Christopher Ágnes kiemelte, ma emberek milliói vállalják a véleményüket, tükröt tartanak a politikának. Nem tudnak mindenkinek megfelelni, de az egész ország és minden magyar ember érdekét kell nézni, erről beszélt a kormányfő. Előfordulhatnak olyan döntések, amelyek nem mindenkinek felelnek meg, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, ideje kezet nyújtani egymásnak, újra kell tudni beszélgetni. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai a drága gázolaj miatt. A pénz először októberben érkezik, jelentette be még pénteken a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összeget nem kell külön igényelni, a pénzt a NAV utalja a gépjárműadó nyilvántartás alapján. Akinek nincs bankszámlája, annak a posta viszi ki a dízel támogatást. Az agrárszektort azzal segítik, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését. Az üzemanyagárak csökkentését és a korábbi árplafon visszaállítását csürgeti a Fidesz. Az ellenzéki párt törvényjavaslatban kezdeményezi a korábban alkalmazott 95-ös benzinre vonatkozó 595 és a gázolajra érvényes 615 forintos védett ár visszaállítását. A jelenlegi nemzetközi és regionális piaci környezetben súlyos ellátásbiztonsági kockázatot jelentene egy újabb védett üzemanyagár, közölte a MOL. Az olajtársaság ezért támogatja a kormány mostani megközelítését. Értetlenséggel és csalódással fogadta a rendelkezést több hazai fuvarozó szervezet, ők ugyanis nem kapnak kompenzációt. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete azt írta, hónapok óta jelezték, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a kis és közepes vállalkozásokat. Kész személyesen találkozni Vladimir Putyinnal a G20 decemberben Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján, amennyiben az orosz elnök is részt vesz az eseményen, jelentette ki Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle-nek adott exkluzív interjújában. Arra a kérdés, hogy ebben az esetben elutazne oda, az ukrán elnök egyértelmű választ adott. Igen, természetesen el kell mennünk, találkoznunk kell, beszélnünk kell és döntéseket kell hoznunk, fogalmazott. Hangsúlyozta, egy esetleges találkozón számára már nem az lenne a legfontosabb, milyen üzeneteket váltanak egymással, hanem az, hogy szülessen kézzelfogható eredmény. Leszavazta a brit parlament a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők önkéntes eutanáziájáról szóló törvényjavaslatot. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetett el, a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél felélénkül, sokfelé meg is erősödik, a hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 20-21 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Sokak által szeretett és közkedvelt riportjaim voltak azok a riportok, amelyeket Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel készítettem magyar történelmünk jeles női alakjairól. A mai adásban a Máriák névnapja alkalmából magyar történelmünk néhány közismert Máriájának élettörténetét ismertetjük. Hallgassák szeretettel és figyelemmel Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt.
2: Anzsu Mária király nője volt a magyar királyságnak, és őszintén remélem, hogy most is sok érdekességet, legendát fogok tudni hozni, de ahogyan azt szoktam, egy megszívlelendő gondolattal, egy mottóval szeretném a mai adást indítani, és kivételesen egy mai magyar történelmi regényeket írónk gondolatát hoztam el önöknek, méghozzá Fonyódi Tibor gondolatát. Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit. Ebből a gondolatból tovább indulva Anzsu Mária, aki nem más, mint Nagy Lajos királyunk idősebbik lánya. Az édesanyja Kotromanic Erzsébet, Nagy Lajos király felesége, vagy ahogy a magyar urak hívták, Bosnyák Erzsébet, ugyanis a bosnyák fejedelemnek volt a lánya Kotromanic Erzsébet.
1: És a testvére a sokak által tisztelt és szeretett Szent Hedvig?
2: Máriának a húga, így van, Hedvig, aki Jadviga néven a lengyelek leginkább szeretett és tisztelt szentje, akit, ha jól emlékszem, 1997-ben II. János Pál pápa, az első lengyel pápa avatott szenté. Nos, Mária 11 éves volt, amikor Nagy Lajos király meghalt, és Máriát a halál után már két nappal Székesfehérváron királlyá koronázták. Ugyanis a magyar jogrend csak a rex, a király fogalmat ismerte, a királynőség fogalmát nem. A korabeli dokumentumokban és a megszólítása is, egyébként ugye latin volt a hivatalos nyelv, a rex megszólítás illette meg Máriát, tehát a király, a férfi alakja ennek a hatalomnak. Bár teljesen egyértelmű volt, hogy nem a 11 éves leánygyermek uralkodott, hanem helyette az édesanyja Kotromanic Erzsébet, sőt, még inkább azt mondhatjuk, hogy Garai Miklós nádor volt az, aki az országot irányította. Mária egyébként messze nem lett olyan nagy formátumú királynője a magyar királyságnak, mint a húga Hedvig a lengyeleknek. A hatalomra kerülése vagy megkoronázása után viszonylag rövid idővel a magyar uraknak elegük lett az úgynevezett nőuralomból, tehát Mária és Erzsébet királynők uralmából, és Máriát már kisgyermekkorban, ugye Nagy Lajos királyunk szándéka szerint eljegyezték luxemburgi Zsigmonddal, és ő volt Máriának a jövendőbelie. Igen ám, de az anyakirályné, Kotromanic Erzsébet úgy gondolta, hogy Zsigmond helyett inkább a francia királynak az öccsét szeretné inkább Mária férjeként, és közvetítők útján össze is házasodott Mária és Lajos, Plantagenet VI. Károlynak az öccséről van szó. De a magyar főurak több pártra szakadtak, ugye luxemburgi Zsigmond elmenekült a országból, de Eszeágában sem volt természetesen a magyar trónt veszni-hagyni, sőt elzálogosította a felvidéki, a vágmenti vármegyéket, és segítséget kért

magyar trónon, aki nem azonos azzal a Duradzói Károllyal és azzal a Duradzói leszármazottal, akivel ugye Nagy Lajos királyunknak és Endrével az öccse halálával kapcsolatban harcai voltak, de ugyanaz a nápolyi uralkodó család, és őt, tehát Duradzói Károlyt, aki egyébként Kis Károly néven valóban meg is koronáztak magyar királlyá, tehát őt hívták be az országba, és azt mondhatjuk, hogy egy lázadás tört ki Zsigmond, Mária és Erzsébet ellen. És itt volt az a pillanat, amikor a két királynő elindult a horvátiak táborába, hogy a föllázadt főurakat lecsendesítse, és a saját oldalukra állítsa. Igen, ám csak Horváti János, a lázadásnak ugye a kitervelője és a főszereplője megtámadta a királynőket, Garai Miklós és Forgács Balázs védelmezte a királynőket, az ő védelmükben horváti emberei megölték a nádort és a vitézeket, és a két királynőt fogságba vetették Novigrád várába, tehát az Isztriai félsziget Dalmácia egyik sasfészek várába zárták be a két királynőt. És Horváti János talán itt követte el azt a hibát, hogy itt a fogságban, a Novigrádi várban Mária királynő szeme láttára az embereivel megfojtatta Kotromanic Erzsébetet, az anyakirálynét. És ez volt az a tette Horvátinak, ami miatt még a maradék magyar főurak is elfordultak tőle, és Zsigmond oldalára álltak. Zsigmond Velence segítségével fokozatosan visszatudta hódítani a hatalmat, és sikerült kiszabadítania Máriát, a feleségét. Innentől kezdve, Mária kiszabadítása után, Zsigmond és Mária gyakorlatilag társuralkodóként uralkodtak az országban, bár a tényleges hatalom fokozatosan Mária kezéből átment Zsigmond kezébe, és bármennyire is Mária volt a király, de a tényleges hatalmat azt Zsigmond gyakorolta. És 1395-ben következett be Mária királynő életében az az esemény, amikor már áldott állapotban kilovagolt a budai hegyek közé, és lovasbalesetet szenvedett, lezuhant a lóról, és ebben a balesetben Mária is, és a születendő gyermek is életét vesztette.

0: Habsburg Mária életét egyrészt meg kell ismernünk, mert maga a királyné is egy különös és különleges egyéniség lehetett, és az én véleményem szerint nagy szerepe volt a mohácsi eseményekben. De egy picit a származásáról is hagy beszéljek Habsburg Máriának, mert ez is érdekes lehet. Mária édesanyja őrült Johanna. Kasztília és Aragónia királynéja volt, aki férje első Szép Fülöp osztrák főherceg halála miatti bánatába őrült bele. 1521-ben indult Magyarországra Habsburg Mária, hogy Frigyre lépjen Lajos magyar királlyal. A Dunán jött hajóval, és Esztergomban fogadta őt a pécsi püspök és Perényi Imre nádor özvegye, Kanizsai Dorottya. Nos, a házasság kötéskor Lajos 16 éves, Mária pedig 17 éves volt. És minden jel szerint a fiatalok őszintén megszerették egymást, erről tanúskodnak Máriának a levelei, amelyeket ezekben az években írt. Viszont a ránk maradt írásokból egy kétarcú királyné tekint ránk. Mária támogatta Lajost törekvéseiben. Az uralkodó személyének tiszteletét igyekezett erősíteni, de mindkettejük törekvése meghiúsult a magyar rendek ellenállásán, akik ettől kezdve erősen intrikálni kezdtek Habsburg Mária ellen. Szerémi György történetíró Lajos halála után Szapolyai János szolgálatába állt, és krónikájába bevette az aktuális híreszteléseket is, mely szerint Máriát latornőként írta le, aki a hóbortos Miksa császár udvarából a szabados szellemű és erkölcsöt nem ismerő németalföldi környezetből került magyar földre. Több korabeli krónika is arról írt, hogy a fiatal királyi párt a szórakozáson kívül nemigen érdekelte más. Már ez is egy hatalmas ellentmondás mindazokkal szemben, amikről ezidáig beszéltünk, hogy Lajos igenis egy nagyon határozott uralkodó képét rajzolta meg. Nos, az biztos, hogy a királynéi udvartartás költségei igen megterhelték a királyi kincstárat. És a királyi pénzügyi tanácsadója nem más, ugye, akik keresztelkedett spanyol menekült, Szerencsés Imre Fugger megbízott. A királyné szigorúan katolikus volt, de bizonyított tény, hogy ismerte Luther Márton tanait, sőt érdeklődött is Luther írásai iránt. Második Lajos 1526. augusztus 29-én bekövetkezett rejtélyes halála után Habsburg Mária azonnal elmenekült az országból, vagy legalábbis próbált. Kincseit hajóra rakatta, és a Dunán az éj leple alatt Pozsony felé indult egész udvartartásával. Bár a kincses hajókat egyébként Esztergom alatt föltartóztatták, és kirabolták, és elsülyeztették, ezután néhány hónapig Habsburg Mária még Pozsonyban maradt. Nos, a királyné menekülésekor kíséretében volt és segítette a menekülését Turzó Elek tárnokmester, ugye a Fuggerek magyarországi megbízottja és az első teljes egészében magyar nyelvű, magyar szerelmes levél írója. A királyné menekülését egyébként nagyon sok budai polgár is követte. És állítólag, a legenda szerint, Szapolyai János királyi hatalmát megerősítendő feleségül kérte Máriát, vagyis az özvegy királynét, aki egy kis gondolkodás után határozottan elutasította Szapolyait. Megint oda jutunk, hogy egy nagyon kétarcú királynéről van szó. Ugye a különböző krónikák eléggé laza életűnek írják le, és aztán ilyen események is történnek az életében. Szapolyai és Ferdinánd trónkövetelésében Habsburg Mária természetesen dinasztikus érdekeket figyelembe véve bátyját, Ferdinándot támogatta. és 1527-ben valóban el is hagyta az országot, vagyis Magyarországot. 27 novemberében Ferdinándot is magyar királlyá koronázták, és ezzel kezdődött meg Magyarország három részre szakadása. Lajos király halála után Mária királyné hatalmas változáson ment át. Igazi királynéként élt, és méltósággal segítette fivérét, első Ferdinándot tanácsaival az uralkodásban. Mária folyamatosan hárította is bátyja házasítási terveit. Soha többet nem ment férjhez, tehát Lajos király halála után soha többet nem ment férjhez, holott 21 éves volt, amikor Lajos király meghalt. 1531-ben átvette Németalföld kormányzói megbízatását Ferdinándtól, ekkor 25 éves volt Mária, és 1551-ig Habsburg Németalföld kormányzója volt, és feladatait jó kormányzóként látta el. 1555-ben mondott le kormányzói megbízatásáról, és ekkor Hiszpániába költözött. Férje, vagyis második Lajos magyar király pecsétgyűrűjét és a Lajostól kapott szívmedált 1558-ban bekövetkezett haláláig viselte.
1: Jogos akkor a kérdés, szerette ő a férjét?
0: Igen, talán folytathatom a mondatot befejezésként, hogy így vezekelt vajon azokért a bűnökért, amelyeket elkövetett Lajos király ellen? Így vezekelt esetleg az eseményekben betöltött szerepéért? Ki tudja ma már, és ki tud erre választ adni? Földi maradványait 1574-ben átszállították az Eszkóriál kolostorba. Ilyen volt Habsburg Mária, illetve ez volt Habsburg Mária magyar királyné élete.

0: Egy nagyon kalandos életű, főrangú hölgyről fogok mesélni, Réma Szécsi, gróf Szécsi Mária életéről, a Murányi Vénusz életéről. Ez a csodálatosan szép főnemesi leány a felvidéki Murány várában töltötte gyermekkorát. Ugyanis Szécsi Mária úgy került be a magyar történelembe és az irodalomba is, mint a Murányi Vénusz. Murány váráról Petőfi Sándor így ír. Gömör bércei közt magas Murány vára, magas és meredek, felnyúl a fellegig, tán még a villám is alatta születik. Arany János pedig Murány ostroma című költeményében így írt. Áll a még Murányvár szűzi épségben, hozzáférhetetlen szikla tetejében, kevélyen tekintett völgye laposára, Veselényi Ferenc ostromló hadára. Nos, Szécsi Mária, a szép lány, először 17 évesen Iktári Betlen István felesége lett. Iktári Betlen István pedig Betlen Gábornak, Erdély fejedelmének, vagy ahogyan nevezni szoktuk, a nagy fejedelemnek volt az öccse, Brandenburgi Katalin fejedelemasszony mellett Erdély kormányzója. Házasságkötésükkor pedig Bihar vármegye főispánja. Nagyváradon telepedtek le az ifjú házasok. Szécsi Máriának házasságából két gyermeke is született, de mind a kettő csecsemő, illetve kisgyermekkorban meghalt, és a fiatal férj is alig 4 évi házasság után az ecsedi várban váratlanul elhunyt. Ezután, a gyászév letelte után Mária Rozsári Kun István erdélyi nemes felesége lett. De nem is igazán lehet tudni, hogy Mária miért ment feleségül Kun Istvánhoz, aki gazdag sem volt, jóképű sem volt igazán, és a természetük is nagyon különbözött. És bebizonyosodott nagyon rövid időn belül, hogy ez a házasság rossz lépés volt Mária részéről. Kun István valójában még támasza sem lett feleségének, mert a Betlen családdal szembeni vagyoni pörösködéseiben sem állt ki felesége ügye mellett. A szépséges özvegymenyecskének ezt is egyedül kellett intéznie. Kun István pedig még igen rosszul is bánt a feleségével. Egy nagyon rabiátus és durva ember volt. A menyecske ezt nem tűrvén Déva várába menekült kegyetlenkedő férje elől. A férj pedig ahelyett, hogy szép szelíden megkérlelte volna a feleségét, katonáival megostromolta Magos Déva várát, persze a legkisebb siker nélkül. A bátor amazon Szécsi Mária pedig világra szóló tetre szánta el magát, országos botránnyá kerekedő per keletében hivatalosan is elvált kegyetlenkedő férjétől. És tette mindezt a 17. század elején. Persze, ahogyan az már csak ilyenkor lenni szokott, pont ellenkező életrajzok is születtek Szécsi Máriáról. Hogy a férj volt élhetetlen, tűzről pattant felesége mellett, és ezért romlott meg ez a házassága Máriának. Az 1800-as évekbeli életrajz írója Szécsi Máriát meglehetősen kikapós, mulatozós, szabados hölgyként írja le, és nem olyan istenfélőnek, mint édesanyja Homonnai Mária volt. És hogy miért ilyen kétféle Szécsi Mária megítélése, azt nem sokára hallani fogják a rádióhallgatók. Bár az is lehet, hogy csak a megfelelő férfire várt Szécsi Mária, aki aztán meglehetősen kalandos módon, de meg is érkezett az életébe. Minden esetre Mária, megszabadulva Kun Istvántól, visszatért családi várába, a felvidékre, Murányba. Itt, ekkor már a valódi várúr Illésházi Gábor, Éva húgának a férje, első Rákóczi György, hűséges embere volt. E tényt egyébként úgy is értelmezhetjük, hogy jogos leánykori örökségétől megfosztották rokonai Máriát, hiszen ő volt az idősebbik Szécsi leány. És ebben a világításban már a murányi kalandként elhíresült eseményeket is egy kissé másképpen ítélhetjük meg. A királyi udvar értesülvény Murány várának, vagyis egy kulcsfontosságú erősségük elpártolását a szomszédos Fülek várának kapitányát bízta meg, hogy szerezze vissza a koronának ezt a felvidéki sasfészket, ami ugye Illésházi Gábor várúrsága miatt Rákóczi oldalára állt. Fülek kapitánya pedig Veselényi Ferenc volt ekkor, aki eleget tett a király harmadik Ferdinánd felszólításának, és összegyűjtvén csapatait Murány alá vonult. Itt viszont meglátva a 938 méter magas mészkőszirtre épült sasfészket, és ismerve Mária legendás szépségét, úgy döntött, hogy hosszas és kimerítő várostrom helyett inkább Mária szívét próbálja meghódítani és ostrommal bevenni.
1: És sikerült is neki.
0: Hát majd meglátják, hogy hogyan, illetve meghallják, hogy hogyan és mi módon sikerül. Veselényi özvegy volt már ekkor egyébként, Bosnyák Zsófia a felesége már halott volt, és egyébként sem volt valami meghitt boldog házassága a Veselényié sem, mint ahogy Mária házassága sem. Így aztán Veselényi egy Nagy János nevű lakály megvesztegetésével érte el, hogy szerelmes levele egy uborkába rejtve eljutott a szépasszonyhoz. A válasz viasszal körbeöntve, a szolga ezüst gombjába rejtve érkezett meg Veselényihez. És ettől kezdve nappal folyt az ostrom, éjjel pedig az ostromlétrákon szerelmes levelekkel mászkáltak a bizalmas szolgák. Mikor végre Mária elhatározta magát az első légyotra, a következő levelet írta duplán ostromlójának, hiszen a várat is, de főként a szívét ostromolták. Jövő szombaton várjon kegyelmed a Tiszolci úton, ahol a patak a völgybe folyik alá. Horgászásnak ürügye alatt jelenek meg kíséretemmel, hű cselédeimnek néhányával. Azért többed magammal, hogy meg ne szóljon bennünket a világ, írta Mária Veselényinek. Első titkos szerelmi találkozójukon pedig így fogadkozott Veselényi Ferenc. Jutalmad nem fog elmaradni, kegyelmes asszonyom, a várnak egyedüli tulajdonosa is te lész. Ha Isten úgy akarja, hogy a tiéd legyek, igaz szeretettel és hűséggel leszek hitvesed. Mária ugyanis egyértelművé tette Veselényi számára, hogy csak akkor játssza kezére Murányvárát, ha feleségül veszi. Bár ez nyilván nem esett nehezére Veselényinek, hiszen Mária valóban csodálatosan szép nő volt. Mária pedig csellel átadta regényes udvarlójának Murányvárát, majd három nappal később a vár kápolnájában örök hűséget esküdtek egymásnak. A szépasszony egy nagyon egyszerű, de célra vezető csellt eszelt ki regényes szerelme érdekében. A csell az volt, hogy elhitette Éva húgával, hogy a vár népe megszólja őket, ha fehér neműjüket a vár udvarán szárítják. Alkalmasabb erre a vár padlása. Ezért létrákat, no meg szárító köteleket szállítatott a padlásra. Ezek a szárító kötelek valójában kötélhágcsók voltak. A vár őrségét pedig a megbeszélt éjszakán itatta jóféle tüzes magyar borral. Nem kell folytatnom az eseményeket, mindenki kitalálhatja a következményeket. Persze hozzátartozik ehhez a cselhez az is, hogy Veselényi gondolkodás nélkül végigjátszotta szerelme ötletét, pedig maroknyi vakmerő emberét és persze maga magát is a vár padlásán akár csapda is várhatta volna. Mária merész tettét egyes történészek árulásként értelmezték. És itt következik, hogy miért olyan kétféle Mária életének megítélése, és akár erkölcseinek is megítélése. És azért olyan kétféle Mária arcképe, mert Rozsári Kun Istvánnal kötött második házasságának, illetve a válásának is megítélése, illetve az, hogy Illésházi Gábor, a sógor, Rákóczi párti volt, Veselényi pedig császárhű, legalábbis egy ideig.

0: A történethez az is hozzátartozik, hogy Veselényi Ferenc csillaga nem csak szép, de okos felesége mellett gyorsan emelkedett. 1655-ben a pozsonyi országgyűlés, természetesen az uralkodó támogatásával, az ország nádorává emelte Veselényi Ferencet. Ez volt egyébként az az országgyűlés, amikor a költő Zrínyi Miklós is nádorrá választatta volna magát, de vele szemben Veselényit támogatta az uralkodó, és Veselényi lett a nádor. Ezzel Szécsi Mária a királyné után az ország első hölgye lett. 23 évig voltak többé-kevésbé boldog házasok. Veselényi egyenrangú partnerként kezelte asszonyát, akit Micke kedveskedő néven hívott. És ez azért nem volt megszokott abban a korban. Rákóczi György például tegezte a feleségét, Lóránffy Zsuzsannát, de Zsuzsanna már viszont nem tegezte Rákóczit. Szécsi Mária jó mostohája volt Veselényi első házasságából született két fiának, Ádámnak és Lászlónak is. Veselényi László, Veselényi kisebbik fia, udvarában nevelkedett a későbbi évtizedekben Petrőczy Kata Szidónia, a magyar kegyességi líra megteremtője, a kölcsei himnusz gondolati előfutára. Nos, Mária odaadóan és nagy hozzáértéssel ápolta betegeskedő, vagy éppen golyótól sebzett férjét is. Messze földön híres volt gyógyító tudományáról. Orvosok ezekben a századokban még nem igazán voltak. Gyöngyösi István, a kor legnagyobb költője, tette igazán halhatatlanná költeményével Murány úrnőjét. Gyöngyösi István, a korszak legnevezetesebb poétája, személyesen ismerte Szécsi Máriát. Ott lakott a Murányi várban, mint udvari költő. A Veselényi Szécsi házaspár mecénása volt költészetének. És hogy milyen baráti viszonyban volt költő és úrnője, azt egy reánk maradt adoma is bizonyítja. Kegyelmed bizony már nem Gyöngyösi, hanem Göröngyösi, mondotta az úrnő Szécsi Mária. A költő Gyöngyösi István válasza pedig a következő volt. Nagyságot se a Murányi Vénusz többé, hanem a Murányi vén hús. Bocsánatot kérek, de ezt a kedves történetet azért el kellett mondanom önöknek. Nos, kora nevezetes főúri hölgyei nagyra becsülték Szécsi Máriát, mint az a reánk maradt levelezésükből is kiderült. Levelezett a költő Zrínyi Miklóssal, Bátori Zsófiával, Lónyai Annával, Bornemissza Annával, akik Erdély fejedelem asszonyai voltak. Veselényi Ferenc 1667. március 27-én meghalt. Általános örökösének feleségét tette meg, bár közös gyermekük nem született. És ez is szokatlan volt azokban a századokban. És ez is a házaspár boldog, bizalmas, hűséges, egyenrangú viszonyát bizonyítja. 1671-ben Murány várát ismét ostrom alá vették a császári csapatok. Veselényi Ferenc ugyanekkor már halott volt, de a nevével jelzett Habsburg ellenes összeesküvés miatt Veselényi nádor özvegyét is ki akarták űzni a várból. Ugyanis 1664 után változás következett be a korábban Habsburgokhoz feltétlenül hű Veselényi nézeteiben. A szégyenletes vasvári béke miatt sok magyar főnemeshez hasonlóan Veselényi is elfordult az uralkodóháztól. A vasvári béke a győztes Szentgotthárdi csata után köttetett, és csak a vesztes törökökre nézve volt előnyös. A magyar főnemesek Habsburg ellenes mozgalma a vezetőjükről a Veselényi összeesküvés nevet kapta, és így került be a magyar történelembe. Szécsi Mária is szerepet vállalt a mozgalomban. Murány várában is voltak tárgyalások. Veselényi azonban ekkor már súlyos beteg volt, és Mária gondos ápolása ellenére 1667-ben meghalt. Az összeesküvésre fény derült, és vezetőit, Nádasdit, Frangepánt és Zrínyi Pétert kivégezték. Első Rákóczi Ferenc életét pedig, aki Zrínyi Ilona férje volt, Bátori Zsófia, az anya hatalmas 400 000 forint váltságdíjért tudta megváltani, bár Rákóczi be is zárkózott Munkácsvárába, és nem adta magát a Habsburgok kezére. Széchy Mária kegyvesztett lett, és az udvar elhatározta, hogy német őrséget küld Murányba. 1672-ben átadta a várat a későbbi híres hadvezérnek, Lotaringiai Károlynak, mivel a vár készletei kimerültek, és tovább már nem tudta tartani magát. Pozsonyba, majd Bécsbe vitték, ahol őrizet alatt tartották, és minden vagyonát elkobozták. Ezzel Széchy Mária kikerült a magyar politikai életből. Később ugyan enyhítettek a fogságán, és engedélyezték számára, hogy a család kőszegi birtokán éljen. Itt élt, elhagyatva, szegényes körülmények között. Kora legszebb és leghíresebb nagyasszonya 69 éves korában Kőszegen hunyta le szép szemeit 1679-ben. És mindaz, amit én itt most elmeséltem, tulajdonképpen Gyöngyösi István hőseposzában olvasható, még a bizonyos Uborka szerelmes levél története is. Egy nagyon különleges irodalmi alkotás ez, egy igazi barokk hőseposz, amelyet ma már elég nehéz elolvasni, és még a címe is egy nagyon különleges barokkos cím, ezért engedjék meg, hogy elmondjam, hogy hallják, hogy egy barokk korban milyen címet adtak egy könyvnek. Marssal társalkodó Vénusz, avagy annak emlékezete, miképpen az méltóságos gróf Hadady Veselényi Ferenc, Magyarország palatínusza, akkor füleki várkapitány, az tekintetes és nagyságos gróf Rimaszécsi Széchy Mária asszonnyal, jövendőbeli házasságukról szóló, titkos végzése által csodálatos képpen megvette az híres Murány várát. Nos, ennek a hőseposznak ez volt a címe.
1: Reméletőleg abban a korban meg is értették ezt az emberek, és hát tulajdonképpen röviden és tömören összefoglalta mindazt, amiről ön most az elmúlt percekben beszélt nekünk.
0: Így van, biztos, hogy megértették. Ráadásul maga a hőseposz a kor szokásainak megfelelően egy ajánlással kezdődik, és az ajánlásban is ugye Gyöngyösi köszönetet mond Veselényinek és Széchy Máriának a támogatásáért. És csak néhány kiragadott versszakot hallgassanak még meg, hogy milyen is volt ez a valóban hőseposz, hiszen görög-római hősökhöz hasonlította Gyöngyösi Veselényit és Széchy Máriát ebben a verses, tulajdonképpen regényben. Megpróbálom a mai nyelvnek megfelelően elolvasni ezeket a kiragadott versikéket. Rendszerint jegyezzék egyebek versekben óriások dolgát az régi időkben, így kezdődik. Miként Veselényit Cupido sebezvén, Széchy Máriával szerelemben esvén, titkos szerelmeket okosan követvén, megvették az Murányt jó módját keresvén. Nagyon szép dallama van egyébként ennek a költeménynek, annak ellenére, hogy az 1660-as években született, több száz évvel ezelőtti magyar nyelven írva. Az váró szíveknek nincsen nyugodalma, az, kit elboríthat szerelem hatalma, fárad, s elméjének van sok aggodalma, remélet dolgának, míg nem lesz jutalma. és a befejezése a hőseposznak. Nincsen már több Grádics magyar méltóságra, érdemelt virtusa vitte felső ágra, honnét figyelmesen vigyáz az országra, Isten nyújtsa éltét kívánt hosszúságra. Így jutott Veselényi Nagy Murány várához, emeltetvén onnét több méltóságához. Érkezett Múzsám is már feltett céljához, fáradtsága után lát nyugodalmához. Ez volt tehát Rimaszécsi gróf Szécsi Mária, a Murányi Vénusz, a kalandos életű nagyasszony regényes élete.

0: És a folytatásban egy másik hölgy életével is megismerkedünk?
1: Igen, egy egyszerű magyar hölgy. Méghozzá Benedek Elek, a nagy meseíró felesége, vagyis Fischer Miriam, vagy ahogy Benedek Elek hívta, Fischer Mária életének történetével fogom önöket megismertetni. A nagy magyar meseíró Benedek Elek nagyapó budapesti zsidó trafikos lányt vett el feleségül, és vitte haza Erdélybe kisbaconi birtokára. Benedek Elek a budapesti hírlap újságírójaként főnökével, a rettegett kritikus újságíró Rákosi Jenővel tért be éppen egy trafikba szivart vásárolni. Az aznapi újságcikkekről beszélgettek, amikor a trafikosné, akkor 19 éves lánya közbeszólt, és vitába szállt a nagy hírű főnökkel, a rettegett kritikus főszerkesztő Rákosi Jenővel. Benedek Elek még fizetni is elfelejtett a szivatrokért. Másnap egy ibolya csokorral tért vissza a trafikba, és attól kezdve udvarolt a félárva vallásos zsidó lánynak. 1884-ben házasodtak össze, és 45 évig nem váltak el egymástól. Benedek Elek e szavakkal kérte meg szerelmese kezét. Kisasszony, gyönyörű álmot láttam. Virágos almafa tövében szenderegtem, s maga egy égőpiros rózsát ejtett mellemre. Igazat jelente az álmom. Igazat, felelte Miriam. Soha nem váltak el egymástól. Ha Benedek Eleknek mégis el kellett utaznia valahová, minden nap levelet írt feleségének, Mária pedig minden nap válaszolt. Miriam, akit egyébként Benedek Elek hívott Máriának, még életében úgy véglendelkezett, hogy sírjára a Biblia Rút könyvének sorait véssék majd fel. Ahova te mégy, oda megyek, valahol lakol, ott lakom. A te istened az én istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg, és ott temettetem el. Közös házuk, otthonuk homlokzatán e felirat volt, Mária. 1920-ban Benedek Elek ezt írta. Ebbe a házba be van falazva a lelkem, a téglákat, melynek minden darabja egy-egy könyv, az én véremmel kevert mész ragasztja össze. Miriam Mária életét is úgy fejezte be, ahogyan élt. Mikor Benedek Elek váratlan agyvérzésben meghalt, Mária talán tévedésből, de minden esetre végtelen bánatában több veronált vett be, és ő is örök álomra szenderült, még mielőtt gyermekeik észrevehették volna a történteket. Így a házaspár egy azon napon és közös sírban temették el a kisbaconi temetőben. Benedek Elek utolsó szavait feleségének mondatta, de gyermekeikre gondolt közben. Fő, hogy dolgozzanak. Miriam utolsó szavai gyermekeihez így szólt. Édeseim, azt hiszem, most kifogytok belőlünk. Fiúk, Benedek Marcell, irodalomtörténész, így emlékezett meg szüleiről. Amit nappal raktak, nem omlott be éjjel. Esztendők vihara nem rombolta széjjel. Megáll az a ház, mely szeretetből épül, kőműves kelemen áldozata nélkül. Benedek Elek sírfelirata így szól. Jézus tanítványa voltam, gyermekekhez lehajoltam, a szívemhez felemeltem, szeretetre így neveltem. Mert Erdély a magyar királyság gyöngyszeme volt, része a magyar történelemnek. Lakói, emberei, vér a vérünkből, magyarok éppen úgy, mint mi. De a testvérhazában az elnyomatás mindig nagyobb volt, mint itt, az alföldi részen. A testvérhazában mindig nehezebb volt megmaradni magyarnak, és talán pont ezért mindig is jobban őrizték hitüket, vallásukat, magyarságukat az erdélyi emberek, a székely emberek, őrzik a mai napig, és állnak ki magyarságuk mellett, még akkor is, ha ma is, nem csak a századokkal korábban, koncepciós politikai perekkel megvádolják és bebörtönzik őket, mint a székely terroristákat tették 2018-ban. Ez volt Erdély történelme, amely ezer szállal kapcsolódik Magyarországhoz, ezer szállal a Felvidékhez. Mert ilyen a magyar történelem, ez a magyarság vére, genetikája, egy nép, egy vér, egy gondolkodás. Köszönöm a figyelmet!
0: Az elmúlt percekben Tircsné doktor Propper Valéria irodalomtörténésszel beszélgettem. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Megnyitották ünnepélyesen a 20. Alszakra Fesztivált a Magyar Nemzeti Múzeumban. A megjelenteket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte. A jubilómi eseménysorozatot Erdő Péter bíboros prímás a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében Martos Levente Balázs nyitotta meg. Milyen csodálatos egy olyan fesztivál, amelyben az ország sok-sok pontján, különböző módon, szinte minden művészeti ágban meghívást kapunk arra, hogy térjünk le a megszokott alternatívák és megszokott ellentétek vágányáról, és hagyjuk, hogy valami nagyobb ejtsen rabul bennünket, fogalmazott az Esztergom budapesti segédpüspök. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését, a több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu internetes oldalon érhető el. Ugyanaz a Balogh Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetése a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kiárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál Kónya Endre pedofil segítőnek, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Az üggyel kapcsolatos dokumentumokat mutatott. Hangsúlyozta, a kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogyha tudomásáról jut valamilyen probléma vagy bűncselekmény, akkor azt eltitkolja. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indítanak, jelentette be. A gyermekvédelem az összeomlás szélénál, mondta Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Gyurkó Szilvi a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár pedig úgy fogalmazott, a rendszer már csak nevében látja el a jogszabályokban előírt feladatát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter miniszterelnök politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bóka János azt mondta, a rendszerről készített jelentésben foglaltakkal kapcsolatban a kormányfő kijelentéseire érdemben nem hajlandó reagálni. A Fidesz feladata, hogy felépítse a Szabadság koalícióját az épülő önkénnyel szemben, jelentette ki Bóka János a Köcsei találkozó előtt. Emellett politikai alternatívát szeretnének kínálni a Tisza kormánnyal szemben, tette hozzá. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök Köcsén arról is beszélt, az a dolguk, készen álljanak arra, ha az országnak szüksége lenne rájuk. Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozni, hangsúlyozta a polgári pikniken. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy elfogadott törvény, nem valamelyik parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthofer Ágnes kiemelte, ma emberek milliói vállalják a véleményüket, tükröt tartanak a politikának. Nem tudnak mindenkinek megfelelni, de az egész ország és minden magyar ember érdekét kell nézni, erről beszélt a kormányfő. Előfordulhatnak olyan döntések, amelyek nem mindenkinek felelnek meg, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, ideje kezet nyújtani egymásnak, újra kell tudni beszélgetni. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai a drága gázolaj miatt. A pénz először októberben érkezik, jelentette be még pénteken a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összeget nem kell külön igényelni, a pénzt a NAV utalja a gépjárműadó nyilvántartás alapján. Akinek nincs bankszámlája, annak a posta viszi ki a dízel támogatást. Az agrárszektort azzal segítik, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését. Az üzemanyagárak csökkentését és a korábbi árplafon visszaállítását csürgeti a Fidesz. Az ellenzéki párt törvényjavaslatban kezdeményezi a korábban alkalmazott 95-ös benzinre vonatkozó 595 és a gázolajra érvényes 615 forintos védett ár visszaállítását. A jelenlegi nemzetközi és regionális piaci környezetben súlyos ellátásbiztonsági kockázatot jelentene egy újabb védett üzemanyagár, közölte a MOL. Az olajtársaság ezért támogatja a kormány mostani megközelítését. Értetlenséggel és csalódással fogadta a rendelkezést több hazai fuvarozó szervezet, ők ugyanis nem kapnak kompenzációt. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete azt írta, hónapok óta jelezték, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a kis és közepes vállalkozásokat. Leszavazta a brit parlament a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők önkéntes eutanáziájáról szóló törvényjavaslatot. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetett el, a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél felélénkül, sokfelé meg is erősödik, a hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Krista zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is, a következő óra szerkesztője Papp Péter. Ma folytatjuk a Buzsákon elkezdett riportjainkat, majd ezután a 27. mezőkövesdi gépész találkozóról beszélgetünk. Elsőként akkor jöjjenek a buzsáki hímzőasszonyok. Nagy Lajosné és...
1: népiparművész.
0: Mikor tetszett kapni?
1: 22-ban, nem is tudom pontosan, valahogy így.
0: Meg kellett dolgozni, érte rendesen.
1: Meg kellett érte rendesen dolgozni, igen.
0: Ugye azért vannak hárman, mert három...
1: Nem azért.
0: De nem itt.
1: Mindenki nem tudja az összes hímzés. Tehát nincs olyan falu az országban, ahol háromfajta hímzés van egy helyen. Tehát a buzsáki rátétes, a vézás és a boszorkányos hímzésünk van. A vézásunk az a vézati szóból ered, és azt jelenti, hogy varrott, kivarrott, tehát szláv eredetű, ugye régen szlávokat telepítettek be ide a faluba. A piros kékünk, vagy a piros-fekete vézás az a vérszínét jelenti, a piros, a fekete a gyászszínét, a piros kék meg ilyen horvát beütés, mert ugye horvátokat is telepítettek ide a faluba.
0: Értem, akkor ha három fajta hímzés...
1: A boszorkányosunk meg a színvilága és az öltés technikája, véget hívjuk boszorkányosnak, de nagyon-nagyon sok szín szerepel benne. Régen még a kieső részeket is, tehát ilyen vászorra varták, és akkor régen még a kieső részeket is betöltötték feketével. Tehát az most egy nagyon nagy munka, azt már most senki nem csinálja.
0: Néhány szót váltottunk a hölgyel, aki vezetett, de tulajdonképpen a falon láttam címer mintákat, de ilyen közelről nem.
1: Igen.
0: Tehát ez egy olyan kis futónak
1: ez
0: neve?
1: Ez egy asztali futó, igen.
0: Egy asztali. Vagy sok mindent tudok már.
1: Hát sok mindent lehet csinálni, mert csinálunk használati tárgyakat is, vannak kis neszeszer, telefontartó, szemüvegtok, hímzett hűtőmágnes, akkor levendulazsák, tűpártma, könyvjelző, terítők, mindenféle. Én most például függönyöket vartam egy mosnyilló apartmanba, csiszta posztára.
0: Az az igazság, hogy gondolkodom, hát ugye a népművészet állandóan változik,
1: igen,
0: fejlődik.
1: Hát, haladunk mi is.
0: Kell,
1: igen,
0: és haladunk pontosan mi is, ugyan ez a helyzet, hogy az eredeti, ugye az asztalterítők, akkor a rávarrott ruhák voltak.
1: Hát csinálunk mi is most. Én hímzek, esküvői ruhát is csináltam. Szóval hímeztem meg. Meg hát pólókat hímzek, ruhákat hímzek, kis gyerekeknek, gyerekruhákat. Akkor nemrégiben egy vadászőrnek csináltam vadászvizsgára, ingeket, zakót hímeztem.
0: Tehát már minden.
1: Már mindent, igen. Igyekszünk
0: melyik
1: mindenre rávinni.
0: Melyik a boszorkányos, az nagyon nehéz?
1: Én nekem a boszorkányos a kedvencem, mert a sok szín van benne, és én is magamat egy vidám nőnek tartom.
0: Beszélgettünk a boszorkányokról, hát igen, tudják. De tulajdonképpen akkor ez is olyan híres, mint a kalocsai meg a matyó, csak éppen
1: hát szerintem
0: kevesebben
1: nem
0: ismerik.
1: Kevesebben is, mert nem csináltak neki akkor a reklámot.
0: Régebben,
1: igen. Hát régen ugye működött egy házipari szövetkezet Siófokon, és oda dolgoztak be az asszonyok.
0: Értem, akkor Siófok
1: elvitte. Tehát a 70-es, 80-as években, igen, elvitték, mint külföldre vartak, ugye aztán.
0: Milyen hát gyakran vannak itt egyébként? Itt hát, konkrétan a pajtában.
1: Pajtában? Hát szerdától vasárnapig minden nap. Ugye, gyakorlatilag. Kinek mikor van ideje?
0: Na értem, és akkor bemutatják.
1: Hát vagy megpróbáljuk értékesíteni, amit csinálunk, igen.
0: Mondjuk általában, aki ide jön, tudja, hogy itt ilyen jellegű dolog van,
1: nem
0: csak
1: minden...
0: itt látja meg.
1: Igen, nem mindenki tudja, de van, aki direkt azért jön, hogy kézi munkát szeretne vásárolni.
0: Egyébként, hát ugye ezt megfizetni szinte nem is lehet a munkát.
1: Hát, mert... a kézi munkát azt sose fizetik meg, az az igazság.
0: Jó, hát pontosan az van
1: az
0: benne,
1: igazság, hogy...
0: hogy
1: azt soha nem fizetik meg.
0: Egyébként egy ilyenbe... csak ránézésre mennyi egy 4-5 napos munka.
1: Hát ez egy hetes.
0: Ez a munkahét.
1: 4-5 nap nem készül el.
0: Ez milyen minta, tulipán?
1: Ez boszorkányos, ez egy tulipános, meg virágminta levelek.
0: Igen,
1: ugye ez ugye jobban szabadabb már oda rakom a virágot, ahogyan én szeretném, a fézás, az pedig jobban mérteni a forma.
0: Egyébként
1: de majd ott a másik hölgy az jobban tud beszélni, én nem szeretek annyira beszélni.
0: Nem, de ha hegyezem már a hátulját. Én már a Matyót is úgy néztem, hogy jó volt. Akkor megyek
1: tovább. Mi mindig csak a színén dolgozunk. Tehát a visszája nem az olyan, mint a színe. Ez például ugye láncöltés, a kontúr az mindig lánc, és akkor Margit, úgynevezett Margit öltéssel, sűrű 8-as öltéssel töltjük be, és azért ilyen szép halszálkás.
0: Akkor át tetszett küldeni, hova menjek? Akkor átjövök, mert hogyha bejöttem már, akkor tókolom, akkor átjövök ide is.
2: Jó napot kívánok, Dörnyei Sándorné vagyok, Búzsáki születésű és lakós.
0: Régóta hív ez gyerekkortól?
2: Gyerekkorom óta a szomszédba átjártam, mert ott egy néni volt, és érdekelt. És elkezdtem én is hímezni, és hát ment, meg szerettem is csinálni. Ma, mikor 15-16 éves voltam, akkor már szépen tudtam, és akkor kezdtem a Siófoki Hadipari Szövetkezetnél dolgozni. Akkor vettek föl 66-ba tagnak, és 17 és fél évig oda dolgoztam.
0: De itthonról?
2: Itthonról.
0: Nem
2: igen, jártam be, mert voltak, igen, bemintázás volt, még vezetőségi tag is voltam, és úgyhogy, ha mintázni kellett, akkor volt, hogy meg a sürgős volt, megcsináltam, és vittem.

0: Az kellett.
1: A kivágni.
0: A kivágni, igen, már azt
1: mert
0: nem...
1: Rávonni,
0: igen, csak a kivágni, mert azt nem szabad, hogy el... Úgyhogy az nagy kézügyesség volt, és nem is igen adták át, meg hát nem is nagyon csinálták.
1: Egyébként az anyag, amire rá mehet, mindegy, hogy milyen vagy?
0: Mindegy, az már egyén is meg volt szabva, hogy jobban mondva a vászon ment. És akkor volt a napszövet is, úgyhogy hát ezekre, de jobban a vászon ment a háziparnak is. Aztán voltak az eredeti
1: mert hát azt tudták csinálni itthon.
0: Igen, tehát, igen.
2: Az asszonyok megtermelték a lent meg a kándert, és akkor azt földolgozták.
1: Egyébként ezek moshatóak?
2: Igen, moshatóak, csak nem gépben, hanem kézzel. A fehérek azokat lehet a gépben mosni, 30 fokon, én kimosom 40-en is, de a vásznakat azt inkább kézzel.
1: De így nem 60 centisek, mint a bácsi mondta, hogy...
2: Nem, mert most ugye úgy vesszük a boltba, és...
1: Amilyen.
2: Hát amilyen.
1: Olyannál alakítják.
2: Így van, olyanra szabjuk, amilyen kell. Arra méretre szabjuk, amilyen kell.
1: Kis asztal, nagy asztal.
2: Igen, igen.
1: Oltárra igen. Esetleg, hát hogyha arról van
2: szó. Azt is, igen. Oltárterítők, és hát azért a buzsáki templom gazdag a hímzésbe.
0: Igen, én oda sokat csináltam.
2: Rajzolt is meg, rajzolt meg Barta is.
0: Négy méteres teríték, hosszút, ilyen széles mintára.
2: Igen.
1: Akkor az nem egy hét.
2: Hát nem ám bizony. Hát ez hát
1: nagyon munkás.
2: Nagyon dolgok. Sok munka. Tudja, a tervezése van a legtöbb igen. dolog. Azzal van a legtöbb munka, már ugye ezt nem lehet nyomni, ez minden egyes darab kézzel van kirajzolva grafitceruzával. Ugye a boszorkányosnál, ugye a vézásnál. És ugye ezt nagyon oda kell figyelni, van egy ilyen virágunk, meg haj, és akkor abból kell mindig valami más mintát csinálni. Nehéz. A tervezés az nagyon nehéz.
1: Itt mint kell minden fejben, és van. A természetesen.
2: Igen,
1: tulajdonképpen azért megismerik önök a másik munkáját? Meg lehet ismerni?
2: Én megismerem mindenki.
0: Meg.
1: Az egyéni szég ott van benne.
2: Mindenkinek mások ez a munkája.
0: Más. Hát
2: mindenki másképp. Ugyanazt csinálja, csak másképp. Mindenki másképp var.
1: Ugye furcsa, mert én azért nem nagyon vartam eddig még esetleg az oknit. Gyerekkoromban muszáj volt, hogy ne lássák meg, hogy lyukas. De ezeket a hímzéseket, hát szóval érteni is kell, meg kell tanulni. Nem csak a mintákat, hogy miért, hanem magát egymástól tanultak, gondolom. Mert a legfontosabb ugyan régen
2: a szülő. Mondja, hogy az ember holtig tanult, de hát így is van. Így is van, nekem a kolléganő nem régen mutatott meg egy valamit, amit most csináltam először. Még sose csináltam.
1: Népi iparművésznek.
2: Így van, és pedig régi, és nem csináltam soha.
0: A régi idősek csinálják.
1: De már nincs, akit megtanítanának, ugye?
2: Vagy hát sajnos, nincs érdeklődés.
1: Szakkörben a gyerekek csinálják, de azok csak a legminimálisabb dolgokat.
0: A mai gyerekeket az nem érdeklődik.
1: Hát a boszorkányost aztán
2: sajnos
1: pedig nem.
2: Nem köti le őket.
1: És úgy hányan vannak a faluban, akik még csinálják?
2: Hát mi hárman, meg én még egyet tudok, aki csinálja, hogy aztán még valaki csinálja, már teljesen kicserélődött a falu lakossága is. Körülbelül 60%-ban már teljesen ki van cserélődve, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, hogy... Hát biztos vannak, akik még otthon csinálják, de nem, én nem tudok róla.
1: Jó, hát nem jönnek ide ki.
2: Valószínű, hogy hát a régiek azok még biztos, hogy
1: megvan
2: csinálják.
1: Megvan a piacuk de... nekik, hogy hova, kinek.
2: Hát vagy nem is piacra, hanem inkább a családnak, maguknak. Pontosan nem tudom.
1: Mondtuk, hogy igazából óriási mennyiségi munkát takar. Ezt hát megfizethetetlen az óradíj, hogyha hát, úgy vesszük.
2: Ez nem is lehet, ez biztos.
1: És mindent. Ön is képes mindenre, mindenfajta apróságra, meg csinálnak, mert ott láttam, ugye van kulcs tartó, minden, kis táska, vagy inkább lehetne, az is lehetne. Tehát minden.
2: Régen még én is festettem, akkor szoktam csinálni, de már vagy 10 évvel nem festek.
1: Hát pedig még fiatal.
2: Az nem is ment olyan, hát nem voltam vele nagyon megelégedve, az igazság, nem tudtam olyan szépen csinálni a festést.
1: Tetszik varni ott?
2: Nem is varrunk, itt a munka.
1: Jaj, csak én tartom fel.
2: Nem tartom.
1: Jó. Megnézhetem egy kicsit, legalább meg legyen mindenki. Meg Lehet csinálni közben, figyelni is? Hát ez micsoda, könyvjelző.
0: Könyvjelző.

0: Igen. Mondjam azt, hogy az mikor a háziparhoz kezdték van 5 forint volt egy munkabér. Meg a tippán 5 forint.
1: Hát hogy van az már a kezdet akkor?
0: Egy ilyen futó, körülbelül 30-70-es, 90-es, 90 forint, vagy mennyi volt, elején kezdeti.
1: Most euróval lenne.
0: Igen.
1: Nagyjából.

0: Megnézem már a hölgyet is, mert hát, hogyha már ide jött, akkor mit tetszik varni,
1: hát,
0: akkor
1: ingecskét. Igen, én évtizedek óta itt vagyok valójában.
2: Ember Sándor Nézsuzsa vagyok.
1: Én most egy blúzt készítek, boszorkányossal.
0: Kék, ebből boszorkány lesz.
1: Igen, ez egy boszorkányos.
0: Tehát kék kell kezdni.
1: Nem, a kontúrja egy tört fehér a kontúrja, és kékkel töltöm. Egy kicsit elrúszkodva.
0: Ez rátétes?
1: Nem, hát a rátétes az teljesen más. Ez boszorkányos.
0: Jó, hát meg kell nekem magyarázni. Hát.
1: Ez boszorkányos.
0: Mikor lesz kész? Még az elején van?
1: Igen, hát így néz ki. Készen is vannak, ez az asztal az enyém.
0: De ez ki készítette magát?
1: Hát a
0: póló
1: az úgy van vásárolva.
0: Ja, ez póló?
1: Igen, ez egy póló, de blúzom is van. Ez is boszorkányos.
0: Ja, értem, akkor is. Az már kész van.
1: Igen, ez már készen van. Sok-sokféle színnel a boszorkányos.
0: Látott már olyat embert, aki megvásárolta öntől, és ebbe volt?
1: Persze, na, akkor... igen, itt is megjelentek már, sőt, volt hozzá is, aki rendezvénykor vásárolta, hogy föl is vette rögtön.
0: Milyen érzés, amikor úgy látja, kellemes, nem, hogy saját munkáját látni?
1: Igen, itt egy nagyobb méretű terítő van, ez sok-sok év óta. Ez
0: körasztalra jó?
1: Igen, ez egy kör. Ez vézás. Én mind a három fajtát készítem. Vézást is, boszorkányost is, és rátétest is.
0: Nagy tudás, ugye?
1: Igen, sok-sok év munkája, évtizedek gyakorlata.
0: Melyik volt a legnehezebb megtanulni?
1: Igazából ez folyamatában van. Tehát először a vézás gyerekként, de mindegyiket festettem már gyerekként, úgyhogy a motivum kincs az a kezemben volt. És aztán később álltam neki a boszorkányosnak, a legvégén pedig a rátétesnek teljesen autodidakta módon.
0: Azt mondják, hogy ez nehéz a rátétes, mert hát jó, ki kell szabni rendesen. Ugye rádióban nehezebb látni, de azért tulajdonképpen óriási, úgy mondom, a színvilág. Egyeseknek ugye a piros vagy vörös, fekete, székelyes egy kicsit úgy gondolnánk, de itt ez nem.
1: Nem, mert a piros-fekete a vézásra jellemző, és a piros-kék is. A tiszta fehérrel is készült, és öt színnel a vézásunk. A boszorkányosnál a sok-sokféle szín, nagyon nagy kontrasztokkal.
0: Tehát az adja a nevét is, hogy boszorkányos, mert sokféle. Tehát...
1: Boszorkány öltés a töltése.
0: Ez egy... Az öltés is?
1: Az öltése, igen.
0: Hát most már úgy megtanulok mindent, hogy hazamegyek, csinálok. Próbáljam, ugye?
1: Persze.
0: De tulajdonképpen azért hosszú évtizedek kellenek ahhoz, hogy megtanulják olyan szinten, hogy én mindig mondom, hogy a fejben van, de hát úgy mondják az asszonyok, hogy a kézbe, kezembe van már minden. Az, hogy kell. Egyébként lassú munka mindegyik,
1: elkapkodni nem lehet, mert különben nem egy minőségi darab kerül ki az ember keze közül. Mondjuk én ilyenre nem emlékszem, hogy minőségi problémám lett volna bármikor is. Én úgy indultam neki annak idején, az édesanyám is a házipari szövetkezethez dolgozott, és vézásokat készítettek a házipari szövetkezethez, hogy rám bízott egy öltésfajtát, mert hogy sürgős volt a munka, ő nem győzte, és először csak a szélmintát, és utána fokozatosan. Tehát egyszer csak azt vettem észre, mint 14 éves koromban, hogy valójában én teljesen jól tudom a vézásat hímezni.
0: Hát, hogyha nem küldték vissza, akkor
1: igen,
0: ne úgy gondolom.
1: Soha nem volt minőségi probléma.
0: De mondjuk ahhoz kell az is, hogy az embernek úgy mond, az akarata is olyan legyen, hogy
1: igen, hát,
0: kezemből nem adok ki egy összezucskolt dolgot.
1: De hanem... annak idején nem volt hozzá kedvem. Nekem ez kényszer volt. Nekem ez kényszer volt, hogy csinálnom kellett. De sok-sok év telt el addig, amíg úgy éreztem, hogy nekem ezt muszáj csinálni, egy belső kényszer volt.
0: Egyébként ki szoktak régebben ülni a lócára, a ház elé, és akkor balogatni.
2: Réges régen, igen. Aztán a régi rendszerváltás idején pedig a faluban különböző helyeken ültek ki az asszonyok, és ott árusították. Ugye rengeteg turista volt, külföldiek és magyarok is, és érdemes volt kiülni, és már nem olyan áron sikerült eladni, mint a házipari szövetkezethez, hanem kicsit jobb.
0: Napi áron, ahogy jött, meg aki hogy vette meg. Egyébként én arra is gondoltam, hogy csak azért, hogy ott dolgozzanak együtt, nem eladni.
2: Biztosan ilyen is volt, tehát nem mindegy, hogy kinek milyen lakása volt. Volt-e akkora, hogy az asszonyok össze tudjanak gyűlni? Igen, tudunk ilyen asszonyokról, akik nagyon szívesen vartak együtt, de ez nem mindenhol volt jellemző.
0: Én Kövesden láttam még, amikor kiültek hárman, négyen, és akkor köszöntünk, hogy lekitagyáztak, és akkor már tudtuk, hogy ők már együtt varnak, és hát azért, hogy haladnak is, meg hát azért a napi hírek, a pletyka az ment rendesen. Mi az, hogyha nem pletykálkodunk egy kicsit, tehát az jó a májnak.
2: Az is volt benn mindig.
0: Hát azért még nem hagyja abba.
2: Nem.
0: Mert a kezet azért egy kicsit tönkreteszi.
2: Nagyon. Én nem csak ezzel foglalkoztam, igazából adminisztratív munkát végeztem, de amellett szőlőnk volt, rengeteget metszettem. A tojásfestés sem volt egyszerű, és ugye a hímzésnek mindegyik fajtája.
0: A tojásra ugyanezek mennek, ezek
2: igen,
0: a minták?
2: Igen, hát itt van a...
0: Zengővárkonyban van ebből?
2: Igen. Bár most az utóbbi két évben nem kértek, de igen, kellett szállítanom.
0: Csókés. Hát ez liba vagy kacsa?
2: Ezek liba. Közelről. Festetteket is kértek korábbi években, de az utóbbi években csak a gravírozottat, a boszorkányos mintával és tyúk tojásra. Volt olyan, mikor húsvét környékénre kérték, hogy én a szőlőmetszés után álltam neki egy 70-100 darabos részletnek.
0: Szőlőmetszés. És akkor edzeni kell a között rendesen.
2: Igen, úgyhogy most már izületi gyulladás van, és nem egyszerű. Édesanyámtól tanultam a hímzést.
0: Jó, tehát tulajdonképpen önök még mindenki, ugye a szülőktől, nagyszülőktől.
2: Igen,
0: meg
2: igen.
0: Úgy ment végig. És akkor át is tetszik adni, mert ugye...
2: Három fiam van, úgyhogy ez itt nem működött közvetlenül, viszont van három lányunokám. És ugye hagyj csekedjek egy régi dologgal, amikor II. János Pál pápa 91-ben először látogatott Puzsákra, az édesanyám készített egy karinget piros-fekete vézással, és a buzsákiak Pécsen adták át a Szent Atyának.
0: Hát azért kár lenne ezért a hímzésért, mind a három fajtájáért, hogyha úgy megszűnne, de hát egyébként úgy vitte zűrisztetni ezeket az anyagokat?
2: Igen, én 2009-ben kaptam meg a népiparművész címet az édesanyámmal együtt.
0: Az volt akkor a boldogság?
2: Igen, csak sajnos ő már nem igazán tudott örülni neki, mert 2010-ben meghalt. Neki korábban is voltak zsűrizett munkái a házipari szövetkezeten belül, de 2003-tól kezdtük el Budapestre vinni a hagyományok házához, és hát 2003-tól 2009-ig tartott, amíg összetudtuk gyűjteni a megfelelő mennyiségű darabot, amire megkaphattuk a címet.
0: Elhangzott riportunkban a buzsáki népi iparművész varróasszonyokkal beszélgettünk.

0: folytatjuk műsorunkat, mégpedig a 27. mezőkövesdi gépész találkozóval. Sirmaz István, nyugdíjas középiskolai igazgató beszél nekünk, a Hajdú Ráfis János Alapítvány elnöke.
1: Köszönöm szépen a gratulációt. Ez azt jelenti, hogy kedves Péter, te is ott voltál, láttad, illetve részese voltál és meghívottja voltál ennek a 27. országos mezőgazdasági gépész találkozónak, és láthattad, hogy a kétnapos rendezvény a hagyományoknak megfelelően a két napra hogyan oszlik meg, illetve hogy milyen eltérés, újítás, jobbítási szándékkal történt alakítások voltak az előző évekhez hasonlóan.
0: Az a mosolygó, hogy jobbítás, hát hova? A végtelenségig nem lehet jobbítani. Igaz, hogy mindig-mindig nívósabb meghívottak vannak, mindig-mindig a régiek nagyobb-nagyobb örömmel jönnek el, hiszen már, hogyha valamit jegyeznek az országban, ezt a rendezvényt.
1: Valóban, jól tudod, az országban 10 egy néhány olyan évenként rendszeres időpontban megrendezett mezőgazdasági típusú jellegű gépész találkozó van, amelyek között a legelső talán a példátadó, az ötletadó, a mértékadó, a mezőkövesdi volt. Így van valóban, tehát 28 évvel ezelőtt kezdődött, hiszen egy év kimaradt, tudjuk, a Covid miatt. És ezt követően az ország többi gyűjtője, városa, illetve gépgyűjtő szenvedéllyel rendelkező múzeuma, de inkább gyűjteménye követte a mezőkövesdi példát, amely valójában el is hangzott a délutáni szakmai előadásokon, hogy Rész Gyula, János bácsi nagyon kedves barátja, a mezőgazdasági múzeumban múzeológus, hozta el az ötletet külföldről, hogy ott ő látott ilyet, és akkor te, János, csináljuk meg itt mezőkövesden is, és ugye akkor elindult, és egy jó magból szép növény, virágzó növény fejlődött az országban máshol is, de azt hiszem itt mezőkövesden az egyik legszebb, legérdekesebb gépész találkozó van, hiszen ide is jönnek az ország minden részéből, mint ahogy mi mezőkövesdiek is megyünk, különösen oda, ahonnan hozzánk is érkeznek vendégek, és nem olcsó áron, mert ugye gondoljunk csak egy lakzira, egy lakodalomra, nem csak evésivás, kanálcsörgés, nótázás és ihaj-csuhaj van, hanem bizony-bizony, hát ez is olyan mondjuk egy 500 fős sátras lakodalom, kétnapos.
0: Népművelőként, fesztivál szervezőként tudom nagyjából, hogy mibe kerül. Most már nem tudom, hál' Istennek, mert már sokkal többbe kerül. De amúgy nem véletlenül jöttem én ide hozzád most még éjjel, mert menned kell majd, és most találkozhatunk, vagy találkozhattunk. Az alapítványnak te vagy már x éve azért a vezetője, az elnöke, de véletlen volt, hát azért szakember vagy.
1: Igen, semmi sem véletlen, hiszen minden bizonnyal minden vezérelt, és az égi segítőink által, én hiszem és tudom, valamint a Szent Lélek erejéből mi is táplálkozunk, én minden bizonnyal, és mindig jó súgást, jó gondolatot és segítő erőt kaptam és kapok. Így volt ez akkor is, amikor elvállaltam, illetve átvettem, bocsánat, 25 évvel ezelőtt átvettem a kuratóriumi elnökséget Tálai András úrtól, mert ő hozta létre azt az alapítványt, amely azóta is segíti a múzeum tevékenységet. Ez az alapítvány, ez 3 alapító által létrehozott, illetve összeadott összegből indult. Mai napig is, akkor most a Kárkóp Nyírzen ZRT, illetve Kovács Kft., Kovács István által képviselt magánvállalkozás, illetve a Matyó Agrártermelő ZRT, a 3 alapító. Ez segíti a múzeumot, mint alapítvány, mint segítő alapítvány, hiszen a múzeum a kezdetekben tudjuk, hogy a Miskolci Herman Otto Múzeumhoz tartozott, azt követően ugye megkapták a városok, az adott város adott múzeumát, mint ahogy a Mezőkövesd is, a Mezőkövesd önkormányzat is megkapta, és valójában most is, ma is önkormányzati múzeumként működik, mégpedig a non-profit közkincstár közreműködésével, Kalber Nikolettel vezetésével, és ez a rendezvény is már tavaly a 26. és most a 27. is városi rendezvényként a közkincstár szponzorálásával, szervezésével indul. Az alapítvány csak most is, mint tavaly is, csak egy segítő, támogató a részemről, illetve a kuratórium részéről, illetve a sok-sok-sok-sok-sok önkéntes és szponzoráló vállalkozó, vállalat, vállalatvezető, nyugdíjas, fiatal, sok-sok-sok 50-100, mondhatom. A meghívó hátoldalán csak a legfontosabb lényegesebb támogatók vannak felsorolva, és ezáltal tud létrejönni évről évre, például ugye tudjuk adott időben, minden év szeptember első szombatján. Ez a felvonulással egybekötött szakmai nap, illetve megnyitó ünnepséggel egybekötött délutáni szakmai nap rendezvény.

0: Úgy látszik, hogy régen nem vagyok már itthon ebben a forgatagban, sok mindent megtudtam tőled is, úgymond az alapításról, illetve arról is, hogy hogyan is folyik le. Bár a szervezést, megmondom őszintén, nem vagyok én abban teljesen biztos, hogy az alapítvány úgy kiengedi teljesen a kezéből, hiszen a címek, emberek, baráti kapcsolatok, akár Erdélyből, amik voltak, vagy Felvidékről, vagy Délvidékről is voltak, ezeket azért ti tartjátok a kezetekbe, nem titokként, csak azért, mert hát, hogy kiket kell ide, úgymond meghívni, kik azok, akik nívós dolgokat hoznak, mert ugye itt olyan nem voltak, mi nem volt nívós. Hát végigmentem többször is, elvonulás, hát rengeteg ember. Régebben a Néptánc Fesztiválon voltak ennyien kint az utcán, meg ennyien ott is, hallgatni a gépeknek a zúgását, pöfögését, simogató hangját, úgyhogy kellettetek ti ehhez azért?
1: Hát igen, igen, szerénytelenül is mondhatjuk mi is ugyanezt. Természetesen a vendégeknek, illetve az ideérkezőknek valójában az, hogy most hányan szervezik, kiszervezik és milyen segítséggel, azt nem muszáj, de jó tudni. Azoknak nagyon jó, akinek a nevét, a cégét megemlítjük, vagy megemlítem nyilván pénteki és a szombati napokon is, hiszen önzetlenül, akár anyagi, akár eszközbeli, akár üzemanyaggal az agrártermelő ZRT például. Tehát nagyon-nagyon sok összetevője van. Ez nem olyan, mint egy kiállítás megszervezése, vagy egy, nem is tudom, egy koncert, egy bármilyen hasonló, hiszen ennek nagyon-nagyon sok összetevője van, és ugye főleg az a három alapító, akit felsoroltam, közülük is a Kerkóp ZRT vezetője rendszeresen és mindig támogatja a péntek esti vacsorát, amelyen a nagyon távolról és géppel érkező személyek, valamint az önkéntesek, az önkéntes segítők, illetve a meghívott városvezetők, cégvezetők, szintén támogatók vesznek részt, és hát úgymond előkészítjük a következő napot, a szombati napot, amelyen ugye a szokásos felvonulás zajlódik, illetve azzal kezdődik a rendezvény, 9 órától indul a város keleti sarkától, szinte mondhatom.
0: Hát a temetőtől, igen. Majdnem, úgy mondjuk.
1: Igen. Igen,
0: hát, vagy a gimnáziumtól mondjuk.
1: Igen, aki ismerős, az úgy tudja jobban. Végig a főutcán, ugye a Mátyás Király úton, a Kavicsostó környékén, a Szabadidőparkot megkerülve, és ugye az Ötvös utcára, a Hajdú Ráfisi János mezőgazdasági gépmúzeum helyszínére érkeznek szépen sorba a lassan, csodálatosan felvonuló veterán traktorok, erőgépek, kombájnok. Igaz, hogy van benne tűzoltóautó is, hiszen az is rész a mezőgazdasági aratás egyik fontos gépe, és ugye végig-végig a körülbelül olyan 4-5 kilométeres útszakaszon a sok kis aranyos fiú és lányka szüleikkel, nagyszüleikkel az árnyékos oldalon ebben a nagy meleg napsütésbe figyelik, tapsolnak, integetnek, mosolyognak és csodálkoznak, hogy ezek az ismert vagy kevésbé ismert géptípusok, traktorok, esetleg pótkocsival, utánfutóval, netántán katonai teherautó, amely ugye szállítja végül is a termékeket, illetve mezőgazdasági terményeket, most természetesen személyeket, veterán autóbuszok is szállítják a kedves nézelődőket. Tehát aki eddig még nem volt, az nem is tudja, hogy mit hagyott ki. Nem
0: mondok újat. Én sem tudom, hogy mit hagytam ki, mert én azért, amióta csak megvan ez a rendezvény, vagy a műfázban dolgoztam még akkor, vagy pedig hát rádiós voltam, és nem mentem, nem mertem felülni egy traktorra, mert akkor csak ott pöfögök, közben beszélgettem az álló lokomobilok tulajdonosokkal is, tehát óriási lehetőségek vannak itt, vagy szétnézni a Kovács műhelyben, vagy ott beszélni azzal, aki előkészíti a cséplőgépet, a gőzcséplőgépet, tehát én sajnáltam volna azt az időt, azt az egy jó egy órát, fél órát, bár lehet, hogy egyszer majd inkább én is felülök. De meg hát...
1: Tehát idén ebben az évben Marika néni kért meg, hogy a menet, a felvonuló gép karnevál menet elején a Hajdúszoboszlóról érkező Magyarós József által felújított és vezetett hajdúszoboszlói gépgyűjtő autójába üljek én is oda mellé, és ugye elül a polgármester úr, illetve a vezető Magyarós Józseffel együtt. Én is nézem már felvonulóként életembe, nem először mondhatom, másodszor, a 27-ből másodszor vettem részt én is a felvonulók között. Mert ugye, amikor körbeér a menet és odaér a gépmúzeumhoz, akkor a múzeumfelelős gépész Lipusz Csaba kezdi, illetve kezdte egyenként bemutatni az erőgépeket szépen a vezetőjük által hangosítva, erősítővel, mikrofonnal kihangosítva, bemutatni, hogy ugye honnan érkeztek az ország, mely távoli vagy közeli részéről, vagy netán helybeli mezőkövesdről, és a gép típusát, esetlegesen különlegességét is elmondják, és a nagyon-nagyon erősen kihangosítón keresztül mindenki részese lesz, személyes részese lesz annak a gépnek, annak a vezető vagy a traktort felújító embernek, aki ott ül rajta, és nem egyedül általában, hanem vagy a fiával, lányával, gyermekével, vagy unokájával, unokáival, és nagyon boldogok, hogy ők is itt részt tudtak venni.

0: Tehát akkor Csaba után azért átvetted a lehetőséget, nem is lehetőséget, hát a személyes kapcsolatok útján. Volt olyan ember, akit te nem ismertél? Esetleg, aki jött géppel, egy-kettő? De bemutatkoztak amúgy.
1: Hát hogyne, természetesen, hogy az a exakt és az a boldogság, hogyha saját maga mutathatja be a saját traktorát, amelyen ő évekig, vagy talán évtizedig is dolgozott, vagy dolgozhatott, hogy az működőképes legyen. Mintha a saját gyermekét mutatná be. Valaki, aki netántán mondjuk egy helyezett lett valamilyen sportversenyen, vagy tanulmányi versenyen. Szóval átvettem, igen, rögtön az elején már a szót, illetve a mikrofont, és akkor én segítettem Lipusz Csabának a gépek bemutatásában, hiszen készítette elő, mert ő másért felelős, készítette elő 12 óra után, vagyis a felvonulást és az ünnepséget követően készítette elő azt a cséplési bemutatót, amely a múzeummal szembeli téren most is, mint mindig, és jövőre is látható lesz. Aki nem látta, jöjjön el. És ugye amikor véget ér a gépek bemutatása, hát nagyon sok érdekes és örömteli módon nagyon sok fiatal, gyermek, kisfiú, sőt az édesapjával együtt közösen traktort vezető fiatalt is láthattunk már a felvonuláson is, és talán ez lesz a biztosítéka annak, hogy a jövőben is a nem robotizálható mezőgazdasági termények előállításában az élő ember, az élő személy, akár a GPS, akár a robottraktorok elindításában, vezetésében majd részt tudnak venni azok a fiatalok, akik már összenőnek a műholdvezérlésű és számítógépes irányítású traktorokkal, amelyek biztosítják, hogy a kalács, a kifli, a zsömle, a kenyér ugyanolyan finom, vagy talán még finomabb lesz, mint eddig. És gondoljunk is erre mindig akkor, amikor a mezőgazdasági erőgépekkel, berendezésekkel dolgozó, vagy netán állattenyésztésben, feldolgozásban, élelmiszerfeldolgozásban dolgozókra gondolunk, hogy bizony-bizony, ha ők nem lennének, akkor mi éheznénk, és ne is gondoljunk másra, mint hogy ez így van jó, és szeressük, támogassuk azokat az embereket, a gépeket, amelyek ebben dolgoznak, ebben a élelmiszerellátó mezőgazdasági tevékenységben.
0: Tudod, én azon csodálkoztam, hogy azok az apró, akár 3-10-12 éves gyerekek, akik már kezdenek kamaszodni, olyan érdeklődéssel fordultak ahhoz a technikához, amihez ők még nem érthetnek, és nem is nagyon fognak, hiszen ő nekik már azért sok minden bejön, hogy az elektronikától kezdve mindenfajta számítógépes kütyük, de ez megfogható. Nem úgy van, hogy én egy gombot nyomogatok, hanem oda megyek, megnézem, mint mondjuk a csavarokból, gépalkatrészekből való kiállításnál is. Lehet csodálkozni azon, hogy igen, ezek voltak. Ez egy autóbusznak, ez egy nem tudom milyen erőgépnek a csavarja, alkatrésze volt. Ezek jobban megmaradnak az ember fejében, mint mondjuk az elszálló kis hirtelen információk. Nem halt még ki az emberekből a kíváncsiság, és meg is lesz. Te nem véletlenül mondtad azt, hogy a következőre is várod az embereket, nem csak te, hanem mindenki, aki szervező. Itt élményt kapnak, olyan élményt, ami nem is tudom. Máshol nem lehetséges, csak ott, ahol kézzel fogható dolgok vannak. Nem azt mondom, hogy egy hímzést nem kell megfogni, nem lehet, de azért itt meg lehet mindent. Amikor ugye még nincs is vége az egész rendezvénysorozatnak, mert mindennel el kell számolni, mindent megköszönni, stb. Mikor szabadultál fel? Mikor fogsz igazából felszabadulni? Mert már kezdődik a következőnek a szervezése ilyenkor. Azt hiszem, hogy órákig tudnánk beszélni az egészről, de azért a gratuláció csak elfogadod.
1: Igen, igen, valamennyiünk nevébe átadom, én fogadom és adom tovább. Adom tovább minden kedves szervezőnek, résztvevőnek, illetve minden kedves támogatónak, segítőnek, hiszen nélkülünk, de inkább segítők nélkül nem jöhetett volna létre, és hát nem csökkenő, hanem egyre növekvő színvonalon, sőt olyannyira, hogy talán már egy picit érdemes is lenne visszább venni. Úgyhogy elnézést is kérek a veterán autósoktól, a személyautósoktól, a veterán motorosoktól, mert őket nem tudjuk fogadni. Tavaly előtt még befértek talán, de elnézést nem tudjuk fogadni. Voltak a menet végén, megtiszteltek bennünket, és ugye mentek tovább az ő körútjukon. Köszönjük azért, akik erre kanyarodtak annak érdekében, hogy ők is lássák ezt a csodálatos mezőkövesdi felvonulást.
0: A délutáni programok közül, amin éppenséggel nem voltam itt, mi is történt?
1: A fő műsor alatt a színpadon ugye a Kubik Zsolt atya megáldott valamennyi résztvevőt, és mi mellettünk Hajdú Ráfis János bácsiról, ugye múzeum alapítóról készült dombor művet is elsőként, amely Zelfel György magángyűjtő ajándéka Nagyberkiből, és hát ez csodálatos dolog, hogy annyira tiszteli a múzeum alapító János bácsit, hogy tőle kaptunk részt táblán egy szinte élethű nagyságú domborművet János bácsiról. Ugye ő már sajnos 6. alkalommal nincs köztünk a gépész találkozókon, Isten nyugosztalja békességben. Aki elhunyt egy éven belül sajnos, és nagyon-nagyon nagy meghatározó egyéniségek voltak. Dr. Stieber József, ugye Hoffer Duttara Emléktársaság egykori vezetője, gépészmérnök, a magyar gép traktortörténet ismerője, vezetője, traktorgyár gyártója, hagyományőrzője, ő is sajnos már nincs közöttünk. És Kismátyás, aki a alapítványunk kuratóriumi tagja is volt, mezőkövesdi fafaragó népi iparművész, ugye őre is emlékeztünk azzal az emléktáblával, márványtáblával, amelyet Kubik Zsolt atya megszentelt, és a délutáni szakmai program megbeszélés elején a gyermekei kifjú Stieber József, illetve Kis Lóránt beszélt édesapjukról, hiszen tudva van, hogy Kis Mátyás is ugye elkötelezett őrzője az oromfalak készítésének. Kezenyomán közülük a sok kerítés és oromfal közül legalább 8 vagy 9 itt van a gépmúzeumban. Ő készítette, és hát emlékezünk rájuk örökké. Ez volt a délutáni program egyik része, első része, és ugye néma felállással szinte könnycseppek között gondoltunk rájuk, mindhármukra, elsősorban igen, Hajdú Ráfis János bácsira. Marika néni is ott volt ezen a délutáni programon, és teltházas, gazdaházas programmal utána ugye folytatódott tovább a szakmai program, a vetítéseket követően egy dízeladagoló indítása, egy Jendrasik féle mozdony dízelmotor gázolaj befecskendező adagolójának a bemutatása Varga László által. És ugye ezt követte az életre kelt fémalkatrészekből, motoralkatrészekből készült úgymond szobor bemutatás, amelyet Bíró József úr mutatott be, mondhatjuk nyugodtan, hogy művésze ennek a szakterületnek, és ezzel záródott valójában a szakmai program, és ugye ezt követően pakolták össze gépeiket a résztvevők, búcsúztak el, és mondták, hogy nagyon jól érezték magukat, köszönik szépen Mezőkövesdnek, illetve a gépmúzeumnak a vendégszeretetet, vendéglátást, és ha élnek, akkor igyekeznek jövőre is eljönni.
0: Így legyen.
1: Legyen így. Ezt kívánjuk nekik, és minden kedves résztvevőt jövőre is várunk. Szeretettel, reméljük jól érezték magukat. Isten áldja őket, Isten áldja önöket, kedves rádió hallgatókat is.
0: Cs. Hirmaz Istvánt, a Hajdúráfis János Alapítvány elnökét hallották a 27. mezőkövesdi gépész találkozóról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Krista zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu internetes oldalon érhető el. Ugyanaz a Balogh Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetése a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kijárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál Kónya Endre pedofil segítőnek. Így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Az üggyel kapcsolatos dokumentumokat mutatott. Hangsúlyozta, a kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogyha tudomásáról jut valamilyen probléma vagy bűncselekmény, akkor azt eltitkolja. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indítanak, jelentette be. A gyermekvédelem az összeomlás szélén áll, mondta Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár pedig úgy fogalmazott, a rendszer már csak nevében látja el a jogszabályokban előírt feladatát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter miniszterelnök politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bóka János azt mondta, a rendszerről készített jelentésben foglaltakkal kapcsolatban a kormányfő kijelentéseire érdemben nem hajlandó reagálni. A Fidesz feladata, hogy felépítse a szabadság koalícióját az épülő önkénnyel szemben, jelentette ki Bóka János a Köcsei találkozó előtt. Emellett politikai alternatívát szeretnének kínálni a Tisza kormánnyal szemben, tette hozzá. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök Köcsén arról is beszélt, az a dolguk, készen álljanak arra, ha az országnak szüksége lenne rájuk. Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozni, hangsúlyozta a polgári pikniken. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy elfogadott törvény, nem valamelyik parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthofer Ágnes kiemelte, ma emberek milliói vállalják a véleményüket, tükröt tartanak a politikának. Nem tudnak mindenkinek megfelelni, de az egész ország és minden magyar ember érdekét kell nézni, erről beszélt a kormányfő. Előfordulhatnak olyan döntések, amelyek nem mindenkinek felelnek meg, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, ideje kezet nyújtani egymásnak, újra kell tudni beszélgetni. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai a drága gázolaj miatt. A pénz először októberben érkezik, jelentette be még pénteken a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összeget nem kell külön igényelni, a pénzt a NAV utalja a gépjárműadó nyilvántartás alapján. Akinek nincs bankszámlája, annak a posta viszi ki a dízel támogatást. Az agrárszektort azzal segítik, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését. Az üzemanyagárak csökkentését és a korábbi árplafon visszaállítását csürgeti a Fidesz. Az ellenzéki párt törvényjavaslatban kezdeményezi a korábban alkalmazott 95-ös benzinre vonatkozó 595 és a gázolajra érvényes 615 forintos védett ár visszaállítását. A jelenlegi nemzetközi és regionális piaci környezetben súlyos ellátásbiztonsági kockázatot jelentene egy újabb védett üzemanyagár, közölte a MOL. Az olajtársaság ezért támogatja a kormány mostani megközelítését. Értetlenséggel és csalódással fogadta a rendelkezést több hazai fuvarozó szervezet, ők ugyanis nem kapnak kompenzációt. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete azt írta, hónapok óta jelezték, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a kis és közepes vállalkozásokat. Kész személyesen találkozni Vladimir Putyinnal a G20 decemberben Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján, amennyiben az orosz elnök is részt vesz az eseményen, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij a Deutsche Welle-nek adott exkluzív interjújában. Arra a kérdés, hogy ebben az esetben elutazne oda, az ukrán elnök egyértelmű választ adott. Igen, természetesen el kell mennünk, találkoznunk kell, beszélnünk kell és döntéseket kell hoznunk, fogalmazott. Hangsúlyoztam, egy esetleges találkozón számára már nem az lenne a legfontosabb, milyen üzeneteket váltanak egymással, hanem az, hogy szülessen kézzel fogható eredmény. Leszavazta a brit parlament a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők önkéntes eutanáziájáról szóló törvényjavaslatot. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetett el, a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél felélénkül, sokfelé meg is erősödik, a hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 20-21 fok körül alakul, híreinket hallották.

fenyét, kölcsön adta rám az ég. Rongyányi cipő,

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm a velem szemben ülő Széles László Lőrinci plébánost, Isten hozott kedves Laci atya, rádiónk egri stúdiójában.
2: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Idősebb papoktól hallottam, ilyenkor szokták humorosan emlegetni, hogy a jó Isten is hozott, meg az utazás révén a vonat is.
1: Örülünk, hogy erőben, egészségben megérkeztél, és itt vagy velem, rádiónk egri stúdiójában.
2: Bevallom, hogy most is a vonaton eszembe jutottak ezek a dalok, és már úgy azon filóztam, hogy mi legyen a folytatásban, miket tegyek majd be. A vonaton is több olyan dal eszembe jutott, amit tudom, hogy megvan a gyűjteményemben, és passzol a témakörhöz.
1: Javaslom, hogy utazzunk tovább a világban a zene segítségével, mert hogy ez a mostani témakörünk témája, amellyel már néhány hete foglalkozunk, és most is ezt a témakört járjuk körül. Javaslom, hogy legyen most úti célunk Kalifornia. Álmodozzunk szó szerint, és menjünk képzeletben Kaliforniába. A kaliforniai álmodozásról szól ugyanis a hamarosan hallható dal, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
2: Papas and Mamas, így hívják ezt az együttest.
1: Nagyon jó a nevük, nagyon tetszik.
2: Emlékszem, hogy így is emlegették a kíváncsiság műsorban, hogy papák és mamák együttes.
1: Szó szerint.
2: Az ő sajátságuk is ugyanaz, mint a Les Humphreys ének együttesé, vagyis nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kristálytiszta énekre, a vokálra. Mindamellett, hogy nagyon főbemászó dalok születtek tőlük, érdemes meghallgatni és figyelni arra, hogy milyen kristálytisztán énekelnek. Ahogy szokták mondani, az ember szívét, lelkét, idegrendszerét nyugtatják ezek a kristálytiszta, gyönyörű énekhangok, amelyekkel az együttes felvételénél találkozhatunk. Sokszor emlegetem ezt a kis

0: Maradunk még mindig Kaliforniában, és megtudjuk, hogy milyen is az a kaliforniai nap, mert hogy erről szól a most következő dal.
1: Az érdekessége, hogy nem a nap, mint időegység szerepel a dal címében, hanem
0: az égítést, a melegítő, fényt adó nap.
1: Igen, igen. Jóisten óriási teremtménye a nap, a mi csillagunk. Érdekességként szoktam emlegetni a gyerekeknek a világ végével kapcsolatban, hogy már a természettudósok megállapították, hogy a nap az energiájának egy jelentős részét már elveszítette, tehát a nap egyszer meg fog szűnni. Ez passzol azzal, amiről Jézus beszélt, hogy ez a világ egyszer véget ér. Ezt hadd mondjam már el érdekességként. Egy csillagász könyvében olvastam, hogy nap nélkül az életünket nem tudjuk elképzelni. Úgy írt ez a csillagász, hogy nem is az lenne a fő gondunk, hogy megfagynánk, hanem az, hogy nem lennének növények. Márpedig az ember növények nélkül nem tud létezni. Emlékeznek a kedves hallgatók a biológiai tanulmányainkra, az asszimiláció folyamatára, mint a lényege, hogy az élőlény a környezetéből anyagot vesz fel, és az beépíti a saját testébe. Ennek két fajtája van, az autotróf és a heterotróf asszimiláció, hagyd ne menjek most ebbe bele. A lényege ennek az, hogy csak a növények képesek arra, hogy szénből, oxigénből, nitrogénből szerves vegyületeket építenek fel a napfény a fotoszintézis segítségével. Az ember erre képtelen, mi a szerves vegyületeket a táplálékkal együtt készen vesszük fel a szervezetünkbe. Tehát, mondta ez a csillagász, ha megszűnik a nap, bekövetkezett a világ vége.
0: És fény nélkül sem tudnánk élni, hiszen annyira kell az embernek a fény, a világosság, ebből merítjük az energiánkat, az erőnket. Valóban erre is szükség van, arra a fényre, amelyet a nap sugároz nekünk.
1: Igen, ahogyan a Jóisten nélkül, úgy nap nélkül sem tudunk létezni, ez mutatja.
0: Nagyon örülök, kedves Laci atya, most úgy felcsillant a szemem, ezt azért mondom, mert a kedves hallgatók nem látnak bennünket, csak hallanak.
1: Közben várok, én tanúsítom, hogy csillogok a beszeme.
0: Úgy örülök, hogy megemlítetted a Jóistent, Jézus Krisztus.

0: Krisztust, hiszen te elsősorban plébános és pap vagy. Jó, most ebben a sorozatban azt halljuk tőled, hogy a különböző nosztalgia világslágerekről beszélsz nekünk, hazai és külföldi felvételekről egyaránt, de olyan jó és úgy örülök, amikor a teológiai tanítást is bele-bele csempészed a kis ismertetőidbe. És most olyan jó volt hallgatni, hogy ilyen szempontból is megközelítettük a hamarosan hallható világslágert.
1: Gondolom, hogy a dal szerzői nem ok nélkül választották a napot, mint Így testet is a dal címeként.
0: Szóljon akkor a California Sun, vagyis a Kaliforniai Nap című felvétel a Rivieras együttestől 1963-ból.
1: Mielőtt Marci elindítaná a felvételt, annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egy amerikai rock együttes volt. Érdekességként ezt én úgy szereztem meg, hogy nem emlékeztem már a gyerekkoromból erre. Ellenben Tali Viktornak volt egy olyan műsorsorozata is, hogy ez volt a címe Verkli. Ördög Csilla volt a műsorvezetője, ő konferálta be. Én akkor éppen otthon voltam a plébánián, ez a túlszegi állomás helyemen történt, és próbaképpen elindítottam a magnót. Hála Istennek, amikor megszólalt, már beugrott az emlékeimből, és elmondhattam róla, hogy gyerekkorom óta ezt a dalt is csak akkor hallottam, amikor ott rögzítettem.
0: És most meghallgatjuk a folytatásban a California Sun, vagyis a Kaliforniai Nap című felvételt. A Rivieras együttes játszik 1963-ból.

0: Vajon milyenek lehetnek azok a kaliforniai lányok? Remélhetőleg, aki jól tud angolul, és érti majd a most következő dal szövegét, az választ is kaphat erre a kérdésre. De azért én felteszem neked is, kedves Laci atya, mit is tudhatunk meg a most következő dalból a kaliforniai lányokról? Mert hogy erről lesz szó a folytatásban.
1: Erre szorták mondni be a kérdésedre, hogy passz.
0: Hát biztos dicséri a kaliforniai lányokat.
1: Gondolom.
0: Szépek, csinosak, mindig vidámak.
1: És a tengerparton, hiszen a Beach Boys együttes játszik, ott valóban a napfényben még szebbnek tűnhetnek. A dalról olyan különösebb emlékeim nincsenek, már arra sem emlékszem, hogy hogyan rögzítettem a gyűjteményembe, de most is elmondhatom róla, hogy mindig örömmel hallgatom, annyira tetszik.
0: És most meghallgatjuk a California Girls, vagyis Kaliforniai Lányok címmel a Beach Boys együttes felvételét 1965-ből.

0: Egy érdekes általános megállapítás lesz a most következő dalunk címe, amely szerintem csak a dal erejéig igaz, mert hogy ez a természetben nem fordulhat elő. Dél-Kaliforniában sohasem esik az eső, erről szól majd a most következő dal. Hát a valóságban biztos nincs ez így, de mit mondhatunk el a dalról?
1: Egy brit zenész és dalszerző énekelte, Albert Hammond. Érdekes módon nekem nem ez a dal tetszik legjobban, hanem a Szabad Elektromos Zenekar című. Az is megvan a gyűjteményben, majd ha jó Isten adja, lejátsszuk, de ebbe a témakörbe ez nem passzol. Ez a dal mégis azért annyira megnyerte a tetszésemet, hogy rögzítettem a gyűjteményemben, és megvan. Szerintem ez is nagyon-nagyon aranyos és nagyon kellemes. Érdemes meghallgatni, már erre sem emlékszem, hogy hogyan jutottam hozzá. Az rémlik a középiskolás koromból, hogy volt egy kollégista társam, Bundola Istvánnak hívják, aki azóta újságíró lett és főszerkesztő. Nagyon képbe volt már ő is középiskolás koromban ezekben a régi zenékben. Arra emlékszem konkrétan, hogy ő mondta meg pontosan ennek a dalnak a magyar címét, meg az előadóját. Így aztán megint csak nem okozott gondot, hogy meg tudjam szerezni.
0: Megszerezted, a magángyűjteményed része lett, így már most a Szent István Rádió magángyűjteményének része is, és meghallgatjuk most a folytatásban Albert Hammond dalát, melynek címe Dél-Kaliforniában sohasem esik az eső, vagyis It Never Rains in Southern California. Szóljon a dal 1972-ből.

0: Olyan sokat emlegettük már, és említést tettünk a Kansas City című világslágerről. Természetesen nem múlhat el ez a sorozatunk, úgyhogy meg ne hallgassuk ezt a dalt. Jó hírrel szolgálhatok, kedves hallgatóink, önöknek, mert hogy a folytatásban ez szól hamarosan. Laci atya, te szereted ezt a dalt?
1: Nagyon, egy is nagy kedvencem ettől az együttestől. Böbének említettem itt adáson kívül, hogy bementem a zenei szerkesztők szolgálati helyiségébe itt a rádióban, és a polcon találtam egy Les Humphries Singers CD-t, amely válogatás. Érdekessége volt, szóval is tettem az akkor itt szolgálatot teljesítő zenei szerkesztőnek, hogy a CD-n ez a dal nem szerepelt. De hála Istennek nekem megvan. És egy olyan emlék jut erről eszembe, hogy általános iskolás koromban még középhullámú adásokból rögzítettem a felvételket kazettára, hogy szóltam róla, egy Philips N2205 típusú magnó készülékünk volt a családban, és édesapámtól kaptam ajándékba a kazettát, amire azt vettem fel, amit én szerettem volna. Nagyon jól emlékszem, hogy nyári szünidőben édesanyámmal elmentünk a termelő szövetkezetbe a földi eper földre, a földi epret kapálni. Az 5 órai tejában elhangzott ez a felvétel. Én kértem az anyut, hogy engedje meg nekem, hogy biciklivel gyorsan hazaszaladjak, rögzítsem, és utána visszamegyek, folytatom a kapálást, tehát segítek neki.
0: De honnan tudtad, hogy majd mikor hangzik el a dal? Azt az 1 órát végighallgattad?
1: Nem, hanem járt akkor nekünk a rádió és televízió újság, ami azóta már megszűnt. Ebben mindig előre leközölték a Petőfi Rádió könnyűzenei műsorainak a tartalmát. Nem mindegyiket, csak nagyobb részben. És mondanom sem kell, ha jól tudom, pénteki napokon jelent meg ez az újság. Amikor megjöttem, mindjárt úgy nekiestem, hogy szokták mondani, hogy rögtön néztem az egész heti könnyűzenei műsort, és ha találtam benne olyan dalt, amire vadásztam, azt ceruzával vagy tollal rögtön aláhúztam, és bekarikáztam a felvétel sorszámát. Innen tudtam meg, hogy ebben az adásban el fog hangzani.
0: De jó, hogy ezt elmondtad, mert valóban felmerül az emberben a kérdés, hogy honnan tudtad, hogy mikor adják le a te kívánságodat, és milyen sorrendben, de akkor itt a válasz a kérdésemre.
1: Igen, és egy érdekesség még a dolog kapcsán, hogy kerékpárral mentünk a földre dolgozni édesanyámmal, és ott vettem észre, hogy a karórámat otthon felejtettem. A másik szomszédunk egy néni volt, aki szintén kapált. Én rögtön éltem a lehetőséggel, és megkérdeztem, hogy van-e nála óra. Mondta, hogy igen. Külön kértem, hogy 5 órakor kezdődik az 5 órai teja. Körülbelül az a 4.-5. felvétel volt, tehát 5 óra előtt 5 perce szóljon nekem, hogy gyorsan kerékpárral haza tudjak tekerni. A néni úgy kapált, hogy az egyik szem az órán volt, és úgy szólt nekem, hogy figyelj csak, itt az idő, indulhatsz. Édesanyám nem örült neki, annyit mondott, hogy nem biztos, hogy ezt más anyuka is megengedte volna neked, de azért jó szívére hallgatva megengedte. Így tekertem haza, rögzítettem, még középhullámú adásból monóban a felvételt, és az első dalok között volt, amivel már általános iskolás koromban gyarapodtam a gyűjteményt illetően. Későbbiekben aztán már ugye jobb minőségbe sikerült ezt a rádióból megszereznem, mi is így hallgatjuk majd most meg.
0: Akkor ez egy nagyon értékes felvétel, kedves Laci atya, de jó, hogy elmondtad, milyen nehézségek árán szerezted meg ezt a felvételt. Hát ezen információk tudatában hallgassuk meg most a Les Humphries Singers Kansas City című világslágerét. Szóljon a dal 1974-ből.
1: Előtte még megint hadd mondjak egy dolgot, amit most Böbe mondott, ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy pap barátom, kollégám, ő is Váci egyházmegyés, aki a műsorról meg a gyűjteményemmel kapcsolatban szó szerint a következőt mondta, már azt hiszem ezt emlegettük adásba, idézem a szavait, hódolatom az őrületed előtt.
0: Szóljon akkor a Les Humphries Singers Kansas City című dalam.

0: Javaslom, hogy a folytatásban menjünk San Franciscóba. Én most ezt a kifejezést említem, de egészen pontosan a most következő dal címe is így hangzik. Menjünk San Franciscóba. Mit lehet tudnunk a dalról, kedves Laci atya?
1: Ezt a dalt nem én kértem a kívánság műsorban, erre emlékszem, de volt, aki erre emlékezett, nekem már nem élt az emlékeimben. Amikor hallottam, megint csak úgy adódott a helyzet, hogy otthon voltam a Tószegyi plébánián, és próbaképpen bekapcsoltam felvételre a magnókészüléket. Amikor a dal felcsendült, hogy szokták mondani, cigánykereket vetettem örömömben, mert rögtön beugrott, hogy tény, erre a dalra jól emlékszem, csak már elhalványult az emlékeimből. Ebből adódóan nagyon örültem, hogy rögtön tudtam is rögzíteni. San Francisco kapcsán már egy dalt egyszer lejátszottunk a korábbi adásokban, annak csak ennyi volt a címe, a város neve, Scott McKenzie énekelte annak idején, ezt már hallhatták a kedves hallgatók, ezért ebből adódóan ezt most már nem választottam ebbe a témakörbe. De maradjunk továbbra is akkor ebben a városban, illetve utazzunk ide.
0: És hallgassuk meg a Let's Go to San Francisco, vagyis a Menjünk San Franciscóba című felvételt a Flower Pot Man angol pop együttes Dala Soul 1967-ből.

0: Időzzünk még, javaslom, San Franciscóban, és tudjuk meg, hogy milyenek is azok a San Franciscói éjszakák, mert hogy erről szól a hamarosan hallható dal, amelyről mit tudhatunk.
1: Egy klasszikus együttes. Ha ennyit mondok a kedves hallgatónak, hogy Animals, azt hiszem mindenki felkapja a fejét. De nem a legnagyobb slágerük következik most a Felkelő napháza, hanem ez, amit Böbe konferált. Ezt a dalt megint csak úgy hallottam a Petőfi Rádió valamelyik műsorában, én erre szintén már így nem emlékeztem a gyerekkoromból. Szokták mondani, hogy próba szerencse, megint az volt, hogy így bekapcsoltam a magnó készüléket, és amikor elindult, akkor rögtön azt mondtam, hogy hogyne kellene, kár lenne leállítani most a magnót, így aztán tudtam is rögzíteni. A kis könyvemben, ebben a Kicsoda a külföldi rockzenében címűben erről az együttesről röviden csak ennyit találtam. Az Alan Price kombóból alakult 1962-ben Eric Burdon belépésével a 60-as évek egyik legjelentősebb angol rock együttese. A Felkelő nap háza című dalukkal kereken 20 éve futottak be. Ez 1982-es ez a könyv. Én azt hiszem, hogy hibás az adat, mert emlékeim szerint 1964-es a Felkelő napháza című daluk, de most ezzel nem vitatkozom a könyvvel. Mondanom sem kell, hogy az a felvétel, hogy is megvan a gyűjteményben, majd ha jó Isten adja, idővel azt is lejátszuk. Arról is úgy tudom, hogy egy népdal feldolgozása. Na de maradjunk a témánknál. A San Franciscói éjszakákhoz térjünk vissza.
0: Mert hogy meghallgatjuk ezt a dalt, amelynek pontosan ez a címe, San Franciscan Nights, vagyis San Franciscói éjszakák, szóljon Eric Burdon és az Animals együttes közös dala 1967-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai zenei időutazásunk, Utazzunk a világban a zene segítségével című sorozatunk mai adásának végéhez értünk. Köszönjük szépen, hogy ezúttal is velünk utaztak. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva, és arra biztatjuk Önöket, legyenek akkor is utitársaink. Köszönöm szépen a beszélgetést és a zenei szerkesztést Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Birincsik Márton munkáját. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kíván Önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió stúdiójából. A hírszerkesztő, bemondó Debnár Ádám vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli program kínálatunkat. A műsorismertetést követően a nap imája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a Vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután újra hírek, majd azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. Kalendáriumunk keretében a nap jeles eseményeit ismertetjük, aztán 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, amelyet a napverse követ. 6 óra 30 perctől ismét a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket, majd egyházi híreket mondunk, ezután az evangélium hangzik el magyar, szlovák és roma nyelven. 7 óra 35 perctől a Könyvek könyve című műsorunkkal jelentkezünk. 8 óra előtt ismét elhangzik a nap imája, majd híreket mondunk. Kedves hallgatóink, ezek a reggel programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk.

aranyszájú Szent János imája. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje, és az életnek megadója, jöjj el, és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd, jóságos, a mi lelkünket. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Megnyitották ünnepélyesen a 20. Alszakra Fesztivált a Magyar Nemzeti Múzeumban. A megjelenteket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte. A jubileumi eseménysorozatot Erdő Péter bíboros prímás, a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében Martos Levente Balázs nyitotta meg. Milyen csodálatos egy olyan fesztivál, amelyben az ország sok-sok pontján, különböző módon, szinte minden művészeti ágban meghívást kapunk arra, hogy térjünk le a megszokott alternatívák és megszokott ellentétek vágányáról, és hagyjuk, hogy valami nagyobb ejtsen rabul bennünket, fogalmazott az Esztergom budapesti segédpüspök. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését, a több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu internetes oldalon érhető el. Ugyanaz a Balogh Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetése a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kijárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál Kónya Endre pedofil segítőnek, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Az üggyel kapcsolatos dokumentumokat mutatott. Hangsúlyozta, a kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogyha tudomásáról jut valamilyen probléma vagy bűncselekmény, akkor azt eltitkolja. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indítanak, jelentette be. A gyermekvédelem az összeomlás szélén áll, mondta Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár pedig úgy fogalmazott, a rendszer már csak nevében látja el a jogszabályokban előírt feladatát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter miniszterelnök politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bóka János azt mondta, a rendszerről készített jelentésben foglaltakkal kapcsolatban a kormányfő kijelentéseire érdemben nem hajlandó reagálni. A Fidesz feladata, hogy felépítse a szabadság koalícióját az épülő önkénnyel szemben, jelentette ki Bóka János a Köcsei találkozó előtt. Emellett politikai alternatívát szeretnének kínálni a Tisza kormánnyal szemben, tette hozzá. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök Köcsén arról is beszélt, az a dolguk, készen álljanak arra, ha az országnak szüksége lenne rájuk. Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozni, hangsúlyozta a polgári pikniken. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy elfogadott törvény, nem valamelyik parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthofer Ágnes kiemelte, ma emberek milliói vállalják a véleményüket, tükröt tartanak a politikának. Nem tudnak mindenkinek megfelelni, de az egész ország és minden magyar ember érdekét kell nézni, erről beszélt a kormányfő. Előfordulhatnak olyan döntések, amelyek nem mindenkinek felelnek meg, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, ideje kezet nyújtani egymásnak, újra kell tudni beszélgetni. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai a drága gázolaj miatt. A pénz először októberben érkezik, jelentette be még pénteken a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összeget nem kell külön igényelni, a pénzt a NAV utalja a gépjárműadó nyilvántartás alapján. Akinek nincs bankszámlája, annak a posta viszi ki a dízel támogatást. Az agrárszektort azzal segítik, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését. Az üzemanyagárak csökkentését és a korábbi árplafon visszaállítását csürgeti a Fidesz. Az ellenzéki párt törvényjavaslatban kezdeményezi a korábban alkalmazott 95-ös benzinre vonatkozó 595 és a gázolajra érvényes 615 forintos védett ár visszaállítását. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél felélénkül, sokfelé meg is erősödik, a hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 20-21 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
1: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott, választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
2: ¿Qué humanidad queremos construir?
1: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak, azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szent Atya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
0: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária Szent

0: szerzet és konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szent Atya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ez itt az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és profétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szent Atya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által keresztel, könyvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szavanyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a bencés szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat.
1: Thank you for your prayer.
0: Alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
2: A szalvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A szalvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatuk középpontjába. A Szent Atyával való találkozása remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a szalvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatuk középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szent Atya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a szalvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a szalvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről.

0: A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekjéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag szentmise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A salvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szent Atya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a lateráni Szent János Bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János Bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
1: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével második János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kiallgatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök, az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. 3 évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta 2 vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű szélein a 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett. Mert a megbékélés és az egység győzedelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu internetes oldalon érhető el. Ugyanaz a Balogh Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetése a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kijárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál Kónya Endre pedofil segítőnek. Így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Az üggyel kapcsolatos dokumentumokat mutatott. Hangsúlyozta, a kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogyha tudomásáról jut valamilyen probléma vagy bűncselekmény, akkor azt eltitkolja. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indítanak, jelentette be. A gyermekvédelem az összeomlás szélén áll, mondta Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter. Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár pedig úgy fogalmazott, a rendszer már csak nevében látja el a jogszabályokban előírt feladatát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter miniszterelnök politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bóka János azt mondta, a rendszerről készített jelentésben foglaltakkal kapcsolatban a kormányfő kijelentéseire érdemben nem hajlandó reagálni. A Fidesz feladata, hogy felépítse a szabadság koalícióját az épülő önkénnyel szemben, jelentette ki Bóka János a Köcsei találkozó előtt. Emellett politikai alternatívát szeretnének kínálni a Tisza kormánnyal szemben, tette hozzá. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök Köcsén arról is beszélt, az a dolguk, készen álljanak arra, ha az országnak szüksége lenne rájuk. Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozni, hangsúlyozta a polgári pikniken. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy elfogadott törvény, nem valamelyik parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthofer Ágnes kiemelte, ma emberek milliói vállalják a véleményüket, tükröt tartanak a politikának. Nem tudnak mindenkinek megfelelni, de az egész ország és minden magyar ember érdekét kell nézni, erről beszélt a kormányfő. Előfordulhatnak olyan döntések, amelyek nem mindenkinek felelnek meg, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, ideje kezet nyújtani egymásnak, újra kell tudni beszélgetni. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai a drága gázolaj miatt. A pénz először októberben érkezik, jelentette be még pénteken a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összeget nem kell külön igényelni, a pénzt a NAV utalja a gépjárműadó nyilvántartás alapján. Akinek nincs bankszámlája, annak a posta viszi ki a dízel támogatást. Az agrárszektort azzal segítik, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését. Az üzemanyagárak csökkentését és a korábbi árplafon visszaállítását csürgeti a Fidesz. Az ellenzéki párt törvényjavaslatban kezdeményezi a korábban alkalmazott 95-ös benzinre vonatkozó 595 és a gázolajra érvényes 615 forintos védett ár visszaállítását. A jelenlegi nemzetközi és regionális piaci környezetben súlyos ellátásbiztonsági kockázatot jelentene egy újabb védett üzemanyagár, közölte a MOL. Az olajtársaság ezért támogatja a kormány mostani megközelítését. Értetlenséggel és csalódással fogadta a rendelkezést több hazai fuvarozó szervezet, ők ugyanis nem kapnak kompenzációt. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete azt írta, hónapok óta jelezték, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a kis és közepes vállalkozásokat. Kész személyesen találkozni Vladimir Putyinnal a G20 decemberben Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján, amennyiben az orosz elnök is részt vesz az eseményen, jelentette ki Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle-nek adott exkluzív interjújában. Arra a kérdés, hogy ebben az esetben elutazne oda, az ukrán elnök egyértelmű választ adott. Igen, természetesen el kell mennünk, találkoznunk kell, beszélnünk kell és döntéseket kell hoznunk, fogalmazott. Hangsúlyozta, egy esetleges találkozón számára már nem az lenne a legfontosabb, milyen üzeneteket váltanak egymással, hanem az, hogy szülessen kézzel fogható eredmény. Leszavazta a brit parlament a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők önkéntes eutanáziájáról szóló törvényjavaslatot. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetett el, a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél felélénkül, sokfelé meg is erősödik, a hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 20-21 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma a Kornél, az Amadél, az Amáta, a János, a Ludovika, a Lúza, a Mór és a Móricz nevűek ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Kornél latin eredetű név, a Cornelius nemzetség név rövidülése, jelentése sonfa, szarv, Cornéliusi. Az Amadil spanyol eredetű név, az Amada, magyarul Amáta származéka. Más magyarázat szerint az Amábel és Amadea keveredésével jött létre, jelentése kedves, szeretett. Az Amáta latin eredetű név jelentése szintén kedves, szeretett. A János bibliai név, a héber Johanna név görög Johannes változatából, illetve ennek hasonló hangzású latin formájából származik, jelentése Jáve megkegyelmezett. Magyarországon a 16.-18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott egészen az 1970-es évekig. A Ludovika germán ófrancia latin eredetű név, a Lajos férfi név latinosított alakjának női párja, jelentése hírnév vagy háború. A Lujza francia eredetű név, a Lajos férfi név francia megfelelőjének a női párjából származik, a Louisból, jelentése hírnév háború. De az is lehetséges, hogy latin-germán eredetű, ebben az esetben a jelentése a Lucretius nemzetséghez tartozó. A Mór a Móricz 19. századi rövidüléséből származik. Más magyarázat szerint a Maurus rövidüléseként tartják számon, jelentése Mór, szerecsen. A Móricz pedig latin eredetű név, a Mauritius névből származva, ez pedig a Maurus továbbképzése. Jelentése itt tehát szintén Mór, szerecsen. Isten éltesse tehát a Kornél, az Amadil, az Amáta, a János, a Ludovika, a Lúza, a Mór és Móricz nevűeket. Ha van ilyen ismerősük, akkor ne felejtsék felköszönteni őket ma. Mi is sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. szeptember 13-a, évközi 24. vasárnap van, az év 256. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 109 nap van hátra. Ez a Magyar Dal napja, szeptember 2. vasárnapjaként. A Magyar Dal napját először a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján tartották, az erre a napra szervezett rendezvényeken a pop és rockzene mellett jazz, népzenei, színházi, gyermek és komolyzenei műsorok is megtalálhatók a programban. Nézzünk néhány eseményt kronológiai és nem fontossági sorrendben. 1705-ben történt ezen a napon, hogy meghalt Tököli Imre főnemes, kuruc hadvezér, erdélyi és felső magyarországi fejedelem, teljes nevén gróf Késmárki Tököli Imre. 1682 és 85 között felső magyarországi fejedelem, 1690-ben erdélyi fejedelme lett. 1788-ban New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. 1931-ben Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsonat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat. Szeptember 12-éről 13-ra virradó éjjel 0 óra 20 perckor robbant a híd. A detonáció következtében a mozdony az első 6 kocsival a viaduktról a mélybe zuhant, a tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. A helyszínen megtalálták a házilag szerkesztett pokolgépet és egy levelet, amely a kommunistákra terelte a gyanút. Ennek következtében statáriumot, vagyis rögtönítélő bíróságot vezettek be 1932. októberéig. A nyomozás során azonban kiderült, hogy az őrült bécsi kereskedő és gyáros Matuska Szilveszter követte el a bűncselekményt, valamint egy korábbi németországi és ausztriai vasúti robbantásnak is ő volt a tettese. Az osztrák bíróság 6 évi fegyházra, a magyar törvényszék pedig halálra ítélte, de mivel nem volt halálbüntetés Ausztriában, az ottani büntetésének letöltése után életfogytiglani fegyházra ítélték, amelyet a Váci Országos Királyi Fegyintézetben kellett letöltenie. 1944 végén, amikor a felszabadító orosz csapatok Vácra értek, a börtön néhány órára gazdátlan maradt, Matuska Szilveszter megszökött az űrzavarban és eltűnt. Utoljára szülőfalujában csantavéren látták. Életéről és a vonatbalesetről, illetve merényletről Viaduk címen film is készült. 1940-ben német bomba talált el a londoni Buckingham palotát. 1955-ben egy Los Angeles-i stúdióban Little Richard rögzítette a Tutti Frutti című rock'n'roll slágert. 1962-ben bemutatták Magyarországon a Hófehérke és a Hét Törpe című egész estés rajzfilmet. 1965-ben az Egyesült Államokban megjelent a Beatles egyik legszebb felvétele, a Yesterday. 1985-ben megjelent a Super Mario Bros. Című játék, melynek főszereplő figurája emblémává vált. 1989-ben Desmond Tutu püspök vezetésével apartheid ellenes tüntetést tartottak Dél-Afrikában. 1993-ban Yasser Arafat palesztin és Yitzhak Rabin izraeli vezető megállapodást írtak alá, Washingtonban tették ezt, amely a 4,5 évtizede tartó ellenségeskedés lezárásának elveit rögzítette, mint láthatjuk azóta is. Hát kevesebb a siker emögött a megállapodás mögött. 1996-ban ezen a napon az Agteleki karszt és a szlovák karszt barlangjait a világörökség részének nyilvánították. 2010-ben elhunyt Szenes Iván író, dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző, a nevéhez kapcsolódóan meg annyi minden mellett elég, ha csak azt említjük, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. És 2014-ben meghalt Avar István, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színész, a nemzet színésze, politikus. Kedves hallgatóink, szeptember 13-án ez volt a nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megnyitották ünnepélyesen a 20. Alszakra Fesztivált a Magyar Nemzeti Múzeumban. A megjelenteket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte. A jubileumi eseménysorozatot Erdő Péter bíboros prímás, a fesztivál egyházi fővédnökének képviseletében Martos Levente Balázs nyitotta meg. Milyen csodálatos egy olyan fesztivál, amelyben az ország sok-sok pontján, különböző módon, szinte minden művészeti ágban meghívást kapunk arra, hogy térjünk le a megszokott alternatívák és megszokott ellentétek vágányáról, és hagyjuk, hogy valami nagyobb ejtsen rabul bennünket, fogalmazott az Esztergom budapesti segédpüspök. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését, a több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu internetes oldalon érhető el. Ugyanaz a Balogh Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetése a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kijárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál Kónya Endre pedofil segítőnek, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Az üggyel kapcsolatos dokumentumokat mutatott. Hangsúlyozta, a kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogyha tudomásáról jut valamilyen probléma vagy bűncselekmény, akkor azt eltitkolja. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indítanak, jelentette be. A gyermekvédelem az összeomlás szélén áll, mondta Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter. Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár pedig úgy fogalmazott, a rendszer már csak nevében látja el a jogszabályokban előírt feladatát. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter miniszterelnök politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bóka János azt mondta, a rendszerről készített jelentésben foglaltakkal kapcsolatban a kormányfő kijelentéseire érdemben nem hajlandó reagálni. A Fidesz feladata, hogy felépítse a szabadság koalícióját az épülő önkénnyel szemben, jelentette ki Bóka János a Köcsei találkozó előtt. Emellett politikai alternatívát szeretnének kínálni a Tisza kormánnyal szemben, tette hozzá. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök Köcsén arról is beszélt, az a dolguk, készen álljanak arra, ha az országnak szüksége lenne rájuk. Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozni, hangsúlyozta a polgári pikniken. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy elfogadott törvény, nem valamelyik parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthofer Ágnes kiemelte, ma emberek milliói vállalják a véleményüket, tükröt tartanak a politikának. Nem tudnak mindenkinek megfelelni, de az egész ország és minden magyar ember érdekét kell nézni, erről beszélt a kormányfő. Előfordulhatnak olyan döntések, amelyek nem mindenkinek felelnek meg, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, ideje kezet nyújtani egymásnak, újra kell tudni beszélgetni. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai a drága gázolaj miatt. A pénz először októberben érkezik, jelentette be még pénteken a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összeget nem kell külön igényelni, a pénzt a NAV utalja a gépjárműadó nyilvántartás alapján. Akinek nincs bankszámlája, annak a posta viszi ki a dízel támogatást. Az agrárszektort azzal segítik, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését. Az üzemanyagárak csökkentését és a korábbi árplafon visszaállítását csürgeti a Fidesz. Az ellenzéki párt törvényjavaslatban kezdeményezi a korábban alkalmazott 95-ös benzinre vonatkozó 595 és a gázolajra érvényes 615 forintos védett ár visszaállítását. A jelenlegi nemzetközi és regionális piaci környezetben súlyos ellátásbiztonsági kockázatot jelentene egy újabb védett üzemanyagár, közölte a MOL. Az olajtársaság ezért támogatja a kormány mostani megközelítését. Értetlenséggel és csalódással fogadta a rendelkezést több hazai fuvarozó szervezet, ők ugyanis nem kapnak kompenzációt. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete azt írta, hónapok óta jelezték, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a kis és közepes vállalkozásokat. Leszavazta a brit parlament a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők önkéntes eutanáziájáról szóló törvényjavaslatot. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetett el, a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél felélénkül, sokfelé meg is erősödik, a hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Aranyszájú Szent János, püspök és egyháztanító. Antiókiában született, gazdag katonai családban 344 vagy 347 körül. Édesapja korán meghalt, így az édesanyja nevelte és elsajátítatta vele kora minden tudományát. 18 éves korában keresztelkedett meg. Görög műveltsége nem akadályozta meg őt abban, hogy rétor legyen, szónok. De később erről lemondott, és felvette a kisebb rendeket. Remete szeretett volna lenni, de az édesanyja megakadályozta ebben. A híres antiókiai iskolában Tarzuszi Diodorus volt a mester. Az evangéliumban Krisztus hívószavát kereste, és meg is találta. Heléciusz püspök 380-ban vagy 381-ben diákonussá szentelte. Prédikálhatott, s a püspök nagy segítője lett. Fölemelte szavát a cirkuszi játékok, az erkölcstelen színház és a pogány ünnepek ellen. Védte a szegények jogait, irodalmi tevékenységet is folytatott, született szónok volt. Nagyon szemléletesen, képszerűen tudott beszélni. Nyíltan és szenvedélyesen fogalmazott, játszott az emberi szív húrjain. Hallgatói beszédeiből kiérezték az értük való aggódást és szeretetet. Híre hamarosan túlszárnyalta Antiókia határát, eljutott a birodalom fővárosába, Konstantinápolyba is. Ez lett aztán fölemelkedésének és megpróbáltatásainak az oka. Amikor meghalt az ottani püspök, a császár minisztere őt találta méltó utódnak. Csellel hívta őt a fővárosba. Így lett aztán püspök, a keleti egyház első embere, a császár udvari szónoka. Azt hitték az udvarban, hogy szavaival az udvar fényét fogja emelni. Ám hamar kiderült, hogy csalódtak. Nem a fényüket emelte, hanem a rá jellemző határozottsággal és szigorúsággal szemükre vetette a császári udvartartás fényűző életmódját. A korábbiakhoz képest szavai szigorúbbak és csípősebbek lettek. A püspöki széken azonnal felszámolta elődre fényűző életét. Kemény kézzel bánt papjaival, és felügyelt arra, hogy kikkel élnek egy fedél alatt. Különös gondja volt a szegényekre. Gazdag matrónák segítségével szociális intézményeket hozott létre, ahol a legszükségesebbekkel ellátta őket. Sokat tett azért, hogy a vidéken és a hegyekben élők megismerjék az igaz hitet. Kitűnő lelki pásztor volt, aki támadta az eretnekeket. Így aztán ellenségeinek száma egyre nőtt. Az erkölcsöket komolyan vevő főpásztort elsősorban maga a papság és a romlott életű püspökök kezdték támadni. Amikor egyházi és császári ellenségei összefogtak ellene, egyik írégye, Teofilosz, alexandriai püspök 403-ban összehívta a tölgyfa zsinatot, amelyen Jánost megfosztották hivatalától. A döntést maga császár írta alá.

0: szüleik bűneiért. János a bizánci liturgia atya. Az ortodoxok napjainkban is az ő liturgiáját használják. A Szentmisében így kérünk Istentől kegyelmet. Istenünk, benned bízók erőssége, aranyszájú Szent János püspök, a te akaratodból, mint az ékes szólás mestere és az üldöztetések elviselésének példaképe tündöklik előttünk. Add, hogy megfogadjuk tanítását, és épüljünk rendíthetetlen türelmének példáján.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Az illés szekerén. Az Úr illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt és szeret. Tüzes, gyors szíveket ad nekik. Ezek a tüzes szekerek. Az illés nép ég felé rohan, s megáll ott, hol a tél örök. A Himalájak jég csúcsain porzik szekerük és zörög. Ég s föld között bús hazátlanul hajtja őket a sors szele. Gonosz, hűvös szépségek felé szágult az illés szekere. Szívük izzik, agyuk jégcsapos. A föld reájuk fölkacag, s jég útjukat szánva szórja be hideg gyémánt porral. A nap.
1: Ady Endre az Illés szekerén című versét Papp Zoltán mondta el. Ady Endre 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg Versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban indult Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg, 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verseskötete, a Halottak élén címmel. Ady 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székes egyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
1: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott: választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
2: ¿Qué humanidad queremos construir?
1: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak, azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szent Atya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin-Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
0: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szent Atya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ez itt az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és profétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szent Atya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által keresztel, könyvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szavanyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a Bencé szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
2: thank you for your prayer,
0: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
3: A szalvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A szalvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozása remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a szalvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szentatya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a szalvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a szalvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag Szent Mise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A szalvadori katolikus egyház 1 érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a Lateráni Székesegyházban. Szeptember 18-án a Szent Atya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a Lateráni Szent János Bazilikában, az egyházmegye Székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a Lateráni Szent János Bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
0: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalma közepete sem lehet a gonoszé és a haláli, az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével II. János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kilagatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus, az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. 3 évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta 2 vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű szélein a 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenéskelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett. Mert a megbékélés és az egység győzelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu internetes oldalon érhető el. Ugyanaz a Balogh Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetése a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kiárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál Kónya Endre pedofil segítőnek, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Az üggyel kapcsolatos dokumentumokat mutatott. Hangsúlyozta, a kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogyha tudomásáról jut valamilyen probléma vagy bűncselekmény, akkor azt eltitkolja. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indítanak, jelentette be. A gyermekvédelem az összeomlás szélén áll, mondta Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár pedig úgy fogalmazott, a rendszer már csak nevében látja el a jogszabályokban előírt feladatát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter miniszterelnök politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bóka János azt mondta, a rendszerről készített jelentésben foglaltakkal kapcsolatban a kormányfő kijelentéseire érdemben nem hajlandó reagálni. A Fidesz feladata, hogy felépítse a Szabadság koalícióját az épülő önkénnyel szemben, jelentette ki Bóka János a Köcsei találkozó előtt. Emellett politikai alternatívát szeretnének kínálni a Tisza kormánnyal szemben, tette hozzá. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A volt miniszterelnök Köcsén arról is beszélt, az a dolguk, készen álljanak arra, ha az országnak szüksége lenne rájuk. Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozni, hangsúlyozta a polgári pikniken. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy elfogadott törvény, nem valamelyik parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthofer Ágnes kiemelte, ma emberek milliói vállalják a véleményüket, tükröt tartanak a politikának. Nem tudnak mindenkinek megfelelni, de az egész ország és minden magyar ember érdekét kell nézni, erről beszélt a kormányfő. Előfordulhatnak olyan döntések, amelyek nem mindenkinek felelnek meg, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, ideje kezet nyújtani egymásnak, újra kell tudni beszélgetni. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai a drága gázolaj miatt. A pénz először októberben érkezik, jelentette be még pénteken a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összeget nem kell külön igényelni, a pénzt a NAV utalja a gépjárműadó nyilvántartás alapján. Akinek nincs bankszámlája, annak a posta viszi ki a dízel támogatást. Az agrárszektort azzal segítik, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését. Az üzemanyagárak csökkentését és a korábbi árplafon visszaállítását csürgeti a Fidesz. Az ellenzéki párt törvényjavaslatban kezdeményezi a korábban alkalmazott 95-ös benzinre vonatkozó 595 és a gázolajra érvényes 615 forintos védett ár visszaállítását. A jelenlegi nemzetközi és regionális piaci környezetben súlyos ellátásbiztonsági kockázatot jelentene egy újabb védett üzemanyagár, közölte a MOL. Az olajtársaság ezért támogatja a kormány mostani megközelítését. Értetlenséggel és csalódással fogadta a rendelkezést több hazai fuvarozó szervezet, ők ugyanis nem kapnak kompenzációt. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete azt írta, hónapok óta jelezték, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a kis és közepes vállalkozásokat. Kész személyesen találkozni Vladimir Putyinnal a G20 decemberben Miamiban rendezendő csúcs találkozóján, amennyiben az orosz elnök is részt vesz az eseményen, jelentette ki Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle-nek adott exkluzív interjújában. Arra a kérdés, hogy ebben az esetben elutazne oda, az ukrán elnök egyértelmű választ adott. Igen, természetesen el kell mennünk, találkoznunk kell, beszélnünk kell és döntéseket kell hoznunk, fogalmazott. Hangsúlyoztam, egy esetleges találkozón számára már nem az lenne a legfontosabb, milyen üzeneteket váltanak egymással, hanem az, hogy szülessen kézzel fogható eredmény. Leszavazta a brit parlament a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők önkéntes eutanáziájáról szóló törvényjavaslatot. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetett el, a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél felélénkül, sokfelé meg is erősödik, a hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Idén, szeptember 13-án vasárnap, azaz holnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendőres András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz. Mindenkit szeretettel várnak. A diósgyőri római katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 13-án, vasárnap, holnap délelőtt 10:30-kor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Szmutku Róbert nagybányai esperes plébános celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsaret együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák, iskolák gyermekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptáncműhely Ámi utánpótlás csoportjai, a Zenita zenével az ifjú tehetségekért alapítvány énekes növendékei, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes. A kulturális programot a Latin Project koncertje zárja. A hagyományoknak megfelelően a plébáni előtt egésznapos kirakodóvásár és vidám park is várja a látogatókat, a búcsú 18 órától a templomban szentmisével zárul. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avattá boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapestiesek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában holnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek, őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek. Vévitányban szeptember 14-én hétfőn Szentkereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kávária dombon, ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a Vévitányi Szent Anna templomban. Mindenkit sok szeretettel várnak. Zarándoklat lesz szeptember 15-én kedden a Kassai Főegyház megyében elterülő Rad községben, ahol a hívek a 17. században a missziós szolgálat és a katolikus hit hirdetése közben életüket adó minorita testvérekre emlékeznek. Abban a században minorita szerzetesek működtek Radon, közülük többen is vértanú halált haltak szolgálatuk során. A helyi hagyomány szerint egy alkalommal ellenséges katonák meg akarták szentségteleníteni a templomat, valamint annak oltárképeit és szent edényeit. A minoriták ezt nem engedték, ezért a katonák bosszúból karddal megtámadták és megölték őket. A szeptember 15-i zarándoklaton imádsággal és hálával emlékeznek meg a minorita vértanúkról. A program 16 órakor kezdődik imádsággal és gyónási lehetőséggel. 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Jaroszláv cár Ferences lesz. A szentmisét követően körmenetet tartanak az egykori minorita kápolna helyszínére, majd lehetőség nyílik a minorita vértanú Iglódi Illés István testi maradványai mellett személyes imádságra is, amelyek a plébánia oratóriumában találhatók. A zarándoklat közös agapéval zárul a plébánia udvarán. Vezetett szentségimádást tart az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport a Ciszterci templomban Egerben szeptember 17-én, csütörtökön 18 órától. Az Egri Servita templom szeptember 19-én, 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. Fájdalmas anya ünnepén 15-én kedden délután 4 órakor a Jópásztor óvoda és a Fertálymesteri Testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkoznak, majd a templomban lesz szentmise 17 óra 30 perctől. 19-én szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Szeptember 19-én szombaton 18 órától bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várják a donorokat, illetve hát várjuk, és minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagy Szent Teréz 3. egyházzenei találkozó Ináncson, a program délután 1 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én kedden Sopronban kezdődik, másnap szerdán Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart, szeptember 21-én hétfőn aztán Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba, majd 18 órától, míg aztán szeptember 22-én kedden 17 órától az Egri Ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik meg, a Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a Püspöki Palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta jelen vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálhatják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra.

0: Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetni, az úr megparancsolta, hogy adják előtt a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívotta őt és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatásodon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. A Sirák fiának könyvéből vett részlet természetesen az új szövetségnek és Urunk Jézus Krisztusnak világosságában megtanít a helyes elmélkedési módra, amely elvezet a szemlélődésre. Egyedül a Szentírásból vett meditációs módszert akarom követni. Ezt a Szentlélek nyilatkoztatta ki, nem régi vagy modern guruk ajánlják. Igaz, mindenkitől lehet tanulni, de mindent a közvetlenül Istentől tanultak alapján kell megvizsgálni, lemérni, megrostálni. 4 nagy valóságra kell gondolni, belső univerzumunk 4 nagy aspektusára. Gondolj a végső dolgokra. Melyek ezek? Az Úr Jézus dicsőséges második eljövetele, amikor feltámasztja a halottakat, megtartja az utolsó ítéletet, újjáteremti az egész világot, és átadja a Szentlélekben az Atyának. Az őskeresztény hívek gondolkodását ez a hatalmas távlat tette nagyvonalúvá. Ez a hatalmas látomás kell, hogy minden áldott nap teljesen birtokába vegye lelkemet. Ez az a végtelen nagy égbolt, amely alatt a keresztény ember élete zajlik. Gondolj halálodra minden nap. Ez mélységet ad életemnek, mert nem enged illúziókban élni. Az ember életének a halál méltóságot is ad, mert kijelenti róla egyszerűségét, létezésének visszafordíthatatlanságát és jelentőséget, mert készülődés az örök életre. Minden este úgy fekszem le, hogy Isten iránti szeretetből megbánom bűneimet, vagyis életem megítélését kiveszem mások kezéből, de még a sajátomból is, és átadom az én teremtőmnek. Gondolj a törvényre. Az evangélium törvényére gondolok, arra az egyetlenre, amely minden más törvényt magába foglal, mely nem is csupán törvény, hanem Isten legbensőbb élete bennem, a szeretetre. Számos teendőm lehet, sok minden érhet, de csak egy igazi feladatom van. Tovább tanulni a szeretetet. Gondolj az Istennel kötött szövetségre. A naponkénti szentmise, amelyben Jézus új és most már örök szövetséget kötött szentvérében köztem és az Atya között a Szentlélekben, forrás és csúcspont, ahonnan igazi életem indul és ahová tart. El vagyok kötelezve, a misztikus jegyesség gyűrűjét hordom, amelybe vésve ez áll. A názáreti Jézus, az élő Isten fia. A jövő hét minden napján e 4-es gondolatvilágába akarom helyezni életemet.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Kármelita szerzetes, teológia professzor, Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

egészen elégő szent áldozat. Uram, hadd egészítsem ki testemben a te szenvedéseid, tested az egyház javára. Jézus egész életében apostol volt. A názáreti rejtettségben épp úgy, mint nyilvános működése éveiben. Mindig az atya küldötte volt. Minden tette apostoli értékű. Elsősorban mégis a kereszten vérével, emberi testében a halál által üdvözítette az embereket. Csak küldetése elvégzésekor mondta, beteljesedett. Szent Pál e titkot szemlélve megérti, hogy az apostol számára nem elég, ha részt vesz Krisztus lelkipásztori tevékenységében, hanem arra is szükség van, hogy részt vegyen megváltó áldozatában. Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az egyháznak a javára. De kötelessége ez a titokzatos test minden egyes tagjának is, ha a lelke javát elő akarja mozdítani. Különös módon vonatkozik ez az imával együtt a szemlélődők apostolságára. Az isteni üdvözítő a bűn rabságában senyvedő emberiséget, különösen az atyához intézett lángoló imájával és önmaga feláldozásával váltotta meg. Ezért mindaz, aki Krisztus üdvözítő művének ezt az egészen benső mozzanatát akarja utánozni, valódi apostoli tevékenységet gyakorol, még akkor is, ha nem végez semmiféle külső tevékenységet. A szemlélődő intézmények életformája ebben áll. Ezek, miközben a szüntelen imára kötelezik el magukat, és azt nagylelkű vezekléssel kísérik, mintegy meghosszabbítják Krisztus imáját és önfeláldozását. Ilyen módon a dicséret nagyszerű áldozatát ajánlják fel Istennek. Az áldozatot a napi vezeklés által, és dicséretet az állandó ima által. És amint Krisztus imája egyben áldozati felajánlás lett, különösen a Getsemáni kertben és a kereszthalálban, ugyanígy a szemlélődők imájának is áldozatnak kell lennie. Fölajánlják önmagukat az atya akaratának, testvéreik üdvösségéért. Jézus, a vezeklők legnagyobb példaképe, nem saját, hanem mások bűneiért vállalta a büntetést és szenvedett. A szemlélődők az ő példáját követve helyettesítő engesztelésnek szentelik magukat, vagyis azért folytatnak vezeklő életet, hogy engesztelést nyújtsanak a világ bűneiért, és irgalmat nyerjenek valamennyi bűnösnek. Szigorú életmódjuknak ez a legmélyebb indítéka. Mindenekelőtt a belső vezeklést kell gyakorolniuk, a szív megtérését, azaz önmaguk állandó megtagadását, amíg csak egész élet és cselekvés módjuk annyira át nem alakul, hogy elmondhassák, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Ezt a benső vezeklést kiegészíti az önként vállalt külső vezeklés, aminek célja, hogy hasonlóvá váljon a Krisztushoz, aki nem csupán lélekben, hanem testben is szenvedni akart. A vezeklésben a szemlélődők Krisztussal egyesülten ajánlják fel magukat teljes áldozatul az atyának. Kérlek benneteket, adjátok át testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, ez legyen szellemetek hódolata. Szent Pál buzdítása összefoglalja a szemlélődő élet programját. Állandó istentisztelet, amelyben az áldozatot a teremtmény önfelajánlása alkotja, aki szenvedéssel áthatott imában szünet nélkül föláldozza önmagát. Az ima állandóan táplálja a Krisztus önfeláldozásában való részesedés vágyát. A vezeklés pedig új lendületet ad az imának, és valódivá teszi. A szemlélődők így módon azokért könyörögnek, akik elhanyagolják a vezeklés kötelességét, ugyanakkor nagylelkűen válaszolnak az egyház sürgető kéréseire. Az egyház ugyanis elsősorban azokat buzdítja a vezeklésre, akik szorosabban akarják követni az önmagát kiüresítő Krisztust. A szemlélődő rendek, tanítja a zsinat,
imádságaikkal, vezetéseikkel és szenvedéseikkel igen sokat tesznek a lelkek megtéréséért, mivel Isten az, aki, ha kérik, munkásokat küld aratásába, megnyitja az evangélium befogadására a nem keresztények lelkét, és megtermékenyíti szívükben az üdvösség igéit.

Az aratás munkásai. Uram, veled együtt hadd szolgáljak én is, hadd adjam életem sokak megváltásáért. Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint a pásztor nélküli juhok. Ekkor ezt mondta: kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Jézus nem csak imát kért apostoli célokra, hanem tevékenységet is. Összehívta a 12-t, és elküldte őket, hogy hirdessék Isten országát. Az ima szakemberei mellett ott kell lenniük a tevékenység szakembereinek is, vagyis a szemlélődők mellett a tevékenyeknek. Szükség van Máriára, aki odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. És szükség van Márta szorgos szolgálatára, aki a testvéreknek megteríti a szeretet asztalát. Egyik is, másik is az Urat szolgálja, és mindkettőnek ugyanaz a célja. Isten országának eljövetele Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére. Különben pedig minden életformában, jól lehet különböző arányban és módon, jelen kell lenniük a szemlélődő és tevékeny élet lényeges elemeinek. Csak így történhet az ország hatékony építése. A zsinat megkülönböztetés nélkül valamennyi szerzetesnek mondja. Szükséges, hogy a szerzetesek, bármilyen jellegű is a szerzetük, mindenek felett és egyedül Istent keresve egyesítsék az elmét és a szívet Istenhez kapcsoló szemlélődést az apostoli szeretettel, amelynek sürgetésére iparkodjanak közreműködni a megváltás művében és Isten országa terjesztésében. Az Úr lábánál időzve megerősödik az apostoli buzgóság, és termékenyé válnak a művek. Az apostoli eszmény állandóan nagy lelkűségre késztet, és megőriz a középszerűségtől. A szemlélődésnek és az apostoli buzgóságnak kölcsönösen támogatnia kell egymást. Nagyon érvényes ez a lelkipásztori tevékenységet végző papokra. Az egyház azt ajánlja nekik, hogy tevékenységüket bőséges szemlélődéssel táplálják és támogassák. Az apostoli munkában elkötelezett világi keresztényeknek ezt mondja a zsinat: senki se felejtse el, hogy hatással lehet a világon mindenkire, és az egész emberiség üdvösségéhez járulhat hozzá. Nyilvános istentisztelettel és imádsággal, vezekléssel, továbbá a bajok és a fáradalmak készséges vállalása által, amely a szenvedő Krisztushoz teszi őket hasonlóvá. Senki sem születik evangéliumi munkásnak. Ezt Jézus ékes szólóan bizonyította életével és tanításával. Nagy titok az, hogy ő, aki arra kapott küldetést, hogy hirdesse Isten országát, rövid földi életéből 30 évet az imának, a názáreti csöndes és rejtett életnek akart szentelni, és mindössze 3 esztendőt szánt közvetlen apostoli tevékenységre. Pedig a munka ugyancsak sürgette. Hirdetnie kellett az evangéliumot, nevelnie kellett az apostolokat, meg kellett alapítania az egyházat. És Jézus mégsem sietett. És mielőtt megkezdte volna nyilvános működését, 40 napra visszavonult a pusztába, hogy böjtöljön és atyával beszéljen. Valami hasonló történik az apostolok életében is. Az Úr előbb felkészíti őket, aztán kapnak csak küldetést. Tanítja, figyelmezteti őket, megmutatja, hogyan kell imádkozni, az erényeket gyakorolni, hogyan kell leendő küldetésük követelményei szerint élniük, és mindössze néhányszor bíz rájuk valami közvetlen apostoli munkát, hogy némi tapasztalatot szerezzenek. És mielőtt végleg elküldeni őket a világ meghódítására, azt akarja, hogy lelkük testének vétele a kínszenvedés élménye által megerősödjék, és imában együtt várakozzanak a Szentlélek eljövetelére. Az egyház ezt az iránymutatást követve azt kívánja,
hogy az apostolok, mielőtt beállnának az aratás munkájába, megfelelő kulturális és lelki kiképzést kapjanak. A papságra készülőkkel kapcsolatban a zsinat ezt mondja: tanuljanak meg bensőséges és állandó közösségben élni az Atyával, az ő fia Jézus Krisztus által, a Szentlélekben. Tanulják meg Krisztust keresni. Isten szavának hűséges átelmélkedésében, az egyház szent misztériumaiban, elsősorban az Eucharisztiában és a zsolozsmában való tevékeny részvétel által. Tanuljanak meg a növendékek az evangélium szelleme szerint élni. Legyenek szilárdakká a hitben, reményben és szeretetben, hogy ezeknek a gyakorlása által imádságos lelkületre tegyenek szert. Komoly lelki kiképzés nélkül egyetlen apostol, egyetlen pap, egyetlen szerzetes vagy világi keresztény sem tud hatékonyan apostolkodni.

Világítson világosságtok. Uram, hadd ragyogjon világosságom, és hadd világítson meg mindenkit a házban. Van egy mindenki, pap, szerzetes, tevékeny és szemlélődő szerzetes világi keresztény számára közös apostolság. Szent Pál ezt így fejezte ki. Legyetek követőim, ahogyan én Krisztus követője vagyok. A világ nem annyira elvont tanítást vár, hanem a megtestesített evangélium konkrét, a mindennapi életben megjelenő példáját, és nem csak egy-két területen, hanem az élet minden vonatkozásában. Korunk súlyos tévedései közé kell számítani a sokaknál tapasztalható hasadást, vallott hitük és mindennapi életük között. Ez a tény korunk egyik súlyos botránya, árt az evangéliumnak. Senki sem ad hitelt ugyanis annak, aki szavaival hirdet egy tanítást, de ezt nem éli, sőt, magatartásával talán meg is tagadja. A botrány és a kár még súlyosabb, ha olyanok okozzák, akiknek fontos helyük van az egyházban, akiknek különösképpen meg kellene testesíteniük az evangéliumi szellemet. Jézus ezekről is elmondhatná, amit a farizeusokról mondott. Ne utánozzátok tetteiket, mert csak mondják, de nem teszik. A modern ember menekül mindenfajta képmutatástól és kíméletlenül bírálja azt. A szerzetesektől, a papságtól és az elkötelezett keresztényektől mindenek előtt az élet tanúságtételét kérik számon, s csak amikor ezt megtalálják, hajlandók párbeszédet kezdeni az evangéliumról. A zsinat többször is felhívta a figyelmet erre a feladatra. A társadalomban csak ebből az elengedhetetlen alapból lehet hirdetni az evangéliumot. Ezt az élettanúságot mindenkinek saját állapota és hivatása szerint kell megvalósítania. Mint az egyház eleven tagja, felelősséget kell ezért az élettanúságért vállalnia, tudva, hogy az egyház úgy jelenik meg a világ előtt, ahogy gyermekei ilyen vagy olyan magatartásukkal bemutatják. Minden hívőnek törekednie kell a keresztény tökéletességre, hogy az egyház Krisztus alázatát és önmegtagadását hordozva testében napról napra megtisztuljon és megújuljon, és így élete hűségesen és világosan tanúságot tegyen az evangéliumról. Minden hívőre érvényes, hogyha élete távol áll az evangéliumtól, akkor elhomályosítja és gyöngíti az egyház tanúság tételét. Ha viszont életében megtestesíti az evangéliumot, ragyogóbbá és termékenyebbé teszi az egyházat. Jézus azt tanította, hogy titokban kell imádkozni, böjtölni és alamizsnát adni, úgy, hogy csak a mennyei atya tudja, és adjon érte jutalmat. De azt is tanította, hogy a jó tetteknek másokat hasonlókra kell ösztönöznie. Úgy világoskodjék világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsérjék mennyei atyátokat. Ha őrizkedni kell a feltűnősködéstől, akkor ugyanúgy őrizkedni kell attól, nehogy emberi tekintet vagy más önző motívum megakadályozza, hogy tetteinkben és szavainkban nyíltan és bátran megvalljuk hitünket. A keresztény csak akkor lesz apostol, világoskodik és vezeti testvéreit, ha minden élethelyzetben az evangélium szerint viselkedik. Jézus kijelentette: én vagyok a világ világossága. Ugyanakkor átadta tanítványainak ezt a küldetést, és hangsúlyozta: ti vagytok a világ világossága. Hogy ez megvalósuljon, ahhoz az szükséges, hogy a tanítványok bensőségesen egyesüljenek vele, az egyetlen fénnyel. Olyan teljességgel éljék tanítását, hogy maguk is világossággá változzanak. A hívek a keresztségben részesei lettek Krisztus papságának. Ez az általános papság rója rájuk ezt a feladatot. A zsinat ezért hangsúlyozza: a megkereszteltek mindenütt tanúságot tesznek Krisztusról, mégpedig
szent életük által. A világi keresztényeket emlékezteti. Keresztény életük hitvallásának különös hatékonyságot ad az a tény, hogy életüket a világ hétköznapi körülményei között élik, és ennek következtében befolyást tudnak gyakorolni a társadalom minden rétegére. Az evangéliumi tanácsok szerint élőknek pedig ezt mondja. Életüknek az életszentség világító tanúságtételét és nagyszerű példáját kell hoznia a világnak. A papokat a zsinat arra buzdítja, hogy bővelkedjenek minden lelki gazdagságban, legyenek mindenek előtt Isten élő tanúbizonysága, utánozzák azokat a papokat, akik a századok folyamán gyakran igénytelen és rejtett szolgálatban is az életszentség ragyogó példaképét hagyták hátra. Az egyház minden tagjának külön-külön ismétli Jézus szavait. Legyetek a világ világossága, világosságtok, világoskodjék.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

aranyszájú Szent János imája. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje, és az életnek megadója, jöjj el, és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd, jóságos, a mi lelkünket. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Fogyasztói visszahívást kezdeményeztek a Lidl üzleteiben értékesített Lupilu mangó-alma őszi barack ízű bio gyümölcspüré egyes tételeire. A Lidl Magyarország Kft. Tájékoztatása szerint a gyártó azért döntött az érintett 100 g-os kiszerelésű termékek visszahívásáról, mert egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során aflatoxin szennyezettséget mutattak ki. A Lidl Magyarország BT a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a már értékesített termékek fogyasztóktól történő visszahívását is. A termékvisszahívás nem a teljes termékkört, hanem a következő két tételt érinti. A minőség megőrzési idő az egyik terméknél 2027. 6. hó 5, a tételazonosító 15L156D, illetve a másik termék minőség megőrzési ideje 2027. 6. hó 10, tételazonosítója 15L161D. Közeleg a tél, így állnak most a magyar gáztartalékok. Friss adatokat közölt a minisztérium. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon átfedezhetné. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Hozzátette, az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5 000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. A kormány ezzel kompenzálja a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. Az érintetteknek ehhez nem kell kérelmet benyújtaniuk. A NAV gépjárműadó kivetéshez használt adatbázisa alapján a magyar államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Akinél pedig nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. Egy személynek csak egy jármű után jár a támogatás. Azok számára, akik 2026. január 1-e után vásároltak dízelautót, más megoldást dolgoznak ki a támogatás kifizetésére. A hőhullámok alakulásával a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján szeptember 25-én a Hungaromet Non-Profit ZRT. Az érdeklődőket szeptember 25-én pénteken 16 órától várják a Hungaromet második kerületi székházába. Este 7 óráig tudományos előadásokkal készülnek, szó lesz a hőhullámok múltbeli és jövőbeli alakulásáról, így bemutatják, milyen módszerekkel határozzák meg a hőhullámos időszakok különböző jellemzőit, milyen sajátosságai voltak az idén-nyáron kialakult hőhullámos időszakoknak, és azt is a Hungaromet által futtatott regionális éghajlati modellek alapján, mire lehet számítani a következő évtizedekben. Lesz előadás arról is, hogyan segítik a különböző típusú mérések a csapadék pontosabb előrejelzését. Az érdeklődők részt vehetnek múzeumi barangoláson is. A látogatók megismerhetik a Hungaromet Non-Profit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során. Híreink végén az időjárásról. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi összelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
8: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
9: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A következő percekben a szürethez kapcsolódva néhány népszokást idézünk fel, valamint egy szőlős sütemény receptjét is megismerhetik. Süje Károlyné Klárika nénit hallják.
10: Mindennapi életünkhöz, az étkezéseinkhez, a szokásainkhoz, hát így három olyan dátumot említek, ami a szürethez kötődik, és ez azért három nap, mert ugye tájegységenként változik a szüret napja, és hát ma már talán nem tartják ezt ilyen pontosan be, de én gyerekkoromban nem kezdhetett senki hamarabb azon a szőlő dombon hamarabb szüretelni egy-két nappal se. Amikor kezdődött a szüretnapja, akkor mindenki akkor ment egyszerre, úgyhogy nehéz is volt szüretelőket találni, mert mindenki egyszerre ment ki a szőlőhegyre. Tehát egy október 15 Szent Teréz napja a szüretnapja, de ugyanígy október 18-a Szent Lukács napja szintén, és október 21-ét Orsolya napját is mondják még a szüretnapjának. Ilyenkor már ugye az állatok is bekerülnek a legelőről, így a október 20-a Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, október 26-a Demeter vagy Dömötör napja, ezt pedig a juhász újévnek is hívják, ilyenkor ugye elszámolnak a juhászok a gazdának, behajtják őket a hegyről, vagy ahol éppen legeltették őket, és elszámolnak, hogy mennyi volt a szaporulat, mennyi maradt meg, milyen hozadékot hoztak, mennyi volt a gyapjú, meg egyebek, tehát ez annyira nem értek, de ez egy nagyon elszámolós időszaka volt a gazdák felé, a juhászoknak. És hát október, mondjuk az öregedés korának is, ugye az október elseje az idősek világnapja is egybe. Hát már csak az ősz szó, az őszül, ez is egy érdekes kifejezése. Hát az őszhaj azért több, mint egy hajszínváltás, mert komoly belső átalakulást is eredményez, hogyha már valakinek őszül a haját, ezt magamról tudom a legjobban. Elég gyorsan kezdtem őszülni, de nem korán, azért azt mondanám, de amikor őszülni kezdtem, azért az elég rohamos volt. És találtam egy Vörös Sándor verset, aminek az a címe, hogy Marasztaló, néhány sora. Ezt szeretném még megosztani kedves rádióhallgatókkal. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert te tájék sötétben marad. És hát még egy jeles évfordulót nem mondtam, hogy Simon Júdás is ebbe az időszakba emlékezzünk rá. Ez egy terményjósló idő volt, ami azt jelentette, ha szép idő volt azon a napon, a következő évben jó termés volt várható. Hát úgy legyen, hogy most is jó termés legyen várható. És már azért láthatjuk a határba, hogy nagyon sok felé vetnek. Van olyan növény, ami már kikelt, így a repcét is már láttam a földön, hogy már olyan ezüstös zöld színben van az a tábla, ahova repcét vetettek. Ugye, az elmúlt adásokban többször foglalkoztunk a befőzéssel, a piac adta kínálatokkal, de már befőzésről nem szeretnék, mert a múlt héten befejeztem. Az utolsó dolgokat is elraktam, kivéve még a birsalma sajtot, mert a birsalmának még jó, ha érik, már most kezd igazán úgy sárgulni. Na, kivételesen az van a kertemben birsalma, úgyhogy ezt nem a piacon kell vásárolnom. Viszont eszembe jutott egy szőlős zselés torta, amit már sajnos elég régen készítettem, de ennek a csinyát, binyát pedig Anna nagynénémtől tanultam meg, és hát ezzel a recepttel neki szeretnék egy kis emléket hagyni majd, mert teljesen azóta, amikor ő elmondta, hogy hogyan készíti, én is mindig úgy csináltam, és mindig sikert aratott a család és a vendégeim körébe is. Anna néném Csorba Józsefné született Boros Anna, édesapám húga Szuhakálóba, híres sütőasszony hírében állott. Rengeteg lakodalomba, keresztelőre sütött süteményeket és különleges tortákat, ami különböző alakokat formáltak, így például könyv alakú, emeletes rokokó ruhás mennyasszonyi tortát sütött, én is ilyet kaptam tőle, meg se ettük, az hónapokig a szekrény tetején volt. Akkor ahova kisbaba született, oda kádas fürdőzőbabát vitt, vagy pólyásbabát formát sütött, és hát különböző formákat, én ezekre emlékszem. Nagyon nagy türelme volt mindehhez, ahogyan most 93. évében is nagy türelemmel viseli a mindig tevékenykedő asszony az ágyhoz kötöttségét egy miskolci szeretett otthonba. Mindig csodáltam a türelmét, és ahogy legutóbb meglátogattam, megtapasztaltam ismét. Kérdeztem, hogy mit tetszik egész nap csinálni. Azt mondja, hát imádkozom, már más nem tudok. Nem hallok jól, nem látok, nem tudok felkelni. De arca sugárzott a belső nyugalomtól, és hát tényleg ezzel a recepttel szeretnék nagynéném előtt tisztelegni, és az ő emlékét továbbvinni akár írásba is, és most ezt a zselés gyümölcsös torta receptet szeretném elmondani. De már egyszerűen beszél, nem is egyszer, kétszer is beszéltem már Anna nénémről, egyszer a Nonplus Ultráról, és egyszer pedig a húsvéti kalácsról, hogy ő hogyan tett rá a kalácsra linzert tésztából azokat az eszközöket, a kínzó eszközöket, amivel Krisztust a keresztfára szegezték. Ha jól emlékszem erre a két alkalommal, biztos, hogy említettem

0: én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. Már ezt is mondtam, hogy csodálkoztam mindig, hogy tudom a vizet úgy felverni keményre, de sikerül. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegendő, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Itt jegyzem meg, hogy Anna nényém férje, Józsi sógor verte mindig a habot. Ő nem látott jól, de ülve szintén nagy türelemmel jó keményre verte mindig a tojáshabját, és hát állítom, ha nem duplája is, de jóval több lett neki, mint amit robotgéppel föl lehet verni. Ugyan ő keverte ki a krémeket, még akkor is, amikor már volt elektromos habverőjük, akkor is ő verte ezt. Tehát visszatérek ahhoz, hogy tehát hozzáadtuk a kanalanként a kristálycukrot, és ezzel addig verjük, amíg teljesen sima nem lesz. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. A habverésnél még azt szeretném elmondani, hogy a habverőt mindig egy irányba forgatjuk, mert ha össze-vissza járkálunk az edénybe vele, akkor azokat a kis ólyagocskákat, amiket a tojásfehérjéből képződik, azt szétzúzzuk, és akkor összeesik jobban a hab. Tehát mindig én az óramutató járásának megfelelően szoktam keverni.
1: Így kerül bele a kellő levegő mennyiség.
0: Igen, mert attól lesz finom, hogyha jó levegős, de ugyanígy, mikor hozzáöntöm egyenként a tojássárgáját, azt is mindig csak egy irányba keverem, tehát maradok az óramutató járására. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy 2 kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérel tepsibe, vagy tortaformába öntjük. Előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül 3/4 részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselatinra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve. Rossos levet nem ajánlok hozzá, mert akkor nem lesz szép áttetsző a zselatinos gyümölcskocsonyánk. És hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel, csak felmelegítem, amikor már teljesen egyforma, és akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Ha a kerekbe, akkor kerek, tehát más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofán

0: papírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az egyharmadát öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Itt arra vigyázunk, hogy egyenes legyen a ne valamilyen másik lábasra tegyük, és az egyik oldalon elbillen, mert ugye lefolyik, akkor nem lesz egyforma, tehát egy sima területre tegyük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni, addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt, tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, és azt olvastam, illetve hallottam, hogy kivit ne használjunk, amikor zselatinnal, mert abból olyan anyagokat von ki a zselatin, ami nem jó az egészségünkre. Tehát pontosan nem tudom megmondani, de ezt így olvastam, meg hallottam. Mert nem lesz csúnyább, mert én is tettem már az előtt kivit bele, tehát nem az, hogy összehúzza a kivit vagy valami, de azt nem javasolják a szakértők. Hát én azóta nem szoktam használni, mert mondjuk az is mutatós, hogy fölvágjuk a kivit, olyan szép a erezete, a magháza, és nagyon jól néz ki, de ez esetleg nem lenne. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor kifordítjuk majd, vagy ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam, és ezt úgy szoktam csinálni, hogy papírból kivágom a számot, amire éppen szükségem van, és azt fordítva teszem rá a tortára, és akkor annak mentén rakom ki, vagy magam elé teszem fordítva, és akkor úgy jobban látom. Hát lehet, hogy néhány számnál lesz könnyebb megcsinálni, de vannak olyan számok, aminél ez a biztos siker, hogyha kirakjuk magunk elé, vagy arra, és akkor úgy rakjuk. Amikor megdermed, persze, akkor kell ezt szépen így rárakni, és akkor kitöltjük a többi részét más színű gyümölccsel, ha ilyen évszámosat rakunk. Ha pedig nem, akkor bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlünk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagy szemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, mert ha egyszerre zúdítjuk rá, akkor hiába dolgoztunk ott a számokkal, az szépen szét fogja mosni. Tehát nagyon óvatosan kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. Ajánlom ezt is esetleg töltsés segítségével tölteni, mert akkor biztos nem fog úgy rázúdulni, és akkor lesz szép egyforma, és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot. Ehhez nem szoktam színes csokoládé vagy puncsos pudingot használni, csak ez a világosokat. És jó keményre főzzük ezt a pudingot, azért is nem fél liter tejet mondtam, hanem csak 4 decit, vagy ha fél liter tejbe, akkor tehetünk bele másfél pudingport, vagy még akár 2-t is, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg, és akkor még ezután én folpakot szoktam rárakni, ez biztos garantálja, hogy nem fog megbőrösödni, mert ha már kezd a teteje bőrösödni, és akkor közbe kavargatjuk, akkor ilyen csomós lesz, amikor készítjük. Ja, akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és akkor ha meg véletlenül mégis csomósra sikerülne a pudingunk készítése, mert akadt már nekem is olyan, akkor pedig szitán át szoktam törni ugyanúgy, mint a túrót, hogy ne legyen, mert akkor meg sokkal finomabb lesz. És ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét, és én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszek, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna, és csak praktikusáként mondtam el, hát próbáljuk ki most még szőlővel ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Több helyre vittem már ilyet, akár esküvőre is, és mindig tényleg megdicsérték, és nagy sikere volt ennek a zselés gyümölcs tortának. Könnyű is, nem olyan túl krémes. Na most ahhoz, hogy könnyű krémünk legyen, használhatunk maszkarpónét is, amihez nem is fontos, hogy puding legyen, hanem hát most az árakat nézve majdnem, hogy ez a legolcsóbb, főleg ha akkor vásároljuk, mikor akció van, és azért ki figyeli az akciós vásárlási lehetőségeket, azért láthatja, hogy szinte havonta van a mascarpone valamelyik üzletbe. Most is van olyan, ahol lehet vásárolni, és abból lehet könnyű krémet, ahol tehetünk egy kis vanília aromát, vagy vaníliás cukrot, vagy vanília rudat, tehát nem fontos hozzá főzni, ha gyorsabban akarjuk elkészíteni, de ahhoz azért ajánlott, hogy egy fél kiló legalább legyen a mascarpone, hogy azért ne csak éppen meglássa az a piskóta a krémet, hanem egy kicsit vastagabb legyen. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Szerzetesek fél órája.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Hegedűs Blanka Ilonát, a Szent Ferenc kisnővérei közösségének egyik jelöltjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz, köszöntelek!
2: Mindenre kiámen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Fontosnak tartom azt, hogy egy ilyen személyes tanúságtételen keresztül ismerjék meg idősebbek, fiatalabbak azt, hogy ma 2024-ben hogyan hallja meg egy fiatal nő, te Blanka, a Jóistennek a meghívását.
2: Az én családom kifejezetten nem volt vallásos, viszont a szüleim azt fontosnak tartották, hogy egyrészt megkereszteljenek bennünket. Két testvérem van, mind a ketten kisebbek. Aztán általános iskolában hittalra jártunk, valamiért ez is fontos volt. Első áldozók voltunk, közben elkezdtünk, hát szép sorjában, előbb én, aztán a húgom, aztán az öcsém is elkezdtünk minisztrálni otthon a templomban. És igazából azt gondolom, hogy főleg az a minisztráns közösség volt az ott és akkor, ami az ilyen nehezebb időszakokban, amikor szívesebben maradtam volna otthon vasárnap a Szentmise helyett, és csináltam volna bármi mást, amit mondjuk az osztálytársaim csináltak, vagy senki nem járt egy ponton rajtam kívül az osztályból, se Szentmisére, se hitarra, se sehova, és akkor ez ilyen, mindig ugye emiatt úgy kívül éreztem magam, és...
1: Ez már feltételezi azt, hogy akkor nem egyházi iskolába jártál, meg hát szokták ezt mondani, hogy fiatalok, gyerekek nyilván a szülői nyomásnak eleget téve lesznek első áldozók, bérmálkozók, és akkor kibérmálkoznak az egyházból.
2: Hát igen, szóval az általános iskolám az nem egyházi iskola volt. Tényleg ez a minisztráns közösség volt, azt hiszem, ami nagyon fontos volt, mert elég sokan összegyűltünk. Én alsó és felső tagozat határán voltam, amikor így elkezdett kialakulni egy olyan csapat, ami így viszonylag állandó volt, és akkor közös programokat is csináltunk, és nagyon élveztük, hogy a szüleink így elengednek bennünket, mondjuk a 17-18 évesek voltak a legidősebbek, és hogy mondjuk táborba elmehettünk, ilyen kulcsos házakba például, és akkor ott 2-3 napot ott főztünk magunkra, persze így az idősebbek vezényletével, meg egy csomót számháborúztunk, meg persze mindig csöpögött valami lelki tartalom valami az Istennel kapcsolatban is, de hogy ezek olyan vagány programok voltak, és vagány közösség volt, és azt hiszem, hogy keresztül segített ezen, vagy ezeken az éveken, amikor egyébként semmi kedvem nem lett volna különben, nem igazán értettem, hogy mi történik a misén, nem igazán volt így egyéb, ami megfogott volna. Aztán középiskola választás előtt igazából annyit tudtam, hogy nyelvet szeretnék tanulni, angolt szerettem volna tanulni nagyobb óraszámban. És akkor így összegyűjtögettük így a lehetséges iskolákat ott a környékünkön. Hát és az egyik az egy egyházi iskola volt, de hogy tudtuk, hogy ott van emelt angol nyelvoktatás, ilyen osztály külön, és hát úgy voltam vele, hogy hát mindegy, most ez heti két hittanúra, egy évfolyam is valahogy túlél. Egy érdekes volt, mert hogy így előadtam így a szüleimnek, hogy hát így erre az iskolára gondolnék. Valahogy olyan nagyon egyértelmű volt az ő szemszögükből is, hogy ez így jó lesz. Szóval felvételiztem, és felvettek, és akkor elkezdtem itt a gimnáziumot, és ez Pécsett a cisztercieknek. Akkor, amikor én oda jártam, akkor két atya szolgáltott az iskolában, és azt hiszem, hogy nekem első ilyen testközeli találkozásom volt ez egyáltalán szerzetesekkel, de hogy egyáltalán bárkivel, aki ilyen nagyon-nagyon radikális módon adta oda az életét az Istennek. És hát úgy lenyűgözött az, hogy ennek ellenére, vagy hogy ez egy ilyen durva dolog, egy nem tudom, 14 éves gyerek szemével nézve, és hogy ennek ellenére ők ilyen nagyon életvidámok voltak, nagyon közeliek voltak, szóval, hogy így meg lehetett őket szólítani, ők is odaléptek így hozzánk, suhantak végig a folyosón, mindig ezer dolguk volt, de hogy így be lehetett így kopogtatni hozzájuk, hogy így van valami, amiről mondjuk beszélgetni szeretnénk, vagy ilyesmi. És legfeljebb azt mondták, hogy most éppen vannak így, gyere vissza, nem tudom, 20 percek is. És aztán itt volt elég hamar, szóval, hogy még 9-es voltam, második fél év volt, egy márciusi, jó füllet meleg, dupla angol közben éppen egy filmet néztünk Teréz anyáról, egy ilyen nagyon-nagyon picike kis teremben, egy ilyen régi kocka tévén, és hát így tudtam már így róla, vagy hogy nem az volt, hogy mondjuk először találkoztam volna az ő alakjával. De valahogy így ez volt ez a pont, amikor így azt hiszem, hogy így különösen is már bevágott, hogy itt van ez a picike asszony, és de jó ég, mit csinál? Hogy így, nincsenek rá szavak. És ahogy ez így eljutott így a szívemig valahogy azzal együtt, nagyon halkan, nagyon finoman, nagyon egyszerűen ott volt a Jóistennek inkább ilyen felvetése, hívása, hogy akár te is lehetnél az enyém. És én akkor ezt valahogy nagyon-nagyon hasonló egyszerűséggel és egyértelműséggel, ilyen gyermeki bizalommal tudtam fogadni, hogy hát persze, szóval, ha te mondod. Különösebben akkor még így nem voltam ott, hogy akár így a saját hitemben, hogy nagyon az enyém lett volna. Valahogy így ez időtájt kezdődött, így ez a folyamat is, hogy az, amit addig úgy csináltunk, mert kellett, mert el lettünk zavarva vasárnap a misére, meg minden, hogy ez így elkezdett az enyémmé válni. De hogy ez itt az elején nagyon egyértelmű volt, hogy hát akkor persze csináljuk. Persze, hát akkor 15 éves voltam, elég kicsi voltam, és nagyon az elején voltam mindennek, szóval nyilván ez nem maradt mindig velem, főleg nem ez az egyértelműsége az egésznek, hanem így, hát így hullámzott. Hol volt hozzá kedvem, hol nem, hol szerettem volna, hol nem, hol éppen tetszett valaki, hol nem. De hogy valahogy mégis így minden ilyen össze-vissza kavargásom közben, valahol mélyen tudtam azt, hogy ezek ilyen körök, és mindig a körnek az elejére érek vissza. És hogy ezt így a gyakorlat így igazolta is tulajdonképpen. Viszont hát nem nagyon lehetett ezt így. Elképzeltem, hogy így akkor hazaállítok egyszer, és akkor így közlöm a szüleimmel, hogy most akkor anya, apa, a lányotok szerzetes lesz. És kb. Ez olyan, hogy anya, apa, a lányotok férjhez megy. Viszont hát tényleg, szóval gimnazista voltam, én nem is nagyon tudtam, hogy mit is jelent ez az egész, vagy hogy mivel jár, vagy hogy ilyesmi, hogy egyáltalán, hogy milyen közösségek léteznek, vagy hogy ültem ott az iskolapadban reggeltől estig, vagy délutánig, és
3: De akkor mi fogott meg? Maga a Jóisten jelenlétét érezted az életedben, hogy azt mondja, azt üzeni valahogy, vagy azt súgja benned belül, hogy gyere, szükségem van rád?
2: Nem is konkrétan ez, hogy így szükségem van rád, hanem szépen lassan, ennek az egésznek volt egy ilyen vonzása, ami így az Istenből indul ki, és felé visz. És hát hozott magával sok mindent. Először még csak akár így a saját, ugye személyes ima életben tapasztalható változások. Aztán elkezdtem bejárogatni. Azt nem lehetett sokszor megcsinálni, mert amúgy sokszor óráim voltak, de amikor nem, bejárogattam más évfolyamoknak a szentmisére reggelente. Mondjuk, amikor nem volt fakultációm éppen, akkor bementem. Ez a vonzás volt, azt hiszem, így nagyon nagy mértékben így jelen, hogy így nem is tudtam volna, vagy persze tudtam volna, de hogy így nem is akartam volna így távol maradni így tőle, mert így úzott így a szívemnél fogva, vagy nem is tudom.
3: Említetted azt, hogy ez nem egy ilyen valahol elinduló, és akkor itt szépen fokozatosan erősödő, meg emelkedő érzés, hogy akkor szerzetesség, és akkor látod valahol magasan a Jóistent egy ilyen fényességben, hogy na az egyenes út felé a szerzetesi hivatása, nem voltak azért mélypontok, vagy elbizonytalanodások, meg azért ez egy komolyabb útkeresés volt, hogy akkor most párkapcsolat kevésbé. Mi az, ami segített neked a középiskolás években, a hittanórákon kívül? Voltak-e olyan közösségek esetleg, vagy ott találkoztál-e a ciszterci szerzeteseken kívül más szerzetes közösséggel, aki megmutatott volna, vagy megmutatott valamit számodra?
2: Életem első lelkivezetője ebből az időből való, de ő az egyik atya volt, az egyik ciszterci atya volt. Viszonylag hosszan jártam hozzá, azt hiszem, még azután is, hogy már egyikünk sem volt Pécsett. Rajta kívül akkor így nagyon közösség nem volt így az életemben. Egy barátnőm volt, aki így végig kísérte így az egész minden alakulását, meg a húgom. De hogy így rajtuk kívül, vagy hogy tényleg olyan katolikus közösség, akkor nem volt.
3: Hogyan alakult tovább az életed? Mert gondolom nem rögtön a középiskola után mondtad azt, hogy na akkor megkeresem a Szent Ferenc kis nővéreit, és akkor lássuk, hogy mi lesz ebből.
2: Hát úgy alakult, hogy mindeközben, hogy így előttem lebegett, hogy így a körök, meg mindennek a végén egyszer majd csak odaérek, hogy hát valamit így kellett kifelé kommunikálni a világnak, hogy hát azért, szóval ott voltam már egy ponton, nem tudom, 10., 11., 12., hát továbbtanulás, hát így jött ez a téma. Azért ez egy ponton már világos volt, hogy én érettségi után nem fogok kapásból belépni egy közösséget, szóval nem ismertem közösségeket. És akkor kitaláltam azt, hogy hát én szeretek zenélni, népzenét tanultam, hegedülni. Hát akkor addig elkezdek így készülni a Zeneakadémiára. Hát kicsit ez ilyen alibi is, vagy hát most nevezhetjük másként, de hát tulajdonképpen ez volt. És akkor addig így van időm még, mert igazából időre volt szükségem. Nem volt így bennem az, hogy én bármikor eljutok oda, hogy felvételizzek valójában. Szóval, hogy így készülök, addig így alakulnak a dolgok, és akkor egyszer majd világosabb lesz, hogy merre. És akkor végül is egy ilyen OK-s képzésre jelentkeztem, népzenei OK-s képzésre jelentkeztem. Szóval, hogy az érettségi után így Pestre kerültem. Ez 2 éves volt, és az elején hát ilyen nagy lendülettel vetettem így bele magam így a közösségkeresésbe, vagy hogy így igazából sok elképzelésem nem volt, hanem így igazából így örültem annak, hogy hát most akkor így itt vagyok Pesten, van egy csomó lehetőségem, ó, menjük. Szóval így mentem több felé.
3: Na de ez mit jelent? Azért ezt szerintem nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk, hogy na akkor belevetettem magam a pesti éjszakába, és akkor jöjjön, aminek jönnie lehet.
2: Nem, hát ilyen logikát nem igazán látok benne utólag se. Elém kerültek szerzetes közösségek, és akkor meglátogattam őket. És akkor egy helyen összeismerkedtem egy lányjal, onnantól kezdve ketten mentünk, az nagyobb biztonságot is adott. Nem voltunk egyébként így nagyon sok felé, akkor úgy tűnt, hogy rettenetesen sok felé járunk, de utólag egyébként nem egy, nem tudom, 4-5 hely volt. És akkor már egyszer elkeveredtünk Arlóba, kis nővéreknek egy nyílt napjára, nagyon random volt. Szósz már, mint hogy miért, nem tudom, valószínűleg a Facebookon találtuk. Amúgy így jó volt, hazajöttünk, és így éltük tovább az életünket. Szóval így nem értettem, hogy most miért jöttünk ide, vagy miért kellett addig utaznunk. És aztán viszont az történt, hogy mélypont az első év vége felé, mert hogy az OK első éve vége felé, akkor szerelmes lettem. Mintha így a talajt húzták volna ki a lábam alól. Már hogy, ahogy így mondtam, hogy előtte azért mindig bennem volt, bármilyen hullámvölgyek közepén is voltam, hogy azért csak visszaérek oda, hogy szerzetesség, és itt nem találtam ezt magamban, bármilyen mélyre ástam, és azért évek óta mégiscsak erre építettem, és így hirtelen ott maradtam azzal, hogy akkor azt se tudom, hogy ki vagyok, vagy merre megyek. És akkor már szinte 20 éves voltam, és az akkor eléggé megviselt, mindent megviselt, szóval, hogy az Isten kapcsolatomat is teljesen szinte nullára. Olyan nagy tanástalansággal nem tudtam igazából, hogy így mit csináljak, vagy merre, vagy hogy.
3: Beteljesült szerelem volt?
2: Nem, mivel hát nem csak én voltam ilyen szétesett állapotban, hanem a fiú is, és bennem az volt, hogy én itt most szanaszét vagyok, nem akarom ezt így a nyakába varni.
3: Számomra azért furcsa, és azért tettem fel ezt a kérdést, mert megtapasztalsz egy szerintem csodálatos érzést, hogy lehet máshogy is szeretni, mert a jó Istenbe is lehet szerelmesnek lenni, meg az a fontos, hogyha szerzetesként, papként a jó Istenbe szeret bele valaki. Ha nagyon negatív akarok lenni, akkor azt mondom, hogy legalább ez ad akkor a biztonságot, hogy a másik oldala stabil, és nem úgy van, mint nagyon sok párkapcsolatban vagy házasságban, hogy a másik fél az megbillen, mert ő stabil és örök, és megvan az a bizonyosság, hogy ő örök kiszeret bennünket. De megtapasztalsz egy csodálatos érzést, és elfordulsz a jó Istentől. Nekem ez olyan furcsa, ambivalens dolog.
2: Hát valószínűleg ez jelzi azt, hogy nem arra felé kell keresgélnem, azt gondolom. Hogyha valami elvisz tőle, akkor azt gondolom, hogy akkor az nem az enyém. Amennyire tudatosnak tudtam lenni, szóval, hogy nem is nagyon akartam így belemászni se. Olyan típus vagyok egyébként is, hogy nehezen mászom ki ilyenekből. Szóval, hogy amennyire így tudtam magamat is óvva, meg őt is, meg minden, így is hosszú volt. Majdnem egy év kellett, mire valamennyire így rendeződött az én Istennel való kapcsolatom is, magammal való kapcsolatom is, vagy hogy így volt tovább talán, vagy hogy így akkor tudtam már abban gondolkodni, hogy hát akkor mi is van most. Az elején nagyon-nagyon elzárkóztam mindentől, mindenféle potenciális segítségtől. Egy hónapokon keresztül így magamban rágottam az egészen. Aztán egy ponton eljutottam oda, hogy így nem tudok így létezni, szóval, hogy így muszáj csinálni valamit, mert muszáj lépnem valamit, mert hogy így húz ez egy ilyen mocsár, és így nem vagyok jól benne. Az Isten is hiányzik, meg az is hiányzik, hogy jól lenni, vagy hogy így nem ebben a sötétségben, meg ilyen kicsit ilyen zuhanásban, hogy így vége érhetetlen zuhanásban lenni. Hát összeszedtem, hát nem is a bátorságomat, de így egy olyan pillanatban, amikor így kicsit jobban tudtam úgy gondolkodni, hogy erre tényleg szükség van, akkor szépen lassan így megírtam egy e-mailt, és hosszú idő után megint elmentem a lelkivezetőmhöz. Hát nem is tudom, hogy akkor már nagyon-nagyon régen voltam nála. Ilyen helyzetekben tudok úgy nagyon eltűnni, amikor így valami nehezebb.
3: Tehát ha jól értem, akkor a lelkivezető akkor kell, amikor nincs nagy probléma. Ha nagy probléma van, akkor majd én azt megoldom egyedül.
2: Nem, ez így nem igaz. Csak én ezt csináltam. Nem, a lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
3: És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami... Tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
2: Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem, talán vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
3: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
2: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként, nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, Uram, szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata és mi és már emeltik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
3: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
2: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon. És aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a Covidban otthon hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, pesti dekútiakra. Nagy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. Egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarata dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét. Nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőmet. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én nyeresen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét, és hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét, eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebbe így nem volt több.
4: Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával, Pap Ildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Fogyasztói visszahívást kezdeményeztek a Lidl üzleteiben értékesített Lupilu mangó-alma őszi barack ízű bio gyümölcspüré egyes tételeire. A Lidl Magyarország Kft. Tájékoztatása szerint a gyártó azért döntött az érintett 100 g-os kiszerelésű termékek visszahívásáról, mert egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során aflatoxin szennyezettséget mutattak ki. A Lidl Magyarország Bt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a már értékesített termékek fogyasztóktól történő visszahívását is. A termékvisszahívás nem a teljes termékkört, hanem a következő két tételt érinti. A minőség megőrzési idő az egyik terméknél 2027. 6. hó 5, a tételazonosító 15L156D, illetve a másik termék minőség megőrzési ideje 2027. 6. hó 10, tételazonosítója 15L161D. Közeleg a tél, így állnak most a magyar gáztartalékok. Friss adatokat közölt a minisztérium. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon átfedezhetné. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Hozzátette, az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5 ezer forint, tehát decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. A kormány ezzel kompenzálja a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. Az érintetteknek ehhez nem kell kérelmet benyújtaniuk. A NAV gépjárműadó kivetéshez használt adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Akinél pedig nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. Egy személynek csak egy jármű után jár a támogatás. Azok számára, akik 2026. január 1-e után vásároltak dízelautót, más megoldást dolgoznak ki a támogatás kifizetésére. A hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján szeptember 25-én a Hungaromet Non-Profit ZRT. Az érdeklődőket szeptember 25-én pénteken 16 órától várják a Hungaromet második kerületi székházába. Este 7 óráig tudományos előadásokkal készülnek, szó lesz a hőhullámok múltbeli és jövőbeli alakulásáról, így bemutatják, milyen módszerekkel határozzák meg a hőhullámos időszakok különböző jellemzőit, milyen sajátosságai voltak az idén-nyáron kialakult hőhullámos időszakoknak, és azt is a Hungaromet által futtatott regionális éghajlati modellek alapján, mire lehet számítani a következő évtizedekben. Lesz előadás arról is, hogyan segítik a különböző típusú mérések a csapadék pontosabb előrejelzését. Az érdeklődők részt vehetnek múzeumi barangoláson is. A látogatók megismerhetik a Hungaromet Non-Profit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, Hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során? Híreink végén az időjárásról. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Szokatlanul sűrű volt a nyár a Miskolci Léva József Református Gimnáziumban. Az intézmény gőzerővel készült a 8 osztályos képzés bevezetésére, emiatt felújítások zajlottak a kollégiumi szányban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az 5-esek érkezésére. Nem csak erről az új mérföldkőről, hanem az idei tanév terveiről is beszélgetünk ebben az órában dr. Simon Zoltán főigazgatóval, aki már itt is van velünk a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
4: Én köszönöm a lehetőséget, és áldás békesség, üdvözlök tisztelettel mindenkit.
3: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
4: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, olyannyira, hogy megkezdődött az újonnan érkezett diákoknak az a foglalkozás, ami a Lévaiban hosszú hagyományra tekint vissza, és ezt mi úgy hívjuk, hogy éretlen tábor. Ma már az újonnan érkezett diákok az első éjszakájukat is eltöltötték a diák otthonban, 170 fő, csak hogy ez egyben utalás arra, hogy mennyi új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
3: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező 5-es diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
4: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, de hát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember, igazgató is egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. Tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
3: Milyen tagozaton?
4: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat, ként indul, de a Lévaiban meglévő 6 osztályos és 4 osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6 osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4 osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba igazából matematika és angol.
3: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
4: Teljes mértékben a nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdésre, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiailag átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református hasonló szerkezettel, 6-8-4 osztályos, vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a Szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan két ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak is a kedves igazgatótársak, amikor megérkeztünk mindkét iskola esetében, elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból. Tehát, hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk, én azt gondolom, kétségbe esni, hanem önreflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
3: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8-osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a Lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
4: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a tiszármindeni református egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette, és valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött, és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett,

0: válassza meg azt a szakot, ahol, vagy amely, amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de én azt gondolom, ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy teljesen mind a fenntartó, mind pedig a lévai szempontjából, akár igazgatói szinten, pedagógusi szinten, a diákok szintjén, tehát hogy szervezetileg, szerkezetileg megnyugtatólag pontos választ adjunk, hogy jól reagáltuk le ezt a kérést, helyesen reagáltuk le, és helyesen jártunk el. És már is a második szempontra válaszolok, itt egy picit egy idegen terminussal, de hadd hozzam ide, ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézményhálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-5-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig, az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
1: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem, a gimnázium azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a lévaiban.
0: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától. Volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük, ma végérvényessé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás, nevelés. Rögzítettük a szülő, hol teszi le a gyereket,

0: meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetbe, hogyan ebédeltetünk, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt, ebből napközi, ugye négy óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, ha nevelőtanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő eseményeknél mikor szerepeljenek, milyen formában, verssel, hogyan mutatkozzanak meg. Minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő hatosztályos és négyosztályos diákaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
1: Ez még talán
0: felkészültünk.
1: Tanároknak is egy új kihívás lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. Maradt is ez, ha jól tudom. Milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására?
0: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
1: Tehát lesz egy külön tanári?
0: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetbeli felügyeletek szünetben és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságoknál fogva ezeknek a diákoknak, azt követelte, és nagyon helyesen már belaktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés oktatást a helyiségekben, Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztályfőnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja az is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál Diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített két darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható a higiéniai feltételeknek megfelelő padlóval, fallal, nagyon jó megvilágítással, és természetesen az iskola Microsoft 2018-tól, és az annak megfelelő digitalizáció a főépületből, a gimnázium épületből, wifi rendszeren keresztül teljesen új modern feltételek mellett biztosított. Összehangolásra került a tűzriadó rendszerünk is ezáltal, illetve a gyenge áram újra gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag két épületről beszélünk, ezt egy folyósó, egy fedett és átjárható és fűthető folyósó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja azt, hogy együtt él ez a két fizikai tér, és együtt lélegzik.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az úszodát fogják-e majd tudni használni.
0: Igen, teljes mértékben, hiszen az úszásoktatás adott, és még az egyelőre ugye az 5 testnevelésből 2 nálunk úszás, és ezt biztosítjuk. Az étkezés, ahogy mondtam, sokkal közelebb lesznek amúgy, és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkövezett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalmainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönített fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas, és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
1: Hosszú távon nyilván meg kell várni az első tapasztalatokat, de hogy alapvetően mi az, amit várnak ettől a 8 évfolyamos képzéstől, illetve ennek a bevezetésétől?
0: Mi magunk számára megfogalmazott pedagógiai célunk az egy reflektív folyamat, hogy végre nem csak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésben tanító tanárok, hanem az össztantestület szembenézzünk az előbb említett szülői legitimációnak annak a formájával, hogy hosszú távon egy nagyobb linearitást, pedagógiai linearitást élvezve, mindenki a saját szaktárgyának megfelelően ellenőrizze, vagy kísérletezzen önmagával, és természetesen közösségileg, hogy ez a szerkezeti átalakulás és strukturális váltás tudja-e, és most egy picit szerénytelen leszek, tudja-e eredményezni azt, hogy túllépjük mondjuk azt a folyamatot, mert el kell mondanom, hogy a 2025-ben és 26-ban, 26. tanévben az iskola összátlaga 4,60. Tehát kettő gyerekünk volt, aki 3-as és 4-es közötti átlagot produkált. Mindenki más, a fölött, 4 fölötti átlag. Az Aranyosok gáláján 191 oklevelet tudtam átadni, amely azt jelenti, hogy városi, megyei, országos vagy OKTV első, második, harmadik helyzet. Sokszor felmerült beszélgetve a kollégákkal, hogy vajon numerikus, tehát kvantitatív értelemben hová fog vezetni az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, mert azt láttuk a felvételi során, hogy önkéntelenül a rendszer szelektálta önmagát, hiszen itt olyan erős öngenerált szelekciós folyamat indult be az előbb említett túljelentkezés miatt, ami matematikailag adott volt. Tehát, hogy nem megsértve a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre járó diákokat, de picit mégis, ha nem is minden osztály esetében, de meg tudtuk különböztetni és el tudtuk könyvelni azt, hogy a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésünk erősebb. Sok szempontból erősebb, mint a 4 évfolyamos. Na most azt próbálom itt felvezetni és definiálni, hogy a 8 évfolyamostól ezt várjuk, mindenféle prekoncepció és előítélet vagy elfogultság nélkül, de determinálja az előbb említett és az interjúnk elején említett hosszabb időtáv, ami pedagógiailag és a tantárgyi struktúra szempontjából egy pedagógusnak rengeteg előnyt tud adni, ha azt sikerül felismerni, és sikerül közösségileg a lehető legjobb mértékben a diák számára a meglévő tehetséggondozási rendszerünkön, komplex tanulói támogató rendszerünkön belül biztosítani.
1: Ennek a szelekciós folyamatnak, amit említett, nincs olyan veszélye, hogy önkéntelenül elitizál a képzés?
0: De sajnos igen, én ezt már vezetőként felismertem, hiszen hadd mondjam el itt nyilvánosan, hogy urbanizálódik a lévai, tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre beérkező diákok lakhely tekintve közel 80%-ban városi. Tehát az előbb említett missziós terület, ahol a lévai ugye egy nagyobb Borsodabaui-Zemplén megye hálóját kifeszítve a kollégium nagyobb számban fogadta és eltérő, tehát mozaikosabb volt a diákok összetétele 8 évfolyamos osztály tekintetében, egy urbánusabb, városiasabb, és ez önkéntelenül egy társadalmi szelekciót is jelent, ezt nem kell eltagadni, ezzel szembe kell nézni, de generálja. És nem mi generáljuk, hanem önmagát generálja ez a folyamat.
1: Többször említette a beszélgetés során, hogy ezen a nyáron 5 évvel, ugye, jól mondom, hosszabbították meg a főigazgatói megbízatását, tulajdonképpen az 1 év próbai idő után. Mit jelent önnek ez a bizalom?
0: Ez a bizalom, ez megerősítést mindenféleképp, és itt szeretném elmondani, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület elnökségével, teljes elnökségével és munkatársaival a lehető legjobb kapcsolatot véleményem szerint tudtam kialakítani, és remélem, hogy a fenntartó részről ez ugyanez elmondható, bár kaptam ide vonatkozó formális és informális megerősítést is, és ezúton is nagyon, de nagyon köszönöm ezt a szakmai bizalmat túl azon, hogy támogatták anyagilag és finanszírozták a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünket. Ez egy megerősítés fenntartói részről, de ami a legjobban eső része, hogy értelemszerűen a tantestület is megszavazott, teljes mértékben, teljes bizalommal megerősítést és felkérést kaptam a következő 5 évre. Ez nagyon, de nagyon sokat jelent, és végül, de nem utolsó sorban, Istennel szemben is úgy érzem, hogy most már semmi kétséget, tehát minden kétséget kizáróan el tudom mondani, hogy ez egy szolgálat és ez egy elhívás.
1: Voltak kétségei?
0: Nem, alapvetően nem, csak emberi módon, bizonyos tekintetben, bizonyos időben és bizonyos fáradtsági szinten kérdésfeltevések. De teljes elbizonytalanás nem volt, kérdésfeltevések voltak, ahol megerősítést vártam, és értelemszerűen mindig az ember az embertől várja a megerősítést, hát Istentől ez sokkal nehezebb kikényszeríteni, sőt lehetetlen, mert az úgy jön. Kérdés, hogy felismerjük, de a nyár folyamán teljes mértékben megerősödtem a tekintetben, és biblikus értelemben kaptam visszaigazolást, hogy az út az továbbra is a szolgálat útja, a Lévai József Református Gimnázium küldetés nyilatkozatának megfelelően egy szolgálati út.
1: Innen folytatjuk majd a következő beszélgetésünket. Köszönöm dr. szépen. Simon Zoltán, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója volt a vendégem, akit nem csak az új 8 év folyamos képzésről, hanem ennek a tanévnek a pedagógiai és közösségi céljairól is kérdeztem.
0: Köszönöm a lehetőséget, áldás békesség!
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
3: Kedves hallgatóink! A Református Egyház műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Kérdezi Péter apostol. Emberi módon gondolkodik, a kérdés azt sugallja, hogy van határa, van mértéke a megbocsátásnak. Jézus azonban túllép az emberi elgondoláson. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, azaz nem számszerűsíthető, hogy hányszor kell megbocsátani. Isten országában nincs határa az irgalomnak. A példabeszéd, amelyet Jézus ezután elmond, szemléletes és tanulságos. Egy királyról szól, aki elszámol szolgáival. Az egyik 10 000 talentummal tartozik neki, azaz felfoghatatlanul nagy összeggel. A király azonban látva szolgálja kétségbeesését, elengedi az egész tartozást. Ugyanez a szolga viszont nem tud elengedni 100 dénárt, tehát egy egészen kevés összeget egy másik szolgának, követeli a tartozás rendezését. A példázat ereje az ellentétben van. A 10 000 talentum olyan hatalmas adósság, amit egy emberi élet alatt is lehetetlen visszafizetni. A 100 dinár viszont egy átlagos munkás néhány heti bére, ez is jelentős, de kezelhető. Jézus ezzel a képpel szemlélteti, hogy amit Isten nekünk megbocsát, az sokkal több, mint amit nekünk kellene másoknak elengednünk. A példabeszéd nem pusztán erkölcsi tanítás, hanem tükröt tart elénk. Minden hívő ember elmondhatja, Isten már oly sokszor megbocsátott nekem, akkor hogyan viselkedhetnék én másokkal szemben könyörtelenül? A kérdés nem az, hogy képes vagyok-e rá, hanem hogy akarom-e engedni, hogy Isten irgalma átalakítsa gondolkodásomat. A megbocsátás nem csak a szavakban jelenik meg, hanem a döntésben. Elengedem a sérelmet, nem tartom számon, nem akarok bosszút állni. Aki megbocsát, az nem veszít, hanem szabaddá válik, kilép a harag, a sértettség és a keserűség börtönéből. A megbocsátás nem könnyű, hiszen a sérelem egészen komoly, az elszenvedett erőszak egészen súlyos lehet. A megbocsátás nem az érzések elnyomása, hanem Isten kegyelmére való nyitottság. Az isteni irgalom nem elvárásokat állít, hanem új szívet kínál. Elfelejtem a sérelmeket, így lépek a gyógyulás útjára. A példabeszéd végén a király megharagszik a szolga könyörtelensége miatt, és visszavonja iménti döntését, a tartozás elengedését. Ez a szigorú befejezés nem az Isten bosszúállását mutatja, hanem a megbocsátás súlyát. Ha mi nem tudunk irgalmat gyakorolni, az Isten irgalma sem tud érvényesülni bennünk. Aki bezárja a szívét mások előtt, az önmaga előtt is bezárja Isten kegyelmét. A megbocsátás tehát nem lehetőség, hanem kötelesség. Jézus a mi atyánkban is erre tanít. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A kettő elválaszthatatlan. Ha befogadtuk Isten irgalmát, bocsánatát, akkor tovább kell adnunk. Ha nem adjuk tovább, akkor úgy élünk, mintha mi sem kaptunk volna semmit. Az evangélium felszólít minket, lépj ki az igazságosság szemléletéből, és lépj be az irgalom világába. Ne számold, hányszor bántottak meg, hanem nézd meg inkább azt, mennyit bocsátott meg neked az Isten. Uram Jézus Krisztus, te végtelen irgalommal fordulsz hozzám, mindig kész vagy megbocsátani, lehetőséget adsz az újrakezdésre. Segíts, hogy ne tartsam számon mások vétkeit, ne őrizgessem a sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani azoknak, akik megbántottak. Taníts meg az irgalmas lelkületre, hogy ne csak elfogadjam, hanem tovább is adjam azt, amit tőled kaptam. Ne engedd, hogy a harag vagy a bosszúvágy elválasszon testvéreimtől. Adj új szívet, amelyben az irgalom és a szeretet győz.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet dr. Novák István plébános érseki tanácsos főszékes egyházi kanonok mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, évközi 24. vasárnapot ünnepeljük. Szeretettel köszöntöm jelenlévő kedves híveket, valamint azokat a testvéreinket, akik a Szent István Rádió segítségével kapcsolódnak be ma a Szent Misébe. A Szent Misét felajánljuk a káptalan szándékára, papi hivatásokért, az egyházmegye élő és elhunyt papjaiért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek
1: és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
0: Én vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenhol szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életemben, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk és engedd éreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

0: Olvasmány Sirák fia könyvéből. A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jól lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől? Hát az ő bűneiért kiad elégtételt. Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat. Gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egyikünk sem él önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindvégig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte is, úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek! Vannak a világban olyan tárgyak, olyan kézzel fogható ritkaságok, amelyeket luxus tárgyaknak nevezünk. Ilyenek például a luxus autók, a különleges ékszerek, a gyémánt, és még sorolhatnánk tovább azt a számtalan luxus cikket, amelynek a birtoklása sok-sok ember számára örömet okoz. Azonban nem ezek a világ legdrágább dolgai. A világban a legdrágább dolog a dédelgetett sérelem és a magunkban hordozott harag. Erre lehet azt mondani, hogy ez a legköltségesebb luxus, mert saját életünket, lelki békénket, saját lelki és testi egészségünket tesszük tönkre, sőt, saját üdvösségünkkel fizetünk érte. És mégis sokszor szívből ragaszkodunk dédelgetett sérelemhez és a meg nem bocsájtott haraghoz. A mai évközi 24. vasárnap liturgiájában pontosan ezt az emberi nehézséget és az ebből való kivezető utat akarja nekünk a szentírási szakaszokon keresztül, és főleg az evangélium történetén bemutatni egyházunk. Amikor Péter apostol megkérdezi Jézustól, Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki, talán 7-szer? Ő a korabeli rabbik elvárásaihoz képest egy nagy lelkű, egy sokkal méltányosabb, egy sokkal humánusabb választ vár Jézustól.

nem erre gondol. Bár nekünk embereknek már ez is nagyon nehéz lenne. Jézus ezzel a kifejezéssel, ezzel a isteni végtelenséget és azt a fajta isteni tulajdonságot akarja kifejezni, hogy Isten sem számolja a bűneinket. Nem kezdi el mérlegelni, hogy hányszor vétkeztünk ellene és embertársaink ellen, hanem újra és újra nagylelkűen megbocsájt, és nekünk csak, idézőjelbe téve a csak szót, az a feladat marad, hogy ezt a megbocsájtást gyakoroljuk gyenge emberi természetünk ellenére. Egy idős bölcshöz odament a tanítványa, és úgy panaszkodott: Mester, nem tudok megbocsátani azoknak, akik megbántottak. Folyton a bosszun és az elszenvedett igazságtalanságokon jár az eszem. A bölcs nem kezdett el okfejtésekbe, nem kezdett el magyarázkodni, adott a fiatal embernek egy üres zsákot és egy halom nagy nehéz követ. És így szólt: Valahányszor eszedbe jut egy sérelem, és úgy döntesz, hogy nem bocsátasz meg, tegyél egy követ a zsákba, és hord magaddal mindenhová. Ne tedd le se éjjel, se nappal, még alvás közben sem. A tanítvány engedelmeskedett, és néhány nap múlva a zsák már elviselhetetlen terhet jelentett a számára. Húzta a vállát, feltörte a hátát, minden erejét felemésztette, és végül kimerülten ment el a mesteréhez. Nem bírom tovább, mondta. Ez a zsák tönkreteszi a napjaimat, minden energiámat elveszi. A bölcs ekkor szeliden így felelt: Pontosan ezt teszi a lelkeddel a harag és a meg nem bocsátás. Azt hiszed, a haragoddal azt bünteted, aki megbántott. De valójában te cipeled a nehéz köveket. Te roskadsz össze a súlyuk alatt. És te sebzed meg önmagadat nap mint nap. Dobd le a zsákot, bocsáss meg, és szabad leszel. Ha körülnézünk ma, akár hazánkban, akár a világ számos pontján, főként a fejlettnek mondott országokban, ha elmerülünk a közösségi média kommentjeiben, akkor látjuk, hogy hányan cipelik a harag, a sértettség, a megbocsájtani nem tudásnak nehéz zsákját. És ez magával rántja a kis közösségeket, magával rántja a nagy közösségeket, és magával ránthat akár egy népet, egy nemzetet is. Nem véletlenül, már a Sirák fiának könyvében is, amikor még az Ószövetségben vagyunk, és még a szemet szemért fogad fogért elv érvényesül, ott is kiemelésre kerül: ne hordozzál haragot a szívedben, mert csak magadnak ártasz vele. Kedves testvérek, persze mindezt innen a szószékről szépen el lehet mondani, és nagyon sok okos gondolatokat lehet hozzátenni, de azért mégiscsak emberek vagyunk, és nekünk szükségünk van arra, hogy újra és újra megerősödjünk. Újra és újra, amikor érzelmeink a haragtartásra indítanak bennünket, akkor legyen előttünk egy példa. És a példa az a mai evangéliumban egyértelműen szerepelt, Isten irgalmának mércéjéről szólt. Jézus a gonosz szolga példabeszédével világítja meg a helyzetünket. Ja, hallottuk, hogy egy szolga 10 000 talentummal tartozott a királynak. Egyes kommentek szerint ez a szám az akkori világban egy csillagászati, kifizethetetlen összeget jelentett, egy egész birodalomnak az éves adóját. Egyes számítások szerint egy egyszerű ember 1000 esztendő alatt sem tudott volna ennyi pénzt megkeresni. Amikor a szolga térdre borulva esedezett, a király szíve megesett rajta, és azt a lehetetlenséget, hogy megadja valaha is ezt az óriási nagy összeget, ezt elengedte, és újra ajándékba adta neki a szabadságát. És hallottuk a történetben,

0: hogy ugyanez a szolga kiment és találkozott egy szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Egyes kommentárok azt mondják, ez olyan 3 havi minimálbér lehetett abban az időben. És emiatt a piciny összeg miatt megragadta, folytogatta, börtönbe vettette, mert az nem tudott azonnal fizetni. A történet természetesen, mint ahogy a Bibliában sokszor megszoktuk, egy kis túlzó beszédet mond, mert ha belegondolunk, egy ilyen hatalmas államadósságot egyetlen ember valószínűleg nem tud kölcsön kérni. De nem is ez a történetnek a lényege, hanem sokkal inkább az, hogy valahányszor Isten elé térdelünk a bűnbánatban, ő a mi kifizetetlen adósságunkat, a bűneinket, amelyekkel a teremtés első percétől kezdve megbántotta az emberiség őt, amikor fellázadt az ember Isten szeretete és hatalma ellen, ő ezt állandóan újra és újra megbocsátja, sőt, a húsvét vasárnap vigíliai exultet örömének szerencsés véteknek nevezi az első emberpár által elkövetett bűnt, amely oly csodálatos megváltót érdemelt Jézus Krisztus személyében. Hogyan lehetséges akkor, hogy miután az Isten nekünk, idézőjelbe tesszük ismét a szót, milliárdokat elengedett, odaadta önmagát értünk Jézus keresztáldozata által, hogyan vagyunk képesek folytogatni fele barátunkat, embertársainkat, munkatársainkat, néhány száz dénáros mindennapi sérelemért és bántásért. Mi lehet a megoldás számunkra? Rá kell döbbennünk arra, hogy azokat a görcsöket, amelyek bennünk vannak, és amelyek sokszor jogosan jönnek elő, mert olyan dolgokat tesz valaki velünk szemben, vagy családtagjainkkal, szeretteinkkel szemben, amit egyáltalán nem lenne szabad elfogadnunk, akkor hogyan lehet mégis mindezek ellenére egy olyan szeretetteljes közösséget megvalósítani, ahol a megbékélés, a harag távoltartása egyre inkább uralkodóvá válik. A probléma abból adódik, hogy gyakran azt gondoljuk, hogy a megbocsátás egy érzelem. Megvárjuk, amíg úgymond már nem fáj, és akkor majd talán megbocsájtunk. Azonban ez ugyanolyan tévedés, mint amikor azt gondoljuk, hogy a szeretet csupán érzelem, és ha elmúlik a szeretet érzelme, akkor onnantól kezdve már nem vagyunk kötelezve semmire. De a szeretet esetében is, és a megbocsájtás esetében is nem érzelemről van szó csupán, hanem akaratról. Ha megfogyatkozik bennem embertársam iránt a szeretet, annak érzelme, akkor akarattal, egyfajta elköteleződéssel újra és újra fel tudom szítani az első szeretetet, vagy házastársammal szemben az első szerelmet. És hogyha a lelkemben ott van a fájdalom, mert valaki megbántott engem, és ráadásul még valóban nekem is volt igazam, akkor megint csak arra van szükség, hogy ezeket az érzelmi húrokat próbáljam távol tartani magamtól, és egyre inkább az akarat, a megbocsátás képessége domináljon bennem. Afrikában számos helyen ma is létezik az, amit Nyugat-Európában vagy Magyarországon helyreállító igazságszolgáltatásnak neveznek a jogászok, csak ők sokkal egyszerűbben csinálják, sokkal könnyedebben a belőlük fakadó természethez és transzcendenshez való közeledés miatt. Dél-Afrikában történt, az apartheid időszak után felállítottak egy igazság és megbékélés nevű bizottságot. Egy idős keresztény édesanyát állítottak szembe azzal a fehér rendőrtiszttel, aki bestiális módon meggyilkolta a férjét és egyetlen fiát. És a bíróság megkérdezte az asszonyt, hogy milyen büntetést kér a férfira. Az asszony így szólt, nem bosszút kérek. Azt kérem, hogy ez a férfi havonta egyszer jöjjön el a házamba, töltsön el velem egy délutánt, hogy anyai szeretetet adhassak neki, mert neki már nincs családja, és nekem sincs. Azt akarom, hogy tudja, Krisztus nevében megbocsátottam neki, és nem akarom, hogy a gyűlölet láncai mindkettőnket a földhöz szegezzenek. A történet szerint a tárgyaló teremben síri csend lett, a megkeményedett szívű gyilkos pedig összeomlott és zokogni kezdett. A megbocsátás megtörte a gonosz hatalmát. Hogy az édesanya érzelmileg valaha is képes volt-e ezt a fajta megbocsátást gyakorolni, azt nem tudjuk. De hogy akarta, hogy az ő lelkét ne szennyezze meg a haragnak az érzelme, azért megtette azt, ami tőle telhet. Kedves testvérek, Sirák fia könyvében, amire már utaltam, ezt a figyelmeztetést halljuk. Bocsáss meg a fele barátodnak, ha megbántott, és akkor neked is megbocsátatnak bűneit, ha imádkozol. Amikor nap mint nap imádkozzuk a mi atyánkot, talán már elgondolkodtunk rajta, akkor a benne megfogalmazott kérésekhez semmi feltételt nem szabunk, egyetlen egyet kivéve, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És félreértés ne essék befejezésül. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy jónak vagy helyesnek mondjuk a rosszat. Nem jelenti azt, hogy gyengék vagyunk. A megbocsátás azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatást végső soron átadjuk a legfőbb bírónak, Istennek. Átadjuk azoknak a földi hatalmaknak, akikre ez a feladat tartozik, mi magunk pedig elvágjuk a kötelet, ami a múlthoz és a fájdalomhoz láncol minket. Dzsida Jenő gyönyörűen ragadta meg ezt a belső harcot és szabadulást Út a Kálváriára című versében, amikor így ír: ó, jaj a szívnek, mely nehéz salakkal, bosszúval, haraggal van tele, mert nem repülhet az angyalokkal a tiszta, fényes ég felé. Kérjük ezen a vasárnapon a Szent Lelket, adjon nekünk erőt letenni a nehéz kövek zsákját. Ne engedjük, hogy a lemenő nap haragot találjon a szívünkben, ahogy a Szentírásban olvassuk. Legyünk irgalmasak, mert mi magunk is istelen, végtelen, 70-szer, 7-szeres irgalmából élünk. Amen. Most valljuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami őségétért leszállt a mennyből, megtestesedett a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus, értünk keresztre feszítették, kint halált szemedet és eltemették, harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Értetőben, aki az Atyából és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőjünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával: hiszek az egy Szent
1: katolikus és apostoli egyházban vallom az egyházséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
0: Testvéreim, Isten szent fia megbocsájtást és irgalmat hozott a földre, kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsátani.
2: Hogy az egyház pásztorai mindenkor a megbocsátás és irgalom örömhírét hirdessék a világnak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az emberiség nagy családjában megszűnjék a viszálykodás és bosszúállás. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Fogadd el, Urunk, a szent misa áldozatot, amelyet papi hivatásokért az egyházmegye élő és elhunyt papjaiért ajánlunk fel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevében kicséretére és dicsőségére, mint annyiunk is és az egész anyaszeretet házja vára.
0: Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Urunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint,

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak,

Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az életem.

ajkamon. Az Úrban dicsekszik az én lelkem. Hallják meg ezt a szelídek és higgadjanak.

0: Mennyei ajándékod éltető ereje, járja át lelkünket és testünket, Urunk Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor. Krisztus, ha mi Urunk által.
1: Amen.
0: Következőket hirdetjük a kedves testvéreknek. Ma szeptember 2. vasárnapján tartják a Kisboldogasszony temető kápolnájának búcsúját. A délelőtti szentmise az már lassan véget ér, 10 órakor kezdődött, és délután 4 órakor is lesz szentmise. Délután Mihály Mátyás gyöngyösi káplán fog szentmisét bemutatni. A plébánia karitás csoportja hétfőn 14-én délután 16:30 a plébánia közösségi termében tartja szeptemberi összejövetelét. Kedden a fájdalma szűzanya ünnepén a Fertálymesteri Testület és a Jópásztor óvoda közreműködésével 16 órakor a Mária utcai keresztnél közös imádkozás lesz, majd a szervita templomban szentmise. A búcsút az egri hagyományoknak megfelelően szeptember 3. vasárnapján, szeptember 20-án tartják. Kedden a plébánia közösségi termében a Verbita ima közösség imaórája délután 5 órakor kezdődik, amelyre szeretettel várják a velük imádkozni szándékozókat. Péntektől vasárnapig tart a katolikus társadalmi napok programja, amelynek az idén Kaposvár ad otthont. A rendezvény célja, hogy bemutassa a katolikus tanítást és a katolikus egyház szolgálatát a ma és a jövő társadalmában. Szombaton délután görög-katolikus zarándokok látogatják meg a bazilikát, hogy a Mária kápolnában lévő kegyképmásolat, illetve az első könnyezést felfogó kendőcskelőt imádkozzanak. A szervita templomban a fájdalmas anya búcsú szombaton délután 3 órától keresztúti ájtatossággal kezdődik, majd gyóntatás, katekézis, szentmise, szentségimádás lesz, amelyet Bakos Tamás maklári plébános vezet. Vasárnap a 8 órai a betegekért felajánlott szentmisét Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, a 10:30-kor kezdődőt pedig Szántó József, aranymisés Jászberényi plébános, főesperes mutatja be, majd vezeti a körmenetet. A Bazilika Szent Mihály búcsúja előtti napon, szeptember 17-én szombaton, az Egyházmegyei Minisztráns Találkozó egésznapos programja után az esti szentmisében köszöntjük a jubiláns házaspárokat, akik 5-10-15 vagy akár 55-60 vagy ennél több éve kötöttek szentségi házasságot, és szeretnék megújítani egykori ígéreteiket. A hálaadó szentmise után agapéra hívjuk, és várjuk őket és hozzátartozóikat. Kérjük, hogy a sekrestjében vagy a plébánián jelentkezzenek. Középiskolás és főiskolás korú 14-25 éves fiataloknak 2026. szeptember 28-ig lehet jelentkezni a csoportvezetésre, táborosztatásra, közösségépítésre való felkészítés mellett számos más ismeretet kínáló, ingyenes, teljes ellátást, szállást, étkezést biztosító Mustármag ifjúsági vezetőképző tanfolyamra, amelyről az érdeklődők bővebb információt a hirdető táblán olvashatnak. Most álljunk fel a befejező áldáshoz. Az Úr legyen veletek,
1: és az áldjon
0: meg benneteket a mindenható Isten,

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyáradra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a gondosságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink! Az Egri Bazilikából közvetítettünk Szent Misét, melyet dr. Novák István plébános érseki tanácsos mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. A közvetítés technikai lebonyolításában Tompos Péter és Kovács Krisztina vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: 11 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A NAV átnevezte a korábban KOBAK, külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer néven ismert felületét pénztárgép portálra, írja az Agroinform. Az átnevezés elsősorban a portál jelenlegi funkcióit tükrözi, a működésben és a felhasználói hozzáférésekben nincs érdemi változás. Új funkció 2026. szeptember 1-től. Azok a vállalkozások, amelyek kézi nyugtát vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak, a portálon keresztül tudják manuálisan rögzíteni és beküldeni a nyugtaadatokat a kibocsátást követő 3 naptári napon belül, napi összesítésben, adómértékek szerinti bontásban. Közeleg a tél, így állnak most a magyar gáztartalékok. Friss adatokat közölt a minisztérium. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon átfedezhetné. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Hozzátette, az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5 ezer forint, tehát decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. A kormány ezzel kompenzálja a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. Az érintetteknek ehhez nem kell kérelmet benyújtaniuk, a NAV gépjárműadó kivetéshez használt adatbázisa alapján a magyar államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Akinél pedig nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. Egy személynek csak egy jármű után jár a támogatás. Azok számára, akik 2026. január 1-e után vásároltak dízelautót, más megoldást dolgoznak ki a támogatás kifizetésére. Fogyasztói visszahívást kezdeményeztek a Lidl üzleteiben értékesített Lupilu mangóalma őszibarackízű biogyümölcspüri egyes tételeire. A Lidl Magyarország Kft. Tájékoztatása szerint a gyártó azért döntött az érintett 100 g-os kiszerelésű termékek visszahívásáról, mert egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során aflatoxin szennyezettséget mutattak ki. A Lidl Magyarország BT a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket. Ha kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból és megkezdték a már értékesített termékek fogyasztóktól történő visszahívását is. A termék visszahívás nem a teljes termékkört, hanem a következő két tételt érinti. Az egyik terméknél a minőség megőrzési idő 2027. 6. hó 5, a tételazonosító 15L156D. A másik termék minőség megőrzési ideje 2027. 6. hó 10, tételazonosítója 15L161D. Híreink végén az időjárásról. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
3: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
5: Dr. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Árszakra Fesztivál főszervezőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy év, és ismételten itt vagyunk, találkoztunk egymással, hogy beharangozzuk az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozatot, amely egy igazi programsorozat lesz. Az összefogás szép példája itt Miskolcon.
6: Valóban azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott bele, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretettel fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott, úgyis mint támogató, és mindig helyszín biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát nagyon-nagyon sokféle produkciót mutatnak be, irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon. Tehát ez várható az Árszakra Fesztiváltól.
5: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, miszerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
6: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Árszakra programoknak a szervezését, akkor elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódni az összes előadónak. És nagy példaképeink vannak, aki gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályamű érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Árszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatalember nyerte meg a fesztivál nagydíját a zeneszerzői szerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk, és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örvend, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maratoni futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni, és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Arszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
4: Szakrális a fesztivál, de sok oldalúságát mi sem bizonyítja jobban. Lesz tudományos konferencia, szakmai konferencia, ősbemutatók, irodalmi előadások, versmondó gála, koncertek, képzőművészeti alkotások bemutatása és kiállítás, hogy csak néhányat említsek, tényleg a felsorolás szintjén. A sok oldalúságra most is törekedtek.
6: Igen, egyrészt sok oldalú, tehát nagyon sok művészeti ág megjelenik az összművészet szellemében, illetve hát azért még a hozzátenném azt, hogy ez ökumenikus szellemiségű, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt a miskolci egyházvezetők, egyházi méltóságok a megnyitó és záró beszéden üdvözlik, és méltatják a Szakra Fesztivált, és ez nagyon nagy dolog, hogy a püspökök és a érsek helyettese, ő fog itt utat mutatni nekünk a Szakra Fesztivál idején és azon túl is.
4: Zarándoklat is lesz, ezt se felejtsük el, hiszen a zarándoklat mindig összegyűjti a kedves keresztény híveket.
6: Igen, ez is egy egyedülálló dolog a Miskolci Arszakra Fesztiválon, a Miskolci Zarándoklat, ez Seres Zsuzsi szervezi, és Miskolc összes templomát végiglátogatják felekezettől függetlenül. Ez is egy egyedülálló dolog, és mindig sok követője van, ami a Szent Kereszt felmagasztalása búcsún fejeződik be a Kálvárián, és ott Juhász Ferenc atya fogadja az zarándokokat.
4: Ahogy a programok között szemezgettem, nekem újdonságként tűnt fel a Nemzetiségek Napja is. Szerintem ilyen még nem volt.
6: Nem volt. Éppen azért gondoltunk rájuk is, hogy itt Miskolc nemzetiség, és sokféle nemzetiség él itt Miskolcon, és felkértük, megszólítottuk őket, hogy mit szólnának hozzá, hogyha bemutatnák a saját művészetüket, és gyakorlatilag szívesen vállalták, és a szombati napon, 19-én bemutatkoznak a nemzetiségek.
4: Sok mindenről beszéltünk, nem is lehet felsorolni az összes programot. Csupán csak kedvet szerettünk volna kelteni a kedves hallgatókban az idei programok iránt. Beszélgetésünk végén mondjuk el a legfontosabbat. Mettől meddig tart az idei 4. Miskolci Arszakra Fesztivál?
6: Szeptember 11-e, ez a 0. nap, és 20-án végződik az a zárókoncert, de én még itt megemlíteném azt a különlegességet, hogy már a megnyitó előtt egy előzetes program volt, ami óriási sikert aratott, tehát ha erre valaki elment, akkor bízhat abba, hogy az Arszakra Fesztivál kiváló lesz. Petrás Mária, Petrás Aline és Máger Ágnesnek a képzőművészeti kiállítása, ami országosan egyedülálló színvonalú is, meg a párosítása egy különlegesség. Ennek a tárlatvezetése lesz szeptember 15-én, azzal kiegészítve, hogy Petrás Mária és zenekara még egy önálló koncertet is ad, napkelettől napnyugatig címen, ez is nagy érdeklődésre tartott számot.
4: Kedves hallgatóink, a felkeltettük önökben az érdeklődést, egy olyan ígérettel fejezzük be most dr. Várhelyi Krisztinával a beszélgetésünket, hogy mivel az esemény főmédia támogatója a Szent István Rádió, minden egyes nap az adott programokat, a nap adott programjait az önök figyelmébe ajánljuk, és arra biztatjuk önöket, hogy látogassanak el ezekre a programokra. Köszönöm szépen Várhelyi Krisztinának a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődést az Arszakra programjaira.

0: Dr. Hortai Ritával, a Miskolci Versbarátok körének vezetőjével ezúttal már úgy mutathatlak be, mint a Szent Genezius Versbarát kör vezetőjével, a Miskolci Árszakra Fesztivál irodalmi programjainak felelősével beszélgetek. Mert hogy idén is lesz Árszakra Fesztivál, és mi, a Szent Genezius Versbarát kör tagjai több programmal is kapcsolódunk az eseménysorozathoz, sőt, számtalan irodalmi program lesz. Melyek ezek?
1: Én is szeretettel köszönöm a hallgatókat. Én ezt a sajtótájékoztatót egy idézettel kezdem, mert szeretném most is elolvasni. A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény. A művészet, a versek, az énekek nem fizikai éhséget csillapítanak, hanem a bennünk lévő isteni szikrát szítják lángra, hogy legyen erőnk bízni a holnapban és a jövőben. Ez a idézet Bőte Csabától vettem kölcsön, a Ferences szerzetestől, és nagyon szorosan kapcsolódik a mottójához ennek a fesztiválnak, ami reményt és jövőt adok nektek címmel került megrendezésre. Az Azakra Fesztivál irodalmi programjait felsorolnám kronológiai sorrendben. Már a nulladik napon pénteken kezdődik egy irodalmi összeállítás, meghallgathatjuk. Csendes egyetek el, ima a jövő reménységében címmel. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében lel rá a békességre. Ezt a gondolatot fűzi csokorba az Éltető Lélek irodalmi kör egy zenés összeállítással. Nagyon érdekes programnak ígérkezik 4x3 hangon című rendezvénye, válogatás közelmúltunk szellemi hagyatékából. Ezt házastárs, barátok és olvasók tolmácsolásában hallgathatjuk meg ezeket a műveket, méghozzá Cseh Károly, Csorba Piroska és Forma Imre írásaiból. Az előadók Ötvös Éva, Ilner Erzsébet, dr. Pankucsi Márta és Parázs István, valamint Jacsó Pál, még a örök hagyó gondolatok után saját verseit is megosztja velünk. Szintén egy nagyon izgalmas színdarabnak ígérkezik a Szent Imrek Római Katolikus Általános Iskola 25 éves jubileumi előadása. A darab párhuzamba állítja a Szent Imrek korának nevelési értékeit a mai kor lehetőségeivel. Megmutatja, hogyan adható át a hit a 21. században. Az örökséget az iskola diákjai és nevelői keltik életre. A következő rendezvénynek a címe Szeretet és Remény, és egyben a címben benne rejlik a témája is. Bonyolult világunkban a szeretet és a remény ad igazi eligazítást. A fiatalok bizakodását és a jövőbe vetett hitét a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum színjátszó csoportja mutatja be Budai Tibor művészeti vezető segítségével. És az utolsó szombaton jön a Szent Genezius Versbarát kör, tehát a mi kis körünknek a rendezvényei. Ez egy 3-as rendezvényből állnak, amelynek a háziasszonya, ugye Farkas Erzsébet, aki itt áll velem szembe, és ennek nagyon örülök, és köszönöm is. Úgyhogy az első rendezvény, ez már rendhagyónak mondható, a 6. szakrális versmondó verseny. Ez a megmérettetés a 2021-es hazánkban zajló 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus ihlette. Az esemény a Versbarátok köre évente szervezi meg, a világesemény szellemiségét követve. A lélek gyümölcsei közül választjuk minden évben a témáját a versenyeknek, mégpedig azért, mert már a kongresszuson Erdő Péper bíboros úr, illetve utána a Fábry Kornél püspök atya is ezt sugallta nekünk, tehát hogy ezeket az értéket adjuk tovább a további generációnak, és hát csak felsorolnám, hogy mik ezek az értékek. Azért is, mert időszerű minden korosztálynak, minden életkorban, minden élethelyzetben fontos, hogy ezeket szem előtt tartsuk. Tehát a lélek gyümölcsei a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség és tisztaság.
0: És idén a kedvesség lesz a főszereplő.
1: Így van, igen, idén a kedvesség, méghozzá kedvesség az új bátorság címmel. Majd erről is mondok egy-két szót, de még annyit a versmondó versenyről, hogy ugye tavasszal megrendezésre került az elődöntő, ahonnan 20 legtehetségesebb, legügyesebb, hitelesebb versenyző került tovább. Ez

0: és Mikita Gábor színház történész. A névre visszatérve, ez azért különleges vagy érdekes elgondolkodni rajta, bár első hallásra lehet, hogy kicsit meghökkentő, de mindenképpen kérdéseket vet fel. Ugye kedvesség az új bátorság manapság, ez lesz a következő rendezvény a versmondó verseny után. Ez egy kerekasztal beszélgetés, amiben a neves vendégeink elmondják gondolataikat ezzel a témával kapcsolatban. Mert hogyha belegondolunk, a merészség kell manapság ahhoz, hogy ebben az olykor rédeg és durva virágban megálljunk, és a szívünk szelíd hangján szóljunk. Az én elgondolásom szerint a kedvesség nem gyengeség, hanem egy belső erő. Olyan például, mint a napsugár, ami a legvastagabb jeget is felolvasztja. De a vendégeink gondolatai biztos még máshogy, vagy gondolatai útján más üzenetet is hallhatunk, és megfogalmaznak majd a hallgatóságnak. A harmadik rendezvény ennek a délutánnak szintén a versbarát körünkhöz kapcsolódik, a Mária udvarában című vetített képes versenyzenés irodalmi összeállítás. Ez egy utazás a Csíksomlyói Mária kertbe, amelyben körünk egy pünkösd alkalmával járt, és Bőtev Csaba Ferenc szerzetes lelki vezetésével tekintettük meg a 15 tematikus udvarba láró zarándokpartot. Ebben a parkban közösen járjunk végig majd Szűz Mária életét bemutató stációkat. Mindenkit szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre, és még egy, ami szintén az irodalmi körünkhöz kapcsolódik, bár nem szorosan irodalmi program, ez a irodalmi körünk által kiállított, létrehozott tablókiállítás, amely 15 kiemelkedő magyar művész hitvallás elevenedik meg ezeken a paravánokon, 5 művészeti ágban. Az illusztrációkat Barnáné Juhász Ildikó, a Csodamalom Bábszínház báb és díszlettervezője készítette, a kiállítást pedig egy vetített képes műsor kíséri, célja Isten felfedezése a művészeken keresztül és a művészeten keresztül. Olyan példaképeket mutatunk be, akiknek alkotásaiból árad a hit. Mondhatnám a zenében Erkel, Liszt, Kodály, az irodalomba Csida, Sík Sándor, Reményik Sándor, a előadó művészeknél Mezei Mária, Dajka Margitot, Sinkovics Imrét, vagy akár a képzőművészetben Munkácsi, Takács István, Lossz Károly művészetét, illetve nagyon érdekes lesz majd a Bakovec, Stein és Hausmann-Imbe építészről szóló ismertetés is. Az ismertetőket azt Lengyel Éva, Portai Rita, Mikita Gábor és Szelekovszki Magdolna tartja. Tehát a megnyitó rögtön az első szombaton, szeptember 12-én szombaton lesz, 14 órától a Mindszenty templom Millenniumi termébe. Ezután a kiállítás még jó ideig megtekinthető lesz, de a megnyitóra nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: Gazdag a programkínálat, ezt bebizonyítottuk, véleményem szerint sikerült bebizonyítani, akikben pedig felkeltjük az érdeklődést, nézzenek utána a közösségi oldalakon is, látogassanak el a Miskolci Árszakra Fesztiválra szeptember 11-e és 20-a között az irodalmi programokra és minden más programra, ami felkelti érdeklődésüket. Köszönöm szépen dr. Hortai Ritának, a Szent Genezius Versbarát kör vezetőjének, a fesztivál irodalmi program felelősének, a programismertetőt és az irodalom szeretőket szeretettel várjuk.
0: Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és csak meg tudom erősíteni Erzsikét, hogy valóban jöjjenek minél többen, mert az irodalom egy csodálatos dolog, és elvezet a Jóisten felé.
1: Máger Ágnes festőművészt, Miskolcváros díszpolgárát, a Miskolci Árszakra Fesztivál képzőművészeti programjainak felelősét szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonja előtt. Eltelt egy év, és ismételten itt ülünk egymás mellett, hogy a kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk az idei képzőművészeti programokat. Számtalan program lesz a Miskolci Árszakra Fesztiválon, de elsősorban most ön szívéhez közel álló és szíve csücskét képező képzőművészeti programokat ajánlja majd hallgatóink figyelmébe. Jól gondolom én ezt?
2: Igen. Hát nagy általánosságban is el lehet mondani, hogy a kereszténység az emberi tudatban folyamatosan jelenlévő erkölcsi erő és szeretet. És ez a szeretet képes arra, hogy kizárjon mindent, ami dogma, és kizárjon mindent, ami politika, és így megmarad a tiszta forrás. A fesztivál azt bizonyítja, hogy a négy történelmi egyház összefogásával született meg ez az Arszakra Fesztivál országosan, melyből kivált a Miskolci Fesztivál, és most már negyedik éve önállóan csináljuk. És irodalom, képzőművészet, melyet én képviselek, már a szervezési részét, és akkor

0: erről beszélgessünk. Az idei fesztivál egy felütéssel kezdődött, mégpedig azért, ugye, mert egy kicsit egy nappal előbb kezdődött a fesztivál, mint szokott lenni. A Herman Otto Múzeumban megnyílt Petrás Mária, erdélyi kerámikus lánya, Petrás Alina és Máger Ágnes jómagam festőművész kiállítása, és hát ez nagyon komolyan a szakralitást tükrözte, ugye Petrás Mária gyönyörű kerámiáival, ő figurális művész, tehát térbe gondolkodik, Alina pedig síkban, és én is elhoztam szakrális munkáimat, sőt, foglalkoztam Szent Ferenccel, ugye 800 éves évforduló kapcsán Szent Ferenc története megjelennek a képeimen, és elhoztam Vattáról a stáció képeimet, hogy így többen láthatják, úgyhogy ezt is bemutatjuk. Ehhez a kiállításhoz kapcsolódik egy tárlatvezetés, ez 15-én lesz délután, 4 órakor nyílik, ahol én fogok tárlatvezetést tartani, azon túl pedig Petrás Mária és együttese fog zenélni, tehát fognak egy kis zenei műsort is adni. Minden évben van egy pályázati kiírás, és mindig az arszakra mottójának megfelelően írjuk ki a pályázatot. Ugye az idei motto az volt, reményt és jövőt adok nektek. A pályázat kiírásában nincs megkötve műfaj, tehát műfaj meghatározás nélkül lehet festményeket, grafikákat, szobrászati munkákat beadni, sőt textilek is voltak tavaly. Nagyon nagy volt az érdeklődés, tavaly is 40 művet tudtunk kiállítani Feledi házban. Amit még el szeretnék mondani, hogy minden alkalommal külföldről is jönnek művészek, Kárpátaljáról, Erdélyből voltak, Németország voltak tavaly is, és reméljük, hogy idén is jönnek ezek a jelentkezők. A kiállításon a Sax Ramona fúvós együttes szerepel minden évben, és hát a Feledi ház, tudjuk, hogy milyen a környezete, az is egy nagyon kellemes, óriási nagy diófa az udvaron, és ott mindig egy kis kínálás is van, tehát szeretettel várjuk erre a programra is vendégeinket. A 15-ig visszatérnék egy pillanatra a 15-i tárlatvezetéshez. Tudnék, a tárlatvezetése egybekötve lesz az Arszakra műtárgya című kiállítás. Minden évben a Herman Otto Múzeum anyagából, raktári anyagából kiemelünk valami olyan népi műtárgyat, vagy akár mi más, tehát volt ott már gótikus szobortöredék darab is egy profétáról, igen, akkor olvasót is kiállítottunk, egy népi olvasót. Most pedig a Matyó népművészetből emeltünk ki egy szent képet, egy páros szent képet. Nem, de az az érdekesség, hogy Matyóknak 1880-tól kezdődik ez a túldíszített művészete, ugye, amikor a tiszta szobákat szinte agyonzsúfolva díszítették, ezek nagyon szépek és nagyon színesek lettek a hímzések is, és kiemelkedő tárgya volt a tiszta szobának ez a rezes festmény. Ezek bekeretezett szentképek, tulajdonképpen olajnyomatok. Emellé még egy-két népi tárgyat ki fogunk tenni, és ez egy izgalmas dolog lesz, az igazgató úr, dr. Szolyák Péter fogja megnyitani ezt a kiállítást. A fesztivál Miskolci Akadémián egy konferenciával kezdődik, melynek a címe Valóság szimbólumai. Ezek tudományos előadások, többek között a képzőművészet szimbólumairól, jelrendszeréről én is fogok beszélni. Végvári Zsófia, ő pedig Budapestről jön, és csontvári szimbólumairól, csontvári különleges szimbólumairól és világáról tart előadást. Számos előadó lesz, Gyulai Éva történész professzorasszony, akkor dr. Figler György, aki a különleges betegségek professzora, ők is mind a szakralitás kapcsán is beszélnek a különböző jelrendszerekről és szimbólumokról. Ez is egy izgalmas dolog lesz. Nem szorosan a képzőművészethez tartozik, de annyiban igen, hogy különböző nagy neveket a magyar művészetből megemlít a Hittel alkottak című program. Ez tulajdonképpen Hortai Rita irodalmi szervezésében tablókon megjelenített művészekről, például Munkácsi is közte van. Tehát olyan művészekről szól, akik hittel alkottak, és nagy nevet szereztek, és dicsőséget Magyarországnak. Lesz egy nagyon különleges programunk, amely szeptember 18-án pénteken lesz 5 órakor az Evangélikus Könyvtárba, a Luther udvarba. Magát a könyvtárat mutatjuk be. Ez a könyvtár volt Miskolc városának az első nyilvános könyvtára. Ebben a könyvtárban nagyon sok ritka könyvrégiség van, és képzőművészeti alkotások, melyeket érdemes megtekinteni.
1: Számtalan program színes hit idén is a 4. Miskolci Arszakra Fesztivált tényleg csak a felsorolás szintjén szerettük volna felkelteni a kedves hallgatók érdeklődését és figyelmét a programok iránt. Invitálni tudunk mindenkit.
0: Igen,
1: mind a képzőművészeti, mindenki. Mind pedig az irodalmi, a zenei
0: programokra,
1: és az egyházi programokra, igen. Az arándoklatra, mindenre. Szóval tartsanak velünk a kedves hallgatók és a kedves érdeklődők szeptember 11-e és 20-a között.
0: Köszönjük szépen előre is az érdeklődést, szeretettel várunk mindenkit.
1: Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést Máger Ágnes festőművésznek, Miskolcváros díszpolgárának, a Miskolci Arszakra Fesztivál képzőművészeti program felelősének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
1: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott, választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
2: ¿Qué humanidad queremos construir?
1: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak, azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szent Atya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
0: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konfederáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szent Atya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ez itt az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és prófétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szent Atya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által keresztel, könyvvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szavanyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a Bencé szerzet és nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
2: thank you for your prayer,
0: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
3: A salvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A salvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozása remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a salvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szentatya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a salvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a salvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag szentmise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A salvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szentatya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a lateráni Szent János bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
0: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalma közepete sem lehet a gonoszé és a haláli, az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével II. János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kilagatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága 3. esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. 3 évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta két vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű szélein a 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett. Mert a megbékélés és az egység győzedelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Az illés szekerén. Az Úr illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt és szeret. Tüzes, gyors szíveket ad nekik. Ezek a tüzes szekerek. Az illés nép ég felé rohan, s megáll ott, hol a tél örök. A Himalájak jég csúcsain porzik szekerük és zörög. Ég s föld között búshazátlanul hajtja őket a sors szele. Gonosz, hűvös szépségek felé szágult az illés szekere. Szívük izzik, agyuk jégcsapos. A föld reájuk fölkacag, s jég útjukat szánva szórja be hideg gyémánt porral. A nap.
1: Ady Endre az Illés szekerén című versét Papp Zoltán mondta el. Ady Endre 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, Versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban indult Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg, 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verseskötete, a Halottak élén címmel. Ady 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.

Aranyszájú Szent János imája. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje, és az életnek megadója, jöjj el, és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Amen.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 13-án vasárnap szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A délután folyamán a technikai pultot Tompos Péter kezeli, a zenéket Kovács Krisztina válogatja. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Kedves hallgatóink, hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. A műsorismertetés után 12 óra 10 perctől egyházi híreket hallanak, majd a mai nap evangéliuma hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. Ezt követően a Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban a közelmúltban elhunyt dr. Katona István szeretett püspökatyánk hangját idézzük, aki aranyszájú Szent Jánosról beszél nekünk. Ezután köszöntjük a ma névnapjukat ünneplőket, és a mai naphoz kötődő jeles eseményeket ismertetjük. A 13 órai híreket követően Bércesi András hétvégi levelét hallják, 13 óra 15 perctől magyar nóta összeállításunk következik. 14 órakor híreket mondunk, majd cseperedő műsorunkban az Egri Markot Ferenc Kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgetünk Hasilló Anna Mária, laktációs szaktanácsadó, szülésznő, perinatális szaktanácsadóval. Az adás szerkesztője Berec Renáta. Tokai vételkörzetünkben 14 órától környezetvédelemmel és kultúrával foglalkozó magazinunk következik. Törökszentmiklósi vételkörzetünkben életjel, Kisújszálláson szülőföld című összeállításunkat hallhatják. 14:30-tól Sziluett című női magazinunk jelentkezik. Műsorunkban ezúttal Tóth Alexandra, magyar nyelv és irodalom tanár a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról mesél. Most rövid ajánlónkat hallják.
2: Kezdjen el olvasni, bővül a szókincse, a fantáziája. Mondhatjuk most azt, hogy persze ezek klasszikusok, meg kellenek a kötelezők is azt olvassa. Nyilván nagy jelentőségük van, nagyon fontosak, azokat sem szabad kihagyni, de kell valami olyan, amivel megfogjuk őket, amivel úgy rájön, hogy amúgy olvasni jó. Ha egy kortást vagy egy ifjúsági irodalmat olvas, nem lesz hátrébb, mint hogyha egy kötelezőt.
1: A 15 órai híreket követően Krisztus kereszt az erdőn címmel Tikovics Ernő szakrális kisemlékeinkkel foglalkozó műsorát hallják. A mai adásban elsőként a Szent Imre Városi Egyesület által állított istálóskői kereszt megújulásáról hallanak, majd ellátogatunk a Sajóládi templomba is. Ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban a cikluskövetésről beszélget Fekete Anna gyógytornász manuálterapeutával, cikluskövetés oktatóval Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 16 órakor újra híreket mondunk, majd Hangoló című műsorunk következik. 16 óra 30 perctől vasárnapi kívánságműsorunkban Farkas Erzsébet várja Önöket nagy szeretettel. 17 óra 15 perctől Értékadó című műsorunkat ismételjük meg. 17 óra 40 perctől regionális híreket sugárzunk. 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. 19 órakor híreket mondunk, ezután Andante című komoly zenei kalauzunkat hallhatják. Tokai vételkörzetünkben 19 órától Találkozás című összeállításunk szól. Törökszentmiklósi vételkörzetünkben Halló távolság, Kisújszálláson életünk című magazinunkkal jelentkezünk. 20 órakor ismét hírek, majd a múltunk pillérei történelmi műsorunkat hallhatják. A mai adásban Frangepán Ferenc egri püspökről folytatjuk a beszélgetést. Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Kedves hallgatóink, ez a ma délután műsor kínálata. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Kellemes rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Szűz Mária szent nevének ünnepén szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökerezzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek, szólt hozzájuk a pápa. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikáni zsinat is bátorított az Istennek szentelt életről szóló Perfecta Caritatis Decretumban. A bencés nővérek nemzetközi közösségét 2001-ben alapították a kenyai Nairobiban azzal a célkitűzéssel, hogy testvéri köteléket teremtsenek a bencés konföderáció női monostorai között, hogy ápolják az egységet egymás közt Szent Benedek regulája alapján, és hogy mozdítsák elő egymás közt a megosztást a kulturális sokszínűség tiszteletben tartása mellett. Megérinteni a sebeket, Afrika ismeretlen arcot árul fel a Máltai Szeretetszolgálat fotókiállításán. Az Iszon Művészeti Központban október 28-áig látogatható a Szeretetszolgálat nemzetközi munkatársai által készített Afrika láthatatlan arca címet viselő tárlat. A földrajzi távolságok napjainkban már nem ugyanazt jelentik, mint évtizedekkel ezelőtt. A világunkat sorozatosan sújtó válságok megmutatták, milyen szoros és kölcsönös függésben él egymással földünk több mint 8 milliárd lakója. Bár hazánkban sokan személyesen vagy a globalizált tömegkommunikáción kívül határozott képet formáltak a forró kontinens életéről, akár a vadállatoktól nyüzsgő végtelen szavannákat, a buja esőerdőket és a fehér homokos tengerpartokat látják maguk előtt, akár éhínségektől, háborúktól sújtott vidéket, de Afrikát nem csupán ezzel a két árnyalattal lehet leírni. A Máltai Szeretetszolgálat alapítója Kozma Imre atya és a vele együtt dolgozó munkatársak több mint egy évtizedes missziójuk során egy olyan arcát ismerték meg a földrésznek, amely kevesek előtt tárul fel. Mert mint az afrikai segélyezési programokban egy évtizedet dolgozó Solymári Dániel rámutatott, a szegénység nagyon kevéssé látható, ám mégis azzal, hogy merünk közel menni a sebekhez és figyelmet adunk neki, vigaszt is nyújtunk egyúttal. Ez a közelség manifesztálódik azon a kiállításon keresztül, amelyen a Szeretetszolgálat nemzetközi munkatársai saját fotóik által a kelet-afrikai élet különböző aspektusait tárják fel. Az Iszon Művészeti Központban október 28-áig látogatható Afrika láthatatlan arca címet viselő tárlaton a Kelet-Afrikában számos projekt végrehajtása során készült felvételek segítségével léphetünk be a nagyvárosi nyomornegyedek kunyhóiba, sétálhatunk végig a sűrűn lakott szegregátum főutcáján, vagy szurkolhatunk a mozgássérült kisfiúnak az első talpra állásához. Mint a kiállítás fényképeinek egy részét készítő Círják Ráhel, a Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak vezetője fogalmazott a megnyitó eseményen. Hiszünk abban, hogyha a magyar emberek mindennapjaitól nagyon távoli világokat mutatunk be, az hozzájárul, hogy egy empatikusabb társadalomban éljünk. Szeptember 19-én szombaton 19 órától Bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián lesz koncert. Fülep Máté és a Gödöldői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbe vitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze az általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az USA-ban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, még szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek fesztiválja után ismét várjuk a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
3: Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetni, az úr megparancsolta, hogy adják előt a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Gondolj a végső dolgokra, hajd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. A Sirák fiának könyvéből vett részlet természetesen az új szövetségnek és Urunk Jézus Krisztusnak világosságában megtanít a helyes elmélkedési módra, amely elvezet a szemlélődésre. Egyedül a Szentírásból vett meditációs módszert akarom követni. Ezt a Szentlélek nyilatkoztatta ki, nem régi vagy modern guruk ajánlják. Igaz, mindenkitől lehet tanulni, de mindent a közvetlenül Istentől tanultak alapján kell megvizsgálni, lemérni, megrostálni. 4 nagy valóságra kell gondolni, belső univerzumunk 4 nagy aspektusára.

0: aspektusára. Gondolj a végső dolgokra. Melyek ezek? Az Úr Jézus dicsőséges második eljövetele, amikor feltámasztja a halottakat, megtartja az utolsó ítéletet, újjáteremti az egész világot, és átadja a Szentlélekben az Atyának. Az őskeresztény hívek gondolkodását ez a hatalmas távlat tette nagyvonalúvá. Ez a hatalmas látomás kell, hogy minden áldott nap teljesen birtokába vegye lelkemet. Ez az a végtelen nagy égbolt, amely alatt a keresztény ember élete zajlik. Gondolj halálodra minden nap. Ez mélységet ad életemnek, mert nem enged illúziókban élni. Az ember életének a halál méltóságot is ad, mert kijelenti róla egyszerűségét, létezésének visszafordíthatatlanságát és jelentőséget, mert készülődés az örök életre. Minden este úgy fekszem le, hogy Isten iránti szeretetből megbánom bűneimet, vagyis életem megítélését kiveszem mások kezéből, de még a sajátomból is, és átadom az én teremtőmnek. Gondolj a törvényre. Az evangélium törvényére gondolok, arra az egyetlenre, amely minden más törvényt magába foglal, mely nem is csupán törvény, hanem Isten legbensőbb élete bennem, a szeretetre. Számos teendőm lehet, sok minden érhet, de csak egy igazi feladatom van. Tovább tanulni a szeretetet. Gondolj az Istennel kötött szövetségre. A naponkénti szentmise, amelyben Jézus új és most már örök szövetséget kötött szentvérében köztem és az Atya között a Szentlélekben, forrás és csúcspont, ahonnan igazi életem indul és ahová tart. El vagyok kötelezve, a misztikus jegyesség gyűrűjét hordom, amelybe vésve ez áll. A názáreti Jézus, az élő Isten fia. A jövő hét minden napján e négyes gondolatvilágába akarom helyezni életemet.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ak neodpustíte svojmu bratovi, ani otec vám neodpustí. Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz. Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžeň 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Poschovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Poschovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemá si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Počuli sme slovo pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
3: A tunči kothe ustia das lesteo Petru, aj puslas lestar. Rája, te varekon dosker la mange, so devar trobulte jer toileske, dore eptavar. En aptuke, pendaso Jézus, na eptavar, ba eptavar, des taj eptavar. Le rájuszkot hemmezil szaro kráj, szavokam leszte le langle pes slugen. Kanalas pete le angle, Angla leste inger de jekhez szavo desmii talentum moncakam las leske. Kajnas leszan das azte abrite potinelle, poroncsi szárda szokráj, te bikinen lesz, kusza romnyi, kusza savóra, szaszó barvái peszasz lesz, haj kadete potinel peszko pregyipe. A szlúga pel csanga pejlasz angla okráj, kade manglasz lesz. Avlások a ringmande, azutjárinke, haj szogodi szapotinótuke. Le krajosko ilo, pejlasz po szlúga, szlobodo muklasz lesz, haj vilesko pregyipe avri muklasz. Kanakodo avri gélasz anda le krajeszki gyíz, maladji laszeke káver szlúga, szaszavo seledén áron cakam lasz leszke. Utyildasz lesz, haj taszavker lasz lesz, haj poroncsi szárdasz leszke, de palpále kodososzak a meszmange. Kado szlúga, fel csanga manglas lesz, te avel lássó, haj te azutjár el, ke szogodi palpále potinla leszke, szoszaka mell. Baka kocsi muklas lesz, te na lász, hajan dej tömlöci sudabad lesz, zsipune csi potinla speszko pregyipe. Kanale majbut szlúgi dikle kadi bivója kikergile, haj gejle kajok kráj, Andre purri szárde lesz lúgas, szakodi szopeci szájlasz. O kraj angla peste a haraba das lesz, haj kadip hendas leszke. Tu nasul sluga. Petyo mangipe me muklem, szatyo pregyipe. Csitrobu szájlo szász, vituke te pereltyo ílo pokáver sluga, kade szar mange pejlas petute. Kadalasza o krajan de hói, perdaldas lesz lesinga lenge, pune csipotindas szapesko pregyipe. Kadeker elvitumáro dad, andor rájo, o dél tumenca, te csiertona szatumáre a málenge.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
4: Evangélium nach Matthäus. Da tat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal. Jesus sagte zu ihm, Nicht siebenmal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nur mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr des Volkerknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Aranyszájú Szent János, püspök és egyháztanító. Antiókiában született, gazdag katonai családban 344 vagy 347 körül. Édesapja korán meghalt, így az édesanyja nevelte és elsajátítatta vele kora minden tudományát. 18 éves korában keresztelkedett meg. Görög műveltsége nem akadályozta meg őt abban, hogy rétor legyen, szónok. De később erről lemondott, és felvette a kisebb rendeket. Remete szeretett volna lenni, de az édesanyja megakadályozta ebben. A híres antiókiai iskolában Tarzuszi Diodórusz volt a mester. Az evangéliumban Krisztus hívószavát kereste, és meg is találta. Heléciusz püspök 380-ban vagy 381-ben diákonussá szentelte. Prédikálhatott, s a püspök nagy segítője lett. Fölemelte szavát a cirkuszi játékok, az erkölcstelen színház és a pogány ünnepek ellen. Védte a szegények jogait. Irodalmi tevékenységet is folytatott, született szónok volt. Nagyon szemléletesen, képszerűen tudott beszélni. Nyíltan és szenvedélyesen fogalmazott, játszott az emberi szív húrjain. Hallgatói beszédeiből kiérezték az értük való aggódást és szeretetet. Híre hamarosan túlszárnyalta Antiókia határát, eljutott a birodalom fővárosába, Konstantinápolyba is. Ez lett aztán fölemelkedésének és megpróbáltatásainak az oka. Amikor meghalt az ottani püspök, a császár minisztere őt találta méltó utódnak. Csellel hívta őt a fővárosba. Így lett aztán püspök, a keleti egyház első embere, a császár udvari szónoka. Azt hitték az udvarban, hogy szavaival az udvar fényét fogja emelni. Ám hamar kiderült, hogy csalódtak. Nem a fényüket emelte, hanem a rá jellemző határozottsággal és szigorúsággal szemükre vetette a császári udvartartás fényűző életmódját. A korábbiakhoz képest szavai szigorúbbak és csípősebbek lettek. A püspöki széken azonnal felszámolta elődre fényűző életét. Kemény kézzel bánt papjaival, és felügyelt arra, hogy kikkel élnek egy fedél alatt. Különös gondja volt a szegényekre. Gazdag matrónák segítségével szociális intézményeket hozott létre, ahol a legszükségesebbekkel ellátta őket. Sokat tett azért, hogy a vidéken és a hegyekben élők megismerjék az igaz hitet. Kitűnő lelkipásztor volt, aki támadta az eretnekeket. Így aztán ellenségeinek száma egyre nőtt. Az erkölcsöket komolyan vevő főpásztort elsősorban maga a papság és a romlott életű püspökök kezdték támadni. Amikor egyházi és császári ellenségei összefogtak ellene, egyik irigye, Teofilosz, alexandriai püspök 403-ban összehívta a tölgyfa zsinatot, amelyen Jánost megfosztották hivatalától. A döntést maga császár írta alá. Jánosra számüzetés várt. Miután a nép felháborodásának adott hangot, Jánost visszarendelték, sajnos nem sokáig maradhatott. Eudoxia császárné húsvét ünnepén letartóztatta, és hívei többé nem látták. Az örmény határ közelében lévő Kukuzguzba száműzték, s aztán innen is tovább. Útközben megbetegedett, és Komanában meghalt. Utolsó szavai ezek voltak, hála legyen Istennek mindenért, amen. Halála után 31 évvel hamvait hazavitték székvárosába. Eudoxia császárné leánya és fia hozatták haza, fényes ünnepség keretében, s kértek bocsánatot tőle szüleik bűneiért. János a bizánci liturgia atya. Az ortodoxok napjainkban is az ő liturgiáját használják. A szentmisében így kérünk Istentől kegyelmet. Istenünk, benned bízók erőssége, aranyszájú Szent János püspök, a te akaratodból, mint az ékes szólás mestere, és az üldöztetések elviselésének példaképe tündöklik előttünk. Add, hogy megfogadjuk tanítását, és épüljünk rendíthetetlen türelmének példáján.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma a Kornél, az Amadél, az Amáta, a János, a Ludovika, a Lúza, a Mór és a Móricz nevűek ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Kornél latin eredetű név, a Cornelius nemzetség név rövidülése, jelentése sonfa szarv Cornéliusi. Az Amadil spanyol eredetű név, az Amada, magyarul Amáta származéka. Más magyarázat szerint az Amábel és Amadea keveredésével jött létre, jelentése kedves, szeretett. Az Amáta latin eredetű név jelentése szintén kedves, szeretett. A János bibliai név, a héber Johannan név görög Johannes változatából, illetve ennek hasonló hangzású latin formájából származik, jelentése Jáve megkegyelmezett. Magyarországon a 16.-18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott egészen az 1970-es évekig. A Ludovika germán ófrancia latin eredetű név, a Lajos férfi név latinosított alakjának női párja, jelentése hírnév vagy háború. A Lujza francia eredetű név, a Lajos férfi név francia megfelelőjének a női párjából származik, a Louisból, jelentése hírnév háború. De az is lehetséges, hogy latin germán eredetű, ebben az esetben a jelentése a Lucretius nemzetséghez tartozó. A Mór a Móricz 19. századi rövidüléséből származik. Más magyarázat szerint a Maurus rövidüléseként tartják számon, jelentése Mór szerecsen. A Móricz pedig latin eredetű név, a Mauritius névből származva, ez pedig a Maurus továbbképzése. Jelentése itt tehát szintén Mór szerecsen. Isten éltesse tehát a Kornél, az Amadil, az Amáta, a János, a Ludovika, a Lúza, a Mór és Móricz nevűeket. Ha van ilyen ismerősük, akkor ne felejtsék felköszönteni őket ma. Mi is sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. szeptember 13-a, évközi 24. vasárnap van, az év 256. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 109 nap van hátra. Ez a Magyar Dal napja, szeptember 2. vasárnapjaként. A Magyar Dal napját először a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján tartották, az erre a napra szervezett rendezvényeken a pop és sokzene mellett jazz, népzenei, színházi, gyermek és komoly zenei műsorok is megtalálhatók a programban. Nézzünk néhány eseményt, kronológiai és nem fontossági sorrendben. 1705-ben történt ezen a napon, hogy meghalt Tököli Imre főnemes, kuruc hadvezér, erdélyi és felső magyarországi fejedelem, teljes nevén gróf Késmárki Tököli Imre. 1682 és 85 között felső magyarországi fejedelem, 1690-ben erdélyi fejedelme lett. 1788-ban New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. 1931-ben Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsanat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat. Szeptember 12-éről 13-ra virradó éjjel 0 óra 20 perckor robbant a híd. A detonáció következtében a mozdony az első hat kocsival a viaduktról a mélybe zuhant, a tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. A helyszínen megtalálták a házilag szerkesztett pokolgépet és egy levelet, amely a kommunistákra terelte a gyanút. Ennek következtében statáriumot, vagyis rögtönítélő bíróságot vezettek be 1932. októberéig. A nyomozás során azonban kiderült, hogy az őrült bécsi kereskedő és gyáros Matuska Szilveszter követte el a bűncselekményt, valamint egy korábbi németországi és ausztriai vasúti robbantásnak is ő volt a tettese. Az osztrák bíróság 6 évi fegyházra, a magyar törvényszék pedig halálra ítélte, de mivel nem volt halálbüntetés Ausztriában, az ottani büntetésének letöltése után életfogytiglani fegyházra ítélték, amelyet a Váci Országos Királyi Fegyintézetben kellett letöltenie. 1944 végén, amikor a felszabadító orosz csapatok Vácra értek, a börtön néhány órára gazdátlan maradt, Matuska Szilveszter megszökött az űrzavarban és eltűnt. Utoljára szülőfalujában csantavérrel látták. Életéről és a vonat balesetről, illetve merényletről Viaduct címen film is készült. 1940-ben német bomba talált el a londoni Buckingham palotát. 1955-ben egy Los Angeles-i stúdióban Little Richard rögzítette a Tutti Frutti című rock'n'roll slágert. 1962-ben bemutatták Magyarországon a Hófehérke és a Hét Törpe című egész estés rajzfilmet. 1965-ben az Egyesült Államokban megjelent a Beatles egyik legszebb felvétele, a Yesterday. 1985-ben megjelent a Super Mario Bros. Című játék, melynek főszereplő figurája emblémává vált. 1989-ben Desmond Tutu püspök vezetésével apartheid ellenes tüntetést tartottak Dél-Afrikában. 1993-ban Yasser Arafat palesztin és Yitzhak Rabin izraeli vezető megállapodást írtak alá, Washingtonban tették ezt, amely a 4,5 évtizede tartó ellenségeskedés lezárásának elveit rögzítette, mint láthatjuk azóta is. Hát kevesebb a siker emögött a megállapodás mögött. 1996-ban ezen a napon az Aggteleki karszt és a szlovák karszt barlangjait a világörökség részének nyilvánították. 2010-ben elhunyt Szenes Iván író, dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző, a nevéhez kapcsolódóan meg annyi minden mellett elég, ha csak azt említjük, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. És 2014-ben meghalt Avar István, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színész, a nemzet színésze, politikus. Kedves hallgatóink, szeptember 13-án ez volt a nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A NAV átnevezte a korábban KOBAK, külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer néven ismert felületét pénztárgép portálra, írja az Agroinform. Az átnevezés elsősorban a portál jelenlegi funkcióit tükrözi, a működésben és a felhasználói hozzáférésekben nincs érdemi változás. Új funkció 2026. szeptember 1-től. Azok a vállalkozások, amelyek kézi nyugtát vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak, a portálon keresztül tudják manuálisan rögzíteni és beküldeni a nyugtaadatokat a kibocsátást követő 3 naptári napon belül, napi összesítésben, adómértékek szerinti bontásban. Közeleg a tél, így állnak most a magyar gáztartalékok. Friss adatokat közölt a minisztérium. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon átfedezhetné. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Hozzátette, az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5 ezer forint, tehát decemberig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. A kormány ezzel kompenzálja a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. Az érintetteknek ehhez nem kell kérelmet benyújtaniuk, a NAV gépjárműadó kivetéshez használt adatbázisa alapján a magyar államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Akinél pedig nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. Egy személynek csak egy jármű után jár a támogatás. Azok számára, akik 2026. január 1-e után vásároltak dízelautót, más megoldást dolgoznak ki a támogatás kifizetésére. Fogyasztói visszahívást kezdeményeztek a Lidl üzleteiben értékesített Lupilu mangóalma őszibarackízű biogyümölcspüri egyes tételeire. A Lidl Magyarország Kft. Tájékoztatása szerint a gyártó azért döntött az érintett 100 g-os kiszerelésű termékek visszahívásáról, mert egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során aflatoxin szennyezettséget mutattak ki. A Lidl Magyarország BT a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a már értékesített termékek fogyasztóktól történő visszahívását is. A termék visszahívás nem a teljes termékkört, hanem a következő két tételt érinti. Az egyik terméknél a minőség megőrzési idő 2027. 6. hó 5, a tételazonosító 15L156D. A másik termék minőség megőrzési ideje 2027. 6. hó 10, tételazonosítója 15L161D. Híreink végén az időjárásról. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, szeptember 8-a csodálatosan szép ünnep, születésnap, mégpedig mennyei édesanyánk születésnapja, és emiatt az üdvtörténet kulcsmozzanata, örök életünk fontos eseménye. Hazánkban mintegy 100 templom és kápolna viseli ezt a titulust, kisboldogasszony. A templom egyik legfontosabb ünnepe a búcsú. Régen ez a családok életében is nagyon fontos volt. Összejöttek, távolabbi vidékről is érkeztek rokonok, akikkel közösen részt vettek a szentmisén, és közösen étkeztek. A búcsúnak persze volt egy kis profán, vásári, bazári jellege is, cukorkaárussal, körhintával, mézes kaláccsal. S mindezeket múlt időben mondhatjuk, mert sem rokonlátogatás, sem vúsli nincs már. De azért elmondhatjuk, hogy a kisboldogasszony búcsú, vagy kisasszony búcsú, voltak éppen születésnapi ünnep. Szombaton tartottak egy rendezvényt, immár harmadik éve szerveznek ilyet ezzel a címmel, Mindenki születésnapja. Elsőre talán nem is érti könnyen az ember, hogy ez mit akar, hiszen mindenkinek van születésnapja. Aztán, ha belegondolunk, még sincs így. Mert ez a megmozdulás arra hívja fel a figyelmet, hogy a meg nem született gyermekekről bizony sokszor elfeledkezünk. A megfogant élet sokak számára nem jelent semmit. Gyakran szokták például sejtcsomónak nevezni, és egy szokványos orvosi beavatkozásnak tekinteni az abortuszt, ami, mint tudjuk, voltak éppen gyilkosság. Egy ismerősöm mesélte, hogy kórházba került nőgyógyászati problémával. Többször hallotta az osztályon a korteremben a kifejezést kisműtét. Aztán egy idő múlva kiderült, hogy a művi terhesség megszakítás nevezik így. Ez a kifejezés is, művi terhesség megszakítás, milyen tartózkodónak tűnik. Érdekes lenne ezt a kérdést a férfiak szemszögéből is megvizsgálni. Szentül hiszem, hogy nem csak olyanok vannak, akik legyintenek az abortuszra, hanem olyanok is, akik megszenvedik ezt. Bár sokan gondolják, hogy az abortusz nincs később hatással az emberre, tévednek. Vannak, akik egész életükön keresztül hordozzák ezt a traumát, ezt a lelki sérülést. A nő a fogantatás pillanatától fogva édesanya, és dönthet úgy, hogy mégsem lesz az. Plébániánkon is működik a lelki adoptálás. Ez azt jelenti, hogy bárki vállalhatja, hogy 9 hónapon keresztül imádkozik egy számára ismeretlen, megfogant és veszélybe került életért. Csodálatos dolog ez, és hisszük, hogy az imádság erejével sok édesanya hoz jó döntést és vállalja gyermekét. Fontos, hogy mi semmiképpen sem ítélkezzünk, hanem kérjük a születésnapos, sőt szeptember 12-én névnapos mennyei édesanyán közbenjárását, a nehéz helyzetbe került édesanyákért és édesapákért. Kedves hallgató, még mindig a család témájánál maradok. A minap látott napvilágot a hír, hogy Magyarországon is lehetővé kívánják tenni, hogy azonos nemű párok is fogadjanak örökbe gyermeket. A hivatkozás az, hogy a gyermeknek sokkal jobb sora van egy ilyen szerető közegben, mint az állami gondoskodásban. Tény, hogy az állami ellátórendszer nagyon sok hiányossággal működik, de biztos vagyok abban, hogy nem ez a megoldás a helyzetre. Az úgynevezett azonos nemű párok biztosan nem tudják megadni, nem adhatják meg azt a közeget, amit egy család jelent. Biztos vagyok abban, hogy hamarosan újra előkerül az azonos neműek házasságának kérdése is, addig és addig fogják felhozni, míg végül érvényt szereznek akaratuknak. Pedig a házasság, mint tudjuk, szent dolog. A fogalom értelme férfi és nő szövetsége. Egy lelkipásztor mondta erre egy kicsit viccesen, de ha belegondolunk, nagyon is tanító jelleggel, egy házassághoz 2 igen kell, és 2 nem. Sarkaiból kiforduló világunk nem sok optimizmusra adna okot. Fontos azonban, hogy saját magunkban és magunk körül rend legyen. Ezen nagyon sokat kell dolgozni, és nem egyszerű feladat. Azonban, ha itt mindent megtettünk, ami tőlünk telik, emelkedhet a tekintetünk, és messzebbre látva a sok jót is meglátjuk a teremtett világban, amelynek minden porcikájában ott van Isten szeretete. Teréz anya csodálatos gondolata szebben összefoglalja mindezt. Ha meg akarod változtatni a világot, menj haza és szeresd a családod.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 18 óra 40 perctől megismételjük.

Kedves hallgatóink, a következő összeállításunkban Máté Otília és Bokor János felvételeiből válogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Máté Otília és Bokor János felvételeiből válogattunk. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége, jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Pajtókné Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte, a 2026-2027-es tanévet nálunk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Hangsúlyozta, az Egri Egyetemet választók magas száma és a tény, hogy 32 országból tanulnak vendéghallgatók az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem falai között, az intézménnyel szembeni bizalom megnyilvánulásai. Azt üzenik, sok fiatal lát lehetőséget az egyetem által képviselt tudásban, közösségben és értékrendben. Ők is azok között lesznek, akik a következő évtizedek Magyarországának, Európájának és világának jövőjét meghatározzák, közölte. A rekordalacsony budapesti vízállás után emelkedésnek indult a Duna, írja az Agroinform. A folyó szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját, majd kissé emelkedett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 cm-re csökkent. A Duna vízgyűjtőjén lehullott csapadék hatására azonban a vízszint pénteken emelkedni kezdett, és szombat reggel már 23 cm-t mutatott a vízmérce a Vigadó térnél. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, ma délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó. Elszállították a Budapesten a Margit-szigeten talált kézigránátot és német 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerészügyelete a Magyar Távirati Irodával. A robbanó eszközök a Margit-sziget középső részén a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. A korlátozást már feloldották. 10. évfordulóját ünnepli a Nébih maradék nélkül programja. A jubileum alkalmából ingyenes családi rendezvényen várják az érdeklődőket a budapesti Millenáris Szélkapu Parkban. Az eseményen a résztvevők játékos formában ismerhetik meg, hogy mit tehetnek a pazarlás csökkentése és a fenntarthatóbb jövő érdekében. A kiállítók között a maradék nélkül szakmai partnerei közül a Magyar Vöröskereszt, a Mirehun Non-Profit Kft., a Munch és a Supermenza program is megjelenik. A szervezők legfőbb célja, hogy a közös délutánon minél több érdeklődőhöz eljuttathassák az élelmiszerpazarlás megelőzéssel és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos üzeneteiket. Az eseményt új időpontban szeptember 18-án pénteken 13 és 18 óra között rendezik meg a Millenáris Szélkapu Parkban. A NAV átnevezte a korábban KOBAK, külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer néven ismert felületét pénztárgép portálra, írja az Agroinform. Az átnevezés elsősorban a portál jelenlegi funkcióit tükrözi, a működésben és a felhasználói hozzáférésekben nincs érdemi változás. Új funkció 2026. szeptember 1-től. Azok a vállalkozások, amelyek kézi nyugtát vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak, a portálon keresztül tudják manuálisan rögzíteni és beküldeni a nyugtaadatokat a kibocsátást követő 3 naptári napon belül napi összesítésben, adómértékek szerinti bontásban. Híreink végén az időjárásról. A változóan felhőségbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északias szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az Egri Markot Ferenc Kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgetünk Hasilló Anna Mária, laktációs szaktanácsadó, szülésznő, perinatális szaktanácsadóval. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Anna Mari.
7: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit.
6: Beszélgettünk már a szoptatási ambulanciáról, ami új helyszínen történő újraindulást mondhatok talán, hogy ott folytattad ezt a tevékenységet. Miért is fontos maga a szoptatási ambulancia, és hogyan is zajlik egy-egy ilyen tanácsadás?
7: Hát én talán onnan indítanám, hogy a kórháznak van egy szoptatási irányelve, és hogy ez az irányelv így magában foglalja azt, hogy hogyan támogatjuk mi szakemberek a szoptatást az Egri Kórházban. És ennek az irányelvnek az a 10. pontja, ott le van fektetve, hogy irányítsuk az anyákat, akik szoptatásban segítséget kérnek a kórházból hazamenvén is, a szoptatási ambulanciára, vagy szoptatást támogató anyacsoportokba. Tehát ez egy lefektetett irányelv, és ez a szoptatási ambulancia éppen ezért 2010-től, amikortól ezt az irányelvet megfogalmaztuk, közösen kiképződtünk, aláírtuk, hogy mindannyiunk számára ez egy érvényes út. Úgyhogy itt kezdődik a szoptatási ambulancia útja, hogy van egy irány, hogy hová mehetnek segítségért az anyák, a szülést követően, meg a gyermekágyas osztályon levést követően az otthonukban. És gyermekorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat minden olyan szoptatási problémánál automatikusan irányítaná a szoptatási ambulanciára az anyákat a babáikkal együtt. Ilyen problémák lehetnek például már az is, ha egyetlen egyszer tápszerpótlást szükséges adni a kisbabának, akkor már érdemes a szoptatás ambulanciára bejelentkezni, vagy sebes a mellbimbó, vagy az édesanyja úgy ítéli meg, hogy kevés a tej, vagy nem gyarapszik olyan ütemben a kisbaba, vagy ikerbabáknak a szoptatása, tehát egy ilyen különleges helyzeteket megoldván. Sőt, várandósan is lehet ide jelentkezni, mert nagyon sokan készülnek ilyen-olyan úton a szoptatásra, főleg a szülést követő első napokra. És itt a szoptatási ambulancián ugye van egy óránk körülbelül, ahol át lehet beszélni az első napokat. Szerencsés, ha az édesapa is elkísérni az anyát, úgyhogy még a várandóság időszakában is lehet ide jelentkezni, és a jelentkezési hely pedig a szoptatás ambulancia @mfkh.hu, vagy telefonon 30-as 136 71 74-es telefonszámon, és itt megkap egy időpontot, és szeretettel fogadjuk az SZTK rendelőintézet első emeletén a 142-es szobában.
6: Azt mondtad, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, de hogy mennyi hely van általában egy-egy ambulancia alkalmával egy napra vonatkozóan? Tehát mennyire használja ki egyébként az édesanyák ezt a lehetőséget?
7: Tehát ez az idő csak szerdánként van, szoptatási ambulancia, 14 órától 19 óráig, és ide 3, maxi 4, 5 kismama vagy várandós fér be. Tehát, hogy ez a limit. És ide várnánk sok-sok jelentkezőt, érdeklődőt is, akik tényleg számítanak arra, hogy szükség van némi információra, alapinformációra a szoptatás kezdeténél. Mi pedig ugye igyekszünk, mert szóval szerintem nem csak az édesanyja felelőssége az, hogy szoptatás megy vagy nem, szóval ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy csapatmunka, ha úgy tetszik, hogy mindannyian beletesszük azt a szemléletet, azt a korszerű szemléletet, amiben amiben tudjuk támogatni az anyát. Tehát, hogy itt már beletartozik a szülésznőgyógyász, a szülésznő, a gyermekgyógyász, a védőnő, az újszülöttes nővérke, a laktációs szaktanácsadó természetesen is. És hogy így igyekszünk támogatni. Ugyanakkor még szerintem az egészségügyi rendszernek is van egy hát hogy mondjam, felelőssége vagy jelentősége olyan mértékben, hogy megvédje a családokat ettől a félrevezető tápszermarketingtől. Tehát, hogy több összetevős ez, hogy kinek hogy indul, kinek hogy alakul a szoptatása, de azt jó tudni, hogy van segítség. Tehát, és minél előbb, tehát, hogy minél közelebb vagyunk a születéshez, annál nagyobb szüksége van nagyobb szükség van arra, hogy gyorsan segítséget kérjünk, hogy így helyre rendeződjön, beolajozódjon az út. Mert ha kezdetekben beolajozódik ez a szoptatás út, akkor gyakorlatilag ez hosszú távon is megalapozza a szoptatás sikerét. Tehát minél előbb, annál jobb.
6: Mit látsz, hogy mi az, ami megakasztja az édesanyákat a szoptatás folyamatában? Néhány tényezőt említettél itt, a média befolyásoltságot is, hogy mi az, ami ömlik ránk ugye a különböző reklámokból, de mik vannak még, amik megakasztják őket?
7: Az információ hiány, az egyértelmű. Tehát, hogy most paradigmaváltásban vagyunk a szoptatás, tehát az anyateljes táplálást illetően. Tehát régen az volt, hogy 3 óránként, fél óráig, éjszaka nem, tehát este 6-tól, este 9-től reggel 6-ig nem volt az édesanyával a kisbaba, ezt most a gyermekágyas osztályra értem, közben teát kapott, vizet, tápszert, tehát hogy ez volt a régi. Most pedig áttértünk, már jó ideje, tehát az EGRI kórház 2007-től elkezdett felkészülni, és 2010-től egyértelműen ezt az irányt folytatja az igény szerinti kizárólagos szoptatásra. Tehát az igény szerint az azt jelenti, hogy akkor, amikor a baba az éhség jeleit, vagy pedig azt jelzi, hogy merre szeretne illeszkedni, akkor az édesanyja felfogja, merre teszi, és addig marad ott, amíg ott minden igénye ki nem elégül, és kizárólagosság pedig, hogy semmi más nem kap a anyatejen kívül. Tehát se vizet, se teát, se semmi mást. És ez a paradigma váltás az, ami nehezen megy át többeknél, és még azt is figyelembe kell venni, szerintem ez egy kulcskérdés lehet, hogy amikor az édesanyja hazamegy, most mondjuk 2026-ban, a kórházból, a kisbabájával, akkor őt általában a saját édesanyja fogadja. Ő az, aki segíteni fog neki. És a saját édesanyja egészen biztos, hogy úgy szoptatta őt még újszülött korában, vagy akár hosszabb távon is, hogy kezdete 3 óránként, fél, tehát hogy megvan egy nagymamai segítői szándék, és a segítői szándéknak ez a tapasztalat van a tarsolyában, jó szándékú a segítés, csak elvihet más irányba. Éppen ezért így a felkészülés alatt amúgy a felkészítők szoktak küldeni nagymamáknak is olyan korszerű, szakszerű információkat, a tévhitekről is akár, vagy a nagymamasság, vagy nagyszülőség lélektanáról is akár, hogy ők is készüljenek már a lányuk, vagy menyük várandósága alatt, hogy hogyan tudnak elég jól segíteni, mert ők vannak ott közvetlenül az első napokban, hetekben, és majd ezt követi a védőnő és a gyermekorvosi szolgálat, ahogy becsatlakozik, megfigyelnek, ellenőriznek, hogy fejlődik a kisbaba, és itt érdemes azt megemlíteni, hogy egyetlen egyszer tápszer pótlásra van szükség egy édesanyának, már akkor indokolt a szoptatási ambulanciára előjegyeztetni magát.
8: Olyan nagyon sokszor elhangzott már, hogy mennyire jó a szoptatás, és hogy miért jó a szoptatás, de véleményed szerint tart-e már ott, ahogy mondtad is, az információ áramlás, hogy ténylegesen a szülők, az édesanyák, a nagymamák tisztában vannak ennek a jelentőségével?
7: Hát én most csak a statisztikát tudom mondani. Tehát a védőnői statisztika, ami minden évben elkészül, konkrétan én a 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatást tekintve tudok néhány információt, lehet, hogy már ez sem biztos, de az azt mondja, hogy 100-ból 70 anya nem szoptat 6 hónapig kizárólagosan. Ez számomra laktációs szaktanácsadóként azt mutatja, hogy itt még mindig van tennivaló, hogy ez a szám, ez valahogy csökkenjen, mert hogy a szakma azt mondja, hogy 100-ból 2 anya mondhatná azt hivatalosan, hogy ő valamilyen oknál fogva valóban nem tud anyatejet termelni, és szükség van más táplálékra a kisbabájának. De helyett itt most 70-en mondják ezt, és hogy ez egy nehézség valóban. A kórház például most az idén szoptatás világnapját is megszervezte, ahol fókuszban szintén volt az aranyórákra való készülés, és az első napoknak a történései elég részletesen. Ezzel is felhívjuk a figyelmet arra, így kórházi szinten is, hogy mennyire fontos az információ. Mert hogy ez az információ, ez ha megvan, vagy amikor megvan, akkor emellett azért lehet elköteleződni valamelyest. És hogy ahhoz már mi, nekünk sokkal könnyebb szakembereknek, mondjuk a kórház első napjaiban, hozzátenni a magunk szakszerű, korszerű segítségnyújtását, amikor már megvan így ágyazva. Valahogy így az én fejemben így jön össze az indulásnak, a pozitív indulásnak az útja, és persze ugye az egészségügyi rendszer, ahogy beszéltük, hogy az is hozzáteszi a maga törvényrendelkezéseit, mi szerint ezt a tápszermarketinget valamilyen formán de szabályozza. Ez nagyon sokat jelentene.

0: A férfiak, az édesapák, ők mennyire vesznek részt ebben a tevékenységben?
1: Nagyon szeretem ezt a kérdést, köszönöm. És azt is látom, hogy a kórházi tájékoztatón is megjelennek az apák, az egyéni felkészítőkön is apástól jönnek az anyák, úgyhogy szintén nagy szerepet vállalnak az anyák mellett, leginkább azért is szükséges ez persze, hogy az anyával van a kisbaba, és ő az, aki szoptatja, ellátja őt, de azt tudni kell, hogy ebben az időszakban van egyfajta módosult tudatállapot. A módosult tudatállapot az valami olyasmi, hogy persze-persze készült a várandóság alatt, meg tudja az információkat, meg az alapokat, hogy hogy termelődik az anyatej például, vagy mit ne adjon a kisbabájának, hogy elég jól menjen, például cumi-cumi süveg bimbóvédő, tehát hogy ezeket így tudja, mégsem jut eszébe egy nehézséggel átvirrasztott éjszaka után például, nem jut eszébe, és az édesapák nagy segítség ekkor is, hogy emlékeztet, hogy figyelj, van segítség, meg figyelj, a termelődik az az anyatej, vagy ő is ott van a felkészítőn is, és megerősíti abban, vagy emlékezteti arra, hogy. És ilyen-olyan segítség

0: inkább vannak ebben, igen, a folyamatban most jelen.
1: Pontosan, érezhető. Érezhető, hát ugye, hogy a szülőszobákon is bent vannak már a szüléseknél, a szülés kísérik a párjukat, ha szeretnének, ugye, és hogyha a szülés után is valóban. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szülés utáni időszak jóval hosszabb, mint maga a szülés. Úgyhogy tulajdonképpen a szülés utáni időszakra még inkább érdemes készülni, hangolódni apának is, anyának is.
0: Eltelt 16 év, mióta elindult ugye ez a szoptatási ambulancia. Te mit látsz, hogy az évek során hogyan tudott ez beépülni a köztudatba?
1: Én szeretném, ha jobban ismernék, hogyha így fogalmazhatok, és így fölmerülne az a lehetőség, hogy itt ide is lehet jönni, és korszerű szakszer, tehát laktációs szaktanácsadók vannak a szoptatási ambulancián, akik ezt tanulták a 2 évig a Semmelweis Egyetemen, és van úgy, van, aki a nemzetközi vizsgát is tett ebből. Tehát, hogy tulajdonképpen a szoptatás illetően a laktációs szaktanácsadók azok, akik kompetensek a hatékony támogatásban, szoptatás támogatásban. Úgyhogy én szeretném, hogyha ez így, ez az út jobban megnyílna a szoptatni vágyó édesanyák felé.
0: Melyek a leggyakoribb problémák, amikkel megkeresnek titeket?
1: A kevés tej. Ez a sebes mellbimbó.
0: Ez a kevés tej, ez egy ilyen klasszikus,
1: igen, mondható? Igen, azt hiszik, igen, igen. Tehát, hogy az ismeret, igen, hogy hogyan termelődik a tej, ez nincs meg, és akkor valóban megteremtődhet ez a helyzet, hogy kevés lesz, és akkor azt megfigyeljük, hogy mi az alaphelyzet, hogy alakult az ki, és azokra adunk gyakorlati segítségnyújtást is, hiszen ott van, bejön a babájával, és tudunk ilyen-olyan pozíciót, ilyen-olyan lehetőséget még felsoroltatni, illetve ezt mind leírjuk, amit tapasztaltunk egy ambuláns lapra, tehát ő ezt fel tudja lapozni magának, hogy akkor tulajdonképpen mit is kell csinálnia, mik a javaslatok, és újból is jelentkezhet, szóval ha nem megy először, jelentkezhet másodjára is. Tehát többször is lehet jelentkezni, akár a lényeg az, hogy valamelyest eljussunk odáig, hogy ő elkezdi kompetensnek érezni magát abban, hogy ő neki ez megy. És a babája is kompetens, látja, hogy a babája is tudja, és hogy ez így összeérik. És addig jön, amíg ezt meg nem tapasztalja. Jöhet egyszer, jöhet kétszer, háromszor, négyszer. Amíg neki ez a lelkében egy olyan indulási tapasztalatot nem ad, hogy aztán magától is ez a folyamat működik.
0: Említetted a kisebesedést. Aha. A fájdalom az gyakran, uh-huh, megakasztja az édesanyákat?
1: Fájdalom, igen. És ami egy nehézség, hogy sokan a fájdalomra a bimbóvédőt gondolnak megoldásként, mert olyan jó neve van. Tudod?
0: Szóval, védő.
1: Hogy, igen, hogy bimbóvédő. És amúgy semmi köze nincs a védelemhez. Ez egy rendszerhibából kialakult eszköz. Most ebben én nem folynék bele, hogy ez hogy is forgott ide, hogy szakemberek is már így kiskosárból ajándékozzák a bimbóvédőtessék mondattal. Én azt gondolom, hogy nincs szükség bimbóvédőre. Ha van szükség 100-ból 1-2 esetre, akkor azt szoptatás és szaktanácsadók támogatásával és irányításával használják az anyák, mert egyrészt használják úgy a bimbóvédőt, a sebes mellbimbó, hogy nem is tudják, hogy hogy kell fölhelyezni, illetve nem mutatta meg nekik senki, illetve azt sem tudják róla például, hogy minden bimbóvédős szoptatást követően fejni kell, ha az anyatej termelődését meg szeretné alapozni. Bimbóvédőnél egész másképp működnek a dolgok az anyatej termelést illetően. Úgyhogy sok információ jöhet még a sebes mellbimbót követően, ha valaki rá kényszerült a bimbóvédőre, jöhet az ambulanciára, hogy akkor hogy kell bimbóvédő nélkül? Vagy hogyan

0: Csináljam bimbóvédővel, de másképp. Vagy milyen bimbóvédőt használjak. Szóval még a bimbóvédőn belül is rettentő sok út van, amit persze nem javaslok alapjában, de ha már eljutott idáig, mert most ezt én látom, és sajnálkozok is eleget emiatt, de hát ha ez van, akkor hozzuk ki ebből a helyzetből a legjobbat, akkor is szeretettel látjuk az anyákat bimbóvédőstől, mindenestől a szoptatási ambulancián, és akkor megmutatjuk, hogy hogy kell helyesen föltenni, milyen bimbóvédőt használjon, milyen méretet, és hogy hogyan feljen, milyen időközönként, hogyan tárolja a tejet, és hogy a letárolt tejet hogyan melegítse föl, hogyan adja szoptatást támogató eszközből a kisbabájának az anyatejet, ha már fejt, mert hogy a bimbóvédős szoptatásnál gyakran kialakul az, hogy egyre kevesebb, szóval nem másnapra, hanem így hetek, hónapok múlva egyre kevesebb lesz a tej, ha nem fej. Tehát, hogy így ezeket a részleteket, mert szerintem a részletekben búvik meg a megoldás, abban azt is meg tudja tapasztalni, gyakorlati segítségnyújtást kap a szoptatási ambulancián, visszajöhet, ha valami nem úgy megy, megerősítést kaphat. A cél az, hogy az ő helyzetéből kihozzuk a legjobbat.
1: Akkor mondjuk el még egyszer a hallgatóknak, hogy hova és mikor, és hogy hogyan tudnak eljutni majd.
0: Jelentkezni lehet e-mailben a szoptatásambulancia@mfkh.hu oldalon, telefonon, a 30-as 136 71 74-es telefonszámon, és szerdánként van szoptatási ambulancia 14-től 19 óráig. És előjegyzés mentén történnek. Az helyszín pedig az Eger STK első emelet 142-es szoba.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és beszélhettünk erről.
0: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Egri Markot Ferenc Kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgettünk Hasilló Anna Mária, laktációs szaktanácsadó, szülésznő, perinatális szaktanácsadóval. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Sziluett. Magazin műsor nőknek.
6: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Alexandra, magyar nyelv és irodalom tanárral, a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Jelenleg te pedagógusként dolgozol, mégpedig egy magániskolában. Ezelőtt, tehát mondhatjuk, hogy teljesen más területtel foglalkoztál. Mesélj arról, hogy honnan indult neked ez, és mikkel foglalkoztál, amielőtt elkezdtél tanítani.
1: Igen, én tavaly áprilisban kezdtem el pedagógusként dolgozni, viszont előtte már egy 11 év körülbelül, amit kereskedelemben dolgoztam. Ez úgy indult, hogy az alap főiskolai diplomám az kommunikáció és szociálpedagógia, és ott még nyelvvizsga hiányában a képzés vége felé kezdtem el párhuzamosan dolgozni, és hát így benne ragadtam. Igazából nagyon szerettem ezt csinálni, meg tényleg jól éreztem ebben magam. Aztán egy-két évvel ezelőtt jött ez a lehetőség az egyetemnél, hogy ugye rövid ciklusú képzésben pedagógus végzettséggel, amikbe ugye a szociálpedagógia is belefér, ugye bármilyen szakos tanári diplomát meg tudsz csinálni, és hát mindig humán beállítottságú voltam, úgyhogy az irodalom iránti szeretet az így elég régóta jön velem, és gondoltam, hogy hát miért ne, akkor majd így mélyebben beleáshatom ebbe magam. Nem akartam tanítani, csak az irodalmat jobban megismerni, meg egy picit ebbe tényleg így elmélyülni, és a képzés során, ahogy így csináltuk a gyakorlatokat, a különböző témájú órák kapcsán fogalmazódott meg ez így bennem, így előre haladva egyre jobban, hogy akkor, de igen, hogy én szeretnék tanítani.
0: Végül is magyar tanárként végeztél.
1: Így van, tehát magyar nyelv és irodalom szakon végeztem végül.
0: Akkor egy kicsit visszatérnék, azt mondtad, hogy az egyetem előtt a szociális területen már dolgoztál. Ott ugye már találkoztál gyerekekkel, családokkal, de egészen más aspektusból azért, mint egy magániskolában.
1: Igen, hát ugye ez teljesen más terület. Itt a kereskedelem után, még az egyetem befejezés előtt, ez egy párhuzamos pár hónap volt, ott dolgoztam egy 3 hónapot gyermekvédelemben, és hát igen, nyilván az egy teljesen más területe, mint egy magániskola. Nyilván teljesen más oldalról látod a gyerekeket is, illetve hát nyilván más életkörülmények. Itt ebben a suliban nagyon szeretem azt, hogy nagyon családias és nagyon közvetlenek a gyerekek, és hát az egy nagyon fontos dolog ebben, hogy igazából én a szocped kapcsán is, amikor csoportoztunk, pályaorientációs foglalkozásokat tartottunk, mindig azt gondoltam, hogy a picit idősebb korosztály áll hozzám közelebb, hogy velük könnyebben megtalálom a közös hangot, és nem. És ez már az egyetemi gyakorlat alatt, ahogy kijártunk tanítani, már ott is kezdett így kirajzolódni, hogy a kisebbekkel jobban vagy könnyebben tudok kapcsolódni, és itt meg, ahogy elkezdtem tanítani, így teljes mértékben beigazolódott. Ugye itt a tavalyi tanévben még teljesen csak az alsósokkal foglalkoztam, és hát sokkal jobban tudtam kapcsolódni velük. Aztán idén majd már felsősökkel is lesz órám, úgyhogy azt is nagyon kíváncsian várom, de hogy mégis így a kisebb korosztállyal.
0: Visszautalnék egy kicsit arra, amit mondtál, hogy az érdeklődésed azért már korábban megmutatkozott az irodalom iránt. Gondolom, hogy van ennek egy előzménye is. Sokat olvashattál kisebb korodban, vagy az iskola alatt. Mi volt esetleg, ami e felé vonzott nagyon? Az olvasás, vagy volt egy kedvenc költő, egy kedvenc regény, ami arra indított, hogy aztán magyar szakot végezz az egyetemen?
1: Egy nagyon meghatározó pont volt nekem, 7., talán 8. nyara, pontosan már nem emlékszem, amikor az egyik barátnőm nagyon nagy Harry Potter lázban égett, és az ő javaslatára kezdjem el én is olvasni a Harry Pottert. Nem szerettem előtte olvasni, tehát a kötelező olvasmányokkal is ilyen nagyon hadilábon állva, hogy ez jó, olvassuk el, de hogy így nem érintett meg úgy igazán soha, meg nem volt ilyen nagy érdeklődés. És akkor elkezdtem a Harry Pottert, és ez az aha élmény, olvassuk, olvassuk, és észre se vetted, hogy olvasol, csak haladsz, és már végeztél, és szomjazol a folytatásra. Onnantól kezdve már a kötelező olvasmányokat is, minden ilyen iskolai dolgot úgy, tehát teljesen más nézőpontba került, onnantól fogva már nem egy nyűg volt elolvasni, hanem már úgy érdekelt. Szóval én úgy gondolom, hogy nekem ott a Harry Potter volt az, ami így átkapcsolt, úgymond, és szerintem fontos lenne az, hogy főleg ma, mikor nagyon, hát lássuk be, nem olvasnak szívesen, vagy hát nagyon ritka az a gyerek, aki könyvet tart a kezében, és nagyon nehéz is őket rávenni, meg fenntartani az érdeklődésüket, hogy egy picit próbáljunk lazábban hozzáállni ehhez, hogy ne azt a, igenis azt a klasszikust akarjuk lenyomni a torkán, hanem valahogy megtalálni azt a pontot, ami nekem mondjuk a Harry Potter volt, amivel így felkeltjük az érdeklődésüket, és akkor utána szívesen olvasnak.
0: Pont erre vonatkozna a következő kérdésem, hogyha már így felhoztad, hogy hogyan szerettethetjük meg, akár a saját gyerekeinkkel, akár a tényleg az intézményekben, iskolákban a gyerekekkel az olvasás élményét. Mert hogy ma már nagyon sok inger éri a gyerekeket, online sokkal több mindent, és hamarabb megkapnak. Hogyan tudjuk szerinted mégis fölkelteni az érdeklődésüket?
1: Szerintem én úgy gondolom, és lehet, hogy nagyon kezdő vagyok még ebben, de az a meglátásom, hogy igazából mindegy, mit olvas. Csak kezdjen el olvasni. Nyilván bővül a szókincse, a fantáziája, és mondhatjuk most azt, hogy persze ezek klasszikusok, meg kellenek a kötelezők, és azt olvassa, nyilván nagy jelentőségük van, nagyon fontosak, azokat sem szabad kihagyni, de hogy kell valami olyan, amivel megfogjuk őket, amivel úgy rájön, hogy amúgy olvasni jó. És szerintem, hogyha egy kortást, vagy egy ifjúsági irodalmat olvas, nem lesz hátrébb, mint hogyha egy kötelezőt nyomunk le tényleg a torkán, és utána lehet, hogy szívesen fogja azt is olvasni. Én próbálok úgy hozzáállni a kötelező olvasmányokhoz is, hogy ifjúsági regényt is szeretnék velük olvastatni, illetve a kötelezőket is úgymond egy picit új köntösben venni velük. Próbálok keresni ilyen átdolgozásokat, amik ilyen mai nyelvezeten. Sokszor az is a baj, hogy nem is értik a nyelvezetet, a szavakat, plusz erőfeszítést jelent nekik az, hogy egyáltalán megértsék, hogy mit olvasnak, a szavakat, a mondatokat, és nyilván megunja.
0: Az átdolgozott verziók segítik a gyerekeket, sokkal könnyebb nyelvezet, vagy még ezen is túl menve lehet nekik valamilyen pluszt adni. Például, ha színházban látják a darabot, az segítség lehet?
1: Ugye 6. osztályban most jön majd az Egri csillagok, és egy átdolgozást, egy jóval rövidebb átdolgozást próbálok én meg most így bevezetni a gyerekeknél. Nagyon utána jártam ennek a dolognak, és nyilván én is olvastam az átdolgozás részét is, és úgy gondolom, hogy egyébként történethű, tehát visszaadja, amit kell, viszont tényleg a mai gyerekekhez közelebb állva fogalmazza meg a dolgokat, tehát egyszerűbb a nyelvezete is jobban megértik. Nyilván, amit itt most említettél, hogy színház, mivel Egerbe vagyunk, és Egri csillagok, én nagyon lelkes vagyok ebben, hogy több szempontból szeretném, tehát hogy úgy szeretném velük feldolgozni, hogy minden lehetséges csatornát kihasználunk, tehát akár egy várlátogatás, akár egy színház. Nyilván, ha filmben megnézünk egy adott regényt, az is sokat segíthet, nem adja vissza, nem pótolja nyilván magát a regényt, de egy összehasonlításnak mindenképpen jó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket így vegyesen alkalmazva talán jobb hatást érünk el, de mindenképpen próbálnunk kellene valahogy azt figyelembe venni, hogy teljesen más világban élünk, mint mondjuk egy 50 évvel ezelőtt, és nem biztos, hogy a gyerekek azt tudják befogadni, vagy az nekik a jó, ami akkor jó volt.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanárral a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszélgetünk. Te, amikor először becsöppentél iskolai környezetben, hogyan készültél az első óráidra, illetve most hogyan készülsz már egy picit gyakorlottabban ezekre az órákra?
1: Rólam azt tudni kell, hogy nagyon maximalista vagyok, tehát nagyon be tudok lelkesedni, hogyha valami érdekel. Tavaly is itt a kezdő évben is mindig úgy készültem, hogy ha lehet, akkor minden kis apró lehetőségre, hogyha ez így alakul, akkor legyen egy B-tervem, ha így alakul, akkor legyen még egy feladat, amit be lehet dobni. Tehát szeretek alaposan felkészülni az órákra, feldolgozni velük nem csak az irodalmat, hanem akár ugye a nyelvtan részét is. Tényleg egy más generáció már ők, tehát annyira felgyorsult világban élünk, hogy muszáj ezekhez alkalmazkodnunk szerintem a tanításban is.
0: Például egy olyan tapasztalás, ami eddigiek során nem nagyon volt, hogy az okos eszközöket hogyan kell, vagy hogyan érdemes használnunk. Ezekhez te ragaszkodsz egyébként, és mennyire szeretsz az okos eszközökkel órák keretében dolgozni?
1: Nyilvánvalóan kell használnunk őket. Egyébként nekem ez ilyen tanulós része volt a dolognak, meg talán még az is. Viszont én ezeknek az okos eszközöknek a használatában annyira nem vagyok jártas, annyira ezek hozzám nem állnak közel, viszont nyilván tudom azt, hogy a mai gyerekekhez viszont igen, és nyilvánvalóan ezt nem zárhatjuk ki, tehát muszáj ilyen eszközöket is használnunk, alkalmaznunk, de én úgy gondolom, hogy azért nem szabad átesni sem a másik oldalra, tehát nem lehet az, hogy csak ezt használjuk, tehát a klasszikusabb megoldásokat is mindenképpen vegyítenünk kell, meg amit ugye beszéltünk is, hogy például nagyon ritkán fognak könyvet a kezükbe, tehát én akarom azt is, hogy azért legyen ott a kezükbe, meg hogy írjanak, tehát hogy például az is, hogy ő kézírással írjon, mert ugye ők már annyira telefonon, tableten, laptopon pötyögnek, hogy legyen az, hogy ő kézzel ír. Én nagyon szeretném, hogyha sokat tudnám őket szóban megszólaltatni, mert hogy ők írásban kommunikálnak egymással, tehát erre a generációra ez már nagyon jellemző, hogy szóban már nem is nagyon nyilvánulnak meg egymás előtt, hanem inkább leírják egymásnak, és ez lássuk be, hogyha egy vizsgahelyzetbe kerül, egy szóbeli felelethez, ott az érettségi, a felvételi, ez mind olyan plusz, ami lehet, hogy nekünk még kevésbé volt, úgymond megterhelő, de nekik már egy másabb feladat, mert hogy nem használják a hétköznapokba. És én próbálom ezt is úgy, hogy valahogy erre egy picit így visszavezetni őket, hogy órám igenis szólaljon meg és beszéljen. Magamon is észreveszem, hogy én is sokszor rövidítve írok, meg összevonom. Teljesen más az, amikor mondjuk akár egy messenger beszélgetésben, vagy egy SMS-be leírunk dolgokat, meg amikor ugye rendesen ott van előtted a tollpapír, és akkor leírod helyesen, ahogy le kell írni. És sajnos tényleg az a baj, hogy ők ugye ebben vannak otthon, erre vannak rá szocializálódva, hogy ők ugye így kommunikálnak, és nem az a megszokott, hogy akkor szépen kerekített betűkkel, akkor én leírom úgy, ahogy kell, hogy nagybetű, pont, vesző, minden oda, ahova kell, hanem így egybe, ahogy ugye jön nekik. Igen, a beszéltetés mellett nyilván ugye ez is fontos, hogy fogalmazást, hogy írjanak, feladatokat oldjanak meg füzetbe, tehát nyilván itt, ahogy az előbb is beszéltük az okos eszközöket, ezért nem szabad ezt sem kizárni, tehát muszáj füzetben, munkafüzetben is dolgoztatni őket, mert nem kerülhet ennyire háttérbe a kézírás sem.
0: Pedagógusként nem egyszerű szakmát választanak, akik ezt a hivatást űzik, hiszen ahogy mondtad, hogy mennyi változáson ment keresztül a mai generáció, és ez még csak folytatódik. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy nekünk is talán elveszlik a türelmünk. Milyen kihívásokat látsz te?
1: Nyilván én úgy gondolom, hogy ez is fokozódik egyértelműen, de talán amikor mi voltunk gyerekek, és a mi pedagógusaink annak idején, nem biztos, hogy kevésbé élték meg ezt ugyanígy kihívásnak, mint mi most a gyerekekkel. Én úgy gondolom, hogy ha már pedagógus valaki, akkor ezzel így szerintem szerintem már tisztában vagyunk vele, hogy a türelemből abból minimum egy zsákkal így mindig legyen nálunk, és nyilván azt, hogy megtalálni azt, hogy melyik gyerekhez hogy kell állni, nem is az, hogy türelem, hanem hogy ugye mindenki egy külön kis személyiség, és lehet, hogy valamilyen eszköz vagy módszer, amit alkalmazol, az X gyereknél beválik, Y-nál nem. Tehát, hogy inkább arra rájönni, hogy akkor kinél mi használ. A mi iskolánkban kis létszámú osztályok vannak, és ilyen szempontból úgy gondolom, hogy nekünk azért könnyebb dolgunk van, mint egy nagyobb létszámú iskolában, ahol nyilván osztályon belül is több gyerek van, nyilván kevesebb idő jut rájuk. Itt azért több idő jut arra, hogy megismerjük a gyerekeket, az ő szokásaikat, hogy kinél mi válik be, milyen módszert lehet náluk alkalmazni. Több időnk jut arra is, hogy külön foglalkozzunk velük, azért ez hatalmas előny szerintem.
0: De hogyan állsz a kreatív gondolkodáshoz, és akár egy tanóra felkészüléséhez, vagy az óra levezényléséhez, vagy hogy egyáltalán az egész pedagógiával kapcsolatban mi a véleményed erről?
1: Én amióta tavaly elkezdtem tanítani, nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy az agyam az így kb. Folyamatosan akármit csinálok, így egy mellékvágányon így azon pörök, hogy akkor mit, hogy lehetne. Most talán ez így vicces lesz, és lehet, hogy nevetni fognak a hallgatók is. Nyárra le óta gyűjtöm a WC papír és papírtörlő gurigákat, mert hogy annyi ilyen kreatív őszi dekorációt és ötletet láttam, mert hogy technikát is tanítok ugye idén is, és annyit láttam már, és annyit lementettem, és folyamatosan csak raktározom el magamba, hogy így folyamatosan rakom el ezeket a kis murigákat, az üvegkupakokat, a kis tobozokat már, most, hogyha olyan tobozt látok, megállok, felveszem, a gesztenyéket, a mindenféle kis terméseket, már úgy sétálok, hogy észre se veszem magamon, de már azon van az agyam, hogy ezt majd ide fel tudom használni, és akkor, amikor meg ott vagy egy óra előtt, akkor ezekből ugye tudsz meríteni, tudsz építkezni. Szerintem egyébként nyilván a jó pedagógus az így osztja a figyelmét. Ma láttam egy olyan kis könyvjelzőt kinyomtatva, hogy a jó pedagógus szeretettel tanít. Tényleg, mert hogy nyilván egyébként ez is olyan, amit az előbb a kreativitásról beszéltünk, hogy ez sem egyformán van jelen mindenkiben. Valószínűleg a szeretet sem, de én úgy gondolom, hogy az meg nagyon fontos, hogy ahogy simán a gyereknevelésnél szülőként is, ha belegondolunk, nyilván a gyereknek hiába mondasz valamit, hogyha te más csinálsz, ő úgyis azt fogja megtanulni, amit lát tőled, és hogyha azt látja tőled egész évben, hogy te ezt lelkesen csinálod, hogy próbálod, akkor talán nagyobb esélyed van arra, hogy ő is egy picit lelkesebb legyen. Tehát ugye a hozzáállásoddal szerintem nagyon sokat tudsz segíteni, meg hát példát mutatsz nekik mindenképpen.
0: Így műsorunk vége felé közeledve, az utolsó pont, amit érintenék, vagy amire rákérdeznék, az a meseterápia. Idén te szerettél volna jelentkezni, és szerettél volna elindulni ebben az irányban is. Mit lehet erről tudni?
1: A meseterápiát már nézegetem egy ideje. A mesékkel egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó hatást tudunk elérni a gyerekeknél, annyi mindenre lehet használni, mivel ugye nálam a magyar mellett nincs szakpár, én úgy gondoltam, hogy a meseterápiát a magyarral nagyon jól lehetne párosítani, és olyan foglalkozásokat tartani, akár kicsiknek, akár kicsit nagyobbaknak, mert hogy amúgy felnőtteknek is nagyon jó lehet ugye a meseterápia, itt rögtön kicsikre asszociálunk, pedig egyébként nem feltétlenül csak a kisebb korosztály hoz tud ez elérni. Olyan élethelyzeteket, amiket nem is gondolnánk, mesékkel nagyon jól lehet oldani, és ez ugye akár egy iskolai közegben is, akár egy délutáni foglalkozáson, egy napközis foglalkozáson nagyon jól jöhet. Az idei évtől ugye már kötelezővé is teszik, hogy minden nap legyen meseolvasás. Gyerekeknél óvodáskortól nagyon fontos, hogy halljanak meséket. Én nagyon sok fantáziát látok ebben, ahogy így utána jártam, picit utána olvastam a meseterápiának a lényegének, és igen, a közeljövőben szeretném ezt a meseterápiás képzést is mindenképpen elvégezni és így beépíteni a magyar mellé így a repertoárba, hogy így ezzel is tudjam színesíteni az eszköztáramat.
0: Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanárral, a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az egyetem értékét mindenek előtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége, jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Pajtókné Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte, a 2026-2027-es tanévet nálunk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Hangsúlyozta, az Egri Egyetemet választók magas száma és a tény, hogy 32 országból tanulnak vendéghallgatók az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem falai között, az intézménnyel szembeni bizalom megnyilvánulásai. Azt üzenik, sok fiatal lát lehetőséget az egyetem által képviselt tudásban, közösségben és értékrendben. Ők is azok között lesznek, akik a következő évtizedek Magyarországának, Európájának és világának jövőjét meghatározzák, közölte. A rekord alacsony budapesti vízállás után emelkedésnek indult a Duna, írja az Agroinform. A folyó szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját, majd kissé emelkedett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 cm-re csökkent. A Duna vízgyűjtőjén lehullott csapadék hatására azonban a vízszint pénteken emelkedni kezdett, és szombat reggel már 23 cm-t mutatott a vízmérce a Vigadó térnél. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, ma délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó. Elszállították a Budapesten a Margit-szigeten talált kézigránátot és német 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerészügyelete a Magyar Távirati Irodával. A robbanó eszközök a Margit-sziget középső részén a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. A korlátozást már feloldották. Tizedik évfordulóját ünnepli a Nébih maradék nélkül programja. A jubileum alkalmából ingyenes családi rendezvényen várják az érdeklődőket a budapesti Millenáris Szélkapu Parkban. Az eseményen a résztvevők játékos formában ismerhetik meg, hogy mit tehetnek a pazarlás csökkentése és a fenntarthatóbb jövő érdekében. A kiállítók között a maradék nélkül szakmai partnerei közül a Magyar Vörös Kereszt, a Mirehu Non-Profit Kft., a Munch és a Supermenza program is megjelenik. A szervezők legfőbb célja, hogy a közös délutánon minél több érdeklődőhöz eljuttathassák az élelmiszerpazarlás megelőzéssel és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos üzeneteiket. Az eseményt új időpontban szeptember 18-án pénteken 13 és 18 óra között rendezik meg a Millenáris Szélkapu Parkban. A NAV átnevezte a korábban KOBAK, külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer néven ismert felületét pénztárgép portálra, írja az Agroinform. Az átnevezés elsősorban a portál jelenlegi funkcióit tükrözi, a működésben és a felhasználói hozzáférésekben nincs érdemi változás. Új funkció 2026. szeptember 1-től. Azok a vállalkozások, amelyek kézi nyugtát vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak, a portálon keresztül tudják manuálisan rögzíteni és beküldeni a nyugtaadatokat a kibocsátást követő 3 naptári napon belül, napi összesítésben, adómértékek szerinti bontásban. Híreink végén az időjárásról. A változóan felhőségbolt mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. Az északias szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: Krisztus kereszt az erdőn.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban most arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként arról hallanak, hogy a Bükkben közelebbről az Istálóskön megújult a Szent Imre Városi Egyesület által ezelőtt 30 évvel állított kereszt. Azt követően pedig a Sajóládi templom belső megújulásáról lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Időről időre erről beszélgetünk Török Tamással és Salac Balázssal, a Szent Imre Városi Egyesület tagjaival, és a témát mindig valamelyik keresztjük felújítása vagy újraállítása adja. Itt vagyunk Bélapátfalván, az apátság mellett, szemerkélő esőben. Készültök valamire? Mire?
1: A plébániával közösen zarándoklatot tervezünk a mai napra. Az első helyszínünkön vagyunk, itt a nemrég felújított ciszterci apátsági templom mellett. Itt fog majd a plébánosunk szentmisét bemutatni. Azt követően pedig fölmegyünk az istállós kőre, ez ide nagyon közel van, és az ott 30 évvel ezelőtt felállított keresztnél fogunk megemlékezést tartani.
0: Mindig tervezem, hogy találkozunk egy-egy ilyen alkalommal. Most majdnem összejött, sajnos felmenni nem tudok veletek, de legalább itt viszonylag közel a kereszthez beszélgetünk. Igen?
2: Annyit szerettem meg hozzátenni, hogy mi ciszterek vagyunk, ciszterrend üzemelteti templomunkat, a ciszterci Szent Imre templom, amely mellett működik az egyesület, tehát ilyen módon bennünket személyesen is, és történetileg is kötnek szálak a Bélapátfalvához. Minden fél évben szokott lenni ez a zarándoklat, amúgy is a plébánián. Most összekötöttük úgymond a kellemest a hasznossal, tehát a keresztállítás és a fél éve zarándoklat egyben történik, ezért van a két helyszín, és ez a nagyon méltó hely a első állomásnak Bélapátfalván.
0: És ez az első keresztje az egyesületnek, amit állított. Nemrégiben meglátogattal a Kisméti Riport apropóján, és akkor azt mondtam, hogy talán 20 évvel ezelőtt találkoztunk legelőször, és elővetted azt a CD-t, amit küldtem, és napra pontosan 20 évvel ezelőtt beszélgettünk tényleg, akkor már nem is tudom, talán pont erről a keresztről?
1: 20 évvel ezelőtt lehetséges, hogy erről a keresztről, a Szent Imre keresztről istállóskőn beszélgettünk, bár 20 évvel ezelőtt már mind a 7 keresztünk állt valamelyik hegycsúcson. Ez az istállóskői, ez az első a sorban, és 30 év eltelt. Mi nagy örömmel azt tapasztaljuk, hogy egy kereszt akár 30 évet is kibír egy hegytetőn. Időnként kell egy kis felújítás, ezt most szerencsére nem kellett újra gyártani, hanem az eredeti kereszt van a hegy tetején, felújítottuk, és most egy jubileumot tartunk.
0: Az apropója a keresztállításnak mi volt?
1: Azt szoktam mondani, hogy ezt nem én találtam ki, hanem a Szentlélek sugalta. Aztán én fogalmaztam meg szavakkal. 30 évvel ezelőtt volt az első nagy plébániai táborunk, a Bükknek az északi lejtőjén, Nagyvisnyón. Akkor mi már erősen tartoztunk ehhez a plébániához, a Szent Imre plébániához, és egy kicsit már a tábor szervezés is kacsingatott, hogy abban részt vegyek, és nem csak jelentkeztünk a táborba, hanem gondoltam, hogy valamivel hozzá kéne járulni, valami programmal, vagy valamilyen ötlettel, hogy a tábor még sikeresebb legyen. Nem tudtam, hogy mi lesz ez, és egyszer csak a Szentlélek megsúgta, hogy állítsunk egy keresztet. Addigra már a szomszédos országokban, főleg Ausztriában, a hegyeket járva, számos hegytetőn álló keresztet láttunk, tehát volt elképzelésem arról, hogy ez hogy néz majd ki, és hogy milyen üzenete lehet, de hát akkor megkezdődött az ezzel kapcsolatos gondolkodás, szervezés, elutasítás, annak a felülvizsgálata, az anyagoknak a beszerzése, asztalos keresése, hadd ne soroljam, rengeteg sok munka, ami mostanra már a fejünkben van, mint tapasztalat, de az elsőnél ezt mind végig kellett járni, hogy hogyan is lehet egy 4 méteres keresztet tartósan fölállítani, úgyhogy évek múltán is az még hirdesse arra járóknak a hitet.
0: Sőt, hát évtizedek múltán. Mikor jártatok utoljára ennél a keresztnél, hogy felmérjétek az állapotát?
2: Tavasszal kezdtük végig gondolni, miként lehet egy Budapesttől ilyen, hát azért valójában messze eső helyen, és az a magas, nehezen megközelíthető helyen a éves kereszt programunkat lebonyolítani. Jártunk kint, felmértük a műszaki állapotát. Engem, mint ugye újonnan indult keresztállító program felelőst erősen meglepett, hogy 30 év elteltével is nagyon jó állapotban volt a faanyag. Okát próbáltam végig gondolni, talán védettebb helyen van, nincs annyira kitéve az esőnek, a szélnek. Tehát önképpen az alja, ahol találkozik a földdel, a beton fölött volt kicsit ugye elkorhadva. Ezt kezdtük akkor fölmérni, műszakilag áttervezni, és hát ami ilyenkor nagyon fontos, a különböző természetvédelmi vagyonkezelői engedélyek beszerzése, az jellemzően több hetet, hónapot vesz igénybe. Nagyon komoly támogatást kaptunk a Egererdő, mint vagyonkezelőtől, és annak a szilvásváradi erdészetétől, mint eszközben, mint ugye a különböző jogi folyamatok engedélyezési folyamatok felgyorsításában.
0: Nemrég már voltál itt, akkor restauráltátok a keresztet?
2: két héttel ezelőtt voltunk fönt a csúcson, akkor történt a műszaki felújítás, és még egy érdekesség, hogy a keresztállítási program jellemzően októberben szokott lenni, idén szeptemberre esett, mert a vagyonkezelő, az Eger erdő, a madarakkal kapcsolatos természetvédelmi megfontolások, és ugye a szarvas bőgés, meg az a típusú, mondjuk így, a természetvédelmi tevékenységek közé 3 hetet kaptunk időszak, amíg felújítást és az arándulatot is meg kellett szerveznünk, ezért került ez szeptember elejére.
0: Miért mutattál előbb Tamásra?
2: A műszaki szempontból ő tudja elmondani jól.
0: Akkor talán tanácsokkal is szolgálhat azoknak, akik már állítottak és most éppen felújítanának egy-egy keresztet.
1: Ahogy említettem, ez az első kereszt a mi egyesületünk életében, és ezért még nem nagyon volt kiforrott technika, hogy hogyan is tud ez igazán tartós lenni. Nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy ástunk egy méter mély gödröt. Persze az ásás az csákánnyal, meg egyéb sziklabontó eszközökkel történt. Ebbe beleállítottuk a keresztet, és körbebetonoztuk. Tehát egy rendkívül egyszerű megoldást választottunk, nem tudtuk, hogy hány kereszt fogja egyáltalán még ezt követni, és az időjárásnak való kitettség, az esetleges rongálások, majd milyen további védelmet vagy technikai megoldásokat fognak belőlünk kihozni. Ahhoz képest, hogy ez ilyen nagyon egyszerű módon bebetonozva áll most a helyén, ahhoz képest tényleg egészen kiváló állapotban van. A felszín körüli kis korhadás nyomok, amiket láttunk, arra kitaláltunk egy vassal történő megerősítést. Ezzel letámaszkodik a kereszt minden irányba, vasak megerősítésével, és egy beton gúlát emeltünk fölé, ami ezt eltakarja, és ezt a gúlát, ezt még helyben kitermelt szikladarabokkal díszítettük, úgyhogy most egy nagyon kellemes látványt mutat.
2: Tulajdonképpen szerencsénk volt, mert ha ezt a keresztet cserélni kellett volna, nem lett volna más megoldás, mint ásni egy újabb gödröt. Eddig mindig ki tudtuk valahogy szedni egy fém tasakból, vagy éppen úgy volt megoldva, hogy könnyedén lebontottuk, ezt nem lehetne kiszedni.
0: Sokan jönnek, már jöttek a kereszt megáldási zarándoklatra. Gondolom bőven vannak azok közül, akik 30 évvel ezelőtt is itt voltak.
1: Bőven, az talán egy kis túlzás, de őrzök egy fényképet, ami azokat a személyeket mutatja, akik tényleg a keresztállítást elvégezték. Ők 13-an vannak. Ahogy említettem, ez a plébániai tábor keretében volt egy, nevezzük programpontnak, hogy Nagyvisnyóról felzarándokoltunk az istállós kőre. Körülbelül 200-an mentünk föl azon a napon, amikor a kereszt már állt, mert ezt a felállítási, bebetonozási munkát, ezt néhány nappal előtte a táborból végeztük, és az a 13 ember, az szerepel ezen a képen, a tábornak az egyen trikójában mindenki, közülük többeket, akik még élnek, és ismerem az elérhetőségüket, meghívtam, ma is itt lesznek, körülbelül 5-en leszünk itt abból a 13-ból.
0: Szkalicki őrs, plébános ciszter szerzetes vezeti azt az arándoklatot, amelynek keretében megáldják a Szent Imre Városi Egyesület Szent Imre keresztjét. Ez már a 4., ugye? Amit ön állt meg az egyesület keresztjei közül.
3: Igen, tehát a rendszerváltás után elindult a plébániánkhoz kapcsolódó Szent Imre Városi Egyesület keresztállítási sorozata, és akkor 7 egymás követő évben állítottak különböző csúcsokon kereszteket, és hát azóta eltelt 30 év, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy ezeket a kereszteket felújítsuk. Így indult el egy újabb sorozat. Valahol teljesen új keresztet kellett állítani, valahol csak lecsiszolni és újra festeni. Most itt az istállós kőnél is ugyanez van, hogy a hívek egy csoportja restaurálta ezt a keresztet, és majd most itt a Bélapátfalvi apátság tövében bemutatott szentmise után fölmegyünk a hegycsúcsra, és ott megáldjuk ezt a keresztet.
0: Ahogy végignéztem az öltözékén, nem ma kezdte a természetjárást, azért ez lejött, ugye? Járt már ennél a keresztnél fent?
3: Nem jártam még ennél a keresztnél, de itt a Bélapátfalvi apátságnál már többször jártam, tehát örülök annak, hogy most ilyen felújított állapotban látom itt, és nagy élmény lesz itt szentmisét bemutatni, hiszen több száz évvel ezelőtt itt élt elődeimre gondolok, akik itt helyet foglaltak, akik itt az egészet megteremtették, és két kezük munkájával megalkották, és a természet zord körülményei között élték a mindennapjaikat, tehát ehhez képest mi már modern szerzetesek egy sokkal kényelmesebb és könnyebb életben vagyunk.
0: milyen gondolatokkal érkezett, készült a kereszt megáldási ünnepségre?
3: Hát elsősorban a keresztre gondolunk, tehát hogy a hitünkben, a vallásunkban mit jelent a kereszt Jézus Krisztus kínszenvedésének, de ugyanakkor nem csak a negatív, nem csak a szenvedésnek az üzenete van benne a keresztben, hanem a győzelemnek, vagy a vallásunknak a büszkén felállított és hordott sokan a nyakukba, sokan a lakásukba, sokan útszéleken elhelyezett keresztekre gondolunk, amelyek előtt megállunk és imádkozunk, és nem csak a szenvedés, nem csak a halál, hanem a feltámadás is mindig az eszünkbe jut a keresztről.
0: Szkalicki Vörsatyának, a Szent Imre plébánia plébánosának, valamint a Szent Imre Városi Egyesület tagjainak, Sarac Balázsnak és Török Tamásnak köszönöm a beszélgetést.

0: Varga Béla sajuládi plébánost szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. És egy örömteli esemény adja a beszélgetésünk apropóját, mert hogy a közelmúltban, egészen pontosan augusztus 8-án szombaton egy hálaadó szentmisén megáldásra és megszentelésre kerültek a sajuládi Sarlós Boldogasszony templom megújult mennyezeti freskói és a lurdi oltárkép. Mi is indokolta ezt a megújulást?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Pár évvel ezelőtt a templomnak külső felújításához fogtunk hozzá új tetőszerkezet, tetőfedés, torony, toronysisak órajavítás volt, amely magába foglalta a templom vizesedésének megszüntetését is. Éppen ezért nem csak külső felújítás volt, hanem egy pici belső felújításon is átesett a templomunk, ami azt jelentette, hogy belülről egy méter magasságban le lett verve a vakolat, több hónapon keresztül szárítottuk a falat, illetve igyekeztek megoldani a fal vizesedését beinjektálással, és amikor mindez készen lett és kiszáradt a templomnak fala, akkor ugye azt, amit levertek, azt vissza kellett vakolni. Viszont éppen ezért akkor a templom függőleges oldalfalait lefestették. És ezáltal persze teljes mértékben elütött az új festés, a függőleges festés a régi festett részektől, különösképpen a mennyezeti részektől. Aki volt akkor és régebben is templomunkban, észrevehette, hogy a templom freskóinak, képeinek jelentős része bizony most már felújításra szorulna, főleg azért is, mert a régi tetőszerkezet lukacsos mi volt amiatt, bizony voltak beázások, voltak repedések a templom mennyezetén, amelyek időszerűvé tették most már a felújítást. Azok a képek, amik ott vannak a templom mennyezetén, múlt század első felének elejéről származnak, lett felújítva természetesen a múlt században egyszer-kétszer, de mint mondottam, voltak beázások, voltak repedések, így most már időszerűvé vált a templom belső felújításának ez a része is.
0: Milyenek ezek a freskók?
1: Természetesen egy templomon általában bibliai témájú képek szerepelnek, nálunk is Jézus evangéliumi jeleneteinek képei láthatók, a tanító Jézus, gyermekekkel együtt levő Jézus, a keresztre feszített Jézus, a Szent Család, és a templom oldal falain szentségeknek jelképe, illetve a Lorettói litániából vett néhány jelenetnek, vagy Szűz Mária megszólításának szimbólumai láthatóak.
0: A felújítást úgy kell elképzelnünk, hogy olyanok lettek ezek a freskók, mint eredeti formájukban, tehát visszanyerték eredeti mi voltukat?
1: Most már nagyon megszürkült az egész templom mennyezete. Mondhatnánk, hogy kifakult, szürkébb lett, repedések, bázások voltak rajta, éppen ezért az egészet újra kellett színezni. Tehát nem verték le a vakolatot, nem rajzolták, nem festették újjá az egészet, hanem talán így lehetne fogalmazni, hogy felélénkítették a színeket.
0: Színesebbek lettek a freskók.
1: Színesebbek lettek természetesen, konzerválták a képeket, megszüntették a beázások által okozott csúnyaságokat, a repedéseket megszüntették.
0: Ki volt, kik voltak a szakemberek, akik ezeket a munkálatokat elvégezték?
1: Az Egri Egyházmegye ajánlott festő-restaurátor

0: Barlangot emlegetünk, akkor mindig egy barlang van előttünk terméskőből, vagy édesvízi mészkőből, forrásvízi mészkőből kirakva, vagy másféle kövekből. Nálunk bent a templomban egy falkép van, és előtte van, ahogy te is említetted, két szobor, Szűz Máriának és Szent Bernadettnek a szobra. Én viszont az előbb még azt említettem, hogy a templom vizesedését is meg kellett oldani. Azonnal hiszen sajnos olyan vizes volt régen a fal, hogy már magától omladozott a vakolat, éppen ezért, amikor máshol egy méter magasságban verték le a vakolatot, ott a munkások az egész falképet le kellett, hogy verjék, tehát ott megszüntették, és megszűnt a lurdi oltárkép, hosszú hónapok után száradt ki az a falrész, utána az is föl lett vakolva, föl lett festve, és most lehetőségünk nyílt rá, hogyha nem is barlang hatásként kőből épüljön egy lódi barlang, de ugyanúgy kép kerüljön annak a helyébe. Közvélemény kutatást végeztünk, mert manapság mindenki közvéleményt kutat. Mi is közvélemény kutatást végeztünk a kedves hívek között, és hát többen arra a képre szavaztak, amelyet most a művész úr és csapata munkatársai fölfestettek oda.
1: Ez olyan lett, mint amilyen volt?
0: Nem azt festették vissza, ami eredetileg volt, egy másik típusú képet festettek, de ez viszont barlangosabb hatást kelt az ember számára.
1: Hogyan valósulhatott meg ez a rekonstrukció? A sajóládi hívek jóvoltából, az Egri Egyházmegye jóvoltából, hogyan?
0: Ennek megvalósítása több mint 26 millió forintba került. Még az előző Magyar Falu program keretében, templom felújítás keretében nyertünk 25 millió forintot, és ehhez a maradék pénz pedig az egyház község adományokból, saját bevételi forrásból fedezte. Így más honnan nem kellett pénzt kérnünk, vagy kapnunk, meg tudtuk oldani. Hogy szokták mondani, házon belül?
1: Nyári időszakban beszélgetünk, forró nyári napon vesszük fel ezt a beszélgetést, és nem véletlenül említem a nyári időjárást, mert hogy a sajóládi kedves hívek és te bizony a nyári időszakban kiszorultatok a templomból. Nem a templom hűvösében kerültek bemutatásra a sajóládi szentmisék, hanem a templom közvetlen környezetében található Fráter György katolikus általános iskola aulájában. Hát bizony, gondolom, nem fáztatok, kedves atya, ebben az aulában.
0: Most úgy jártunk, mint múltkor Csöbörből Vederbe kerültünk, hiszen a külső felújításkor is ugye belsőleg verték le a vakolatot, akkor is ki kellett pakolni a templomot. Most is tiszta állványerdő volt templomunkban, szenteitől egészen a templom bejáratáig állították fel az állványokat, hogy tudjanak majd a munkások dolgozni, a festők dolgozni, így mi tényleg ismételten kiszoroltunk a templomból, iskolának aulájában voltak vasárnapi szentmisék, hogy én fogalmaztam, a nyári időszakban ingyenes szaunabérletet is árusíthattunk volna, adhattunk volna a kedves éveknek, hétköznapi szentmisék azok pedig a plébánia hittantermében voltak megtartva.
1: Augusztus 8-án szombaton 18 órakor került bemutatásra az a hálaadó szentmise, amelyen megáldásra és megszentelésre kerültek a mennyezeti freskók és a lurdi oltárkép. Tóth István főesperes atya mutatta be az ünnepi szentmisét, most már a szentmise után beszélgetünk. Milyen üzenetet fogalmazott meg főesperes atya ebben a szentmisében?
0: Az evangéliumból indult ki, amit vasárnapi evangéliumi szakaszként vettünk, évközi 19. vasárnapunkon, amikor Péter elindul Jézus felé a vízen, Jézus felszólítására. A főesperes atya Péter apostolnak a fejlődéséről beszélt, aki elindult egy halászból, és a végén Péter lett, a kőszikla lett. Hosszú-hosszú fejlődésen ment keresztül, voltak nehézségek ezen az úton az ő életében. A végén ő lett a kőszikla, mely napokon kapui nem vesznek erőt rajta. A mi templomunk is fejlődésen ment keresztül, hiszen 300 évvel ezelőtt megépítették, felszentelték, több ízben renoválták, most nemrégiben pár évvel ezelőtt külső felújítás fejlődése, most pedig belső felújítás fejlődése. Majd még kellene megoldanunk a főoltárnak a felújítását, templom fűtésének megoldását, és hát mi is fejlődünk.
1: A legfontosabb, hogy mit szólnak a megújult templomhoz a sajóládi hívek? Mik a visszajelzések?
0: Nagyon örülnek. Kedves sajóládi hívek, örömmel vették ismételten birtokba a meleg, forró aula után a gyönyörű szépen felújított, és a Renyanyag elég hűvös templomot, de természetesen nem csak a hűvös

0: közösség miatt, hanem az, hogy ismételten visszatérhettünk a templomba, Isten házába.
1: Sarlós Boldogasszony ünnepén mindig elzarándokolunk a sajóládi templomba, hiszen akkor van a búcsú ünnep, de hát most ezen beszélgetés és riport apropóján arra buzdíthatjuk a kedves hallgatókat, hogy aki szeretné mindezt megnézni, amiről mi most beszéltünk, az látogasson el és zarándokoljon el a sajóládi templomban.
0: Természetesen nem csak szeptemberben van nyitott templomoknak éjszakája, napja, hanem bármelyik szentmisén is, akár hétköznaponként 2-től péntekig van nálunk szentmise este 6 órakor, illetve vasárnap 11:30-kor. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki arra jár.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és a riportot Varga Béla sajóládi plébánosnak. Szívből gratulálok ezekhez a megújulásokhoz, kedves atya, és kívánom, hogy sok imádkozó ember legyen mindkét templomodban és a többi filiádban is.
0: Bízunk benne, többit pedig rábízunk a kegyelemre. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: És ezzel mai összeállításunk véget is ért. A műsort Farkas Erzsébettel készítettem, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. De mielőtt még mindannyiunk nevében elköszönnék, kérem hallgassák meg szokásos felhívásunkat, tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és kérem, tegyenek így 2 hét múlva is, ugyanebben az időpontban, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat jövő szombaton 17:30-től, tehát a rózsafűzér előtt megismételjük, és visszahallgatható rádiónk honlapján is.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban a cikluskövetésről beszélget Fekete Anna gyógytornász manuál terapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Korábbi beszélgetéseink során elsősorban az inkontinencia gyógyításával, rehabilitációjával foglalkoztunk. Most arról lesz szó, hogy vajon milyen okokra vezethető vissza, egyáltalán lehet-e segíteni azoknak a fiatal pároknak, akik bizony hosszú-hosszú éveket várnak a gyermekáldásra, és sok-sok vizsgálatot végeztetnek el, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy nehezen jön össze a baba. Ilyenkor az a kérdés is felmerül, hogy vajon az egészségi állapot és a fogamzás között milyen kapcsolatot lehet létrehozni. Minden bizonnyal a ciklus követésnek is kardinális szerepe van ebben. Jól gondolom, Anna?
1: Igen, és ismét köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, és hogy ebben a minőségemben is szerepelhetek itt a műsorban, mert ez is szívügyem az inkontinencia mellett.
0: Az, hogy cikluskövetés tulajdonképpen még mindig az új keletű szavak körébe tartozik, nem még, hogy az ilyennek az oktatása.
1: Igen, pedig egyébként nem új keletű, tehát, hogy nem egy New Age brand és trend, hanem egy mélyebb kapcsolat igazából önmagunkkal, mint nőkkel és a nőiességünkkel, hiszen a testünk olyannyira intelligens, hogy mindent meg tud nekünk mutatni. És én ezt gyógytornászként nagyon sokszor tapasztaltam már a praxisom során, és amikor személyes kihívásaim voltak endokrinológiai, illetve nőgyógyászati problémákkal, akkor a gyógytornász fejem elkezdett gondolkozni azon, hogy oké, de én ezeket miért nem tudtam, hiszen annyi mindent tudok az emberi testről. És így jutottam el én is az én oktatómhoz, Tornai Ildikóhoz, aki egyébként Billings oktató.
0: Ez mit jelent?
1: Ő a Billings ovulációs módszernek az oktatója Magyarországon. Egyébként én is oktatójelölt vagyok, már több cikluskövetés oktatási iskola van. Egyik ebből a Billings ovulációs módszer. Ennek jelenleg az oktatók képzőjén veszek részt, és a FemHealth módszernek viszont már akkreditált oktatója vagyok. Ez is egy termékenységtudatosságot tanít a hölgyeknek. Igazából a cikluskövetés az megtanítja a hölgyeknek, hogy ők mikor egészségesek hormonálisan, és ezeket milyen testi jelek követik le, és hogyan tudják őket megfigyelni, és mikor van hormonális kibillenésük, és amikor hormonális kibillent állapotot tapasztalnak, akkor ott van a lehetőség a kezükben, hogy minél előbb felkeressenek olyan endokrinológus vagy nőgyógyász szakorvosokat, akik a ciklus mintázatuk és a ciklus naplójuk alapján fognak tudni nekik segíteni abban, hogy a legtermészetesebb módon mi hamarabb vissza tudjanak térni a hormonális egyensúlyi állapotukba.
0: Nekem most hirtelen a holter jutott az eszembe, 24 órás ellenőrző módszer.
1: Igen.
0: Valami hasonlóról van szó?
1: Igen, nagyon jó, hogy ezt behozta, hiszen a nőknél a ciklusunk az 5. életjelünk, tehát hogy megmutatja, mint a légzésszámunk, mint a pulzusunk, mint a vérnyomásunk azt, hogy hormonálisan milyen állapotban vagyunk, hogyha megtanulunk rá figyelni, és a testi jeleinket le tudjuk követni.
0: Visszatérve az előző gondolathoz, ugye a két módszer, a Billings és a
1: FemHealth,
0: hallhatnánk ennek a működéséről, lényegéről bővebben?
1: Igen, kezdeném a FemMel, mert annak vagyok jelenleg az akreditált oktatója. Ez igazából egy mozaik szó. Ez a Fertility Education and Medical Management szavak első betűjének az összetétele, ami megtanítja a hölgyeket, hogy milyen az egészséges ciklus, milyen testi jelek követik az egészséges ciklust, és hogyha szükséges, akkor orvosi kivizsgálást ajánl a hölgyeknek. Vagyunk mi cikluskövetés oktatók, akiknek a feladatunk, hogy a ciklusukat minél pontosabban megtanítsuk a hölgyeknek, mindenkinek egyénre szabottan, egyéni terápiás kereteken belül, ez minimum 3 hónapos folyamat, de lehet, hogy van olyan hölgy, akinek több időt vesz igénybe, és olyan orvosokkal dolgozunk együtt, akik a helyreállító orvoslásnak a szemléletét képviselik, ami azt mondja ki, hogy a meddőség igazából csak egy tünet. És hogyha megtaláljuk az okot, ami okozza a meddőséget, mint tünetet, és kikezeljük, akkor igazából a természetes fogantatásnak nem lesz gátja.
0: Tulajdonképpen mi tartozik természetes ciklusnak, és hogy lehet a természetes ciklust ellenőrizni, vagy arra megtanítani van akit?
1: A FEM Health-nek a módszere és a bilingszovulációs módszer is elsődlegesen a méhnyak által termelt váladékoknak a változását mutatja meg a hölgyeknek. Ezt úgy hívják szakmai szemmel, hogy méhnyak-nyák, és ezek a nyáktípusok az ösztrogén és a progeszteron hormonunknak, tehát a reprodukciós hormonjainknak a hatására változnak, és mi le tudjuk követni, mind a szemérem-testi érzetnél, mind a törlési érzetnél, mind a járás közbeni érzetnél, illetve megfigyelve a fehérneműn található váladékmintázatokat.
0: Vagy esetleg a fájdalmat?
1: Akár azt is, tehát, hogy a ciklusnapló lehet egyébként egy fájdalomnapló is, és gyógytornászként igazából én úgy kerültem közel a cikluskövetéshez, hogy nagyon sok olyan hölgyel dolgoztam együtt, akiknek bármilyen nőgyógyászati problémájuk volt, mondjuk egy endometriózis műtét, mióma műtét, PCOS, policisztás, petefészek, ciszták, endometriózis okozta ciszták, és a ciklikus fájdalmakra kerestek megoldásokat. És ahogy elkezdtem gyógytornászként is ezzel a területtel foglalkozni, így kerültem, illetve a saját kihívásaim során kerültem oda, hogy de ezt miért nem tudjuk? Hogyha vannak ilyenek, hogyha tényleg annyira intelligens a szervezetünk, hogy rengeteg mindent megmutat, akkor ezt is meg kell, hogy mutassa. És így jött az életembe be a cikluskövetés.
0: Magam is azt akartam kérdezni az imént, hogy akkor ez úgy is felfogható, ez a cikluskövetés, mint egyfajta szűrővizsgálat akár az endometriózis, vagy a endometriózis jelenléte szempontjából.
1: Igazából én úgy fogalmaznék, hogy látjuk a ciklus mintázatba, hogyha hormonális kibillenések vannak, és amikor mi ezt látjuk egy táblázatból, akkor azonnal jelezzük ezt a hölgynek, illetve megtanítjuk neki, hogy milyen, hogy kellene kinéznie ideális esetben a ciklusának, hogy a vérzéses napok száma mennyi kell, hogy legyen, mi az a maximális és minimális mennyiségű vér, ami kell, hogy ideális esetben távozzon az ő szervezetéből, hogyan látjuk meg az ő termékeny időszakát a ciklusában, és a terméketlen időszakát a ciklusában, bekövetkezik-e az ovuláció, mint tüszőrepedés folyamata a ciklusában, hogyha bekövetkezik, akkor milyen körülmények között az ideális körülménye, vagy nem feltétlenül annyira ideális. Nagyon fontos mindig az, hogy az ovulációt követő napok száma mennyi, mert arról tudunk a progeszteron mennyiségére következtetni, de mi mindig csak azt tanítjuk meg a hölgyeknek, hogy mi az ideális cikluskép, és mi az, ami attól eltér, és hogyha eltér, akkor hívjuk be egyből a szakorvost. És elkezdődik egy életmódterápia.

0: És mi az ideális ciklus?
1: Ideális ciklus az mindig az, amikor 3 és 7 nap közötti ciklusokról, vérzéses napokról beszélgetünk. Ez a vérzés, ez mindig menstruációs vérzés kell, hogy legyen, és itt behoznék egy olyan fogalmat, hogy a cikluskövetésbe csak azt a vérzést nevezhetjük menstruációs vérzésnek, amit biztosan megelőz ovuláció. Ha nem előzi meg ovuláció, azt a vérzést nem hívjuk menstruációs vérzésnek, annak ellenére, hogy lehet, hogy ugyanolyan minőségű és ugyanolyan intenzitású, mint egyébként ez egy ovulációt követő vérzés, hivatalosan nem hívhatjuk menstruációnak. Tehát nekem mindig a menstruáció az az, amit ovuláció előz meg. Egy ideális menstruációs vérzés 3 és 7 nap közötti. Nem szeretjük, hogyha pecsételő vérzéssel kezdődik, mindig az élénk színű piros-vörös vérzéssel jó, hogyha indul. Nem társulhat hozzá olyan fájdalom, amire gyógyszert kell bevenni, vagy hány inger émeg, és tehát, hogyha valamelyik nap a ciklusban a hétköznapi életvitelt annyira korlátozza, hogy mondjuk gyógyszert kell rá bevenni, akkor az biztos, hogy orvosi kivizsgálást igényel. Ezután nézzük mindig a ciklus teljes hosszát, ami ideális esetben a FemHealth-nek a protokollja szerint 24 és 36, 35-36 nap közötti. Ez a menstruációs vérzéstől a következő menstruációs vérzést megelőző napig tart. Nézzük mindig benne a nyák ciklust, hogy a nyák ciklus egy cikluson belül hány napig tart, az ideális esetben ilyen 5-7 napig kellene, hogy tartson. Ez egy úgynevezett fejlődő nyák mintázat kellene, hogy legyen, mert ez a fejlődés, ez a dinamikus fejlődés mutatja nekünk az ösztrogénnek a szintjének a fejlődését a szervezetben. Kell, hogy legyen benne ovuláció, tehát egyértelmű jelek kellenek, hogy legyenek benne az ovulációval kapcsolatban, és az ovulációt követő időszak a FEM-nek a módszere szerint minimum 9 napos kell, hogy legyen, és maximálisan 18 napos lehet. Tehát, hogyha 18 napnál hosszabb idő, akkor már várandóságról beszélünk.
0: Milyen jelei vannak az ovulációnak?
1: Az ovulációt mindenkinek egyénre szabottan tanítjuk meg. Tehát mindenkinek a nyákmintázata más. Nem lehet azt mondani, hogy ha valakinek nyújtható nyákmintázata van, akkor biztos, hogy ez az ő termékeny nyákmintázata. Nagyon sokszor látjuk a naplóban, hogy mondjuk szoptatós édesanyák rendelkeznek viszonylag sikamlós nyújtható nyákmintázattal, de lehet, hogy neki az pont a szoptatás ideje miatt egy terméketlen típusú nyák. Tehát ez mindig élethelyzettől függ, és mindig személytől függ, hogy neki milyen a saját termékeny és terméketlen nyákmintázata. Az ovulációra jellemző termékeny nyákmintázat az változó, az napról napra változik, és egyértelmű váltás követi, az fogja nekünk elmondani, hogy igen, bekövetkezett az ovuláció, amikor megvan egy dinamikus fejlődése ennek a nyáknak, ami síkos érzetben végződik, és utána van egy egyértelmű váltás. De nem csak az ovuláció jelenléte az, ami a termékenységet meghatározza, hanem a termékenység kulcsa igazából az, hogy legyen méhnyaknyákja a hölgynek, meglássuk az ovulációt, és az ovulációt követő időszak minimum 9 a FemHealth protokollja szerint, egyébként a Billings ovulációs módszer a 11 napos, minimum 11 napos úgynevezett luteális fázist szokta ajánlani, ez az az időszak, ami az ovulációt követő időszak, tehát ez jelenti nekünk azt, hogy van annyi progeszteron mennyiség, ami, hogyha megtörténik a megtermékenyítés, akkor azt a várandóságot fent tudja tartani.
0: És mindez 3 hónap elég, hogy alapos ismeretekre tegyen szert a hölgy, hogy mire figyeljen, és mi mit jelent?
1: Ezért szoktam azt mondani, és ilyen érdekesen szoktak egyébként a hölgyek rám nézni, amikor kérdezik, hogy meddig szokott tartani, mindenkinél más. Tehát, hogy ez abszolút annyira egyéni. A minimális, nálam a minimális együttműködés hossza az a 12 hét, az a 3 hónap. A FemHealth ebbe leadja a kötelező anyagokat, hiszen Nem csak azt tanítjuk meg a hölgynek, hogy mi az egészséges ciklus, illetve elkezdjük az ő ciklusát figyelni, hanem ezeket a cikluskövetési módszereket alkalmazhatják a párok akkor is, hogyha kisbabát szeretnének, de akkor is, hogyha természetes módszerrel szeretnék a fogantatást elkerülni, hormonmentesen.
0: Amiről mi most beszélgetünk, ez része tulajdonképpen a meddőségi vizsgálatoknak?
1: Sajnos nem. Egyre több orvos már az Magyarországon, mind endokrinológusok, mind nőgyógyászok, akik látják ebben a potenciális lehetőséget, hogy mennyivel megsegíti egy kivizsgálási folyamatot, hogyha a nő ismeri a ciklusát. Mert hogyha a nő ismeri a ciklusát, akkor tényleg, amint látja, hogy elkezd az ideálistól félre menni, azonnal tud orvoshoz menni, és... egy preventív gondolkozásmódot ad igazából a hölgyeknek is, illetve nem kell annyira drasztikus orvosi beavatkozás.
0: Mit lehet tenni annak érdekében, hogy része legyen a nem kis tortúrával járó meddőségi vizsgálatoknak?
1: Én szeretem minden helyen reklámozni, hogy ez egy kincs, hogyha a nő ismeri ilyen módon saját magát, hogyha ott van ez a tudás a kezében, és látja, tényleg hónapról hónapra, sőt azt mondanám, hogy napról napra, hogy milyen egészségügyi állapotban van. És hogyha megvan az, hogy én, ha-hó, tényleg most olyan élethelyzet történt, mert jön egy stressz, ami kihatással van a ciklusunkra, mert jön egy túledzés, ami kihatással lehet a ciklusunkra, mert jön egy megfázás, ami kihatással lehet a ciklusunkra, de utána látom szépen, hogy visszatérek az eredeti kerékvágásomba, és szépen jó minőségű a vérzésem, megfelelő mennyiségű, megfelelő hosszúságú a menstruációs vérzéstől a következő menstruációs vérzésig a ciklusom, megvan a szépen felépülő nyákmintázatom, termékeny nyákmintázatom, egyértelműen bekövetkezik az ovuláció nyákmintázat alapján, és az ovulációt követő időszakom is egészséges és jó minőségű, akkor én tudom, hogy jól vagyok. Hogyha ez nem így van, akkor viszont kezdjünk el akár endokrinológiai, akár nőgyógyászati vizsgálatokat, és minél hamarabb elkezdődnek ezek a vizsgálatok, tényleg annál lágyabb úton tudjuk visszaállítani a hormonális egyensúlyunkat.
0: Mert hogy azt önmaga egyedül szakember segítsége nélkül nem tudja megoldani.
1: Én egészségügyi dolgozó vagyok, és nagyon szeretek orvosokkal együtt dolgozni. És amikor az orvos ad egy táplálkozási tanácsot, egy életmódbeli tanácsot, vagy javasol dietetikust, vagy táplálkozásterapeutát, akkor én azt látom, hogy ez a hölgy jó kezekben van, mert mégis orvosi felügyelet alatt van, de ott van a lehetősége, hogy na nézzük meg, hogyha beiktatunk heti 3x30 perc mozgást, akkor mit mutat a ciklusképünk? Nézzük meg, hogyha odafigyelünk és úgy táplálkozunk, hogy ez a szénhidrát anyag cserénkre, vagy a pajzsmirigy állapotunknak megfelelő, akkor megint csak mit fog rá mutatni a ciklusképünk? Egyébként ez a életmódbeli terápia hosszabb folyamat, de mellékhatása az, hogy az egészségünket visszanyerjük.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a cikluskövetésről beszélgetett Fekete Anna gyógytornász manuál terapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A www.kéktúra.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint a kék túra teljes útvonalát 143 túraszakaszra osztották, amelyek nagy részét az október 10-i eseményen tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a terepen való tájékozódásban egyaránt segítenek. Mint írták, folytatva a tavalyi újítást, idén is lesznek önjáró szakaszok, amelyeken túravezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet teljesíteni a távot. Az önjáró túrázók a hivatalos Kék Túra applikáción igazolhatják a teljesítésüket, így ők is megkapják a rendezvény teljesítéséért járó oklevelet, emelték ki. Mintegy 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 1500 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel függő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írja az Infostart. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti-észak-keleti országrészben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati országrészben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
8: Hangolódjunk együtt!
9: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallhatják.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, jó magam Csapó Csenge, valamint diáktársaim nevében. A mai műsorban a Szent Imre Katolikus Általános Iskola mindennapjaiba tekinthetnek be hallgatóink. Műsorunk elején iskolánk nyugdíjba vonuló tanítónője, Mészárosné Kovács Blanka mesél az itt eltöltött hosszú éveiről. Rövid híreinkben az elkövetkezendő programokat szeretnénk ismertetni a hallgatókkal. Racsakné Csapó Csilla igazgatónő iskolánk 100 éves évfordulójának ünnepi sorozatát mutatja be. Elsőként Mészárosné Kovács Blanka tanítónőt hallhatják, aki elmondja, hogy milyen emlékek kötik a Szent Imre Katolikus Iskolához. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Mindörökké ámen! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
10: Blanka néni, miért választotta a pedagógusi pályát, és mikor került a Tenki iskolába?
11: Gyermekkoromtól kezdve pedagógus szerettem volna lenni. Bár először óvónő, ezért is jelentkeztem az Egri Gárdonyi Géza gimnázium és óvónői szakközépiskolába. Itt nagyon magas színvonalú oktatásban részesültem, elméleti és gyakorlati képzésben egyaránt, és az itt szerzett ismeretek megalapozták a pályámat. Érettségi után azonban mégsem az óvónői, hanem a tanítói főiskolát választottam. Másodéves főiskolai hallgató voltam Jászberényben a tanítóképzőben, amikor két tanítói állás üresedett meg a Tenki iskolában. Úgy döntöttem, hogy élek a lehetőséggel, és megpályázom az egyiket, melyet el is nyertem. 1986. szeptember 1-én kezdtem meg a pedagógusi pályámat szülőfalumban, abban az intézményben, ahonnan 5 évvel előbb 8-os diákként ballagtam el. Tanulmányemet ezután levelezőn folytattam, 1988-ban szereztem tanítói diplomát. Emlékszem, hogy nagy izgalommal, lelkesedéssel, de aggodalommal telve érkeztem az évnyitóra. Leginkább azon aggódtam, hogy vajon meg tudok-e felelni a rám váró feladatnak. De félelmeimet a kollégáim, akik előzőleg a tanáraim voltak, hamar eloszlatták. Nagy szeretettel fogadtak, sokat segítettek, támogattak a pályám kezdetén. Ma is hálás vagyok érte nekik ezért.
10: Hogyan emlékszik az első osztályára?
11: Rögtön osztályfőnök lettem, megkaptam életem első osztályát. 18 kíváncsi, csillogó szempár nézett rám, a negyedik osztályosok voltak. A mai napig tudom nem csak a nevüket, hanem még azt is, hogy hol és kivel ültek. Tudom, mi lett velük, hogyan élnek, pedig ma már közel 50 éves családapák, anyák. Van köztük tanár, mérnök, asztalos, kőműves, festő, ács, kereskedő. Valamennyien megtalálták és megállták a helyüket az életben. Többeknek a gyerekeit is tanítottam. És azóta 9 osztályom volt még, mindegyiket nagyon megszerettem. Nagyon szerettem osztályfőnök lenni.
10: Milyen megbízatása volt az osztályfőnökségen kívül?
11: Az 1997-es tanév új kihívás hozott számomra. Az akkor újonnan megválasztott igazgatónő, Forgács Anna, igazgatóhelyettesnek kért fel. A helyettesi munka nagyon sok új és más jellegű feladatot adott, sok adminisztráció, szervező, irányító munka, de nagyon inspirált. Emellett azonban az oktatásra, a gyerekekkel való szorosabb kapcsolattartásra kevesebb idő jutott, ez háttérbe szorult, de mindig nagyon hiányzott. 11 év után az iskola fenntartói rendszerében változás történt. Az önkormányzat kistérségi társulásban, 3 község közös fenntartásában működtette tovább az intézményt, főigazgatóval az élén, így a helyettesi státusz megszűnt. 2008-tól ismét osztályt kaptam. Ekkor az alsó tagozaton nagy felmenő rendszerben tanítottunk. Az oktatás 2 helyszínen folyt, ez a mai napig így van. Egy alsós osztály a kisiskola épületében tanult. Én 5 évig voltam a kisiskolában tanítványaimmal. Nagyon sok előnye és hátránya is volt ennek az elszigeteltségnek. A gyerekek önállóbbak, összetartóbbak, fegyelmezettebbek voltak, hiszen magunkra voltunk utalva. De hátrány volt az, hogy nehezebben integrálódtak, miután átkerültek a nagyiskolába, nem ismerték az iskolatársaikat és az itt tanító tanárokat sem.
10: Milyen hatással volt önre az, hogy az iskola egyházi fenntartásba került?
11: 2013-ban újabb nagy változás történt az iskola, így a benne élők, az itt dolgozók, tanulók életében is. Az Egri Főegyház megye vette át a fenntartást. Számomra ez egy óriási elégtétel volt, mindazokért a sérelmekért, amelyek engem értek a hitem és a vallásom miatt, vallásos családban élő gyermekként, hiszen a szocializmusban nőttem fel, ami nem volt egyszerű. Titkolnom, sokszor szégyelnem kellett azt, amit ma már büszkén vállalhatok és vállalok, hogy hívő katolikus keresztény vagyok.
10: Szakmai tudását, módszertani ismereteit hogyan bővítette?
11: Az önművelésre mindig gondot fordítottam, számos tanfolyamot, továbbképzést elvégeztem. 2013-ban bízott meg az igazgatóasszony az alsós munkaközösség vezetésével, melyet a mai napig irányítok. 2017-ben 3 kollégámmal együtt az elsők között csináltuk meg a pedagógus 2 minősítő vizsgát. Nagyon fontosnak tartom az önművelést, a szakmai továbbképzéseket is, és ezeken való részvételt és az ott szerzett ismereteknek a tovább nyújtását és a kollégáim felé. 2020 és a 21-es COVID év a mi munkánkra is nagy hatással volt, rákényszerített az online oktatásra és pedagógiai módszereink továbbfejlesztésére.
10: Hogyan tudná összegezni a maga mögött hagyott 40 éves munkát?
11: Most 2026-ban az iskola 100 éves jubileumi évfordulójának ünnepség sorozatát szervezzük. Én magam pedig a 40. tanévemet kezdtem, és a tanév végén zárom le pedagógiai pályámat nyugdíjba vonulásommal. Munkám során a biztos hátteret a családom nyújtotta. Férjemmel felneveltünk 2 lányt, van 4 unokám, akik közül 2 már a tenkiskola tanulói. Most már én szeretnék nekik nyugodt családi hátteret biztosítani. A pályámon voltak nehézségek, akadályok, de rengeteg élmény, siker, ért engem nagyon sok eredmény, és azt a mérhetetlen, őszinte szeretetet, amit egy gyermek tud adni, csak pedagógus érezhet. A mi munkánk eredményének gyümölcse igazán évek, évtizedek múltán érik be, amikor szembe találkozunk sikeres, céltudatos, felnőtt, magabiztos fiatal emberekkel, akiknek a sikeres életéhez mi magunk is hozzájárulhattunk egy kicsit. Az induláskor említett félelmeimre ezek a fiatalok adják meg igazán a választ, hogy talán megfeleltem a rám bízott feladatnak, pedig csak tettem a dolgom, mert volt mit. A nehézségek ellenére, ha újra kezdhetném, nem választanék más hivatást, tanítónéni lennék. Hitvallásom, ha azt akarod, hogy gondoljanak rád, küldj virágot. Ha azt, hogy emlékezzenek rád, ültess fát. És ha azt akarod, hogy soha ne felejtsenek el, nevelj embert.
10: Köszönjük, hogy megosztotta velünk gondolatait. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
11: Mindörökké, ámen.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Aktuális híreink. Május 16-án rendezzük meg iskolánkban a Földi János természettudományi versenyt, amiről a következő műsorunkban szeretnénk bővebben beszámolni. Iskolánk harmadik osztályos tanulói az első áldozás szentségét május 31-én veszik fel. Tanítás utolsó hetében a hagyományokhoz híven gyermeknapot szervezünk az iskolánkba, ahol egy egész napos rendezvényen különböző színes programokon vehetnek részt a gyerekek.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Iskolánk idén ünnepli 100 éves évfordulóját, ennek apropójaként Racsekné Csapó Csilla, iskolánk igazgatónője pár szóban elmondja, milyen programok várhatóak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké ámen, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ahogy ezt Csenge már említette, valóban iskolánk 2026-ban ünnepli a fennállásának 100. évfordulóját. Nagyon fontos dátum ez számunkra, és a következő tanév az ünneplés jegyében is telik majd. Mi azonban már a megnyitó ünnepséget március 18-án tartottuk iskolánkban, amikor is egy zenei fesztivált szerveztünk. 9 katolikus iskola részvételével bonyolítottuk le ezt az eseményt, Boconád, Füzesabony, Heves, Jászapáti általános és középiskola, Kál, Mezőnyárád, P és a házigazda, Tenk, közel 140 tanulója nagyon változatos műsort adott elő, melyben megcsodálhattuk, hogy a zene milyen sokszínű és lelket gyönyörködtető lehet. Különleges ajándék, azt gondolom, a zene mindannyiunk számára.

0: a hivatás tudatával, a zene iránti szeretetével maradandó nyomot hagyott a közösségünk életében. Azt gondoljuk, hogy az ő példája arra emlékeztet bennünket, hogy a zene nem csak a hangok sorozata, hanem egyben érték, hagyomány és lélek. Mészáros József 1950. január 8-án kezdte a munkáját a Tenki Általános Iskolában, 1988. január 1-én ment nyugdíjba. 36 éven keresztül igazgatója volt az intézménynek, de egyben kultúrfelelőse is volt Jóska bácsi az iskolának, ami azt jelentette akkor, hogy az ünnepre színdarabokat választott, amelyet betanultak a gyerekek, felkészítette őket, és ezután, amikor megtanulták a gyerekek, nem csak Tenken, hanem több más településen is előadtak. Készült Jóska bácsi életéről egy könyv, amelyet ő maga írt és szerkesztett, ebben a könyvben úgy nyilatkozott: tettük ezt a hivatásunkból eredő élvezettel és szeretettel. Az 50-es évek végén ő szervezett egy zenekart is, és az bizonyította ennek a zenekarnak a sikerét, hogy több éven keresztül ők szolgáltatták a báli zenét. A felső tagozaton éneket is tanított hosszú éveken keresztül, de az ő feladata volt az énekkarnak a szerepeltetése is. Nem csak az iskola volt számára fontos, hanem ő volt az, aki ki tudta harcolni, hogy Tenken 1976-ban egy kétcsoportos óvoda is elindult. Sokáig lehetne sorolni még azokat a dolgokat, amiket a tenki gyerekekért, a kultúráért tett, de azt mondhatjuk, hogy ő egy nagyon jó szándékú, jókedélyű, segítőkész, egyben határozott vezető is volt. Méltán kaphatta meg 2011-ben Tenkösség díszpolgára címét. Könyvében ezt írta: mi mindig, régen is, most is örülni fogunk az iskolában elért eredményeknek, legyen az a gyerekek vagy a pedagógusok eredménye is, mert az igazi alapokat, az erős fundamentumot itt mi raktuk le. Valamennyi kollégám nevében azt tudom nyilatkozni, hogy mi büszkék vagyunk ezekre az alapokra, és ezekből tudunk tovább építkezni, erre építve folytatjuk a mindennapi nevelő-oktató munkánkat. Éppen ezért azt gondoltuk, hogy ezt az eltelt 100 évet nekünk is valahogyan meg kellene örökíteni az utókor számára. Innen jött az az ötlet, hogy szerkesztünk egy könyvet, amibe megörökítjük és leírjuk azokat a dolgokat, amelyek a későbbiekben nagyon fontosak és hasznosak lehetnek azoknak, akik forgatják, olvassák ezt a könyvet. Nem csak képanyagot gyűjtünk, hanem hirdettünk egy pályázatot, amiben várjuk a régi diákok írásait, azokat az emlékeket, amelyek az ő iskolai éveikből fennmaradtak. De a régi kollégákkal készítünk interjút, ez szintén a könyvnek az anyagát fogja képezni. Ugye, ahogy említettük, a 26-27-es tanév az egy jubileumi tanév. A tanévet majd Lóczi Tamás, az EKIF elnöke fogja megnyitni, és ő fogja az ünnepi szentmisét is celebrálni. Tervezzük egy nagyszabású kerti partit szervezni 2027 nyarára, ahová sok szeretettel várjuk az egykori tanulóinkat. Örömmel osztom meg a hallgatókkal azt a hírt, hogy az Országos Iskolakert Fejlesztési Program keretében ismét pályáztunk mentorkerti státuszra. Ez a pályázatunk sikeres volt, így újabb 5 évre folytathatjuk azt a munkát, amelyet a kollégák és a gyerekek segítségével már megkezdtünk. Tavasszal már megtörtént a veteményezés. Ebben az évben, ami újdonságnak számít, egy méhlegelőt alakítunk ki, ahol a tanulóink lehetőséget kapnak arra, hogy megfigyeljék, hogyan történik a beporzás.
1: Köszönjük, hogy megosztotta velünk gondolatait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen!
1: A mai műsorunk végéhez érkeztünk. Nagy öröm volt számunkra, hogy együtt tölthettük ezt az időt, és megoszthattuk önökkel gondolatainkat, élményeinket. Ne feledjék, hogy Isten mindig velünk van, és szeretete körbe öleli mindannyiunkat. Kívánunk mindenkinek áldott napot, sok örömet és békét a szívünkbe. Legyenek jók egymáshoz, és vigyék tovább a szeretet üzenetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő

0: figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
1: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
0: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései és kívánságai szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első zenés üzenet. Balassa gyarmaton Almási Marikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik Judit és Magdi. Jó egészséget és minden jót kívánnak neki. A Jóisten bőséges áldását is kérik további életére. Bükkábrányban Lengyel Ferencné Erikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti barátnője Erika. Isten éltesse őt sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepelteknek Kisangyal Ernő Ott, ahol zúg az a négy folyó című szerzeményét Solti Károly énekli. Hallgassák szeretettel!

Nyíregyházán Sándor Borbálát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik Zsuzsa és Marika. Sok erőt, jó egészséget kívánnak neki, és a szűzanya oltalmába is ajánlják további életét. Az ünnepeltnek Kovács Nóri és a Motiva együttes Születésnapodra Boldog Születésnapot című dala szól. Fogadja szeretettel!

Kívánságműsorunk folytatásában Zsuzsa, Zsanett, Gellért és Judit sok szeretettel köszöntik édesanyjukat névnapja alkalmából. A köszöntéshez csatlakozik még az ünnepelt nővére is, család tagjaival együtt. Jó egészséget, minden jót és sok boldogságot kívánnak neki. A címzett ajándékként fogadja szeretettel azt az egyszál harangvirágot, melyet Szécsi Pál nyújt át most képzeletben a zene segítségével a Szent István Rádió hullámhosszain.

Egerben Keresi Csabánét névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Jászapátiban Sóti Máriát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti testvére Bódi Istvánné Erzsébet, aki jó egészséget és minden jót kíván neki. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát is kéri további életére. Az ünnepelteknek Kovács Erzsike énekel a Donát úti orgonákról. Hallgassák szeretettel!

Egerben Kelemeni Péternét névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik Petyus és Peti. Isten éltesse az ünnepeltet sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. A címzett hallgassa szeretettel Komár László, fiam című dalát.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. Egerben Cikó Marikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti szomszédasszonya, aki jó egészséget kíván neki, és a jó Isten áldását is kéri további életére. Az ünnepeltnek Balázs Fecó énekel, dalának címe Évszakok. Szóljon akkor a kért felvétel.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat a következő elérhetőségeinken várjuk. E-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu, telefonszámunk pedig 36-os körzet 510-618-as. A mai műsort Vasári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. A Borsodabolcs-Zemplén vármegyei központi kórház gyermekegészségügyi központjában két zene- és művészetterapeuta tart foglalkozásokat. Megnyílt Válóczi Major Kata kiállítása a Bartakovics Béla közösségi házban Egerben. Miskolc adott otthont Magyarország első országos diákönkormányzatok találkozójának. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Mosoly Alapítványnak köszönhetően két éve tart foglalkozásokat a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei központi kórház gyermekegészségügyi központjában két zene- és művészetterapeuta. Kovácsné Tesléri Beáta és Felföldiné Baranya Nóra a súlyos, hosszantartó betegségben szenvedő gyermekek gyógyulását segítik. A szakemberek nemrég a Miskolci Kórházban összeállított zeneterápiás módszereiket mutatták be egy közelmúltban megtartott szakmai rendezvényen. Ezeknek a módszereknek a segítségével ADHD-s gyermekekkel, serdülőkkel hatékonyan tudnak dolgozni. A részletekről Kovácsné Tesléri Beáta pszichológus adott tájékoztatást.
3: Igazából nem bennünk született meg a gondolat, hanem a szupervizorunk a szerkesztőségbizottság tagja, és mivel ő tudta azt, hogy mivel foglalkozunk, ő kért fel minket a szerkesztőbizottság nevében, hogy mindenképpen szeretnék, hogyha bemutatnák ezt, mert hogy ezzel ilyen rövid idő alatt is kicsi fejlődést lehet elérni. Ugye mi külsősként dolgozunk a kórházban, így nyilván akkora rálátásunk nincsen erre, hogy pontosan miért és hogyan. Azt tudjuk, hogy három megyéből érkeznek a gyerekek, és teljesen vegyes, mentális probléma gyanújával esetleg. A kamaszok közt nyilván nagyon sok a depressziós, a szuicid késztetéssel, gondolattal, akár próbálkozással bekerülő gyermek. A kicsiknél gyakori az ADHD, előfordulnak nyilván autizmussal, vagy akár viselkedészavaros gyerekek is, főleg a kisebbek körében. Itt az osztályon viszonylag gyakran vannak ADHD-s gyerekek, és mivel nagyon rövid ideig vannak ott, konkrét terápiás célt nehéz kitűzni, de azt figyeltük meg, hogy amennyiben több alkalommal, azért egy 4-6 alkalommal legalább tudunk velük foglalkozni, úgyhogy külön szedve csak velük, akkor azt vettük észre, hogy egy fejlődés, egy haladást tapasztalunk azért mindenképpen elsősorban a figyelemfókuszban, az egymásra figyelésben. Az ADHD-s gyerekeknél nagyon nagy probléma általában a figyelem hiánya, illetve hogy nem tudják tartósan fenntartani a figyelmet, és azt vettük észre, azt figyeltük meg, hogy a különböző ritmus feladatokkal képesek arra, hogy figyeljenek arra, hogy mikor jönnek, hogy betartsák a szüneteket, ne jöjjenek bele, hogy egymást kövessék, egymáshoz kapcsolódjanak, és ezáltal a figyelmük fejlődik. Tehát egy foglalkozás olyan 40-45 perc, attól függően is, hogy az ADHD-s gyerekeknél különösképpen, ha kicsik, akkor néha rövidebb, mert nekik ez a figyelemfókusz ugye nehezen fenntartható sokáig, és nem célunk az, hogy amit eredményt el lehet érni, azt pont emiatt veszítsük el esetleg az utolsó 10 percbe. De önálluk az szokott történni, hogy mindenképpen van egy nyitókör, egy úgynevezett megérkezés, ez általában minden csoportfoglalkozáson így van, egy kicsit így földelnek, elmondják, hogy érzik magukat, hogyan érkeztek ide, és akkor ezek után különböző ritmusgyakorlatokat szoktunk velük csináltatni a kolléganőmmel, és ezek egyre bonyolultabbak lesznek. Tehát az elején csak annyi, hogy mondjuk az egyeket kell ütni, és akkor mondunk egy mondókát, ezt általában a kicsiknél nagyon szeretik, hogy ők választják ki, hogy egy olyan mondóka, amit ők ismernek. Akkor utána bonyolultabb, akkor már csak minden másodikat ütünk, tehát már olyan, amire figyelni kell, vagy akkor egymás után ütik, tehát hogy nem mindegyiket ő üti, hanem mindegyiket csak egy valaki üti, és mennek sorba. Aztán lehet ezt tovább bonyolítani, hogy mondjuk magát a ritmusát ütik a mondókának végig, de a lábukkal ütik az egyeket. Ez mindig az, hogy meddig tudunk eljutni velük, ez ugye annak függvénye, hogy hányszor is találkozunk velük. Egy foglalkozáson belül általában az elején esetleg a múltkorit átismételjük, ha már volt foglalkozás korábban, és utána próbálunk egy lépéssel tovább jutni, hogy még inkább kelljen figyelniük. Azt lehet elérni esetleg, hogy felkeltsük az érdeklődésüket mondjuk, és önmagában a zene, a ritmus az sokszor még úgy is segít, hogyha nincsen terapeuta. Tehát volt olyan, hogy javasoltuk azt, hogy a szülőnek mondják meg, mikor elmegy a gyerek, hogy jó lenne neki, hogyha zenét tanulna, mert nagyon jó hatással van rá. De igazából 2-3 hét alatt terápiás eredményt, ezt nem mondhatjuk, hogy el lehet érni. Egy fejlődést lehet elérni, elindítani egy irányt.
2: Még itt címmel nyílt kiállítás a Bartokovics Béla Közösségi Házban Egerben. Az alkotó az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum művészet tanára, aki már 1999 óta tanít az intézményben, valamint számos kiállítást rendezett már. Válóci Major Kata törekszik arra, hogy diákjai számára is inspiráló ötleteket tudjon nyújtani. A kiállításon a nonfiguratív alkotások átmenetet képeznek a lírai absztrakció, valamint a gesztus festészet között. Célja a szabad önkifejezés. A tárlatot szeptember 27-éig tekinthetik meg az érdeklődők, mondta el rádiónknak az alkotó, Válóci Major Kata festő, művésztanár.
1: A Migi című kiállításom akril festékkel készültek. Nem csak akril, hanem én használok az akril festéken kívül akril sprét, illetve lehet látni a képek felületén, hogy sokkal pasztúzusabb, vastagabban kerül rá festék. Itt még homokot, fehér homokot, plextolt akrilt keverek össze, és akkor ilyen rétegeket hozok létre, és vászonra készülnek ezek az alkotások. Ez az üzenet azért érdekes, mert tényleg rólam szól. És a Még itt cím is erre, hogy még itt vagyok, még alkotok, még itt van, még megmutatom magam, még van bennem ihlet, van bennem alkotásvágy. Nagyon sok, illetve legtöbb kép valamilyen benyomás, valamilyen impresszió útján készül. Ez lehet egy utazás, lehet egy látok valamit, lehet egy érzés, jó, rossz, ami történik velem. Tehát gyakorlatilag mindent itt vetítek le, ami az életemben történik. Van, igen, hát a színeknek mindig van jelentése, meg van hangulata. Nagyon szeretem ezeket a kontrasztos megoldásokat, a komplementer színpárokat, a kéket, a kék színt, amit nagyon ritkán hagyok ki a képeimből. Minden színnek van jelentése és üzenete, hiszen ott van a színszimbolika, a színeknek a harmóniája, erről rengeteget lehetne beszélni, van üzenete. Igen, de inkább a néző dönti el. Tehát ezek olyan jellegű képek, hogy megnézi a látogató, vagy a néző, és biztos, hogy elindít benne valamit, a saját gondolatait, és nekem ez is célom. Egy az, hogy átadom, illetve rábízom a nézőre, hogy mit lát még ebben. Ez nagyon szubjektív egyébként, hogy az ember mit akar megmutatni. Mi az, amit szeretne, hogy lássák a többi ember is. Tehát ez egy nagyon belső világ, egy nagyon belső utazás. Igazából, ami nekem fontos, hogy láttassam magam ilyen téren, az alkotásaim útján, és ennek a szépségét átadjam, vagy ennek a... Ez jó a szemnek, jó az embernek látni ilyen színes dolgokat, alkotásokat. Inkább az, hogy tényleg megmutatkozzam, és megmutassam magam ilyen téren.
2: Miskolc adott otthont Magyarország első országos diákönkormányzatok találkozójának. A háromnapos rendezvény sorozat hivatalos megnyitóját a polgármesteri hivatal közgyűlési termében tartották meg. A történelmi jelentőségű eseményre az ország számos nagyvárosából, többek között Egerből, Kecskemétről, Szegedről és Békéscsabáról érkeztek diák delegációk. Szombati Benedek Miskolc diákpolgármestere kiemelte, hogy a fórum elsősorban a közös problémák megoldására, a kapcsolatépítésre és a jó programszervezési gyakorlatok átadására fókuszált.
4: Ez az országos diákpolgármester találkozó itt Miskolcon, sőt az országban először. Ennek a programnak a lényege az, hogy megismerkedjenek a diákönkormányzatok egymással, hisz ez a kapcsolatépítési forma eddig nem volt jellemző a diákönkormányzatokra, főleg ilyen nagy távolságokat átívelve, mint például Miskolc és Gyula. Így hát ez egy nagyon nagy jelentőségű esemény így a diákönkormányzatoknak az életébe. A mai napon főként arra fogunk majd fókuszálni, hogy más városokban milyen problémák vannak, azokat hogyan oldották meg, milyen megoldásokat kerestek az ilyen jellegű hibákra, problémákra, valamint majd szeretnénk fellépni bizonyos ügyekért közösen. Fontosnak tartom azt, hogy ez a kapcsolat, ez ne csak egy ilyen időszakos, átmeneti kapcsolat legyen, hanem hogy majd a későbbiekben is sokáig együtt tudjunk dolgozni, akár csináljunk együtt programokat, vagy más nem a közösségi médiában jelenjünk meg együtt egy tartalommal, és így tudnánk majd fejlépni mondjuk közös érdekekért is. Ez abszolút a Miskolc Városi Diák Önkormányzat kezdeményezésével valósult meg ez a program. Amikor megírtam az első e-mailt, egyből csak pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy a többi város is nagyon nagy mértékben támogatja ezt a rendezvényt, és hát így jöttek el ezek a városok a mai rendezvényre. Vannak megyei jogú városokban is, mint Miskolc, vagy Békés Csaba, de van például Gyulán is. Szóval igazából ebből nem tudunk levonni egy abszolút következtetést, mert ez sok helyen az önkormányzatoktól függ, hogy kikarolja fel a diák önkormányzatot, vagy egyesületektől, hisz ugye sok városban egyesület működteti a diák önkormányzatot. Szegedről, Egerből, Kecskemétről érkeztek, valamint Szombathelyről és Békés Csabáról, valamint Gyuláról. A programszervezés az, amit így szeretnének tőlünk, és amit mi is a legmagasabb fokon csinálunk, hisz ha megnézzük, hogy itt volt az elmúlt időszakban a több mint 120 fős sportnapunk, itt volt a strandnap, ott is több mint fél százan voltak. Igazából ebből azt tudjuk levonni, és ezt is halljuk, ezt is mondják, hogy az a legfontosabb, amit így szeretnének, hogy szervezzünk programokat, jó, élvezetes és nagyszabású programokat. Úgyhogy nekünk itt Miskolcon elsősorban ez a prioritásunk. A középiskolásoknak szervezzük általában ezeket a programokat. Hisz ők azok a réteg, az a generáció, akiket már be tudunk vonni ebbe az egész rendszerbe, ebbe az egész szervezetbe, meg a közösségi médiában is elsősorban őket tudjuk elérni. Mi úgy terveztük, hogy nyilván nekünk van tervünk, de ez, amit már említettem, hogy máshol milyen problémák vannak, hogy ezeket beszéljük meg, és egyébként a többi város is mondhat témákat, és egyéb eseményeket mondjuk, amiket szervezhetnénk együtt, vagy egyéb ilyen. Tehát van egy napi rend, de ezt már ugye az előbb említettem, igazából viszonylag egy kötetlen megbeszélés lesz, én arra számítok.
2: Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti észak-keleti ország részben még reggel is lehetnek derült körzetek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 13-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Önök a Szent István Rádió Értékadó című műsorát hallják, melyben kitekintést teszünk az egerszóláti szőlőültetvényekre és a helyi borkészítésre. Ezt követően csilipaprikákat fogunk kóstolni. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Első vendégünk a stúdióban Berényi József, az Egerszól, az első szóláti borház Kft. Üzemeltetője, birtokigazgatója. A soron következő riportunknak a célja az, hogy ellátogatunk gondolatban Egerszólátra, és bemutatjuk az ottani szőlővidéket, az ottani szőlészetet, illetve az Egerszól borászatot. Kezdőkörben akkor kérem Önt, hogy számoljon be arról, hogy hogyan indult ez a vállalkozás.
2: A vállalkozás az 2017-ben indult a tulajdonos úrral, Dobos Attilával, aki úgy gondolta, hogy elvégzi a szőlészborász egyetemet, vagy főiskolát, és szőlőterületeket kezd el vásárolni itt az Egri borvidéken, és azon belül is Egerszóláton. Miért pont Egerszólát? Az Attila a Szent Andrea pincében volt gyakornok, ott végezte a gyakornoki munkáját, és akkor tetszett meg neki ez a vidék, ez az Egerszalók, Egerszólát, és akkor kezdett el így a határban járni-kelni, és meglátta azt az ültetvényt, vagyis azt a területet, ahol most a Egerszól felépült, az Egerszól borászat, és onnantól kezdve pedig ott vásárolt 25 hektár szőlőt.
1: Jelenleg milyen területein dolgoznak most Egerszólátnak, melyek azok a dűlők, ahol az ültetvények találhatóak?
2: Ahol maga a borászat felépült, az a nagy határdűlő. Azon kívül, ami még megvásárolt szőlőterület, és talán a hallgatók számára is ismert lehet, dr. Gál Lajos szőlészborásztól vásárolt kántortag, ami nagyon híres, őnek is híres volt az olasz rizlinge, és mi is szeretnénk, hogy híres legyen róla az olasz rizlingünk, és még egy dűlünk van, a Csutaj. Tehát ez a három dűlővel rendelkezünk, azért ezek elég nagy dűlők, tehát ez a három kiteszi ezt a 25 hektárt.
1: Most jelenleg milyen szőlőfajtákat termesztenek?
2: Úgy néz ki a palettánk, fehér szőlőfajtában olasz rizling, zengő, háslevel és chardonnay, vörös szőlőfajtában kékfrankos, pinot noir, cabernet sauvignon, merlot és blauburger.
1: Ha arra gondolunk, hogy most a nyári szezon vége felé vagyunk, de most a nyáron volt egy igen jeles rendezvény, mégpedig a Vino borkóstoló augusztus 12-től 17-ig. Milyen tapasztalatok voltak, mennyire voltak érdeklődőek a fogyasztók?
2: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó rendezvény volt. Nem sok van az Egri borvidéken, de amit megtartunk, azt én úgy gondolom, hogy nagyon magas színvonalon kell megtartani és továbbvinni a jövőben is. Van mit behozni, nem csak az Egri borvidéknek, hanem a magyarországi borfogyasztóknak is, de én úgy veszem észre, hogy egyre többen kíváncsiak a jó borok iránt, és kóstolják a jó borokat. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy egy jó véleménnyel tudok lenni a rendezvényről. Ha gazdaságilag kérdezzük, akkor mindig jó, ha többen vannak.
1: Én egy nagyon laikus borfogyasztó vagyok. Számomra, ami leginkább érdekes vagy izgalmas egy borban, az inkább a palack és a címke, ami úgy megszólít elsőre. Milyen marketing tervekkel készülnek?
2: Palack az egy bevált palack, az egy burgundi palackot használunk, ebből is két fajtát. Isten igazából ezt minden borászat az első körben eldönti, és onnantól kezdve pedig maga a gépsor, meg minden úgy van felállítva, hogy ezekkel a palackokkal tud normálisan dolgozni. Ezek szerintem egy ilyen standard palackok, ezek nagyon jól beváltak már a magyarországi borkészítésben. A címke pedig egy egyértelmű, letisztult, nem túlzottan sok információt tartalmazó címke, de ami kell, az rajta van. Ez pedig szerintem sokkal jobban megfogja a fogyasztónak a, kíváncsiságát, vagy a szemét, ahogy ránéz a címkére. Könnyen olvasható, jó értelmezhető, és a névben is, hogy Eggers szól, próbáltunk kicsit már a külföldi vendégek felé kacsingatni, mégpedig azzal, hogy tudják, értik, és ez a mostani gazdasági helyzetben, borgazdasági helyzetben nagyon sokat számít, mert az a tapasztalatunk, hogy sokkal jobban tudnak azonosulni a borral, hogyha tudnak mellé egy nevet társítani.
1: Azért itt az Egri borvidéken számos borász üzemel. Hogyan lehet egyedivé válni ennyi bor mellett?
2: Meg kell találni azokat a fajtákat, amivel egyedi tudsz lenni. Itt értem például az olasz rizlinget, Szólátról, tehát azzal egyértelműen egyediek vagyunk, és megpróbálni kicsit kísérletezni, akár itt mondhatnám a Liana Pezsgőnket, ami olasz rizling zengő házasításából van, tehát ez se sok embernek van, van akinek van olasz rizling, de az, hogy zengő van mellett, olyan senkinek nincs, tehát ezzel is különleges vagy, és az, hogy minőség és tiszta borokat készítesz.
1: Vannak-e a Egerszólnak jövőbeli tervei, vannak-e olyan rendezvények, ahol szeretne a borászat megjelenni, vagy bármilyen olyan program, amivel hívnák a vendégeket?
2: Igen, ezek mindig terve vannak, szeretnénk fejlődni. Isten igazából ki szeretnénk használni az adottságait a borászatnak, mert nagyon szép helyen van, nagyon szép panorámával. Gondolkozunk fesztiválokban, és persze részt venni azon az eseményeken, amik az Egri borvidéken megtartanak.
1: Bármi olyan érdekesség vagy kuriózum történt-e az Egerszól életében? Voltak-e kihívások?
2: Mint kezdő borászat, szerintem mindenki el tudja mondani, hogy vannak kihívások. Tehát, hogy megépült a borászat, amíg nem épült meg a borászat, addig ugye bérfeldolgozásban voltunk, tehát azért ezek nagy kihívások a borászat életében, mert mindenki szeretné egy helyen tudni, egy helyen kezelni a borait, és szeretné, hogy olyan megfelelő körülmények között tudjanak azok a borok pihenni. Ezt mondanám legnagyobb kihívásnak, utána pedig az átköltözés, mikor megépült a borászat, és azért átmozgatni ennyi bort, azért az nem volt egyszerű.
1: Szoktak esetleg borkóstolókat tartani? Vagy bemutatókat?
2: Igen, benne van a palettánkban, tehát nagyon sokat járunk az ország minden részére. Ez abból is származik, hogy részt veszünk más boros rendezvényeken is az országban, és persze a borászatban is benne van a portfólióban a borkóstoló.
1: És ezen felül még éttermet és panziót is üzemeltetnek?
2: Nem. A szállás része az benne van a hosszú távú terveinkben, de étteremmel nem fogunk foglalkozni. Ez kiajánlás alapon megy, tehát catering céggel dolgozunk.
1: Szeretne bármi mást még megosztani a céggel kapcsolatban? Bármi olyan, ami egyediség, különlegesség esetleg, hogyha szeretnének, nem tudom, hogy bővülni szeretnének, vagy vannak-e ilyen, hogy mondjuk egy másik tájegységen megjeleníteni a borokat?
2: Bővülünk, itt amit mondtam a szállással. Ami kimagasló szerintem az a panorámánk, és a panorámánk mellett az, hogyha valaki kilátogat hozzánk, nagyon szép és tiszta borokat tud kóstolni, és a külföldi megjelenéssel pedig visszük Eger Szólátnak a hírét.
1: Eger Szólát mitől híres, vagy mitől egyedi Eger Szólát? Ha oda látogat egy turista, akkor a borturizmuson kívül mi olyan dolog van, amit érdemes megtekinteni Eger Szóláton?
2: Isten igazából egy nagyon szép csendes kis falu, nagyon szép tájakkal, tehát ugyanúgy a szőlősdombok mellett a természet minden részét fel tudja fedezni, tehát biciklizni, túrázni nagyon kellemes. Amint említettem, nagyon szép csendes falu, tehát pihenni, kikapcsolódni, kicsit regenerálódni, el tud jönni az ember. Most már ott vagyunk mi, úgyhogy tud nagyon jó borokat fogyasztani, és azért a következő falu a Szalók, ahol pedig ott van a termálvíz, és kis pihenéssel, kikapcsolódással tudja lezárni esetleg a napját a kedves vendég.
1: Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna kérdezni, hogyha bármi eszébe jutott, amit még megosztana a hallgatókkal.
2: Jöjjenek el és kóstoljanak minél több jó bort az Egri borvidékről.
1: Köszönöm, akkor a továbbiakban sok sikert kívánok a cégnek, és jó egészséget a dolgozóknak.
2: Köszönjük szépen, és örülünk, hogy meghívtak minket a rádióba. Köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazám rokon.

0: A következő percekben egy egri csili termesztő mutatja bevállalkozását. Köszöntöm a stúdióban Koletán Gergelyt, a Chiliárd tulajdonosát. Beszélgetésünkben kezdésképpen a vállalkozás kezdetéről számoljunk be a hallgatóknak. Hogyan kezdődött ez a gondolat, hogy elindul a Chiliárd? Mi volt a kezdő lépés?
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Isten igazából a Chiliárd maga az egy hobbiból, szerelemből indult vállalkozás, ami ugye maga a csípős ízek és így a csípős szószok szeretete keltette életre. De egyébként a rövid történet egy eléggé speciális dolog. Ugye én kint éltem Írországban 8 évig, és az ottani csili kínálathoz hozzászokva, ami egy nagyon-nagyon széles kínálat volt, illetve egy mexikói leányzónak köszönhetően, aki akkoriban a párom volt, nagyon-nagyon megszerettem a csípős szószokat, és miután hazaköltöztem, szembesültem vele, hogy itthon azért elég szűk a kínálat ezekből a termékekből, és Isten igazából csak saját magamnak akartam először pótolni azokat az ízeket, amiket odakint megszoktam, és hát ugye ebből szépen fejlődött ki, hogy nem csak magamnak, egyre többet kellett vinni a barátoknak, családtagoknak egy-egy grillezés alkalmából, és miután így igazolódott, hogy egész finomak, amiket kotyvasztok, így lett vállalkozás belőle már 10 évvel ezelőtt.
0: 10 év, ez azért egy elég nagy időintervallum, és említésre méltó az, hogy a nagyszülőknek a telkén indult el a Chiliárdnak a kezdő lépése. Ez azért egy nagyon-nagyon nagy családi érték is, nem csak gazdasági érték, de hogy családi érték is, hogy a nagyszülőkre való tekintettel megőrizni a telket, és ott elindítani a vállalkozást. Mit mondanak a nagyszülők most?
1: Sajnos már csak föntről néznek minket, de azért a vállalkozásnak az elején, ugye a kis telekről azt tudni kell, hogy én gyerekként ott nőttem föl. Tehát ez a tipikusan az a telek volt, ahova nagypapám még biciklivel minden nap kiártak, ugye az összes kis virág, gyümölcsök, minden ott a patikán, ott a helyén nagyon szépen összerendezett kis telek volt, és amíg én kint éltem Írországban, ugye hát ők már megöregedtek, és nem tudták gondozni a telket, a földet, és amikor hazaköltöztem, hát kilátogattam megnézni, hogy mi a helyzet, és egyszerűen annyira összeszorult a szívem, amikor láttam, hogy ugye a gazdagyom átvette annak az emlékeimben tényleg gyönyörű szép teleknek a hatalmat átvette ugye a természet, és ott

0: Ahogy ott ültem, ott elhatároztam, hogy én ezzel a területtel valamit mindenképpen szeretnék kezdeni. A csili szeretete, meg ugye a nekem ízlő és megfelelő csili szószoknak a hiánya, összekapcsolva ugye ezzel a földterülettel, ami adott volt, így kezdtem el ott a vállalkozást, de kedves drága nagypapám, ugye ő még tovább élte, az elején az első 5 évet még végig tudta kísérni a vállalkozáson, de nagyon régen nem járt kint a telken, és ugye én mindig fényképeztem, mutattam neki, hogy éppen miket csináltunk, hogy alakított a földet, de ilyen könnyes szemmel nézegettem mindig, és látszott, hogy annyira boldog volt, hogy valaki foglalkozik az ő kis becses telkével, úgyhogy szerencsére ez egy ilyen plusz indítatás volt, meg egy plusz erős érzelmi érték nekem, hogy ezen a területen tudom az én vállalkozásomat csinálni, ahol gyakorlatilag minden egyes nyári szünetet töltöttem kisgyerekként.
1: A chili paprika, mint növény, milyen gondozást igényel, mire kell odafigyelnie egy termelőnek?
0: Nagyon hasonlít ugye a rendes, hagyományos, nem csípős paprikákhoz. Kicsit a tápanyag felvétele azért más, mert ugye magának a termésnek a mérete is, ez a kicsi a bors, de erős, tehát ugye egy TV paprika vagy egy kápia paprikához képest azért kisebbek a termések rajta. De Isten igazából nagyon hasonlít, szomjasak, nagyon-nagyon szeretnek inni, ami ugye ezekben a mostani a szájos nyarakon ez egy nagyon erőteljes kihívás, hogy megfelelő mennyiségben tudjuk őket locsolni. De rengeteg kötözéssel jár, mert ugye ők is hajolnak lefelé. Szoktam említeni, hogy a tavaly évben 2,5 kilométer kötöző zsinort használtunk a paprikák kötözéséhez. Ezek olyan méteres darabokra vágva, ez ugye egy egész szép feladat tud lenni. Amit nagyon szeretnek, az a meleg, abból nincs hiány, de ugye azért a fóliasátor alatt, amikor egy 50 fok fölé kúszik a hőmérséklet, akkor azért el szoktam csodálkozni rajta, hogy mi az, amit ebben ennyire szeretnek ezek a paprikák, amikor én egy negyed óra után már azért szédelekbe szoktam kijönni a fóliasátorból. Ugyanúgy, mint bármiféle ilyen haszon növényeket gyomlálgatjuk, kötözgetjük, a kártevőktől azért próbáljuk őket óvni, amennyire lehet biomódszerekkel. Sajnos a poloska nem érzi a csípőset például, és ugyanúgy, ahogy a paradicsomokat is meg szokták szívogatni, és csúnya foltot hagynak rajta, úgy a világ legcsípősebb paprikáját ugyanúgy megdésmálják és megkóstolják, és hiába mi emberek izzadunk tőle, és tényleg szinte tüzetok áldunk tőle, ők csemegézgetnek rajta, úgyhogy ezekre kell figyelni. De a legnagyobb kihívás ugye mostanában sajnos tényleg az a meleg és a szárasság, a napégés, ezektől árnyékoló hálóval óvni őket.
1: Milyen paprikafajtákat termesztetek? Hányféle chili paprika létezik?
0: Hogy hányféle létezik, ez a megszámlálhatatlan kategória. Most már lassan annyiféle alfajaik, meg változataik, meg ilyen-olyan keresztezések léteznek már, hogy ez tényleg több ezerrel tehető, ugye egész pontos megnevezésű fajtáik. De Isten igazából mi úgy szoktuk, hogy a különböző erősségi szintek nek a kedvenc paprikáit szoktuk ugye termeszteni, ez teljesen a halapenyótól, ami nagyjából így a zöldhegyes erőshöz mérhető csípőségi szintben. Onnan indulunk, és akkor megyünk föl hát egészen teljesen a Guinness Recorder, tehát a világ legcsípősebb paprikájáig. Általában minden szezonban, ami standard termékeinkhez, amiket felhasználunk, az egy olyan 5-6 fajta chili paprika, de én mindig minden évben elcsábulok, és mindig van egy-két különlegesség, amit azért, mert jó néz ki, meg tetszik, meg nem kóstoltam, úgyhogy minden évben van egy-két ilyen kis meglepetés, 10-20-30 tövecske, amik inkább az én kis hobbiaim miatt nevelgetjük őket. Meg hát a kislányomnak mindig megvannak a kis saját ilyen szivárvány színű csiliai, amit egyébként ő kapálgat, ő kötözget, tehát az teljesen egy külön kis kertrésze van a most már 8 éves nagyobbik lányomnak, aki szintén hát nem eszi meg a csípőset, de mivel szép szivárvány színű, meg jól néz ki, azért ő is büszkén szokta mesélni az iskolába, hogy már most ő is chili paprikákat termeszt, és segít apának, és csináljuk együtt.
1: Most jelenleg hányféle terméket forgalmaztok?
0: Jelenleg 19, ami már hivatalos, és most 2 újdonság van éppen ilyen tesztelés alatt, úgyhogy ahhoz képest, hogy az elején 3 féle termékkel indult el a történet, ahhoz képest elég szépen felépült a szortiment, és még az a úgymond különlegesség csilisként ezt így mondani, hogy körülbelül a fele az, amelyik inkább a nem csípős, vagy egyáltalán nem csípős, vagy éppen, hogy csak a pikáns kategóriába tartozik, tehát nem csak ezeket a láva erősségű, tényleg nagyon-nagyon-nagyon csípős dolgokat termesztjük, és nem csak ezekkel dolgozunk, de próbálok azért azokra is gondolni, akik esetleg a gyerekeknek tudjunk adni, vagy a csípőst nem kedvelőket is ki tudjuk szolgálni.
1: Ugye többféle termék is létezik, és hogy nem csak a csili paprika az alapanyag, hanem akár áfonya, vagy méz, vagy tokai. Hogyan lehet ezeket az ízeket kikísérletezni, vagy hogyan indul be egy újfajta verzió?
0: Igazából szeretem a hasamat, és innen indul el az összes történetet, az összes szósz, az összes hagymalekvár, amit csinálunk, az mindegyik saját magamnak, a saját asztalomra készül első körben, és hogyha ott jól vizsgázik, akkor kerülhet csak föl ugye kereskedelmi forgalomba is, de ilyen fantáziára bízott dolog, tehát valamikor valami így megtámadja a fejemet, hogy ilyen fajta ízvilágban még nem dolgoztam, még nem mozogtam, legyen ez akár egy keleti ilyesebb ízvilágú dolog, hogy ne csak ezeket a hagyományosabb ilyen magyaros ízeket, de ugyanúgy az olasz világ felé, ahol inkább paradicsom alapon dolgozunk, és klasszikus, ugye ilyen oregános, bazsalikomos fűszerezést adunk neki, de ahogy mondtad, a gyümölcsökkel is nagyon szeretünk dolgozni, tehát egy áfonya például egy rántott sajt mellé, vagy egy vadételhez az eleve is nagyon-nagyon jól passzol, és akkor én meg úgy kísérletezgettem itt a fűszerezéssel, hogy lehet ezt úgy kombinálni a csilivel, hogy meglegyen az ereje is, de azért a gyümölcsnek is átjöjjön az íze. Tehát igazából rengeteg kísérletezés, rengeteg olyan adag, amit sajnos ki kell önteni, mert ez nem megfelelő még, vagy egy kicsit átdolgozgatni, és akkor szó szerint ilyen kis grammonként írogatjuk fel, hogy akkor ebből a fűszerből kicsit többet, ebből kevesebbet, kóstoltatjuk ilyenkor a baráti körrel, a családdal, mindenkivel próbáljuk a véleményeket beszedni, és ez alapján egy kicsit finomítani rajta, hangolgatni rajtuk, így születnek. Tehát általában mindegyik úgy indul, hogy valami szöget üt a fejembe, hogy akkor én ebbe az irányba szeretnék valami újdonságot csinálni, és addig úgyse tudok nyugodni, amíg az nem lesz finom.
1: Hogyha az ételekről beszélünk, akkor milyen ételekhez ajánlottak? Melyik terméket, melyik ételhez tudnád elképzelni?
0: Pont ez a lényege ugye a szortimentemnek, hogy gyakorlatilag szinte mindenhez tudjak valamit mondani. Tehát ugye az elején, amikor elindult ugye a történet, akkor igazából volt ilyen kis karikázott savanyúság, az eléggé adta magát, hogy az mondjuk egy húsétel mellé oda le tudjuk tenni. Volt egy barbecue szószom, ami szintén ugye a húsokhoz való, meg volt egy halapenyús, lájmos szószom, ami pedig a savanykásságaim miatt inkább egy ilyen salátás, halételes, egy ilyen friss ízvilágot kölcsönzött. De mára pont ezért, hogy tényleg mindenkinek az ízlése szerint tudjunk nyújtani valamit, tehát a tokai aszus mézes hagymalekvár például úgy született, hogy egy Libamáj fesztiválra elhívtak valamikor, és ugye a hivatalos úgymond hivatalos bora a Libamájnak az a tokai aszú, a méz megint passzol hozzá, akkor csináltunk oda egy hagymalekvárt, eredetileg csak arra az egy rendezvényre, de olyan sikerült, hogy akkor azt is bevettük az állandó szortimentbe, megtartottuk, de ugyanígy alakultak a keleties ízvilágú dolgaink, hogy akik inkább ezeket az ázsiai ízeket keresnék, egy szójaszósz alapú fermentált fekete fokhagymás körtés szószt készítettünk oda, de ha mondjuk ez a tipikus ilyen barbecue-s vonalra is csináltunk csípős szószt is, ugye halapenyós barbecue-t, amivel egy grillezéskor, egy smokeres sütéskor tudjuk a húsokat ízesíteni, de annak csináltam például barbecue-ból egy olyan verziót is, ahol bacon-t juharszirupban főzünk ki, és a végén még fagylalthoz való karamell szószt is adunk hozzá, tehát egy ilyen nagyon extrémen hangzó, de nagyon kis sejmes ízvilágú szószt készítettünk ezzel, amit például a gyerekek nálunk kifejezetten szeretik. Úgyhogy én úgy szoktam, hogy tényleg ez a cél, hogy mindenkinek tudjunk valamit kínálni. Egyszer egy esküvőre például esküvőre sajt tortához rendelték az áfonyás ribizlis nem csípős szószomból egy nagyobb mennyiséget, hogy azzal akarnak főzni. Ez az egyik legextrémabb, hogy egy esküvői desszerthez egy csilistől rendelnek szószt, de állítólag finom volt, és a lagzi is sikeresen zajlott, úgyhogy még akár az édességek mellé is lehet párosítani egy-kettőt.
1: Szóba került az, hogy már 10 éve működik ez a vállalkozás. Mit mondhatunk el az évekről, hogy átlagosan mennyi paprikát lehet megtermelni?
0: Ebben leginkább ugye a hely, maga a telek mérete, ami szabja a határt, illetve ugye a felhasználási mennyiség, de olyan szépen dinamikusan, főleg az elején, mert a legelső évben volt, az még tényleg csak ilyen próbaként, hobbiként, ott 27 tővel indultunk, a következő évben már 450 volt, aztán az azutáni szezonban 1000+ darab, a tavalyi évben 6500 tő csilink volt, ugye vegyesen az összes csípősebb, nem csípősebb, az már azért egy elég szép ipari mennyiség, arról már azért tonna számra szüreteltük és raktuk el ugye a méhűtőkbe, vagy a savanyítós hordókba fermentálni. Esetleg a paprikákat ugye az év közben a szezonalitást ki tudjuk küszöbölni. Ugye általában a szület az ilyen augusztustól az első fagyig, ami általában októberben meg szokott jelenni, addig tart a születi szezon, és muszáj vagyunk úgy bekészletezni, hogy ezt a következő születig tudjuk használni, azért duruzsolnak a fagyasztók, bugyognak a hordók, úgyhogy így ilyenkor pakoljuk be őket.
1: A Chiliárt, mint cég, hogyan viszonyul a fenntarthatósághoz? Mennyire törekszik arra a cég, hogy fenntartható legyen, illetve hogy a környezetvédelmet hogyan tudja képviselni?
0: Szerencsére én magam is így állok vele, hogy ez az egy bolygó van, és szeretném megőrizni én is a gyerekeknek, meg az ő gyerekeinek, és így tovább. Tényleg tudatosan is próbálunk odafigyelni akár a növénytermesztés részénél, tehát minimális vegyszerhasználattal, ugye ez nem csak a talaj és a környezet miatt, hanem maga a termékben is, azért vegyszermaradványokat nem nagyon szeretnék látni, illetve ugye még a vásárolt alapanyagokkal is úgy vagyunk, hogy szinte mindegyiket, amit ugye elérhető magyar piacon, azt az országon belül, tehát magyar termelőktől szoktuk vásárolni ezeket a dolgokat, meg amikor lehet, akkor magyarországi vagy Magyarországon készült márkákat használunk. Illetve magát a növénytermesztés részén is azért amit lehet visszaforgatunk, mulcsolunk, akkor ugye az elhalt növényeket, azokat komposztáljuk, azok utána nagyon jó kis tápanyag lesz a következő években a következő generációs csiliknek. Az üzemben is próbálunk mindent úgy használni, hogy a lehető legkevesebb szeméttel járjon a dolog. De egyébként még kaptam is nem olyan rég a cégtársam, nekem van egy társam, aki az Opternek a tulajdonosa, és ők csinálnak ilyen karbonlábnyom mérést, úgyhogy nem olyan rég kaptam egy ilyen oklevelet, hogy konkrétan a cégnek mekkora is a karbonlábnyoma, de szépen mutatott az oklevél, úgyhogy szerencsére nem én vagyok közel sem a legszennyezőbb vállalkozás. Próbálunk tényleg törekedni rá. Szerintem fontos, mert eléggé cudarul állunk azért ezzel a fenntarthatósággal és környezetvédelemmel. Szerintem már egy kicsit késő is, vagy hát jó, soha nem késő, de sokkal hamarabb kellett volna elkezdeni tömegességvel odafigyelni az embereknek, és akkor nem jutottunk volna ide, ahol most tartunk, hogy a szikla széréről kell valahogy ezt a bolygót visszatámasztani a normális kerékvágásba. De hát reméljük, hogy okos az ember, és meg fogjuk tudni ezt is oldani. Ha már félig elrontani sikerült, akkor teljesen megjavítani, és hát ha sikerülni fog.
1: Vannak-e olyan termelői piacok, ahol megjelentek? Tehát vannak-e olyan rendezvények, ahol kitelepül a Chiliárd?
0: Szoktunk menni, igen, szeretjük is kifejezetten a termelői piacokat, főleg ott az ottani vásárlókat, meg hogy meg tudjuk kóstoltatni. Tehát ugye a Chili az annyira egy nehéz róla úgy véleményt alkotni, hogy tényleg a csípőség tűrése minden embernek más. Tehát szoktam mondani, hogy van akinek a tej is csípős, van aki meg tényleg ilyen teflon szájú, hogy bármit el tud viselni, és ezért tényleg sokkal-sokkal könnyebb úgy, hogy megkóstolják a termékeket. És akkor egy kitelepülésnél ugye csípőségi sorrendben a nem csípőstől a nagyon erősig szoktunk kipakolni, és akkor úgy szépen mindenki elindul a létrán, és ki saját tűrő képességéhez képest, ameddig eljut, és tudnak kóstolni, de nagyon szeretem ezeket a piacokat, főleg ahogy mondtam az emberek miatt. Kicsit szeszélyes üzleti szempontból, egy kicsit szeszélyes, mert jön egy eső, és akkor ugye egy üres piac van, ha nagyon messzire megyünk el, és mondjuk most a nyáron ez fordult elő, hogy nem az eső miatt, hanem annyira nagyon meleg volt, hogy az emberek már nem mozdultak ki, tehát úgymond egy kicsivel rizikósabb üzleti szempontból, mint hogyha egy boltnak a polcain találhatók a termékek, mert oda, ha esik, ha fúj, oda be tudnak menni az emberek, de azért más a vásárló közösség, meg sokkal több véleményt tudok megkapni, egy nagyon ösztönző tud lenni. Amikor egy jól sikerült termelői piacról hazamegyek, akkor mindig ilyen széles mosolyjal, tele energiával, mert jönnek, megkóstolják, fú, de finom, nem ettem még ilyen jót, és ezek rengeteg erőt tudnak adni a folytatáshoz, meg úgy megerősítik, hogy jó az a vonal, ahol járok, úgyhogy így a személyem nagyon-nagyon-nagyon szereti ezeket a piacokat, és egyébként eléggé a reneszánszukat élik, tehát elég sok termelői piacot lehet találni. Szoktunk is járni, nem csak Heves megyében, ugye akár hát a Dunántúra és a Sopronban is voltunk idén, tehát elmegyünk bármerre, hogyha épp arra adódik egy olyan lehetőség, meg azért a nagyobb rendezvényeken is, Segerben mindenképpen, ugye akár a boros rendezvényeket, de ha most azt nézzük, a augusztus 20-án például fent a Magyar Ízek utcáján voltunk Pesten a Várkert bazárnál, három nagyon kellemes napot eltöltve, aztán a tűzijátékot megnézve. vagyis most az elejére esett a tűzijáték, és utána volt két napig még a rendezvény nyitva. Úgyhogy szeretünk megjelenni mindenfelé. Reklám marketingileg is azért egy jó dolog, mert látják, beszélnek róla, megkóstolják, elmondják az ismerősöknek, tehát ezekből azért sok internetes webshopos vásárló is lehet.
1: Vannak-e jövőbeli tervek, célkitűzések, amiket el akar élni a Chiliárd?
0: Tervek mindig vannak, tervek nélkül nem tudnánk előre haladni, én pedig szeretnék előre haladni. Isten igazából most a fókuszomat egy ideje próbálom arra áthelyezni, hogy egy kicsit külföld felé szeretnék kacsintani, kicsit szeretném úgy megerősíteni, hogy egy félig meddig több lábon állva. Magyarországon vagyunk már bent nagyobb retail üzletekben, ahol egész évben kaphatóak a termékeink, meg ugye járunk rendezvényekre, illetve a webshopon keresztül azért ott elég szépen tudjuk árulni a csiliszószokat. De ezen dolgozok most, hogy a jövő évre legkésőbb azért egy-két legalább környezőbeli országban úgy tudjuk megvetni a lábunkat, hogy ott is ilyen stabil, biztos partnereket találjunk. Aztán hát minél nagyobbra, minél több felé szeretném eljuttatni ezeket az ízeket. Reméljük, hogy sikerülni fog.
1: Jutott-e bármi olyan gondolat az eszedbe, amit esetleg megosztanál a hallgatókkal, vagy bármi olyan, ami nyilvános történet? Esetleg egy kellemes történet így a elmúlt 10 évből voltak-e ilyen kellemesebb pillanatok?
0: Rengeteg. Ezekből nagyon-nagyon sok jó történet van, Isten igazából itt válogatni lehetne belőle, ugye. Ez egy nagyon komoly kaland volt számomra, meg még mindig is az, tehát tényleg azt megélni, hogy így a saját hobbimat, a saját szeretetemet tudtam úgy átformálni, hogy ez lett a megélhetés, ez egy szerintem egy nagyon áldott és nagyon hálás szituáció, amiben benne vagyok, mert általában azért valljuk be, az emberek úgy mennek hétfő reggelente dolgozni, hogy lógatják az orrukat, hogy már megint menni kell, megint valakinek a szekerét tolni, megint valamit csinálni. Én azért nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy amiből a kenyerünket keressük, az lényegében a hobbim, és 10 év után is szeretettel tudom csinálni. Amit úgy üzennék, meg ilyen nem kliséként szállom, de hogy nem szabad megérni attól, hogyha van valami vágyad, és ezt szeretnéd megvalósítani. Tényleg rengeteg munkával, mert mi is nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozunk, de ha valaki valamit elhatároz és oda teszi magát, akkor szerintem akármennyire is nehezek a körülmények, akármennyire is nem a legkönnyebb világot éljük, azért meg lehet ezeket az álmokat valósítani, és onnantól pedig, hogyha abban tölti az ember a mindennapjait, amit szeret, akkor azért sokkal könnyebb ez a dolgos hétköznapok története, úgyhogy én azt javasolnám, hogy nem csak a csilipapri, meg nem csak erről, hanem hogyha bárkinek van valami olyan vágya, amit szeretne esetleg megélhetésé fordítani, akkor merjenek, nem szabad szerintem félni, kihívások vannak, de az meg olyan jó érzés, amikor egy kihívást megoldasz, akkor utána a sikerélmény az pedig kárpótol mindenféle erőfeszítésért, úgyhogy én azt hagynám itt a hallgatóknak, hogy merjenek és próbálkozzanak, és keressenek olyan dolgokat, amik boldoggá teszi őket, mert azért ez több, mint fél egészség, hogyha boldogan tudunk élni a mindennapokban.
1: Úgy összességében a magyar üzleteknek a polcain csilipaprika, hogy magyar termékként szereplő csilipaprika viszonylag kevés van, tehát hogy főleg az, hogy valaki Egerben csilipaprikát termeszt és árusítja, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon olyan piaci rés, amire jól ráéreztél, hogy ez egy hiánypótló termék volt, mert nem igazán van akkor konkurencia, vagy kevés.
0: Szerencsére sajnos ez attól függ, hogy melyik szempontból nézem, mert ugye engem is ez ösztökélt, hogy nem volt, tehát ez volt az egyik indító motor nálam, hogy ugye csak az a bizonyos, ami az az Izmos István, amiből minden háztartásban van, de sokak szerint kicsit sós, de nekem is van a hűtőmben egyébként, de azért a kínálatnak, tehát nem ennyiből áll, hogy darál csili paprika, tehát ez a csili világa, ez egy nagyon hatalmas és iszonyatosan komplex ízekkel rendelkező dolog, viszont azért ezt pozitívan mondanám el, hogy ezek a tényleg nagy multik, a nagy retail áruház láncok, ahol szoktunk ugye mindannyian vásárolni. Itt egyre inkább figyelnek erre. Tehát azt veszem észre, hogy az elmúlt években egyre inkább trend lett náluk, hogy próbálják beengedni a magyar termelőket, akár a kis termelőket is, akár csak egy ilyen kis regionálisan, tehát hogyha egy országos üzletházláncnak csak a helyi 4-5-6-7 boltjába is, de betenni a hazai ízeket. Amikor én ezt elkezdtem, ez szinte a lehetetlen kategória volt, tehát egyszerűen nem létezett a nagy multiknál ez a fogalom, hogy termelői árut meg magyar árut tegyünk a polcokra, de ez az elmúlt években tényleg nagyon-nagyon sokat változott, és szerintem ez egy iszonyatosan jó dolog, és egy pozitív dolog. Nem csak nekünk termelőknek, akik így egy szélesebb piacot vagyunk képesek elérni a termékekkel, hanem a vásárlóknak is, mert azért valljuk be, akik hozzám hasonlóan készítik kézzel termesztik az alapanyagot, és legyen ez méz, vagy lekvár, vagy bármiféle dolog, ami termelői módon készül, azért abban mindig jobban benne vannak az ízek, az nincs agyonlocsolva tartósítószerekkel, ízfokozókkal, színezékekkel, stb., amíg sajnos azért elég sok nagyipari termékben ez standard, és kevesebb benne a jó, mint a rossz, de ugye azok vagyunk, amit megeszünk, szokták mondani, és azért nem mindegy, hogy mérgezzük magunkat, vagy pedig tényleg olyan minőségű táplálékot viszünk be, amivel az egészségünket is meg tudjuk őrizni, és ez szerencsére a retail láncok is egyre inkább biztosítanak rá lehetőséget. Nem egyszerű bekerülni így a másik oldalról, mert azért nagyon sok mindenek meg kell felelni, tehát egy termelői piacra azért sokkal könnyebb engedélyeztetés téren kikerülni, azért egy nagy retailben ott azért sokkal komolyabb előírásokat kell betartani, akár a Nébik felé, fogyasztóvédelem felé, stb., hogy az a higiénia meglegyen, ami szükséges egy ilyen dologhoz, de nem lehetetlen. Tehát én is édesanyám konyhájából indultam, ugyanúgy a bableveses fazékba kezdtük el főzni az első szószokat, miután a bableves is csípős lett, mert valamennyi maradt benne, tehát innen indult a történet, mára pedig már most egy 200 plusz négyzetméteres zöldségfeldolgozó üzemben készítjük a dolgokat, apránként teljesíteni kell ezeket a lépéseket, követeléseket, és akkor lehet teljesíteni bőven azt, ami egy retail polcra való bejutáshoz szükséges. Meg hát azért onnantól az érzés is, azért emlékszem, amikor nekem bekerültek oda a termékek, azért az iszonyatosan jó volt besétálni egy nagy boltba és látni, hogy amikkel én ott verejtékezve dolgozok, az onnan visszaköszön a polcra, és nem egyszer volt, hogy a polc végéből csak úgy figyelgettem, hogy megy oda vásárló, megnézik, leveszegetik, és akkor meg igen, olyan jó esett, hogy de jó, ezt sikerült elérni, úgyhogy ezek nagyon jó érzési dolgok.
1: Hálásan köszönöm, hogy befáradtál ide a stúdióba, és a további munkádhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon jót beszélgettünk, és a hallgatókat is még egyszer üdvözlöm, remélem találkozni fogunk egy rendezvényen, vásáron, piacon, nyugodtan jöjjenek oda hozzánk, és kóstolják meg a termékeket.

0: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott az Értékadó című gazdasági műsorunk. Vendégeink voltak Berényi József, az Eger Szól, az Első Szóláti Borház Kft. Üzemeltetője, birtokigazgatója, Koletán Gergely, a Csiliárd tulajdonosa. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánunk mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Zabasári Szent Anna Rózsafüzér társulattal imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását unokája tovább tanulásához, hogy elérhesse céljait, és lelkileg megerősödjön, és a gonosztól való szabaduláshoz.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Még épp

0: a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy édesanya hálát ad a Szent Háromság eddigi kegyelmeiért, a szűzanya oltalmáért, és kéri további áldását és segítségét családjára. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy beteg édesanya gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, a harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az istentelen, Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Isten

0: hívnek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Abasári Szent Anna Rózsafüzér Társulattal imádkoztunk együtt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Szűz Mária szent nevének ünnepén szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a Bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökerezzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek, szólt hozzájuk a pápa. Leó pápa beszéde kezdetén a Bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat a közösség és az összehangolás útján, amelyet a Bencés Férfi Szerzetes Konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikáni zsinat is bátorította az Istennek szentelt életről szóló Perfecta Caritatis Decretumban. A Bencés nővérek nemzetközi közösségét 2001-ben alapították a kenyai Nairobiban azzal a célkitűzéssel, hogy testvéri köteléket teremtsenek a Bencés Konföderáció női monostorai között, hogy ápolják az egységet egymás közt Szent Benedek regulája alapján, és hogy mozdítsák elő egymás közt a megosztást a kulturális sokszínűség tiszteletben tartása mellett. Megérinteni a sebeket, Afrika ismeretlen arcot árul fel a Máltai Szeretett Szolgálat fotókiállításán. Az Iszon Művészeti Központban október 28-áig látogatható a Szeretett Szolgálat nemzetközi munkatársai által készített Afrika láthatatlan arca címet viselő tárlat. A földrajzi távolságok napjainkban már nem ugyanazt jelentik, mint évtizedekkel ezelőtt. A világunkat sorozatosan sújtó válságok megmutatták, milyen szoros és kölcsönös függésben él egymással földünk több mint 8 milliárd lakója. Bár hazánkban sokan személyesen vagy a globalizált tömegkommunikáción kívül határozott képet formáltak a forró kontinens életéről, akár a vadállatoktól nyüzsgő végtelen szavannákat, a buja esőerdőket és a fehér homokos tengerpartokat látják maguk előtt, akár éhínségektől, háborúktól sújtott vidéket, de Afrikát nem csupán ezzel a két árnyalattal lehet leírni. A Máltai Szeretett Szolgálat alapítója Kozma Imre atya és a vele együtt dolgozó munkatársak több mint egy évtizedes missziójuk során egy olyan arcát ismerték meg a földrésznek, amely kevesek előtt tárul fel. Mert mint az afrikai segélyezési programokban egy évtizedet dolgozó Solymári Dániel rámutatott, a szegénység nagyon kevéssé látható, ám mégis azzal, hogy merünk közel menni a sebekhez és figyelmet adunk neki, vigaszt is nyújtunk egyúttal. Ez a közelség manifesztálódik azon a kiállításon keresztül, amelyen a Szeretett Szolgálat nemzetközi munkatársai saját fotóik által a kelet-afrikai élet különböző aspektusait tárják fel. Az Iszon Művészeti Központban október 28-áig látogatható Afrika láthatatlan arca címet viselő tárlaton a Kelet-Afrikában számos projekt végrehajtása során készült felvételek segítségével léphetünk be a nagyvárosi nyomornegyedek kunyhóiba, sétálhatunk végig a sűrűn lakott szegregátum főutcáján, vagy szurkolhatunk a mozgássérült kisfiúnak az első talpraállásához. Mint a kiállítás fényképeinek egy részét készítő Círják Ráhel, a Máltai Szeretett Szolgálat nemzetközi kapcsolatainak vezetője fogalmazott a megnyitó eseményen. Hiszünk abban, hogy ha a magyar emberek mindennapjaitól nagyon távoli világokat mutatunk be, az hozzájárul, hogy egy empatikusabb társadalomban éljünk. Szeptember 19-én szombaton 19 órától bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan fő plébánián lesz koncert. Fülep Máté és a Gödöldői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbe vitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze az általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az USA-ban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, még szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várjuk a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedekelek a Mindent járó Malmocska című meséjével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: A Mindent járó Malmocska. Volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malactúr, volt egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyereke volt, mint a rostalika, még egyel is több. Na, gyerek az volt elég, de bezzeg nem volt harapnivaló. Két kicsi ökröcskéje, akkora, hogy alig látszottak ki a földből. Ez volt a szegény ember gazdagsága. Egyebe nem volt a föld kerekségén. Sokat tűnődött, sokat bucsálódott a szegény ember a feleségével, hogy azt a sok gyereket hogy tudják eltartani. Bú volt éjjelük, bú volt nappaluk. Megpróbáltak mindent, semmihez sem volt szerencséjük. Mert a szegény embernek szegény a szerencséje is. Azt mondja egyszer a szegény ember: feleség, elmegyek ezekkel a haszontalan ökröcskékkel az erdőbe, hát ha szerencsém lesz. Befogta az ökröcskéket egy kis szekerecskébe, s elment az erdőbe. Amint ott a száraz gajat gyűjtögette, s rakosgatta a szekerecskére, mit látnak szemei? Egy szép tisztáson játszadozik két szép gyermek, egy fiú és egy leányka. Oda megy a gyerekekhez, szóba ereszkedik velük, s megtudja tőlük, hogy a leányka a napjötti királynak a leánykája, a fiú pedig a napmenti királynak a fia. Mert úgy tudjátok meg, hogy éppen ezen a tisztáson volt a határa a napjötti s a napmenti országnak. Amint beszélgetnek egymással, meglátják a gyermekek a két ökröcskét, s a királyfinak úgy megtetszettek a szetemnyi állatocskák, hogy mindjárt rászegült a szegény emberre, s nem hagyott neki békét, amíg az ökröcskéket el nem adta. Nem akarta a szegény ember semmiképpen az ökröcskéket eladni, de addig beszélt a gyermek, hogy így, hogy úgy megfizeti az édesapja, hogy a szegény ember megvált az ökröcskéktől. Azt mondta a király úrfi: csak ne búsuljon, bátyám uram, adja ide az ökröcskéket, holnap aztán jöjjön el az édesapámhoz, ő majd becsületesen megfizeti az árát. Hát jól van, a király úrfi elhagyja az ökröcskéket, a szegény ember pedig jól megrakja szárazággal, boggal a szekerecskét, s hazahúzta nagy kínlódva. Hiszen volt otthon hadd elhad, sírt a szegény asszon mérgében, szitkozódott, hogy ez a két kicsi ökröcskéjük volt, s ebből is kifogyasztotta az ura nagy bolondul. Most már elmehetnek világgá ezzel a sok rongyos gyermekkel, nincs semmiük a föld kerekén. Eleget vigasztalta a szegény ember a feleségét, hogy ne békétlenkedjék, hiszen jó helyre adta az ökröcskéket, bizonyosan jó árát is kapja, sanyarú sorsuk talán jóra is fordul ezzel a vásárral. Hiszen akárcsak a fekete földnek beszélt volna, nem volt otthon maradása a szegény embernek. Még aznap indult a napmenti király udvarába. Áldott szerencséjére nem volt messze a király udvara. Másnap reggel már oda is ért. Hát, amint bemegy az udvarra, ott van a király úrfi, játszik a két kis ökröcskékkel, hajtja: csá, rendes, virág, hó, elép, hó, ha, hó! Ahogy éppen a szántóvető emberektől hallotta. De ahogy meglátta a szegény embert a király úrfi, mindjárt szaladt elébe nagy örömmel, megfogta a kezét, és vezette föl a palotába. Jöjjön, bácsi, jöjjön! Hanem azt mondom ám kigyelmednek, hogy akármit kínál az édesapám, semmi egyebet el ne fogadjon, csak a mindent járó malmocskát. Bemegy a szegény ember a királyhoz, elmondja, hogy ő volt a gazdája annak a két kis ökröcskének. Na hát, csak kérjenked akármit, mondta a király, mert igazán nagy öröme van a fiamnak az ökröcskékben. Ott volt az asztalon a mindent járó malmocska. Olyan volt, mint egy gyermekjáték. Na, gondolja a szegény ember magában, szép árát kapom az ökröcskéimnek, ha ezt a malmocskát kérem. Úgy szemlélem, hogy játék helyett játékot akar adni a király úr fiska. De hát Isten neki fa kereszt, ő már nem kíván egyebet, hadd teljék kedve az úr fickának. Mondja is a királynak: Felséges királyom, én azért a két kicsi ökröcskéért semmi nagyot nem kívánhatok. Adja nekem azt a malmocskát. Csak láttátok volna, hogy megváltozott színében a király. Mondta a szegény embernek, kérj akármit, annyi aranyat adok, amennyit elbírsz, csak ezt a malmocskát ne kívánd. Ugye? Gondolta magában a szegény ember. Mégsem gyermekjáték lesz ez, ha olyan nehéz szívvel válik meg tőle a király. Mondta ismét nagy alázatosan. Ó, felséges királyom, mit gondol, hogy azért a haszontalan ökröcskékért valami sokat érőt kívánjak? Adja nekem ezt a malmocskát, hadd legyen, mivel játszadozzanak az én gyermekeim is. Erősen szerette a király a fiacskáját, nem akarta hát kedvét szegni a szegény embernek. Odaadta a malmocskát. De mikor kiment a szegény ember, még akkor is utána kiáltott. Hallod-e, te szegény ember? Ha megbánnád a vásárt, hozz vissza a malmocskát. Szívesen adok más egyebet helyette. Azt mondja a király úr fiska, amikor az udvaron voltak. No, bácsi, igazán jól tette, hogy nem fogadott el egyebet? Ó, ne mondja, király úr fiska, kesergett a szegény ember. Nem ismerek hazamenni. A feleségem, amikor hazamentem az ökröcskék nélkül, majd megevett a szájával. Hát még most, ha hazaviszem ezt a haszontalan játékot. Hát én meg azt mondom kigyelmednek, hogy egyet se búsuljon, hanem menjen haza békességgel, tegye le a malmocskát az asztalra, s mondja neki. Mindent járó malmocskám, járj nekem aranypénzt, sült ételt, főt ételt. S meglátja kigyelmed, hogy csak úgy omlik ki belőle minden, amit kíván. Mikor megelégelt a járás, csak annyit mondjon neki. Mindent járó malmocskám, elég már! Mindjárt megáll a malmocska. Hey, megörült a szegény ember, nem találta helyét szertelen örömében. Megköszönte a királyú fiskának iránta való nagy szívességét, aztán hóna alá fogta a malmocskát, sietett hazafelé, hogy a lába is alig érte a földet. Útközben, amit nagysebesen igyekez hazafelé, egyszer csak látja, hogy valami rettentő nagy feketeség közeledik feléje. Nem tudta elgondolni, hogy mi az Isten csodája lehet az. A feketeség csak jött közelebb, közelebb, hát mi volt? Egy égtelen nagy fekete kalap. Nézi, nézi, hogy mi van a kalap alatt. Hát, a kalap alatt egy ember volt, de alig tudott szegény lépegetni, úgy el volt gyengülve, mint az őszi légy. Jó kedve volt a szegény embernek, kérdezi tréfásan. Hé, atyafi, nem szorítja a fejét a kalap? Ne csúfolodjék velem, mondja nagybúsan az ember. Inkább adjon egy falás kenyeret, mert 3 napja nem ettem. Mondja a szegény ember. Én jó szívvel adnék, atyafi, de nekem sincs. Kikotorázta minden zsebét, hadd lássa az az ember, hogy csak ugyan nincs semmije. Ám egyszer csak eszébe jutott, hogy hiszen van neki egy csodamalma. Mindjárt megpróbálja, hogy igazat mondott-e a királyfi. Leteszi a malmocskát a földre, s szól neki. Mindent járó malmocskám, járj nekem mindenféle étels italt. Még ki sem mondta, jóformán zúgni, zakatolni kezdett a malmocska, s hát úgy omlott belőle mindenféle drága étel, ital, hogy a szem nem győzte belepni. Annyit őrölt meg egy szempillantásra, hogy elég lett volna egy falunak. Csak akkor hagyta félbe az örlést, mikor a szegény ember mondta, mindent járó malmocskám, elég már! Na! Esznek, isznak, dúskálnak, mindenféle jóbal. Cifra kedvük kerekedett, énekelnek, táncolnak, aztán ismét leheverednek, diskurálnak, s ahogy a szóból szó kerekedik, azt mondja a nagykalapú ember. Hiszen, atyafi, ügyes portéka ez a malmocska, hanem az én kalapom sem kutya. Egyet mondok, s kettő lesz belőle. Cseréljünk! Nem ment el a szép eszem, mondja a szegény ember, mikor ez a malmocska eltartja az egész nemzetségemet, míg a világ, világ, s még 2 nap. A kent kalapja csak madárjesztőnek jó. Ugye, mondja a nagy kalapú ember, hiszen mindjárt lát kent csudát. Az a leveszi fejéről a kalapot is szól neki. Kalap, tüzelj! Na hiszen, ha ott lettetek volna, látta láttok olyat, amilyet még soha az életben. Puskagolyó, kartácsgolyó, ágyugolyó, pif, puf, paf, bum! Csak úgy röpült, csak úgy ömlött ki a kalapból, mint a záporeső. Nem is szakadt vége, míg az ember azt nem mondta. Elég! Hiszen, mondja a szegény ember, ez is ügyes portéka, de nekem mégsem kell, mert ettől ugyan éhen halhatok. Hanem a nagy kalapú ember addig beszélt, hogy ilyen és olyan nagy hasznát veheti a kalapnak, hogy a szegény embert mégis kiforgatta az eszéből. És cseréltek. Aztán elváltak egymástól. Ez is, az is ment a maga útjára. De a szegény ember egy jó hajtásnyira sem ment, erősen megbánta a cserét. És amint közeledett a háza felé, majd fölvetette a bánatsa keseriség, hogy az Isten úgy el tudta venni az eszét. Hanem, hogy a szavamat ne felejtsem, voltanak a nagykalapú embernek egy botja is. És amikor elváltak egymástól, azt a botot ott felejtette a földön. A szegény ember fölvette a botot, gondolta, jó lesz, ha valahol úton megtámadják. Hát amint évelődik, bucsálódik magában, megszólal a bot. Miért búsulsz, édes gazdám? Feleli a szegény ember. Búsulok az eszemért, ami nem is volt, s búsulok a malmocskáért, amit bolond fejjel elcseréltem. Abban a szempillantásban kifordult a bot a kezéből, elsurrant valamerre, az Isten tudja merre. Elég az, hogy egy percre kettőre vissza is fordult, s hozta magával a mindent járó malmocskát. Na de most már csak ugyan nem volt búra oka a szegény embernek. Bezzeg otthon is volt becsülete, mikor megmutatta, hogy mit tud az ő malmocskája. De úgy meggazdagodtak, hogy minden fia 6 ökörrel járt szántóba, és még a kutyának is kalácsot vetettek kenyér helyett. Hát, telt múlt az idő. Egyszer kint áll a kapumban egy szegény ember, s látja, hogy jön az utcán egy új ember a feleségével és a fiával, gyalog. Nézi, nézi. Hát, az úriember, maga a király. Elejbük megy, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, felséges királyom, hova, merre mennek ilyen gyalogszerrel? Hely, mondja a király, nagy bajban vagyunk. Az északi király elvette az országomat, s most megyünk világgá. Nincs itt maradásunk. Mondja a szegény ember. Azért ugyan egyet se búsuljon, felséges királyom, majd segítek én a kegyelmed baján. Csak tessék beljebb kerülni az én szegény házamba. Bementek a házba, ott az egyszeri szegény ember jó vacsorát főzett, de olyat, hogy a király is meg a királyné is megnyalta a száját utána. Mikor aztán lenyugodtak a vendégek, fejébe nyomta a nagy kalapot, kezébe vette a botot, és elindult, hogy megkeresse az északi király seregét. Hiszen nem sokáig kellett, hogy keresse. Úgy ellepték az északi király katonája a napmenti országot, hogy ég és a föld feketén lett tőlük. Az egyszeri szegény ember kiment a hegy tetejére, ott a kalapot letette, neki irányított az ellenségnek, s kiáltott. Kalap, tüzelj! Elküldte a botot is, hadd issa a fejüket, ott nem sántulnak meg. Hely, lett egyszerre szörnyű nagy pusztulás, még hírmondónak sem maradt az északi király seregéből. Azzal megfordult az egyszeri szegény ember, ment haza, s jelentette a királynak, hogy semmi baj, mehet vissza a palotájába. A király a szemének sem akart hinni, mikor látta azt a rettentő nagy pusztulást, hogy egy szál ellenség nem sok, annyi sincs az országában. Megvette az egyszeri szegény embertől a kalapot, meg a botot. Adott neki temérdek kincset, de annyit, hogy 6 ökrös szekerével egy hétig hordatták a rengeteg sok aranyat, ezüstöt. Azon közben felcseperedett a királyúrfi is, és feleségül vette a napjötti király kisasszonyt. Volt nagy dínom-dánom, lakodalom. Ott is az egyszeri szegény ember járta legerő lakálai kettőst. Még most is járja, ha tudja. Holnap legyen a ti vendégetek!
1: Kedves gyerekek! Ma Benedekelek mindent járó malmocska című meséjét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok, jól álmodjatok, szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyház fő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. A pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos fivérünket és nővérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét adjon a világnak, jelentette ki 14. Leó pápa. A pápa ma a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Jövő héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint a hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat, fűzte hozzá a miniszter. Mintegy ezren jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. 10. évfordulóját ünnepli a Nébih maradék nélkül programja. A jubileum alkalmából ingyenes családi rendezvényen várják az érdeklődőket a budapesti Millenáris Szélkapu Parkban. Az eseményen a résztvevők játékos formában ismerhetik meg, hogy mit tehetnek a pazarlás csökkentése és a fenntarthatóbb jövő érdekében. A kiállítók között a maradék nélkül szakmai partnerei közül a Magyar Vöröskereszt, a Mirehu Non-Profit Kft., a Munch és a Supermenza program is megjelenik. A szervezők legfőbb célja, hogy a közös délutánon minél több érdeklődőhöz eljuttathassák az élelmiszerpazarlás megelőzéssel és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos üzeneteiket. Az eseményt új időpontban szeptember 18-án pénteken 13 és 18 óra között rendezik meg a Millenáris Szélkapu Parkban. Közeleg a tél, így állnak most a magyar gáztartalékok. Friss adatokat közölt a minisztérium. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon átfedezhetné. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti északkeleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, szeptember 8-a csodálatosan szép ünnep, születésnap, mégpedig mennyei édesanyánk születésnapja, és emiatt az üdvtörténet kulcsmozzanata, örök életünk fontos eseménye. Hazánkban mintegy 100 templom és kápolna viseli ezt a titulust, kisboldogasszony. A templom egyik legfontosabb ünnepe a búcsú. Régen ez a családok életében is nagyon fontos volt. Összejöttek, távolabbi vidékről is érkeztek rokonok, akikkel közösen részt vettek a szentmisén, és közösen étkeztek. A búcsúnak persze volt egy kis profán, vásári, bazári jellege is, cukorkaárussal, körhintával, mézes kaláccsal. S mindezeket múlt időben mondhatjuk, mert sem rokonlátogatás, sem vúrsli nincs már. De azért elmondhatjuk, hogy a kisboldogasszony búcsú, vagy kisasszony búcsú, voltak éppen születésnapi ünnep. Szombaton tartottak egy rendezvényt, immár 3. éve szerveznek ilyet ezzel a címmel, Mindenki születésnapja. Elsőre talán nem is érti könnyen az ember, hogy ez mit akar, hiszen mindenkinek van születésnapja. Aztán, ha belegondolunk, még sincs így. Mert ez a megmozdulás arra hívja fel a figyelmet, hogy a meg nem született gyermekekről bizony sokszor elfeledkezünk. A megfogant élet sokak számára nem jelent semmit. Gyakran szokták például sejtcsomónak nevezni, és egy szokványos orvosi beavatkozásnak tekinteni az abortuszt, ami, mint tudjuk, voltak éppen gyilkosság. Egy ismerősöm mesélte, hogy kórházba került nőgyógyászati problémával. Többször hallotta az osztályon a kórteremben a kifejezést kisműtét. Aztán egy idő múlva kiderült, hogy a művi terhesség megszakítás nevezik így. Ez a kifejezés is, művi terhesség megszakítás, milyen tartózkodónak tűnik. Érdekes lenne ezt a kérdést a férfiak szemszögéből is megvizsgálni. Szentül hiszem, hogy nem csak olyanok vannak, akik legyintenek az abortuszra, hanem olyanok is, akik megszenvedik ezt. Már sokan gondolják, hogy az abortusz nincs később hatással az emberre, tévednek. Vannak, akik egész életükön keresztül hordozzák ezt a traumát, ezt a lelki sérülést. A nő a fogantatás pillanatától fogva édesanya, és dönthet úgy, hogy mégsem lesz az. Plébániánkon is működik a lelki adoptálás. Ez azt jelenti, hogy bárki vállalhatja, hogy 9 hónapon keresztül imádkozik egy számára ismeretlen, megfogant és veszélybe került életért. Csodálatos dolog ez, és hiszük, hogy az imádság erejével sok édesanya hoz jó döntést és vállalja a gyermekét. Fontos, hogy mi semmiképpen sem ítélkezzünk, hanem kérjük a születésnapos, sőt szeptember 12-én névnapos mennyei édesanyán közbenjárását, a nehéz helyzetbe került édesanyákért és édesapákért. Kedves hallgató, még mindig a család témájánál maradok. A minap látott napvilágot a hír, hogy Magyarországon is lehetővé kívánják tenni, hogy azonos nemű párok is fogadjanak örökbe gyermeket. A hivatkozás az, hogy a gyermeknek sokkal jobb sora van egy ilyen szerető közegben, mint az állami gondoskodásban. Tény, hogy az állami ellátórendszer nagyon sok hiányossággal működik, de biztos vagyok abban, hogy nem ez a megoldás a helyzetre. Az úgynevezett azonos nemű párok biztosan nem tudják megadni, nem adhatják meg azt a közeget, amit egy család jelent. Biztos vagyok abban, hogy hamarosan újra előkerül az azonos neműek házasságának kérdése is. Addig és addig fogják felhozni, míg végül érvényt szereznek akaratuknak. Pedig a házasság, mint tudjuk, szent dolog. A fogalom értelme férfi és nő szövetsége. Egy lelkipásztor mondta erre egy kicsit viccesen, de ha belegondolunk, nagyon is tanító jelleggel, egy házassághoz 2 igen kell, és 2 nem. Sarkaiból kiforduló világunk nem sok optimizmusra adna okot. Fontos azonban, hogy saját magunkban és magunk körül rend legyen. Ezen nagyon sokat kell dolgozni, és nem egyszerű feladat. Azonban, ha itt mindent megtettünk, ami tőlünk telik, emelkedhet a tekintetünk, és messzebbre látva a sok jót is meglátjuk a teremtett világban, amelynek minden porcikájában ott van Isten szeretete. Teréz anya csodálatos gondolata szebben összefoglalja mindezt. Ha meg akarod változtatni a világot, menj haza és szeresd a családod.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 18 óra 40 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Franz Schubert numeró 14-es D-moll vonós 4-esét ismerhetik meg. A Halál és a lányka címet viselő darab a kamara zenei irodalom egyik legmegrázóbb és legfontosabb remek műve. Keletkezésének története szorosan összefonódik a zeneszerző magánéleti tragédiájával és a halál közelség élményével. Schubert 1824 márciusában kezdte el írni a darabot, bár a végleges formáját csak 1826 januárjára nyerte el. 1823-ban Schubertnél szifiliszt diagnosztizáltak. 1824-re az egészsége súlyosan megrendült, haja kihullott és állandó depresszió gyötörte. Tisztában volt vele, hogy halálos beteg és nincs sok ideje hátra. Egy barátjának, Leopold Kupelwiesernek írt 1824-es levelében így fogalmazott. Úgy érzem magam, mint a világ legszerencsétlenebb, legnyomorultabb teremtménye, akinek a legszebb reményei semmivé foszlottak. Ebből a mély egzisztenciális fájdalomból és a halállal való szembenézésből született meg a D-moll kvartett. A vonós négyes a nevét a második tételről kapta. Ez a tétel egy variációsorozat, amelynek témáját Schubert egy korábbi 1817-ben írt dalából emelte át. A dal Matthias Claudius költeményén alapul, amely egy fiatal lány és a halál párbeszéde. A lány rettegve kéri a halált, hogy menjen el, míg a halál halkan, megnyugtatóan szól hozzá. Adj kezed, te szép és törékeny teremtmény, barátként jövök, aludj lágyan a karjaimban. Már csak a második tétel idézi közvetlenül a dalt, a haláltánc motívuma, a drámai D-moll hangnem és a sötét, feszült ritmika a mű minden négy tételét áthatja. Bár a darab ma a világ egyik legtöbbet játszott vonós négyese, a korabeli fogadtatása lesújtó volt. A művet először 1826. januárjában szólaltatták meg zárt körben. Karl és Franz Hacker amatőr hegedűsök bécsi otthonában, ahol a brácsa szólamát maga Schubert játszotta. A zeneszerző a darabot Ignác Schuppanzichnak, a kor neves hegedű művészének, Beethoven kvártetjének vezetőjének mutatta meg. Schuppanzich azonban mereven elutasította a művet, és állítólag azt mondta a zeneszerzőnek. Kedves barátom, maradj inkább a dalok írásánál, ebből nem kérünk többet. A D-moll vonós négyest Schubert életében nem adták ki nyomtatásban, és nyilvános koncerten sem játszották. Csak 1831-ben, 3 évvel Schubert halála után jelentette meg József Diabelli kiadó. Igazán népszerűvé az 1850-es évektől vált, a Helmesberger kvartett előadásainak köszönhetően. A 19. század végén Gustav Mahler annyira lenyűgözőnek találta a darabot, hogy elkészítette annak teljes vonószenekari átiratát is, amely ma szintén gyakran hallható a koncerttermekben. Hallgassuk most meg Schubert D-moll vonós négyesét a Takács Kvartett előadásában.

0: Elhangzott Schubert T-moll vonós négyese a Takács Kvartett előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. A pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos fivérünket és nővérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét adjon a világnak, jelentette ki 14. Leó pápa. A pápa ma a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Jövő héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint a hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat, fűzte hozzá a miniszter. Mintegy ezren jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. 10. évfordulóját ünnepli a Nébih maradék nélkül programja. A jubileum alkalmából ingyenes családi rendezvényen várják az érdeklődőket a budapesti Millenáris Szélkapu Parkban. Az eseményen a résztvevők játékos formában ismerhetik meg, hogy mit tehetnek a pazarlás csökkentése és a fenntarthatóbb jövő érdekében. A kiállítók között a maradék nélkül szakmai partnerei közül a Magyar Vöröskereszt, a Mirehu Non-Profit Kft., a Munch és a Supermenza program is megjelenik. A szervezők legfőbb célja, hogy a közös délutánon minél több érdeklődőhöz eljuttathassák az élelmiszerpazarlás megelőzéssel és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos üzeneteiket. Az eseményt új időpontban szeptember 18-án pénteken 13 és 18 óra között rendezik meg a Millenáris Szélkapu Parkban. Közeleg a tél, így állnak most a magyar gáztartalékok. Friss adatokat közölt a minisztérium. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon átfedezhetné. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti északkeleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Karkus István és Kovács Krisztina. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Frangepán Ferenc egri püspökről folytatjuk a beszélgetést. Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazinműsorunkkal jelentkezünk. Ma megismerhetik a híres buzsáki három hímzést, és beszélünk a 27. mezőkövesdi gépész találkozóról. Előzetesünkben Csirmaz István, a Hajdú Ráfis János közhasznú alapítvány elnöke beszél.
1: Igen, semmi sem véletlen, hiszen minden bizonnyal minden vezérelt, és az égi segítőink által, én hiszem és tudom, valamint a Szent Lélek erejéből mi is táplálkozunk, én minden bizonnyal, és mindig jó súgást, jó gondolatot és segítő erőt kaptam és kapok. Így volt ez akkor is, amikor elvállaltam, illetve átvettem, 25 évvel ezelőtt átvettem a kuratóriumi elnökséget Tálai András úrtól, mert ő hozta létre azt az alapítványt, amely azóta is segíti a múzeum tevékenységét. Ez az alapítvány, ez három alapító által létrehozott, illetve összeadott összegből indult.
0: Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örök értékeiről beszél. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Bércesi András hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és a mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökökről szóló történetünket, aki ebben szokás szerint segítségemre lesz az Buda Péter atya teológiai tanára, rádió elnöke, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Az előző adásban Frangepán Ferenc egri püspök káoszos törökkori ittlétéről beszéltünk, illetve körülbelül ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Szapolyai halála után ő diplomáciai és stratégiai okokból úgy döntött, hogy akkor itt az ideje oldalt váltani, és átállt Habsburg Ferdinánd oldalára. Az, hogy ő átáll, ennek volt-e valamilyen ilyen hivatalos megnyilatkoztatása, és egyáltalán ez az egész átállás, ez mit jelentett mondjuk akár az egyház megye, meg egyáltalán a katolikus egyház életében?
2: Azt hiszem, az előző adásban már beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ő Ferdinándnak az oldalára áll, nem oldalt váltott, hanem végrehajtotta azt, ami a Váradi Egyezményben volt. Tehát a Váradi Egyezményben az volt, hogy Szapolyai halála után a trón teljes egészében, tehát magyarul az egész királyság fölötti uralom, az Ferdinánd kezébe kerül. És mivel Szapolyai János meghalt, ő nem azok közé a főurak és főpapok közé állt be, akik úgy gondolták, hogy a Váradi Egyezmény az nem érvényes, mert hogy közben Szapolyai Jánosnak megszületett Izabella királynétól a fia, János Zsigmond, hanem ő úgy gondolta, hogy függetlenül attól, hogy született fia vagy nem született fia, a Váradi Egyezmény az egyértelműen azt mondja, hogy innentől kezdve Ferdinánd egész Magyarország királya. És ezért ő 1540-ben elmegy, és tulajdonképpen behódol Ferdinándnak szeptember 14-én, és arra hivatkozik, hogy ezzel ő az országnak a nagyobb veszedelmét kívánja megelőzni. Tehát ez egy teljesen normális politikai lépés volt, amire azt kell mondani, hogy tulajdonképpen ő hűséges volt Szapolyai Jánoshoz, mint halálig, ténylegesen, vállalva vele mindent, ugye emlékezhetnek az előző adásban, ő is kiközösítésbe esett Szapolyai Jánossal együtt, és ezt is mindent végigcsinál Szapolyai János mellett, amíg Szapolyai János élt.
1: Igen.
2: És utána ment át Ferdinándhoz.
1: De hogyha ő például nem tesz egy ilyen gesztust, vagy egy ilyen kijelentést, hogy jó, akkor innentől fogva teljesítve a váradi békén, én akkor Habsburg Ferdinánd mellé állok, és válvetve őt követem, akkor mondjuk mi történhetett volna? Tehát, hogyha ő ennyire nyíltan nem jelenti be, hogy már pedig innentől fogva a Ferdinánd híve.
2: Hát akkor valószínű, hogy ő is összeállt volna azokkal a magyar figurakkal, akik Ferdinánd ellenesek, akik megvédik Ferdinánd seregével szemben Budavárát, és behívják a törököt.
1: Habsburg Ferdinánd mit szólt ehhez a lépéshez?
2: Teljesen normálisnak tartotta, úgyhogy ezzel semmi probléma nem volt. Sőt, ez az 1540-es ünnepélyes átállás, ami egyébként tehát nyilvánosan történt, azért, hogy mutassa, hogy igazából most ez a legjárhatóbb út a magyarság számára. Utána 1540 decemberében Szent István vértanú ünnepén, tehát december 26-án föl is szentelték egri püspökké. Ugye eddig ez hibázott neki, tehát elvileg már egri püspök volt, csak hát nem volt megerősítés, nem volt fölszentelve. Most viszont a Habsburg udvar segítségével mindez megtörténik, tehát mondhatjuk azt, hogy innentől kezdve ténylegesen, mint püspök, tehát fölszentelt püspökként látja a szolgálatát, és ezt az egri püspökséget Habsburg Ferdinánd is teljes egészében elismeri.
1: Tehát akkor gyakorlatilag 1540 decemberétől hivatalosan egri püspök, ő Egerbe élt eddig, vagy most már hivatalosan áttette a székhelyét, vagy ő is ilyen utazó püspök volt?
2: Hát ugye egyrészt nem nagyon tudta, tehát az Egervára már beszéltünk róla, és meg fogunk is beszélni, hogy eléggé kaotikus helyzetben van, tehát hogy éppen kiszerzi meg a várat. Tehát ő most Egerbe nem tud elmenni. Ennek igazából az oka az Perényi Péter lesz, de őről még később fogunk beszélni, inkább maradjunk ott, hogy azzal, hogy őt fölszentelik püspöké, egyben elrendelik azt is, hogy akkor püspöki szentmiséket mutasson be. Egyet az uralkodó jelenlétében kell, hogy bemutasson, egy másikat azt az egyházmegyében is, tehát Egerben, és egyet pedig egy szabadon választott templomban. Tehát ez is hozzájárul az ő szentmiséjéhez, püspöki szentmiséjéhez, és így aztán 1541. január 6-án Bécsújhelyen a király jelenlétében mutatta be az első püspöki szentmiséjét.

0: Arról, hogy ő Egrik püspöksége alatt, főleg ebben a kaotikus helyzetben, hiszen 1541 is tudjuk, hogy azért sajnos egy ilyen ominózus évszám ugye a magyarság történetében, milyen egyházmegyében kellett neki helytállnia?
1: Hát olyan egyházmegyében, amit ő igazából nem is nagyon tudott fölkeresni, már csak azért sem, mert hogy a király őt fölhasználta. Ugye kiderült, hogy azért Frangepán Ferenc egy nagyon tapasztalt diplomata. Tehát ez már az életének a korábbi szakaszában is, amikor még Szapolyai János szolgálatában állt, tehát Szapolyai János bárhová küldhette Európába, követségbe, mindenhol megállta a helyét, és ezt a képességét Ferdinánd is használta, úgyhogy bár a püspök egészségi állapota nem volt a legjobb, tehát mondhatjuk azt, hogy betegeskedett, mindezek ellenére a király elküldi őt Regensburgba, az akkori birodalmi gyűlésre, hogy ott képviselje Ferdinándnak az érdekét és Magyarországnak az érdekeit, ahol egy nagyon komoly beszédet mondott a birodalmi rendek előtt. Tehát itt a német-római császárságról van szó. És ebben a beszédben kifejtette azt, hogy össze kell fogni Európa keresztény népeinek a török ellen, és fölhívja a figyelmet arra, hogy itt most igazából nem arról van szó, hogy meg kell bennünket, magyarokat menteni, hanem meg kell menteni az európai kereszténységet és az európai népeket a török támadástól, és igazából ő azt mondja, hogy nem is Magyarországot, hanem magát Németországot mentsétek meg Magyarországon. Tehát, hogy küldjenek egyrészt pénzsegét, meg katonaságot, és inkább Magyarország területén harcoljanak a törökkel, mert hogyha Magyarország elesik, akkor onnantól már a saját bőrükön fogják tapasztalni a töröknek a hadi potenciáját, és akkor ő is fölvetette azt, hogy ha Magyarország elesik, akkor a következő lépés az már Bécs, és utána ki tudja, hogy hol állnak meg.
0: Igen, ez amúgy olyan érdekes, és szerintem ez annyira sok mindenkit foglalkoztathat, hogy tulajdonképpen Magyarország mint egyfajta blokkád megállította, tehát megmentette Európát, ez tagadhatatlan tény. Történészek, történelem szeretők nem tesznek fel olyan kérdést, hogy mi lett volna, ha nem, mi lett volna, hogyha nincsenek egri hősök, meg stb. De szóval azért az biztos, hogy az ember, ahogy Európát járja, te is Péter, hogy én is, azért Magyarországon hány kastély és hány minden veszett oda, és hány vár veszett oda a török ostromok következtében, és azért ehhez képest milyen szép műemlékek vannak ugye ott, ahova a török nem jutott el.
1: Igen, és itt nem csak várokról kell beszélni, hanem középületekről, ugye, és hát
0: különösen oklevelekről,
1: egyházi épületekről, tehát az templomokról, ugye az Alföld az gyakorlatilag kipusztult, tehát mint egyházi középkori műemlékek, tehát egy hiány van. Igen. Tehát ami van, ugye az már a török utáni barokkorból származik, és ugye azokon a részeken, északon és Erdélyben maradtak meg azok az egyházi épületek is, amik a korábbi magyar egyháznak a termékei voltak, tehát románkori, gótikuskori székesegyházak, templomok, meg hát természetesen várok, középületek, városházák és így tovább. Tehát igen, mi tudjuk, hogy mit jelent az, hogy évtizedeken, sőt mondhatjuk azt, hogy szinte évszázadokon keresztül háborús viszonyok uralkodnak egy területen, micsoda pusztítással és rombolással jár ez. Ekkor még, tehát amikor ő Regensburgba megy, akkor tulajdonképpen a magyar királyság az még szinte csorbítatlanul megvan. Tehát tudjuk, hogy 1526 után csak a szerémséget, tehát a Dráva Száva közét szállja meg a török, és pontosan akkor, amikor ő Regensburgba megy, hát ugye akkor kerekedik fel az újabb török haderő Szulajmán vezetésével, hogy részben a magyar fiúraknak a hívásának eleget téve betörjön újra az ország közepére, újra elfoglalja Budát, ugye 1541. augusztus 29-dik, megint ez az ominózus augusztus 29-e, amikor is a vár immár tartósan török kézbe került. 1526-ban is elfoglalták, kifosztották, de továbbra is a magyar királyság központja maradt, mert hogy a török kivonult az országból. 1541-ben, tehát miközben, ahogy mondom, Frangepán Ferenc éppen Regensburgban győzködi a birodalmi rendeket, hogy jöjjenek Magyarországra megvédeni saját magukat, az alatt a török megszállja az ország középső részét. Egyébként ez a beszéd ez olyan hatásos volt, hogy később, hát évtizedekkel később, de nyomtatásban is többször is kiadták.
0: Hát igen, mert gyakorlatilag még amikor ki lett mondva, sem biztos, hogy volt akkora súlya, mint amit utána a történelemmel átélt a magyar nép, és hogy valóban tényleg az, hogy állítsátok meg tulajdonképpen. Tehát tényleg az, hogy azért ezt valahol mindenki tudta, hogy itt tényleg, ha nem állítják meg, akkor mennek tovább, terjeszkednek, és csak a Jóisten tudja, hogy akkor mondjuk mi lett volna Európából, meg mondjuk vallási hovatartozásból.

0: Visszatérve Frangepán Ferencre, gyakorlatilag 1540 decemberétől ugye hivatalosan egri püspök, amennyit ő itt tartózkodott, tehát amikor éppen nem a diplomáciai kiküldetésén volt, akkor mondjuk az egri egyházmegyében milyen jelentős tettei voltak?
1: Tehát először is nem tudott eljönni Egerbe.
0: Tehát, egyáltalán nem is járt Egerben?
1: Nem tudott eljönni. Hát járt Egerben, még Szapolyai idejében. Mert hogy abban az időben ugye Eger az Szapolyaihoz tartozott, de akkor még nem volt fölszentelt püspök. Most viszont már, hogy fölszentelt püspök, nem tudott jönni, ugyanis Egert megszállja Perényi Péter.

0: várát, és mindezt arra hivatkozva teszi, hogy Eger, így, hogy Buda elesett, most már előlépett a végvári rendszer vonalába, hogy addig, amíg a határ, az az Alduna meg a Dráva volt, addig ugye Eger elég messze volt a töröktől, de így, hogy Budát megszállta a török, és tudjuk azt, hogy a következő években majd a törökök tudatosan kiépítenek egy védőgyűrűt Buda körül azzal, hogy a környező várakat is igyekeznek elfoglalni. Tehát így most Eger nagyon komoly végvárra lépett elő, és ő igazából azt mondja, hogy az ország érdekében cselekedett, mert hogy ő volt az, aki tényleges katonaságot szerzett a várba, illetve ugye megbízza az emberét, Varkocs Tamást, hogy amikor ő nem tartózkodik Egerbe, akkor a várat azt mindenképpen tartsa meg a Perényiek kezén, illetve hát a várban elindulnak az erődítési munkálatok. Most ahogyan most ismerjük az egri várat, az tulajdonképpen, vagy ami megmaradt belőle, az pontosan ebben az időben kezd el kialakulni. Ugye korábban az egri vár az egy egységes belterületű püspöki erődítmény volt, ami nem is volt kellőképpen megerősítve, inkább ilyen lovagvár magas falakkal, és ő volt az, aki a várat védhetőbbé igyekezett tenni, méghozzá azzal, hogy ugye a korábbi vár, ami egészen az Egerpatak fölötti sziklától, ugye az Almagyar dombon lévő úgynevezett külső várig egybefüggően tartott, azt ő ketté vágta. Úgyhogy a patak felüli oldal ez lett a belső vár, és a kevésbé védhető Almagyar dombi terület, amit most nem látunk, ugye az már nincs meg, azt felrobbantották, de lényeg az, hogy ketté vágja. Most mi volt útjában? A Székesegyház. Így van, úgyhogy minden további nélkül a Székesegyházat az egyszerűen ketté vágja, úgyhogy az a nagy, hatalmas, gótikus kiegészítés, ami készült a románkori Székesegyházhoz, abból kialakított egy ilyen szentélybástyát, egy belső bástyát a váron belül, ami a belső várnak a védelmét szolgálta, ugye egy árkot húzatott, setét kapu, és itt tovább, ez már talán ismerős fogalom, azon kívül pedig ágyúdombokat emeltetett, Varkocs Tamás megerősítette a bástyákat, ugye ezt majd később Dobó István fejezi be a dobóbástyának a megépítésével. Tehát valójában ekkor válik igazán erődítményé az egri vár. De ez komoly pusztítással jár.
1: Hát igen, meg ugye tereprendezéssel, átrendezéssel. Most tudod, mit jött eszembe, Péter atya, az megvan neked az egri csillagokból, hogy Gárdonyi milyen alakzatónak titulálta az egri várat?
0: Teknős béka,
1: bizony. Igen, ez a teknős béka. És az, hogy azért most itt 1540-ben járunk, tehát nem tudom, hogy az egyházmegye mennyire volt gazdag, mennyire az egyházmegye dolga volt, vagy a király, vagy kinek a dolga volt ezt finanszírozni, mert mondjuk ez azért egy nagyon nagy volumenű beruházás volt.
0: Perényi Péter ennek a céljából lefoglalta az egri püspöki jövedelmeket.
1: Tehát itt ebben az időszakban 100%-ban az egri vár felújítására ment az összes bevétel.
0: Meg a várkatonaságnak, meg azért gondolom Perényi azért saját zsebre is dolgozott.
1: Nyilvánvalóan, de mondjuk tehát egyházmegyei templom, egyéb fejlesztés valószínűleg nem valósult ebben az időszakban.
0: Nem. Tehát itt most tényleg erről van szó, hogy mondjuk Perényit lehet szidni egyébként.
1: Hát most jelen esetben azért ezzel elég jót tett.
0: De hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy későbbiekben Eger védhető erődítményé vált, abban nagy-nagy érdeme volt.
1: Abszolút.
0: Igen, de ugyanakkor azért ő, hát egyéb dolgokban is, azzal, hogy más területeket is megszerzett, hogy fosztogatott, ezzel azért kivívta az uralkodónak a nem tetszését, és ennek az lesz a következménye, hogy Perényit elfogják. Uh-huh. Esztergomba és börtönbe vetik. Tulajdonképpen...
1: De a harácsolása, meg a fosztogatása miatt?
0: Igen. Hát ugye Egervárat is úgy foglalt el, hogy neki ahhoz nem volt felhatalmazása. Hát,
1: tulajdonképpen ő például ezt az egri vár fejlesztést is, ez az ilyen önös érdekekből hajtotta végre. Az más kérdés, hogy azért ezzel ő akkor is jót tett, mert nyilván nem örök életűen, nem egy mindenhatóról beszélünk, hanem ezt felújította stratégiai célokból, és azért ennek utána mi az előnyét
0: mondom,
1: látok.
0: Az ország védelmének a szempontját helyezte előtérbe, hogy most már itt van a Budán a török,

100 kilométer légvonalba, és hát ugye ez már nagyon közeli. És Eger pedig nem alkalmas arra, legalábbis addig nem volt alkalmas arra, hogy ténylegesen várként funkcionáljon a török hadsereggel szemben.

0: Viszont az egyéb dolgai miatt a király elfogott, és ebben benne van Frangepán Ferenc is. Frangepán Ferenc nagyon érdekes, hogy milyen tanácsot adott Ferdinándnak, hogy ő átállt. De tudjuk azt, hogy egy csomó magyar fiúr nem állt át, hanem behívják a török. Ezt is ismerjük az egri csillagokból is, hogy például Török Bálint azok közé tartozott, aki a törököt behívta, de hát ő maga is ráfaragott, mert ugye ennek cserébe ugye a török elvitte magával.
1: Bizony Konstantinápolyba.
0: Jedikulába.
1: A Héttoronyba, igen.
0: Héttoronyba, Jedikulába. Tehát a Frangepán Ferenc püspök azt tanácsolta Ferdinándnak, hogy úgy tudja az összes magyar urat a saját követésére bírni, hogy el kell fogni, 20-at le kell fejeztetni, a többi biztos, hogy akkor onnantól kezdve hűséges szolgája lesz. Főpaptól azért ez egy eléggé kemény mondás, úgyhogy nem is kell rajta csodálkozni, hogy utána ő maga is vétkesnek érezte magát Perényi Péter elfogásában, és lelkiismeret furdalása támadt, és ezért a pápához fordul, hogy orlozza föl minden szabálytalanság, irregularitás alól. Ebben benne volt az is, hogy hát így viselkedett Perényi Péterrel. Most mindezek ellenére Egervárát nem sikerül visszaszerezni, ugyanis bár 5 évig volt fogságban, 1543-tól egészen 48-ig, Perényi Péter és Bécsújhelyben, és néhányszor levelet küldött Barkocs Tamásnak, hogy adja át a várat a Ferdinándnak, tehát hogy kerüljön királyi kézbe a vár. Barkocs Tamás azonban ezt nem hajtotta végre, mondván, hogy ezt a határozatot Perényi Péter egész biztos, hogy kényszer hatása alatt tette, tehát ő továbbra is megtartotta a perényiek kezén a várat, és nem adta át a királynak.
1: És akkor gyakorlatilag ezek a felújítások, ezek mikorra fejeződtek be, erről van-e információ?
0: Hát ez itt a 40-es években folyamatosan folyt. Hát igazából az 1552-es ostromig folyamatosan zajlik a várnak az erősítése, majd ezzel kapcsolatban még a következő püspöknek is lesz dolga, Olá Miklósnak, de majd ezt nála fogjuk megtárgyalni. De a lényeg az, hogy elindul egy erődítési folyamat, ez hosszú-hosszú éveket vesz igénybe, és Barkocs Tamás ezt továbbra is folytatja, függetlenül attól, hogy a hűbérura, Perényi Péter, az a királynak a tömlöcében van Bécsújhelyen. De kanyarodjunk vissza Frangepán Ferenchez. Ugye innentől igazából már nem sok mindent tudott tenni, éppen azért, mert hogy az élete lassan a végéhez közeledett. Egyébként az, hogy a magyar rendeknek a Ferdinándhoz való átállítását szorgalmazta, erről a verencei követek is beszámolnak a levelezésükben, tehát ez nyomon követhető. És mivel Egervárát nem sikerült visszaszerezni, ezért Ferdinánd próbálja kárpótolni valamely spanyolországi javadalommal, amiből ő jövedelmet tud szerezni, de ugyanakkor azonban Frangepán Ferenc ezután már nem sok mindent tesz. 1543. januárjában már érzi, hogy lassan közeledik a halál, és 22-én végrendelkezik. Ekkor már nagyon beteg, tehát fizikailag, viszont az elméje teljesen épp, erről számolnak be a korabeli források. Úgyhogy Pozsonyban végrendelkezik, ugye akkor éppen Pozsonyban tartózkodik, és itt tulajdonképpen a vagyonának a jelentős részét azt az egri egyházra hagyja. Ez a végrendelet, ez hozzáférhető, úgyhogy lehet látni, hogy mikről is van itt szó. A könyveit, azon kívül az összes egyházi felszerelését, amelyben vannak gyertyatartók, ampolnák, aranytálcák, drágakövekkel kirakott mitrák, püspöksüvegek, nagyon értékes miseruhák, és így tovább. Ezeket mindet ráhagyja az egri egyházra. És utána pedig valamikor, a pontos dátumot, hogy melyik nap, azt nem tudjuk, de még a hónapban meghal. Ugye Várdai Pál esztergomi érsek január 28-án értesíti Ferdinándot arról, hogy Frangepán Ferenc elhunyt, és éppen ezért az már biztos, hogy valamikor 22-e és 28-a között fejezte be földi pályafutását. Ami még érdekes, hogy a halála előtt zenészeket rendelt. Zenészeket rendelt, és két napon keresztül zenéltetett magának.
1: Ott Pozsonyban?
0: Igen, ott Pozsonyban, mert hogy ő muzsika hangjai mellett kívánt eltávozni ebből a világból, tehát ezt kérte az Istentől, hogy muzsikával, ha már egyszer kiveszi a világból, akkor ő muzsika mellett szeretne eltávozni. És utána pedig ugye itt Pozsonyban temették el, ő azt kérte, hogy minden külső pompa nélkül a pozsonyi minorita templomnak a küszöbénél készítsenek neki sírt, és ott temessék el, és ez így is történt.
1: De Pozsonyhoz neki volt valamilyen kötődése, vagy éppen ott tartózkodott, és ott már olyan állapotban volt?
0: Ebben az időben Pozsony volt a Magyar Királyságnak a fővárosa, uh-huh. Budát már elfoglalta a török, és ő, mint azért a királynak fontos tanácsadója, ugye az akkori Magyar Királyságnak a fővárosában, Pozsonyban tartózkodott, ami egyébként ugye közel van Bécshez és Bécsújhelyhez, ahhoz a két központhoz, ahol viszont Ferdinánd szeretett tartózkodni, ha csak éppen nem menekült a török elől.
1: Igen, mert hogy ő a király tanácsosa is volt.
0: Igen. Tehát azzal, hogy átállt Ferdinánd oldalára, Ferdinánd ezt megbecsülte, és a tanácsosai között alkalmazta, meg hát láthattuk, hogy őt küldte a birodalmi rendeknek a gyűlésére, ugye a diétára, hát ez azt jelenti, hogy nagy bizalommal
1: volt. Ez egy nagy bizalom
0: volt,
1: így van. Tehát, hogy ez a tanácsosság, az egy testület, tehát, hogy ez egy több tagú társaságot feltételez.
0: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy ők közösen tanácskoztak, hanem nagyon sokszor egyedül.
1: Bizonyos dolgokban.
0: Igen.
1: Egyiknek a tanácsát kérte ki, bizonyos dolgokban a másik tanácsát kérte ki.
0: Most nyilvánvaló, hogy Frangepán Ferenc elsősorban a magyarországi ügyeknek a szakértője volt.
1: Meg mondjuk egyházi ügyeknek, mert gondolom, hogy nem minden tanácsos volt kifejezetten egyházi ember, tehát akár civil tanácsosok is voltak.
0: Persze, de itt most elsősorban itt azért politikai kérdésekről van szó, és hát ő, aki korábban hosszú-hosszú időn keresztül kitartott Szapolyai János mellett, ismerte Szapolyai Jánosnak az egykori híveit is. Uh-huh. Tehát tudta, hogy kivel hogyan lehet bánni. Tehát nem véletlen, hogy azt tanácsolta, hogy kicsit meg kell ritkítani őket, akkor biztos, hogy Ferdinánd szolgálatára állnak. Amit utána ő már bánt, uh-huh. de hogy ilyen tanácsot adott, de akkor is ő jól ismerte a magyar arisztokráciának a helyzetét is, a magyar belső ügyeket, kivel milyen kapcsolatban van.

0: Jó, tehát gyakorlatilag ő akkor 1543. január 28-án biztos, hogy halott, hiszen ekkor értesítette ugye Várdai Pál esztergomi érsek Ferdinándot. Az, hogy itt most nagy hirtelen kitettek a helyéről, azt mi tudjuk, hogy Olá Miklós volt a követője, de mondjuk mikor került ő az egri püspöki székbe?
1: Most egy interregnum következik, tehát egy olyan időszak, amikor nincs az egri egyházmegyének püspöke. Ugyanis a helyzet az, hogy továbbra sem tudja, ahogy az előbb említettük már, ugye Perényi meg Varkos Tamás miatt, Habsburg Ferdinánd továbbra sem tudja Egert megszerezni. Tehát ő szeretné, hogyha az királyi kézben lenne, pontosan azért, mert nagyon fontos végvár, tehát az országnak a sorsa múlhat rajta, és azért jobb szerette volna, hogyha ezt saját maga tudja irányítani. Azonban ahogyan mondtam, nem következik be, még hosszú-hosszú éveken keresztül. És éppen ezért egri püspököt sem nevez ki, ennek pedig az az oka, hogy mivel az egri püspök nincs kinevezve, Perényit pedig fogságba vetette, így az egri püspökségnek a jövedelmeit megszerzi, azon célból, hogy ebből erősítse az országot a török elleni küzdelemre. Tehát magyarul az, ami korábban is megvolt már, még a polgárháború idején, hogy sem Szapolyai, sem Ferdinánd nem töltött be bizonyos püspöki székeket, mert ezeknek a jövedelme akkor a koronára szállt, abból vívták egymás ellen a polgár, részben ebből vívták a polgárháborújukat, most pedig ebből készülnek a török ellen. Tehát igazából Ferdinándnak nem volt érdeke pillanatnyilag betölteni az egri püspökséget, már csak azért sem, mert mondom, Eger maga sem volt az ő kezében. Viszont ez eléggé áldatlan állapotnak számított, ezért van az, hogy még az országgyűlések is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tehát az 1545-ös országgyűlés törvénytelennek minősítette részben Perényinek az elfogatását, részben pedig azt, hogy az egri püspökség nincs betöltve. Sőt, a következő évben, 1546-ban a Pozsonyi Országgyűlésen a 45. törvénycikk kimondta, hogy a királynak kötelessége betölteni az egri püspökséget. Azonban Ferdinánd 1545-ben ezt nem hajtotta végre, még mindig várt vele. Úgyhogy ennek a következtében Eger továbbra is a védekezésre készül, püspök nélkül.
0: A Perényi Péter féle bebörtönzésnek mi a végkimenetel, erről tudunk-e valamit?
1: Igen, 1548-ban szabadon engedik Perényi.
0: Tehát itt 45-ben már az országgyűlés kifejezi ellenállását, vagy elégedetlenségét, és de attól még 3 évig bent tartják.
1: Így van, tehát 48-ban kiszabadul, sőt, az a helyzet, hogy mentességet kap ő is, családja is, párthívei is, tehát mondhatjuk így, hogy amnestiát hirdettek az egész klán számára, viszont utána meg már nem sokkal, 1549 márciusában meghal.
0: Meghal. Ezek olyan érdekesek, hogy valaki nagy végre valóban elfoglal egy pozíciót, vagy szabadul, általában nagyon sokszor előfordul, hogy utána sajnos utoléri a végzete. Visszatérve, itt vagyunk az 1545-ös országgyűlésnél, hogy már pedig ugye az egri többek között ez is sérelmezve van, hogy az egri püspöki szék azért ne legyen már üresen. Mikor történik változás, mikor kerül ide Olá Miklós?
1: Tehát 1548-ban kerül ide Olá Miklós, bár ő már szeretett volna korábban is jönni, csak ugye erre nem volt lehetőség.
0: És akkor itt 3 évig, Frangepán halála után 48-ig, akkor ki volt, aki intézte az egri egyházmegye ügyeit?
1: Perényi? Perényi, meg...
0: Hát de Perényi a börtönből?
1: Hát a Varkocs.
0: Ja, Varkocs
1: nem adta át, már mondtam, nem adta át a várat. Akkor sem, amikor Perényi üzente, hogy
0: adja. Én értem, hogy a várat, de az egri egyházmegye ügyeit is?
1: Igen, az a helyzet, hogy a legalábbis ami a vagyont illeti, azt ők beszedték.
0: Oké, na jó, tehát tulajdonképpen a Varkocs Tamás volt itt az egri egyházmegyének a mindenható atya, mondjuk ebben az interregnumban, mondhatjuk így?
1: Anyagi téren,
0: Anyagi téren, igen.
1: Egyébként pedig, hát az egyházi téren egyre inkább eluralkodik a káosz. Ugyanis mi történik? Arról, amiről már korábban is beszéltünk, ugye, hogy A reformáció pontosan az országnak ezen a területén erősödik meg talán a legjobban. Tehát itt az északi királyi városok, Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa, ezek lesznek a reformációnak a központjai, és ebben az időben, ugye ebben egyébként benne van Perényi Péternek a keze is, hogy ő is támogatja őket. Érdekes az, hogy maga Melanchthon, Luther Mártonnak a követője, és mondhatjuk így, hogy a barátja, a fő ideológusa, maga is megemlékezik arról, hogy Perényi Péter a luteránusokat támogatja Magyarországon, tehát a luteri mozgalmat. És éppen ezért ez az időszak, amikor Perényi és Varkocs kezében van, hát ugye hivatalosan Perényi, gyakorlatilag Varkocs kezében van az egri vár, itt a Eger és környéke is egyre inkább protestánssá válik, és az északi városok is. Na most az a gond, hogy mivel tényleges püspök nincsen, tehát aki mondjuk így, hogy a szakrális hatalmat gyakorolná, nincs, aki szembeszálljon a protestantizmusnak a térhódításával. Nem véletlen, hogy pontosan itt az öt királyi város az, amely először fogalmaz meg luteránus hitvallást, és nyújt be hivatalosan a királynak. Ugye ez a Confessio Pentapolitana, tehát az öt városnak a hitvallása, pontosan innen indul az egri egyházmegye területéről. Ugye ez luteránus hitvallás, majd látni fogjuk, hogy a reformáció másik ágának, a kálvinizmusnak is ez a vidék, mondjuk így, hogy a bölcsője, mert ott meg az egervölgyi hitvallás lesz az első kálvinista hitvallás, ami megjelenik így az országban. Tehát ebből is látszik, hogy az egri egyházmegye, tehát anyagi tekintetben nagyon-nagyon rossz helyzetben van, mert hogy az egyház vagyonát az gyakorlatilag világi hatalmak használják föl. Az más kérdés, hogy ennek a pénznek egy jó része végül megtérül, ahogy már korábban is említetted, hogy hát hosszú távon végül is a Eger várának a megerősítése, az hozzájárult ahhoz, hogy megmaradhasson a törökkel szemben a felvidék. Igen, de hát ugyanakkor viszont ugye nem jut egyházi dolgokra, illetve mivel nincsen tényleges püspök, de hát már Frangepán Ferenc sem volt olyan, aki ténylegesen el tudott volna jönni ide Egerbe, éppen ezért nem volt olyan, aki igazából irányítani tudta volna az egyházmegye lelki életét, és itt most kimondottan olyan szempontból, hogy meg tudta volna állítani a reformációnak az előretörését. Ugye láthattuk, hogy az előző püspökök is már próbálkoztak az itteni nagyobb hírű reformátoroknak a megfékezésével, száműzésével, börtönbe juttatásával, de most nincs olyan püspök, aki ezt meg tudná tenni, úgyhogy a reformáció az szabadon terjedhet. És nyilvánvaló, hogy az evangélikus testvéreink nyilván azt mondják, hogy azért, mert hogy hát az emberek nagy örömmel fogadták a katolikus egyházzal szemben ezt a szabadabb keresztény értelmezését a hitünknek. Biztos ez is benne van, mert ráadásul még az egyháziak közül is, tehát a papok és a szerzetesek közül is jó néhányan voltak, akik átvették a reformációnak, itt most elsősorban még ugye a luteri hitújításnak az eszméjét. Ugyanakkor pedig ugye mondhatjuk azt, hogy ahol erősebb volt a katolikus egyháznak a hatalma, tehát ténylegesen léteztek püspökök, ott a reformáció azért nem tudott olyan erővel megjelenni, mint az ilyen egyházilag elhagyatott vidékeken. Majd pont a következő püspök lesz az, aki ha nem is itt az egri egyházmegyében, hanem majd Esztergomban, nagyon komolyan ugye fölveszi a kesztyűt és szembeszáll a reformáció terjedésével, ugye ez lesz majd Olá Miklós.
0: Igen, ővele már csak a következő adásban foglalkozunk, hiszen ő azért tényleg egy emblematikus, nagyon különleges korszak egri püspöke volt.
2: A mai adásban Frangepán Ferenc egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. A pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos fivérünket és nővérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét adjon a világnak, jelentette ki 14. Leó pápa. A pápa ma a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Jövő héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint a hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat, fűzte hozzá a miniszter. Mintegy 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. 10. évfordulóját ünnepli a Nébih maradék nélkül programja. A jubileum alkalmából ingyenes családi rendezvényen várják az érdeklődőket a budapesti Millenáris Szélkapu Parkban. Az eseményen a résztvevők játékos formában ismerhetik meg, hogy mit tehetnek a pazarlás csökkentése és a fenntarthatóbb jövő érdekében. A kiállítók között a maradék nélkül szakmai partnerei közül a Magyar Vöröskereszt, a Mirehu Non-Profit Kft., a Munch és a Supermenza program is megjelenik. A szervezők legfőbb célja, hogy a közös délutánon minél több érdeklődőhöz eljuttathassák az élelmiszerpazarlás megelőzéssel és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos üzeneteiket. Az eseményt új időpontban szeptember 18-án pénteken 13 és 18 óra között rendezik meg a Millenáris Szélkapu Parkban. Közeleg a tél, így állnak most a magyar gáztartalékok. Friss adatokat közölt a minisztérium. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon átfedezhetné. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti északkeleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is, a következő óra szerkesztője, Papp Péter. Ma folytatjuk a Buzsákon elkezdett riportjainkat, majd ezután a 27. mezőkövesdi gépész találkozóról beszélgetünk. Elsőként akkor jöjjenek a buzsáki hímzőasszonyok. Nagy Lajosné és...
1: népiparművész.
0: Mikor tetszett kapni?
1: 22-ban, nem is tudom pontosan, valahogy így.
0: Meg kellett dolgozni, érte rendesen?
1: Meg kellett érte rendesen dolgozni, igen.
0: Ugye azért vannak hárman, mert három...
1: Nem azért.
0: De nem itt.
1: Mindenki nem tudja az összes hímzés, tehát... Nincs olyan falu az országban, ahol háromfajta hímzés van egy helyen. Tehát a buzsáki rátétes, a vézás és a boszorkányos hímzésünk van. A vézásunk az a vézati szóból ered, és azt jelenti, hogy varrott, kivarrott, tehát szláv eredetű. Ugye régen szlávokat telepítettek be ide a faluba. A piros kékünk, a piros-fekete vézás az a vérszínét jelenti, a piros, a fekete a gyászszínét. A piroskék meg ilyen horvát beütés, mert ugye horvátokat is telepítettek ide a faluba.
0: Értem, akkor ha háromfajta hímzés...
1: A boszorkányosunk meg a színvilága és az öltés technikája, véget hívjuk boszorkányosnak, de nagyon-nagyon sok szín szerepel benne. Régen még a kieső részeket is, tehát ilyen vászorra varták, és akkor régen még a kieső részeket is betöltötték feketével. Tehát az most egy nagyon nagy munka, azt már most senki nem csinálja.
0: Néhány szót váltottunk a hölgyel, aki vezetett, de tulajdonképpen a falon láttam címer mintákat, de ilyen közelről nem.
1: Igen.
0: Tehát ez egy olyan kis futónak
1: ez
0: neve.
1: Ez egy asztali futó, igen.
0: Egy asztali. Vagy sok mindent tudok már.
1: Hát sok mindent lehet csinálni, mert csinálunk használati tárgyakat is, vannak kis neszeszerű, telefontartó, szemüvegtok, hímzett hűtőmágnes, akkor levendulazsák, tűpártma, könyvjelző, terítők, mindenféle. Én most például függönyöket vartam egy most nyíló apartmanba, csiszta posztára.
0: Az az igazság, hogy gondolkodom, hát ugye a népművészet, állandóan változik,
1: igen.
0: Fejlődik.
1: Hát, haladunk mi is.
0: Kell,
1: igen, haladunk
0: pontosan
1: mi is,
0: ugyanez a helyzet, hogy az eredeti, ugye az asztalterítők, akkor a rávarrott ruhák voltak.
1: Hát csinálunk mi is most. Én hímzek, esküvői ruhát is csináltam. Szóval hímeztem meg. Meg hát pólókat hímzek, ruhákat hímzek, kis gyerekeknek, gyerekruhákat. Akkor nemrégiben egy vadászőrnek csináltam vadászvizsgára, ingeket, zakót hímeztem.
0: Tehát már mindent.
1: Már mindent, igen. Igyekszünk
0: melyik
1: mindenre rávinni.
0: Melyik a boszorkányos, az nagyon nehéz?
1: Én nekem a boszorkányos a kedvencem, mert a sok szín van benne, és én is magamat egy vidám nőnek tartom.
0: Beszélgettünk a boszorkányokról, hát igen, tudják. De tulajdonképpen akkor ez is olyan híres, mint a kalocsai meg a matyó, csak éppen
1: hát szerintem nem
0: csináltak,
1: kevesebben is, már nem csináltak neki akkor a reklámot.
0: Régebben,
1: igen. Hát régen ugye működött egy háziipari szövetkezet Siófokon, és oda dolgoztak be az asszonyok.
0: Értem, akkor Siófok
1: elvitték. Tehát a 70-es, 80-as években, igen, elvitték, mint külföldre vartak, ugye aztán.
0: Milyen hát gyakran vannak itt egyébként? Itt hát, konkrétan a pajtában.
1: Pajtában? Hát szerdától vasárnapig minden nap. Ugye gyakorlatilag kinek mikor van ideje.
0: Ja, értem, és akkor
1: igen, bemutatják. Igen, hát vagy megpróbáljuk értékesíteni, amit csinálunk, igen.
0: Mondjuk általában, aki ide jön, tudja, hogy itt ilyen jellegű
1: nem,
0: dolog van,
1: nem
0: csak
1: minden...
0: itt látja meg.
1: Igen, nem mindenki tudja, de van, aki direkt azért jön, hogy kézi munkát szeretne vásárolni.
0: Egyébként, hát ugye ezt megfizetni szinte nem is lehet a munkát.
1: Hát, mert... a kézi munkát azt sose fizetik meg, az az igazság.
0: Jó, hát pontosan az van
1: az
0: benne,
1: igazság,
0: hogy...
1: Az soha nem fizetik
0: meg. Egyébként egy ilyenbe csak ránézésre mennyi egy? 4-5 nap most munka?
1: Hát ez egy hetes.
0: Ez a munkahét.
1: 4-5 nap nem készül el.
0: Ez milyen minta, tulipán?
1: Ez boszorkányos, ez egy tulipános megvirág, mint a levelek.
0: Igen,
1: ugye ez egy jobban szabadabb, mert oda rakom a virágot, ahogyan én szeretném, a vézás, az pedig jobban mérteni a formát.
0: Egyébként
1: a... De majd ott a másik hölgy az jobban tud beszélni, én nem szeretek annyira beszélni.
0: Nem, de ha nézem már a hátulját, én tessék. Már a Matyót is úgy néztem,
1: meg,
0: hogy jó volt. Hát ezt,
1: egyem,
0: akkor
1: mi,
0: megyek
1: mi mindig csak a színén dolgozunk, tehát a visszája nem az... olyan, mint a színe. Hát például ugye láncöltés, a kontúr az mindig lánc, és akkor Margit, úgynevezett Margit öltéssel, sűrű 8-as öltéssel töltjük be, és azért ilyen szép halszálkás.
0: Akkor át tetszett küldeni, hova menjek? Akkor átjövök, mert hogyha bejöttem már, akkor csókolom, akkor átjövök ide is.
2: Jó napot kívánok, Dörnyei Sándorné vagyok, húzsáki születésű és lakós.
0: Régóta hímez, gyerekkortól?
2: Gyerekkorom óta a szomszédba átjártam, mert ott egy néni volt, és érdekelt. És elkezdtem én is hímezni, és hát ment, meg szerettem is csinálni. Ma, mikor 15-16 éves voltam, akkor már... szépen tudtam, és akkor kezdtem a siófoki hadipari szövetkezetnél dolgozni. Akkor vettek föl 66-ba tagnak, és 17 és fél évig oda dolgoztam.
0: De itthonról?
2: Itthonról.
0: Nem
2: bent volt? Jártam be, mert bent voltak, igen, be, mint az volt, még vezetőségi tag is voltam, és úgyhogy, ha mintázni kellett, akkor volt, hogy be, meg a sürgős volt, meg csináltam, és vittem.

0: A mintázás azt jelenti, hogy új mintát vettek el.
1: Új tervezés, igen, tervezni kellett, és akkor megcsinálni, készen volt, akkor vitték, vagy a szomszédba általában volt a németék, ők volt a részlegvezető, és jó fokra, úgyhogy aztán egy idő után megszűnt, mert már nem volt olyan kereslet, és akkor abban maradt, és akkor máshova mentem dolgozni iskola konyhájára, de azóta is folytatom, és csinálom állandóan, amikor kis időm van.
0: Mind a háromféle?
1: A rádiítását nem, mert az még a régiek tudták, mi nem is próbáltuk, igaz? Meg ahhoz nagy tudás kellett.
0: A kivágni.
1: A kivágni, igen, mert azt
0: nem... Rávonni még,
1: igen, csak a kivágni, mert azt nem szabad, hogy el... Úgyhogy az nagy kézügyesség volt, és nem is igen adták át, meg hát nem is nagyon csinálták.
0: Egyébként az anyag, amire rá mehet, mindegy, hogy milyen vagy?
1: Mindegy, az már egyén is meg volt szabva, hogy jobban mondva a vászon ment. És akkor volt a napszövet is, úgyhogy hát ezekre, de jobban a vászon ment a háziparnak is. Aztán volt az eredeti asszony.
0: Mert hát azt tudták csinálni itthon.
1: Igen, tehát, igen.
2: Az asszonyok megtermelték a lent meg a kándert, és akkor azt feldolgozták.
0: Egyébként ezek moshatóak?
2: Igen, moshatóak, csak nem gépben, hanem kézzel. A fehérek azokat lehet a gépben mosni, 30 fokon, én kimosom 40-en is, de a vásznakat azt inkább kézzel.
0: De így nem 60 centisek, mint a bácsik mondta, hogy...
2: Nem, régi... mert most ugye úgy vesszük a boltba, és...
0: Amilyen. Hát és amilyen. Olyannál alakítják.
2: Így van, olyanra szabjuk, amilyen kell. Arra méretre szabjuk, amilyen kell.
0: Kis asztal, nagy asztal.
2: Igen, igen.
0: Oltárra igen. Esetleg, hát hogyha arról van szó.
2: Azt is, igen. Oltárterítők, és hát ez a Buzsáki templom gazdag a hímzésbe.
1: Igen, én oda sokat csináltam.
2: Rajzolt is, meg varta is.
1: 4 méteres teríték, hosszút, ilyen széles mintára.
0: Igen. Akkor az nem egy hét.
2: Hát nem ám bizony. Hát ez
0: nagyon munkás.
2: Nagyon sok munka. Tudja, a tervezése van a legtöbb dolog. Azzal van a legtöbb munka, már ugye ezt nem lehet nyomni, ez minden egyes darab kézzel van kirajzolva grafitceruzával. Ugye a boszorkányosnál, ugye a vézásnál. És ugye ezt nagyon oda kell figyelni, van egy ilyen virágunk, meg haj, és akkor abból kell mindig valami más mintát csinálni. Nehéz. A tervezés az nagyon nehéz.
0: Itt mint kell fejben és a természetesen.
2: Igen,
0: de
2: igen,
0: tulajdonképpen azért megismerik önök a másik munkáját? Meg lehet ismerni?
2: Én megismerem mindenkit.
1: Meg.
0: Az egyéni szég ott van benne.
2: Mindenkinek mások ez a munkája.
1: Más.
2: Hát mindenki másképp. Ugyanazt csinálja, csak másképp. Mindenki másképp var.
0: Ugye furcsa, mert én azért nem nagyon vartam eddig még esetleg az oknit. Még gyerekkoromban muszáj volt, hogy ne lássák meg, hogy lyukas. De ezeket a hímzéseket, hát szóval érteni is kell, meg kell tanulni. Nem csak a mintákat, hogy miért, hanem magát egymástól tanultak, gondolom. Mert a legfontosabb ugyan régen
2: az ember holtig tanul, de hát így is van. És van nekem a kolléganő nem régen mutatott meg egy valamit, amit most csináltam először. Még sose csináltam.
0: Népiparművésznek.
2: Így van, és pedig régi, és nem csináltam soha.
1: A régi idősek csinálják.
0: De már nincs, akit megtanítanának, ugye? Vagy
2: hát sajnos, szakkörben nincs gyerekek, érdeklődés. Nincs érdeklődés.
0: Szakkörben a gyerekek csinálják, de azok csak a legminimálisabb dolgokat.
1: A mai gyerekeket az nem érdeklődik.
0: Hát a boszorkányost aztán
2: sajnos
0: pedig nem.
2: Nem köti le őket.
0: És úgy hányan vannak a faluban, akik még csinálják?
2: Hát mi hárman, meg én még egyet tudok, aki csinálja, hogy aztán még valaki csinálja, már teljesen kicserélődött a falu lakossága is. Körülbelül 60%-ban már teljesen ki van cserélődve, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, hogy... Hát biztos vannak, akik még otthon csinálják, de nem, én nem tudok róla.
0: Jó, hát nem jön neki, de ki.
2: Valószínű, hogy hát a régiek azok még biztos, hogy
0: megvan
2: csinálják.
0: Megvan a piacuk nekik, hogy hova, kinek.
2: Hát vagy nem is piacra, hanem inkább a családnak, maguknak. Pontosan nem tudom.
0: Mondtuk, hogy igazából óriási mennyiségi munkát takar. Ezt hát megfizethetetlen az óradíj, hogyha hát, úgy vesszük.
2: Ez nem is lehet, ez biztos.
0: És mindent. Ön is képes mindenre, mindenfajta apróságra, meg csinálnak, mert ott láttam, ugye van kulcs tartó, minden, kis táska, vagy inkább lehetne, az is lehetne. Tehát minden.
2: Régen még én is festettem, akkor szoktam csinálni, de már vagy 10 évvel nem festek.
0: Hát pedig még fiatal.
2: Az nem is ment olyan, hát nem voltam vele nagyon megelégedve, az az igazság, nem tudtam olyan szépen csinálni a festést.
0: Tetszik varni ott?
3: Persze,
2: igen. Mi is varrunk, itt a munka.
0: Jaj, csak én tartunk.
2: Nem tartom.
0: Jó. Megnézhetem egy kicsit, legalább meg legyen mindenki. Meg lehet csinálni közben, figyelni is? Hát ez mi sem a könyvjelző?
1: Könyvjelző, igen. Mondjam azt, hogy ez mikor a háziparhoz kezdték vanni, 5 forint volt egy munkabér. Meg a tipán 5 forint.
0: Hát odébb van az már a kezdet akkor?
1: Egy ilyen futó, körülbelül 30-70-es, 90-es, 90 forint, vagy mennyi volt, elején kezdeti.
0: Most euróval lenne.
1: Igen.
0: Nagyjából.

0: Megnézem már a hölgyet is, mert hát, hogyha már ide jött, akkor mit tetszik varni, akkor
1: hát, ingecski. Igen, én évtizedek óta itt vagyok valójában.
2: Ember Sándor Nézsuzsa vagyok.
1: Én most egy búzt készítek, boszorkányossal.
0: Ebből boszorkányos?
1: Igen, ez egy boszorkányos.
0: Tehát kék kell kezdi?
1: Nem, a kontúrja egy törtfehér a kontúrja, és kékkel töltöm. Egy kicsit
0: elrosszkodva. És rátétes?
1: Nem, hát a rátétes az teljesen más. Ez boszorkányos.
0: Jó, hát meg kell nekem magyarázni. Hát.
1: Ez boszorkányos.
0: Mikor lesz kész? Még az elején van?
1: Igen, hát így néz ki. Készen is vannak, ez az asztal az enyém.
0: De ezt ki készítette magát?
1: Hát a póló az úgy van vásárolva.
0: Ja, érted, ez póló?
1: Igen, ez egy póló, de blúzom is van. Ez is boszorkányos.
0: Ja, értsen, akkor is. Az már kész van.
1: Igen, ez már készen van. Sok-sokféle színnel a boszorkányos.
0: Látott már olyat embert, aki megvásárolta öntől, és ebbe volt?
1: Persze, akkor... igen, itt is megjelentek már, sőt, volt olyan is, aki rendezvénykor vásárolta, hogy föl is vette rögtön.
0: Milyen érzés, amikor úgy látja, kellemes, nem, hogy saját munkáját látni?
1: Igen, itt egy nagyobb méretű terítő van, ez sok-sok év óta.
0: Körasztalra jó?
1: Igen, ez egy kör. Ez vézás. Én mind a három fajtát készítem. Vézást is, boszorkányost is, és rátétest is.
0: Nagy tudás, ugye?
1: Igen, sok-sok év munkája, évtizedek gyakorlata.
0: Melyik volt a legnehezebb megtanulni?
1: Igazából ez folyamatában van. Tehát először a vézás gyerekként, de mindegyiket festettem már gyerekként, úgyhogy a motivum kincs az a kezemben volt. És aztán később álltam neki a boszorkányosnak, a legvégén pedig a rátétesnek teljesen autodidakta módon.
0: Azt mondják, hogy ez nehéz a rátétes, mert hát jó, ki kell szabni rendesen.
1: Bizony.
0: Ugye rádióban nehezebb látni, de azért tulajdonképpen óriási, úgy mondom, a színvilág. Egyeseknél ugye a piros vagy vörös, fekete, székelyes egy kicsit úgy gondolnánk, de itt ez nem. Ez nem.
1: Nem, mert a piros-fekete a vézásra jellemző, és a piros-kék is. A tiszta fehérrel is készült, és öt színnel a vézásunk. A boszorkányosnál a sok-sokféle szín, nagyon nagy kontrasztokkal.
0: Tehát az adja a nevét is, hogy boszorkányos, mert sokféle. Tehát...
1: Boszorkány öltés a töltése.
0: Ez egy... Az öltés is?
1: Az öltése, igen.
0: Hát most már úgy megtanulok mindent, hogy hazamegyek, csinálok. Próbáljam, ugye?
1: Persze.
0: De tulajdonképpen azért hosszú évtizedek kellenek ahhoz, hogy megtanulják olyan szinten, hogy én mindig mondom, hogy a fejben van, de hát úgy mondják az asszonyok, hogy a kézbe, kezembe van már minden. Az, hogy kell. Egyébként lassú munka mindegyik,
1: elkapkodni nem lehet, mert különben nem egy minőségi darab kerül ki az ember keze közül. Mondjuk én ilyenre nem emlékszem, hogy minőségi problémám lett volna bármikor is. Én úgy indultam neki annak idején, az édesanyám is a házipari szövetkezethez dolgozott, és vézásokat készítettek a házipari szövetkezethez, hogy rám bízott egy-egy öltésfajtát, mert hogy sürgős volt a munka, ő nem győzte, és először csak a szél mintát, és utána fokozatosan. Tehát egyszer csak azt vettem észre, mint 14 éves koromban, hogy valójában én teljesen jól tudom a vézásat hímezni.
0: Hát, hogyha nem küldték vissza, akkor nem volt gond.
1: Ez soha nem volt minőségi probléma.
0: De mondjuk ahhoz kell az is, hogy az embernek úgy mond, az akarata is olyan legyen, hogy kezemből nem adok ki egy össze zucskolt dolgot.
1: De annak idején nem volt hozzá kedvem. Nekem ez kényszer volt. Nekem ez kényszer volt, hogy csinálnom kellett. De sok-sok év telt el addig, amíg úgy éreztem, hogy nekem ezt muszáj csinálni, egy belső kényszer volt.
0: Egyébként ki szoktak régebben ülni ott a lócára, a ház elé, és akkor varogatni a hölgyet.
2: Réges régen, igen, aztán a régi rendszerváltás idején pedig a faluban különböző helyeken ültek ki az asszonyok, és ott árusították. Ugye rengeteg turista volt, külföldiek és magyarok is, és érdemes volt kiülni, és már nem olyan áron sikerült eladni, mint a házipari szövetkezethez, hanem kicsit jobb.
0: Napi áron, ahogy jött meg, igen, aki hogy vette meg. Igen. Egyébként én arra is gondoltam, hogy csak azért, hogy ott dolgozzanak együtt, nem eladni.
2: Biztosan ilyen is volt, tehát nem mindegy, hogy kinek milyen lakása volt. Volt-e akkora, hogy az asszonyok össze tudjanak gyűlni? Igen, tudunk ilyen asszonyokról, akik nagyon szívesen vartak együtt, de ez nem mindenhol volt jellemző.
0: Én Kövesden láttam még, amikor kiültek hárman, négyen, és akkor köszöntünk, hogy nekit agyáztak, és akkor már tudtuk, hogy ők már együtt varnak, és hát azért, hogy haladnak is, meg hát azért a napi persze, hírek, a pletyka az ment rendesen. Mi az, hogyha nem pletykálkodunk egy kicsit, hát az jó a májnak.
2: Az is valóban mindig.
0: Hát azért még nem hagyja abba.
2: Nem.
0: Mert a kezet azért egy kicsit tönkreteszi.
2: Nagyon. Én nem csak ezzel foglalkoztam. Igazából adminisztratív munkát végeztem, de amellett szőlőnk volt, ott rengeteget metszettem. A tojásfestés sem volt egyszerű, és ugye a hímzésnek mindegyik fajtája.
0: A tojásra ugyanezek mennek? Ezek
2: igen,
0: a minták?
2: Igen, hát itt van a...
0: Zengővárkonyban van ebből?
2: Igen. Bár most az utóbbi két évben nem kértek, de igen, kellett szállítanom.
0: Csókés. Hát ez liba vagy kacsa?
2: Ezek liba. Közelről. Festetteket is kértek korábbi években, de az utóbbi években csak a gravírozottat a boszorkányos mintával és tyúk tojásra. Volt olyan, mikor húsvét környékénre kértek,

0: János Pál pápa 91-ben először látogatott Buzsákra. Az édesanyám készített egy karinget piros-fekete vézással, és a buzsákiak Pécsen adták át a Szentatyának.
1: Hát azért kár lenne ezért a hímzésért, mind a három fajtájáért, hogyha úgy megszűnne. De hát egyébként úgy vitte, zűrisztetni ezeket az anyagokat?
0: Igen, én 2009-ben kaptam meg a népiparművész címet az édesanyámmal együtt.
1: Az volt akkor a boldogság?
0: Igen, csak sajnos ő már nem igazán tudott örülni neki, mert 2010-ben meghalt. Neki korábban is voltak zsűrizett munkái a házipari szövetkezeten belül, de 2003-tól kezdtük el Budapestre vinni a hagyományok házához, és hát 2003-tól 2009-ig tartott, amíg összetudtuk gyűjteni a megfelelő mennyiségű darabot, amire megkaphattuk a címet.
2: Elhangzott riportunkban a buzsáki népi iparművész varróasszonyokkal beszélgettünk.

0: folytatjuk műsorunkat, mégpedig a 27. mezőkövesdi gépész találkozóval. Sirmaz István, nyugdíjas középiskolai igazgató beszél nekünk, a Hajdú Ráfis János Alapítvány elnöke.
1: Köszönöm szépen a gratulációt. Ez azt jelenti, hogy kedves Péter, te is ott voltál, láttad, illetve részese voltál és meghívottja voltál ennek a 27. országos mezőgazdasági gépész találkozónak, és láthattad, hogy a kétnapos rendezvény a hagyományoknak megfelelően a két napra hogyan oszlik meg, illetve hogy milyen eltérés, újítás, jobbítási szándékkal történt alakítások voltak az előző évekhez hasonlóan.
0: Az a mosolygók, hogy jobbítás, hát hova? A végtelenségig nem lehet jobbítani. Igaz, hogy mindig-mindig nívósabb meghívottak vannak, mindig-mindig a régiek nagyobb-nagyobb örömmel jönnek el, hiszen már, hogyha valamit jegyeznek az országban, ezt a rendezvényt.
1: Valóban, jól tudod, az országban 10 egy néhány olyan évenként rendszeres időpontban megrendezett mezőgazdasági típusú jellegű gépész találkozó van, amelyek között a legelső a talán a példát adó, az ötletadó, a mértékadó a mezőkövesdi volt.

0: Így van, valóban, tehát 28 évvel ezelőtt kezdődött, hiszen egy év kimaradt, tudjuk, a Covid miatt, és ezt követően az ország többi gyűjtője, városa, illetve gépgyűjtő szenvedéllyel rendelkező múzeuma, de inkább gyűjteménye követte a mezőkövesdi példát, amely valójában el is hangzott a délutáni szakmai előadásokon, hogy Rész Gyula, János bácsi nagyon kedves barátja, a mezőgazdasági múzeumban múzeológus, hozta el az ötletet külföldről, hogy ott ő látott ilyet, és akkor te, János, csináljuk meg itt mezőkövesden is, és ugye akkor elindult, és egy jó magból szép növény, virágzó növény fejlődött az országban, máshol is, de azt hiszem itt mezőkövesden az egyik legszebb, legérdekesebb gépész találkozó van, hiszen ide is jönnek az ország minden részéből, mint ahogy mi mezőkövesdiek is megyünk, különösen oda, ahonnan hozzánk is érkeznek vendégek, és nem olcsó áron, mert ugye gondoljunk csak egy lagzira, egy lakodalomra, nem csak evésivás, kanálcsörgés, nótázás és ihaj-csuhaj van, hanem bizony-bizony, hát ez is olyan mondjuk, mint egy 500 fős sátras lakodalom, kétnapos.
1: Népművelőként, fesztivál szervezőként tudom nagyjából, hogy mibe kerül. Most már nem tudom, hál' Istennek, mert már sokkal többbe kerül. De amúgy nem véletlenül jöttem én ide hozzád most még éjjel, mert menned kell majd, és most találkozhatunk, vagy találkozhattunk. Az alapítványnak te vagy már x éve azért a vezetője, az elnöke, de véletlen volt, hát azért szakember vagy.
0: Igen, semmi sem véletlen, hiszen minden bizonnyal minden vezérelt, és az égi segítőink által, én hiszem és tudom, valamint a Szent Lélek erejéből mi is táplálkozunk, én minden bizonnyal, és mindig jó súgást, jó gondolatot és segítő erőt kaptam és kapok. Így volt ez akkor is, amikor elvállaltam, illetve átvettem, 25 évvel ezelőtt átvettem a kuratóriumi elnökséget Tálai András úrtól, mert ő hozta létre azt az alapítványt, amely azóta is segíti a múzeum tevékenységét. Ez az alapítvány, ez három alapító által létrehozott, illetve összeadott összegből indult. Mai napig is, akkor most a Kárkóp Nyírzen ZRT, illetve Kovács Kft., Kovács István által képviselt magánvállalkozás, illetve a Matyó Agrártermelő ZRT, a három alapító. Ez segíti a múzeumot, mint alapítvány, mint segítő alapítvány, hiszen a múzeum a kezdetekben, tudjuk, hogy a Miskolci Herman Ottó múzeumhoz tartozott, azt követően ugye megkapták a városok, az adott város adott múzeumát, mint ahogy a Mezőkövesd is, a Mezőkövesdi önkormányzat is megkapta, és valójában most is, ma is önkormányzati múzeumként működik, mégpedig a non-profit közkincstár közreműködésével, Kalber Nikolett vezetésével, és ez a rendezvény is már tavaly a 26. és most a 27. is városi rendezvényként a közkincstár szponzorálásával, szervezésével indul. Az alapítvány csak most is, mint tavaly is, csak egy segítő, támogató a részemről, illetve a kuratórium részéről, illetve a sok-sok-sok-sok-sok önkéntes és szponzoráló vállalkozó, vállalat, vállalatvezető, nyugdíjas, fiatal, sok-sok-sok 50-100, írt mondhatom, a meghívó hátoldalán csak a legfontosabb, lényegesebb támogatók vannak felsorolva, és ezáltal tud létrejönni évről évre, például ugye tudjuk adott időben, minden év szeptember első szombatján, ez a felvonulással egybekötött szakmai nap, illetve megnyitó ünnepséggel egybekötött délutáni szakmai nap rendezvény.

0: Úgy látszik, hogy régen nem vagyok már itthon ebben a forgatagban, sok mindent megtudtam tőled is, úgymond az alapításról, illetve arról is, hogy hogyan is folyik le. Bár a szervezést, megmondom őszintén, nem vagyok én abban teljesen biztos, hogy az alapítvány úgy kiengedi teljesen a kezéből, hiszen a címek, emberek, baráti kapcsolatok, akár Erdélyből, amik voltak, vagy Felvidékről, vagy Délvidékről is voltak, ezeket azért ti tartjátok a kezetekbe, nem titokként, csak azért, mert hát, hogy kiket kell ide, úgymond meghívni, kik azok, akik nívós dolgokat hoznak, mert ugye itt olyan nem voltak, mi nem volt nívós. Hát végigmentem többször is, elvonulás, hát rengeteg ember. Régebben a Néppánc Fesztiválon voltak ennyien kint az utcán, meg ennyien ott is, hallgatni a gépeknek a zúgását, pöfögését, simogató hangját, úgyhogy kellettetek ti ehhez azért?
1: Hát igen, igen, szerénytelenül is mondhatjuk mi is ugyanezt. Természetesen a vendégeknek, illetve az ideérkezőknek valójában az, hogy most hányan szervezik, ki szervezik, és milyen segítséggel, azt nem muszáj, de jó tudni. Azoknak nagyon jó, akinek a nevét, a cégét megemlítjük, vagy megemlítem nyilván pénteki és a szombati napokon is, hiszen önzetlenül, akár anyagi, akár eszközbeli, akár üzemanyaggal az Agrártermelő ZRT például. Tehát nagyon-nagyon sok összetevője van. Ez nem olyan, mint egy kiállítás megszervezése, vagy egy, nem is tudom, egy koncert, egy bármilyen hasonló, hiszen ennek nagyon-nagyon sok összetevője van, és ugye főleg az a három alapító, akit felsoroltam, közülük is a Kerkóp ZRT vezetője rendszeresen és mindig támogatja a péntek esti vacsorát, amelyen a nagyon távolról és géppel érkező személyek, valamint az önkéntesek, az önkéntes segítők, illetve a meghívott városvezetők, cégvezetők, szintén támogatók vesznek részt, és hát úgymond előkészítjük a következő napot, a szombati napot, amelyen ugye a szokásos felvonulás zajlódik, illetve azzal kezdődik a rendezvény, 9 órától indul a város keleti sarkától, szinte mondhatom.
0: A temetőtől, igen. Majdnem, úgy mondjuk.
1: Igen. Igen,
0: hát, vagy a gimnáziumtól mondjuk.
1: Igen, aki ismerős, az úgy tudja jobban, végig a főutcán, ugye a Mátyás Király úton, a Kavicsostó környékén, a Szabadidőparkot megkerülve, és ugye az Ötvös utcára, a Hajdú Ráfisi János Mezőgazdasági Gépmúzeum helyszínére érkeznek szépen sorba a lassan, csodálatosan felvonuló veterán traktorok, erőgépek, kombájnok, igaz, hogy van benne tűzoltóautó is, hiszen az is része a mezőgazdasági aratás egyik fontos gépe, és ugye végig a körülbelül olyan 4-5 kilométeres útszakaszon a sok kis aranyos fiú és lányka szüleikkel, nagyszüleikkel az árnyékos oldalon ebbe a nagy meleg napsütésbe figyelik, tapsolnak, integetnek, mosolyognak és csodálkoznak, hogy ezek az ismert vagy kevésbé ismert géptípusok, traktorok, esetleg pótkocsival, utánfutóval, netántán katonai teherautó, amely ugye szállítja végül is a termékeket, illetve mezőgazdasági terményeket, most természetesen személyeket, veterán autóbuszok is szállítják a kedves nézelődőket. Tehát aki eddig még nem volt, az nem is tudja, hogy mit hagyott ki. Nem
0: mondok újat. Sem tudom, hogy mit hagytam ki, mert én azért, amióta csak megvan ez a rendezvény, vagy a műfázban dolgoztam még akkor, vagy pedig hát rádiós voltam, és nem mentem, nem mertem felülni egy traktorra, mert akkor csak ott pöfögök. közben beszélgettem az álló lokomobilok tulajdonosokkal is, tehát óriási lehetőségek vannak itt, vagy szétnézni a Kovács műhelyben, vagy ott beszélni azzal, aki előkészíti a cséplőgépet, a gőzcséplőgépet, tehát én sajnáltam volna azt az időt, azt az egy jó egy órát, fél órát, bár lehet, hogy egyszer majd inkább én is felülök. Te meg hát...
1: Tehát idén ebben az évben Marika néni kért meg, hogy a menet, a felvonuló gép karnevál menet elején a Hajdúszoboszlóról érkező Magyarós József által felújított és vezetett hajdúszoboszlói gépgyűjtő autójába üljek én is oda mellé, és ugye elül a polgármester úr, illetve a vezető Magyarós Józseffel együtt. Én is nézem már felvonulóként életembe, nem először mondhatom, másodszor, a 27-ből másodszor vettem részt én is a felvonulók között. Mert ugye amikor körbeér a menet és odaér a gépmúzeumhoz, akkor a múzeumfelelős gépész Lipusz Csaba kezdi, illetve kezdte egyenként bemutatni az erőgépeket szépen a vezetőjük által hangosítva, erősítővel, mikrofonnal kihangosítva, bemutatni, hogy ugye honnan érkeztek az ország, mely távoli vagy közeli részéről, vagy netán helybeli Mezőkövesdről, és a gép típusát, esetlegesen különlegességét is elmondják, és a nagyon-nagyon erősen kihangosítón keresztül mindenki részese lesz, személyes részese lesz annak a gépnek, annak a vezető vagy a traktort felújító embernek, aki ott ül rajta, és nem egyedül általában, hanem vagy a fiával, lányával, gyermekével, vagy unokájával, unokáival, és nagyon boldogok, hogy ők is itt részt tudtak venni.

0: Tehát akkor Csaba után azért átvetted a lehetőséget, nem is lehetőséget, tehát a személyes kapcsolatok útján. Volt olyan ember, akit te nem ismertél? Esetleg, aki jött géppel, egy-kettő? De bemutatkoztak amúgy.
1: Hát hogyne, természetesen, hogy az a exakt és az a boldogság, hogyha saját maga mutathatja be a saját traktorát, amelyen ő évekig, vagy talán évtizedig is dolgozott, vagy dolgozhatott, hogy az működőképes legyen. Mintha a saját gyermekét mutatná be. Valaki, aki netántán mondjuk egy helyezett lett valamilyen sportversenyen, vagy tanulmányi versenyen. Szóval átvettem, igen, rögtön az elején már a szót, illetve a mikrofont, és akkor én segítettem Lipusz Csabának a gépek bemutatásában, hiszen készítette elő, mert ő másért felelős, készítette elő 12 óra után, vagyis a felvonulást és az ünnepséget követően készítette elő azt a cséplési bemutatót, amely a múzeummal szembeli téren most is, mint mindig, és jövőre is látható lesz. Aki nem látta, jöjjön el. És ugye, amikor véget ér a gépek bemutatása, hát nagyon sok érdekes és örömteli módon nagyon sok fiatal gyermek, kisfiú, sőt az édesapjával együtt közösen traktort vezető fiatalt is láthattunk már a felvonuláson is, és talán ez lesz a biztosítéka annak, hogy a jövőben is a nem robotizálható mezőgazdasági termények előállításában az élő ember, az élő személy, akár a GPS, akár a robottraktorok elindításában, vezetésében majd részt tudnak venni azok a fiatalok, akik már összenőnek a műholdvezérlésű és számítógépes irányítású traktorokkal, amelyek biztosítják, hogy a kalács, a kifli, a zsömle, a kenyér ugyanolyan finom, vagy talán még finomabb lesz, mint eddig. És gondoljunk is erre mindig akkor, amikor a mezőgazdasági erőgépekkel, berendezésekkel dolgozó, vagy netán állattenyésztésben, feldolgozásban, élelmiszerfeldolgozásban dolgozókra gondolunk, hogy bizony-bizony, ha ők nem lennének, akkor mi éheznénk, és ne is gondoljunk másra, mint hogy ez így van jó, és szeressük, támogassuk azokat az embereket, a gépeket, amelyek ebben dolgoznak, ebben a élelmiszerellátó mezőgazdasági tevékenységben.
0: Tudod, én azon csodálkoztam, hogy azok az apró, akár 3-10-12 éves gyerekek, akik már kezdenek kamaszodni, olyan érdeklődéssel fordultak ahhoz a technikához, amihez ők még nem érthetnek, és nem is nagyon fognak, hiszen ő nekik már azért sok minden bejön, hogy az elektronikától kezdve mindenfajta számítógépes kütyük, de ez megfogható. Nem úgy van, hogy én egy gombot nyomogatok, hanem oda megyek, megnézem, mint mondjuk a csavarokból, gépalkatrészekből való kiállításnál is. Lehet csodálkozni azon, hogy igen, ezek voltak. Ez egy autóbusznak, ez egy nem tudom milyen erőgépnek a csavarja, alkatrésze volt. Ezek jobban megmaradnak az ember fejében, mint mondjuk az elszálló kis hirtelen információk. Nem halt még ki az emberekből a kíváncsiság, és meg is lesz. Te nem véletlenül mondtad azt, hogy a következőre is várod az embereket, nem csak te, hanem mindenki, aki szervező. Itt élményt kapnak, olyan élményt, ami nem is tudom. Máshol nem lehetséges, csak ott, ahol kézzel fogható dolgok vannak. Nem azt mondom, hogy egy hímzést nem kell megfogni, nem lehet, de azért itt meg lehet mindent. Amikor ugye vége van egy vége, még nincs is vége az egész rendezvénysorozatnak, mert mindennel el kell számolni, mindent megköszönni, stb. Stb. Mikor szabadultál fel? Mikor fogsz igazából felszabadulni? Mert már kezdődik a következőnek a szervezése ilyenkor. Azt hiszem, hogy órákig tudnánk beszélni az egészről, de azért a gratuláció csak elfogadod.
1: Igen, igen, valamennyiünk nevébe átadom, én fogadom és adom tovább. Adom tovább minden kedves szervezőnek, résztvevőnek, illetve minden kedves támogatónak, segítőnek, hiszen nélkülünk, de inkább segítők nélkül nem jöhetett volna létre, és hát nem csökkenő, hanem egyre növekvő színvonalon, sőt olyannyira, hogy talán már egy picit érdemes is lenne visszább venni. Úgyhogy elnézést is kérek a veterán autósoktól, a személyautósoktól, a veterán motorosoktól, mert őket nem tudjuk fogadni. Tavaly előtt még befértek talán, de elnézést nem tudjuk fogadni. Voltak a menet végén, megtiszteltek bennünket, és ugye mentek tovább az ő körútjukon. Köszönjük azért, akik erre kanyarodtak annak érdekében, hogy ők is lássák ezt a csodálatos mezőkövesdi felvonulást.
0: A délutáni programok közül, amin éppenséggel nem voltam itt, mi is történt?
1: A fő műsor alatt a színpadon ugye a Kubik Zsolt atya megáldott valamennyi résztvevőt, és mi mellettünk Hajdú Ráfis János bácsiról, ugye múzeum alapítóról készült dombor művet is elsőként, amely Zelfel György magángyűjtő ajándéka Nagyberkiből, és hát ez csodálatos dolog, hogy annyira tiszteli a múzeum alapító János bácsit, hogy tőle kaptunk részt táblán egy szinte élethű nagyságú domborművet János bácsiról. Ugye ő már sajnos 6. alkalommal nincs köztünk a gépész találkozókon, Isten nyugosztalja békességben. Aki elhunyt egy éven belül sajnos, és nagyon-nagyon nagy meghatározó egyéniségek voltak. Dr. Stieber József, ugye Hoffer Duttara Emléktársaság egykori vezetője, gépészmérnök, a magyar gép traktortörténet ismerője, vezetője, traktorgyár gyártója, hagyományőrzője, ő is sajnos már nincs közöttünk. És Kis Mátyás, aki a alapítványunk kuratóriumi tagja is volt, mezőkövesdi fafaragó népi iparművész, ugye őre is emlékeztünk azzal az emléktáblával, márványtáblával, amelyet Kubik Zsolt atya megszentelt, és a délutáni szakmai program megbeszélés elején a gyermekeik ifjú Stieber József, illetve Kis Lóránt beszélt édesapjukról, hiszen tudva van, hogy Kis Mátyás is ugye elkötelezett őrzője az oromfalak készítésének. Kezenyomán közülük a sok kerítés és oromfal közül legalább 8 vagy 9 itt van a gépmúzeumban. Ő készítette, és hát emlékezünk rájuk örökké. Ez volt a délutáni program egyik része, első része, és ugye néma felállással szinte könnycseppek között gondoltunk rájuk, mindhármukra, elsősorban igen Hajdú Ráfis János bácsira. Marika néni is ott volt ezen a délutáni programon, és teltházas, gazdaházas programmal utána ugye folytatódott tovább a szakmai program, a vetítéseket követően egy dízeladagoló indítása, egy Jendrasik féle mozdony dízel motor gázolaj befecskendező adagolójának a bemutatása Varga László által. És ugye ezt követte az életre kelt fémalkatrészekből, motoralkatrészekből készült úgymond szobor bemutatás, amelyet Bíró József úr mutatott be. Mondhatjuk nyugodtan, hogy művésze ennek a szakterületnek, és ezzel záródott valójában a szakmai program, és ugye ezt követően pakolták össze gépeiket a résztvevők, búcsúztak el, és mondták, hogy nagyon jól érezték magukat. Köszönik szépen Mezőkövesdnek, illetve a gépmúzeumnak a vendégszeretetet, vendéglátást, és ha élnek, akkor igyekeznek jövőre is eljönni.
0: Így legyen.
1: Legyen így. Ezt kívánjuk nekik, és minden kedves résztvevőt jövőre is várunk. Szeretettel, reméljük jól érezték magukat. Isten áldja őket, Isten áldja önöket, kedves rádió hallgatókat is.
0: Cs. Sírmaz Istvánt, a Hajdúráfis János Alapítvány elnökét hallották a 27. mezőkövesdi gépész találkozóról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Krista zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. A pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos fivérünket és nővérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét adjon a világnak, jelentette ki 14. Leó pápa. A pápa ma a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Jövő héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint a hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat, fűzte hozzá a miniszter. Mintegy ezren jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. 10. évfordulóját ünnepli a Nébih maradék nélkül programja. A jubileum alkalmából ingyenes családi rendezvényen várják az érdeklődőket a budapesti Millenáris Szélkapu Parkban. Az eseményen a résztvevők játékos formában ismerhetik meg, hogy mit tehetnek a pazarlás csökkentése és a fenntarthatóbb jövő érdekében. A kiállítók között a maradék nélkül szakmai partnerei közül a Magyar Vöröskereszt, a Mirehu Non-Profit Kft., a Munch és a Supermenza program is megjelenik. A szervezők legfőbb célja, hogy a közös délutánon minél több érdeklődőhöz eljuttathassák az élelmiszerpazarlás megelőzéssel és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos üzeneteiket. Az eseményt új időpontban szeptember 18-án pénteken 13 és 18 óra között rendezik meg a Millenáris Szélkapu Parkban. Közeleg a tél, így állnak most a magyar gáztartalékok. Friss adatokat közölt a minisztérium. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon átfedezhetné. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti észak-keleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lothringer Éva, szociális testvér, a családi élet örökértékeiről beszél.

0: Nemrégiben lelki gyakorlatot tartottam nőknek. 14 fiatal édesanyja volt jelen, anyagilag és érzelmileg is ilyen jó állapotú családban élők, 14-üknek volt vagy 43 gyermeke. És amikor megkérdeztem őket, hogy mi a legnagyobb kihívás az életükben, akkor váratlanul és egyenletesen azt mondták, hogy az elvárások. És fölmerül bennem mindig, hogy tudjuk-e mi valójában, mi a gondja ezeknek a fiatal családos nőknek. Sosem felejtem el, amikor jóval fiatalabb koromban hivatáskeresők lelki gyakorlatán lelkesen elmondtam, hogy a hivatás útját csak a napi, rendszeres, komoly, hosszú, személyes imával lehet megtalálni. És akkor egy lány odajött hozzám, és rám nézett, és azt kérdezte, te tudod, kiknek beszélsz? Azt mondod, csak így lehet. De hol? Hogyan tegyem ezt meg én? Egy szobában lakom két felnőtt testvéremmel, a szüleim a másikban, egész nap áll a bál, a templomok meg zárva vannak, különben meg 5:30-tól este 6-ig dolgozom, akkor én mit csináljak, nekem annyi? És egy korai nagyon fontos emlékem ez, hogy Isten a valóságokban van. Amikor az a mély vágyunk, hogy Isten szemével nézzük a világot, azt hiszem nem is ott kezdődik, hogy szeretettel nézzük, hanem ott, hogy minél inkább azt lássuk, ami van, ami valóban van, és nem azt, aminek lenni kéne. És hogy először azt szeressük, ami van. Mi az, ami van, mik a körülmények, kik a szereplők. Aminek lenni kéne, azok az eszmények és az értékek, amik felfelé vonzanak minket folyamatosan. De csak a valóságnak ezen a köves útján juthatunk apró lépésekben e felé, és nem futhatunk a levegőben. Ahogy öreg testvéreink mesélték gyakran, alapítónk Slakta Margit annak idején az anyaházban nagy ijedelmeket tudott okozni, mert elfogott egy-egy testvért vagy novíciát, hogy testvérként mondd, mennyibe kerül egy tojás? Nem tudom, kedves Margit testvér. Mennyibe kerül egy kiló cukor? Azt se tudom, kedves Margit testvér, akkor menj ki a piacra és nézd meg. És ő is rendszeresen kiárt a piacra, minél pontosabban tudni, mi az élet, hogy tudja, kiknek is beszél. Mert világos volt neki, hogyha szabad így mondanom, jól fűtött rendházaink biztos van a falai mögött, torzulhat a valóság, a valóságról való képünk és ezáltal szolgálatunk is. Margit testvér apropóján jutott eszembe, több feldúlt édesanyja, akiktől hallottam, hogy gyerekeik a Hittan és a Cserkész táborból azzal az újsággal jöttek haza, hogy nem szabad ám margarint, cukrot és flakonos citromlét enni, csak igazi vajat, mézet és élő citromot. És csak teljes kiürlésű, magos kenyeret szabad enni. Na most az egyik anyuka így borongva kiszámolta, hogy 6 tagú családjának a napi kenyér szükséglete mennyi, ezt beszorozta a magos kenyérrel, és az eredmény láttán, hogy úgy mondjam, kifejezte magát. És akkor még sehol nincs a vaj és a méz. De ő már rossz anyának érzi magát mostantól, a gyereke és hát a hitoktató szemében, és csak remélem, hogy nem az egyház szemében. Az elvárás az kívülről jön. Erőfeszítés kell hozzá, sokszor ilyen teljesíthetetlenség, tehetetlenség képzetéhez kapcsolódik. És ha nem tudom megtenni, akkor nem felelek meg. És ma ez az egyik legnagyobb kockázat, testvérek. A fogyasztói társadalom mai általános mentalitásában, ha valamilyen téren nem felelek meg, vagy hibázok, akkor annak akár végzetes következményei is lehetnek, és manapság nagyon sok kortársunknak az a rejtett, de valós életérzése, hogy senki és semmi nincs igazán bebiztosítva, voltaképpen bármi és bármikor széttörhet, megváltozhat, és az az én hibám. Ennek ékes példája, egy-két napja van a neten az a reklámvideó, talán már belefutottak a testvérek, amiben egy bírósági jelenet van, és a bírónő rámutat a vádlottra, hogy az ítélet rák. Mire az elítélt azt mondja, hogy de miért? Mert nem sportolt, és nem élt egészséges életet. Mindennek te vagy az oka. Természetesen a megoldás, hogy megkérdezi az elítélt, hogy nem kaphatnék még egy második esélyt? De igen, a második esély, fogyasztói társadalomban élünk, ha pénzt adsz, adód 1%-át egy szervezetnek. A másik nagyon kedves metaforám e téren, az a régi példám, hogy egyébként szellemileg nagyon értékes tévévetélkedő, talán sokan ismerik, ahol ha penge vagy, kiejthetsz mindenkit, de egyetlen tévedés és minden elveszett. mert szó szerint és látványosan megnyílik alattad a föld, és te a mélybe zuhansz, igen, egyetlen tévedés, és nem maradsz többé talpon. Mit mond ez ma nekünk? Számomra az, hogy ma a ma családpasztorációjában lehetséges, hogy kardinális kérdés, hogyan tudunk a stabilitásról tapasztalatot adni, és hogyan tudunk stabilitásra képessé tenni. Ez lehet a fiatalok részéről, azt gondolom, valódi elvárás felénk. Az elkövetkezendőkben három mozzanatot szeretnék majd kiemelni, teljesen szubjektíven és esetlegesen, a teljesség mindenféle igénye nélkül. Egyrészt majd az örök értékek, másrészt a valóság szempontjából, különös tekintettel arra, hogy mit tehetünk mi, az egyház, a plébánia, a közösség, Isten népe. Ez a három érték, amit most hozok, az egyik, hogy a család töltse be funkcióját, a második, érett felnőttek alapítsanak családot, a harmadik, és lesznek ketten egy. Első, örök érték, a család töltse be funkcióját. A valóság, növekvő feladatrendszer, egyre csökkenő szereplőgárdával. A családi élet szerintem manapság nagyban hasonlít egy olyan alternatív színházi formációra, amely eredendően nagy létszámú színdarabokat visz színre, de minimalizált szereplőszámmal. És ennek megvannak a párkapcsolatra, szülő-gyerek kapcsolatra való mindennapos kihatásai. A család funkciói koronként változnak, de az alapok nem. A család közösségtapasztalatot, egységet, odatartozást, vagyis egyfajta mi tudatot nyújt, és a legalapvetőbb biztonságot. Ennek területei pedig a gazdasági alapok megteremtése, a létfenntartás biztosítása, a napi gyakorlati élet, ugye a logisztika szervezése, a családtagok emberi, lelki jól tartása, amit ma pszichológiai eltartásnak is mondanak, és természetesen utódok létrehozása és közös, jó minőségű, értékközpontú felnevelése olyan újabbkori részletkérdésekkel, mint mondjuk a nagyvárosi távolságok napi leküzdése, gyerekek szállítása, hozása, vivése, gyerekintézményekkel való kapcsolattartás, kimegy a szülői értekezletre már a bölcsödében is, társadalmi és egyházi beilleszkedése a családnak, testi-lelki regeneráció megszervezése, a nemzedékek közti kapcsolat ma nem egyszerű fenntartása, váratlan krízisek, betegápolás, veszteségek, pluszterhek, mindezeknek a rugalmas integrálása, mindezt pedig családegyházként, hitben, reményben és szeretetben. Százféle módon megfogalmazható a családnak ilyen, akár szociológiai funkciója, de valami ilyesmi lenne talán. Mi a probléma mindezzel? Ha belegondolunk, az ezred évek alatt változtak az egyes funkciók, például nem volt szülői értekezlet ősidőkben, de sokkal több volt az életveszély. Nem volt annyi háztartási gép, ami könnyíti a munkát, de például a bejárandó terek nem voltak ilyen hatalmasak. Viszont a szereplők száma, akik között a feladatok eloszlottak, összehasonlíthatatlanul nagyobb volt. Gondolunk az ősi embercsoportokra azon a híres tisztáson, aztán a törzsekre, a nemzetségekre, a több generációs nagy családokra, a két generációs családra, akkor eljutunk a mai nukleáris, vagyis magcsaládhoz, és ugye látjuk magunk előtt, hogy a hatalmas embertömegből egy egyre szűkülő közösséget látunk magunk előtt. Ha eljutunk a magcsaládhoz, ahol a szülőpár és a gyerekek már csak a szereplők, és ez is aztán leszűkül korunkban gyakori egyszülős családra. A szereplő szám, tehát látjuk, hogy radikálisan és elég általánosan lecsökkent. A család funkciói és feladatai viszont egyáltalán nem, sőt növekedtek. Ezért mondta egy családterapeuta nem is régen, hogy például egy újszülött érkezésekor régebben egyszerűen egy fél falu látta el azt a feladatot, ami ma érdésmond egyetlen szereplőre, az újdönsült édesapára hárul. Aki egy-két hétig otthon tud maradni segíteni, aztán neki is ugye el kell menni visszadolgozni, mert a gazdasági források megteremtése a család feladata. Ismertem egy anyukát, akinek a férje cége külföldre települt, és muszáj volt az apukának is egy ideig elmenni külföldre, és ott maradt az édesanyja két gyerekkel. Szülei határon túl, rokon alig. Azon problémázott, hogy mi is történik például, mondjuk, ha ő megbetegszik. Nem is az a kérdés, hogy ki ápolja, tényleg ki ápolja. Hanem, hogy a gyerekek sorsa, 2 és 4 éves gyerekek voltak, hogy mi van akkor például, ha éjszaka az egyik gyerekkel kórházba kell szaladni, hova teszi a másikat? És akkor még a 24 órás egyszerű magányról, a másik felnőtt hiányáról és a napi feladatok egyedüli összeszervezéséről nem is panaszkodott. De ha mindkét szülő jelen van, akkor se egyszerű az élet. Mi szociális testvérek gyakran szervezünk lelki napot várandós kismamáknak. Nagyon mély tapasztalat, nem csak maga az igény, az érkezőknek az örömteli aktivitása, de egy járulékos elem is, amit most idehozok, mert a lelki napra várandós édesapák is nagy örömmel szoktak jönni, hívjuk és várjuk is őket, és gyakran nem, mert az anyuka azt mondja, meggondolkodtató okot mond, a párom nem tud jönni, ő vigyáz a többi gyerekre. A hozzánk jelentkező kismamák leginkább hívő közegben élnek, természetesnek tekinthető, hogy több gyermeket vállalnak. Mégis egy ilyen ritka, talán fontos, szakrális esemény idejére, mint egy várandós lelkinap, nincs támogató közeg. Se a család, se a közösség részéről. Nem tudnak mindketten részt venni. Hangsúlyozom, hogy ez nem egy henye világi hívság, még csak nem is egy házastársi felüdülő wellness program, hanem egy lelkinap, és nincs, aki vigyázzon a többi gyerekre. Engem mindig meghökkent ez, és azt a kérdést veti föl nekem, hogy a mindennapjaik vajon hogy zajlanak? Kire, mire, mikor számíthatnak úgy egyéb problémákban? Hol vannak ma a nagyszülők, mint támogató közeg? Ma egy nagymama leggyakrabban még dolgozik, de az is lehet, hogy agyvérzéses férjét ápolja éjjel-nappal, vagy a hirtelen munkanélkülivé vált nagypapa helyett is dolgoznia kell, hogy ne a gyerekekre szoruljanak. És az is lehet, hogy az ország másik felén laknak, és autóval is 4 órányi az út, az unokáknál aludni pedig nem lehet, mert kis panellakásban laknak. Tudom, még vannak segítőkész és lehetőségekkel is bíró nagyik, de alapjáraton csökkent a számuk azoknak a klasszikus nagyszülőknek, akik közel vannak, ráérnek, besegítenek, palacsintát sütnek, kandalló mellett kötögetnek, a gyermekek pedig, az unokák pedig a lábuknál ülnek és hallgatják a mesét. Ezek ilyen századelős képes lapok, ugye? És vegyük figyelembe, hogy még a századelős kispolgár családoknál is, tehát nem a gazdagoknál feltétlenül, mindig volt kisegítő személyzet. Legalább egy cseléd, egy házvezetőnő, nem beszélve a nevelőnők és a gyereklányok rendszeréről. Én nagyon jónak tartom, hogy ma ez nincs így, és roppant rokonszenves, hogy a mai fiatal szülők maguk szeretnék a gyerekeiket ellátni, lehet, hogy van egy-egy babysitter néha, de hogy fontos nekik, hogy személyes, egyéni bánás, egyéni törődés, és nyilvánvalóan ott vannak ma sokkal korábbról a gyermekintézmények is, amik régen nem voltak. Mégis testvérek, azt gondolom, úgy látom, hogy a történelemben sose volt ilyen mértékben magára hagyva a szülőpár az összes feladattal. Nem felejtem, hogy egy milyen hívő asszony mesélte a 6. terhessége felismerése után. Nagyon megijedtem, és csak perelni tudtam az Istennel, hogy már eddig is annyi, de annyi a feladat. Hogy fogjuk ezt bírni? És ami aztán megsegítette őket, ez a mellettük álló erős közösség, hívő közösség. De nem csak a feladatokról, tennivalókról szól ez, a házaspár, a két ember a nukleáris családban már emberileg és érzelmileg is mindent egymástól kell, hogy várjon. Hát mert kitől mástól? Hazamegy, és a másik van a lakásban. Hát meg ki más? Csak ő. Egymásnak a házasok ma már egyszerre és egyidejűleg szerelmei, testvérei, barátai, szülőpótlékai, munkatársai, nevelőtestület társai, szabadidő partnerei, és még nagyon sok minden. Nem csoda, én azt gondolom, hogyha időnként úgy érzik, rájuk omlik az egész. Hogy is lehetne ennyi mindennek folyamatosan, nem csak kampányszerűen megfelelni? És azt gondolom, hogy a kizárólag nukleáris családban növekvő gyerekeknek is hiányozhatnak a más típusú felnőttek. A többi esetleg kicsit fura, talán a szüleinél lazább, jópofa felnőttek közelsége, amit régebben egy vicces és bogaras nagybácsi, egy gondoskodó, akhajadó nénike, vagy mondjuk egy kalandvágyó nagypapa nyújtott annak a gyereknek folyamatos tapasztalatként. Azt látom, hogy a generációs probléma nem csak abban tapasztalható manapság, amit szoktunk mondani, hogy az XY és a Z generáció egyre nehezebben érti egymást, hanem abban is, hogy szinte teljesen elszakadtak egymástól öregek és fiatalok gyerekek. Az ifjabb nemzedék nem él már együtt olyan természetességgel az idősebb generációval. Nincsenek ott a házban, a lakásban legtöbbször. Nincs egy-két nagy vagy dédszülője jelen. És az idősnek nincs jelen a fiatal, a gyerek. Tudjuk jól mindnyájan, hogy egyre több a teljesen egyedül élő öreg, és itt most nem az ellátás szempontjából hozom ezt a problémát, hanem arról az oldalról, hogy nincs ma valahogy jelen, mármint nagy általánosságban, az életnek az a szerves része, ami egy család teljes spektrumát jelenti, az újszülött jelenlététől a már csak üldögélő dédéig. Ezt a teljes spektrumot, ez ma fölszabdalódott. Hol vannak az idősek gyerekeik és unokáik? Hát vannak, de messze. Sokszor nagyon messze. Tudjuk jól, hogy a globalizáció nem csak összehozza az embereket, hanem szét is repíti. Két kezem nem elég, hogy megszámoljam, hány ismerősöm gyereke dolgozik ma külföldön, és ott van a család, ott vannak az unokák. Múltkor egy volt bányászváros karitás csoportjánál jártam, munkatársak mesélték, hogy minden másodikuk gyereke Olaszországban ment dolgozni, mert itt egyelőre nincs munka. A találkozások csak ritkák és ilyen programszerűek. Nem tudják igazán se megismerni, se megszokni egymást. Mennyire hiányoznak ma a semmihez se hasonlítható öregember kisgyerek barátságok, a generációk természetes, egymás gazdagító együttlétei. Azonban nekem meggyőződésem, hogy az idő kerekét nem lehet, és nem is szabad visszafelé forgatni, és nem mehetünk vissza az ősi tisztásra. Az a kérdés számomra mindig, hogy a hitben járó emberek mi, hogyan állunk valóban, és tapasztalható módon egymás mellé, a családok mellé, családok a családok mellé. Igen, hogyan pótolhatjuk akár azt a nevezetes fél falut? Hogyan? És nem csak a komatál meg a babaruhagyűjtés idején, a kampányidőben, hanem stabilan, az állandóság tapasztalatát, biztonságát nyújtva. És nem azt gondolom, hogy el kell venni egymástól a felnőtt felelősséget, és kvázi így segélyezni egymást állandóan, de hogy mégis szilárdan és jelenvalóan hogy tudunk egyre inkább egymás mellé állni, a családok mellé állni. Hogy tudnánk segíteni a rokonok újra egymásra találását, vagy akár a nem rokon idős és fiatal találkozását, barátkozását. Tudom, hogy erre hihetetlenül jó példák vannak. Az egyházban közösségek, pótnagyi szolgálatok, hálózatok, és meggyőződésem, hogy erre vezet az út tovább. Már amennyiben fenntartjuk azt az elvárást, hogy családok már pedig legyenek, és töltsék be funkciójukat.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Lothringer Éva előadását a családi élet örökértékeiről.

valamilyen módon éretleneknek, nem elég felnőttnek tűnnek a házasságra, a családi élet napi vitelére. Fakad a problémák nagy része a valódi felnőttség hiányaiból. Amikor elmondtam a családi élet összes funkcióját, a nem egészen érett felnőttek nagyon nehezen viszik ezeket a funkciókat a mindennapokban egy nukleáris családban, ahol csak a apa és az anya van. Éretlenek a fiatalok? Hát hiszen nagyon is kora érettek és koravének sokszor. Sokkal többet és sokkal korábban ismernek meg és látnak a világból, mint akár az én generációm annak idején. Vagy, mint életkorú feldolgozni engednek. Mai fiatalok vagy gyerekek látnak olyan fajta agressziót, kegyetlenséget, olyan helyzeteket, és persze, de nem csak azt, olyan szexuális tartalmakat, amiket életkoruk szerint még nem láthatnának, nem tudják igazán feldolgozni. Ahogy Mary Wynn a Gyerekek gyerekkor nélkül című könyvében írja, manapság olyan egy kicsit, mintha a középkorba mennénk vissza, amikor nem volt elkülönítve a gyerekkor és a felnőttkor, és a gyerekek mindenbe bele voltak vonva, mindent láttak, mindenbe benne voltak, ami a felnőttek élete volt. És nem is tudták nagyon sokszor pihesen feldolgozni. Emellett pedig tudjuk jól, hogy a mai gyerekek felnőttesen néznek ki, sokszor egyre korábban sminkelnek, nagyon sok szülő panaszkodik erről. Ismerjük mindnyájan a nagyon korai szexualitás problémáját, amiről a pszichológus Tari Anna Mária írja, hogy ebben a túlszexualizált világban, amiben élünk, nem is talán az etikai sík a legnagyobb probléma ezen a téren, hanem az, hogy a szexualitás, és a gyerekek szemében kezdődik ez, egyszerűen elértéktelenedett, devalválódott, nivellálódott. Hétköznapi egyszerű praktikus gyakorlattá süllyedt a mai fiatalok szemében sokszor, és ez bizony korai kiégéshez és nagyon sűrűs értékvesztéshez vezet, igen nehéz visszaépíteni. De a mai gyerekek járatosak a világ dolgaiban, igen-igen autonómak, tudjuk jól, utaznak a világ túlsó felén, beavatódnak a szüleik házastársi gondjaikba, sokan nem is sejtik a testvérek, hogy hány gyerek regisztrál társkereső honlapokra, hogy a szüleinek új partnert találjon. Amikor azt érzi, hogy anyám vagy apám magányos, mert majd ő megoldja, majd ő közbelép, mint egy felnőtt. Érezheti is ennek a szükségét sokszor a gyerek, hiszen a szülők is manapság nagyon gyakran úgy viselkednek és úgy öltöznek, mint egy tinédzser. Ugye az életkoroknak van egyfajta összemosódottsága, és az egész korunk tudjuk jól, hogy a fiatalság kultuszának hódol. Más dolgokban viszont a valódi fiatalok ma gyakran nagyon éretlenek, ezt talán mi is tapasztaljuk, jóval életkoruk alatt maradnak, főleg amikor azt mondjuk, hogy bezzeg én a te korodban már, összehasonlításokban, és igen, ezek a területek a kapcsolatteremtés, a viselkedési normák, társadalmi beilleszkedés, kötődési képesség, hétköznapi ismeretek, például, hogy kell egy teát megfőzni. Szintén Tari Anna Mária mondta egy előadásában, hogy ő kutatások szerint egy brit 5 éves sokkal előbb tud DVD-t betenni, kütyüket működtetni, mint teát megfőzni, vagy fára mászni, vagy cipőfűzőt megkötni, és azt a kérdést veti föl természetes módon, hogy ez az 5 éves hibája, vagy annak a közegnek a problémája, aki őt ki mire tanította meg, vagy nem tanította meg. Másokért való felelősségvállalás néha nehéz, monotónia tűrés nehéz, vagy munkavégzés. Érdekes dolog ez a munka, mert ugye manapság, hát ez már sok évtizede így van, a gyerekek nem nagyon látnak minket dolgozni. Mert a munka az egy helyen van, a munka helyen, és nem látják, hogy a felnőtt dolgozik. Látják a buszvezetőt, meg a pedagógust. De egy óvodás egyszer azt mondta az óvónénének, hogy te nem dolgozol, hát te csak velünk játszol. A munkáról csak beszélünk. A diák évek alatt pedig sok fiatal számára a szlogán a te csak tanulj, ne csinálj semmit, te csak tanulj, itthon nem kell semmit tenned. Még nagyon jó, hogy ma a önkéntesség meg a diákunk a sok fiatalt igen-igen vonz, azt gondolom ez kiváló előgyakorlat a felnőtt élethez. Ismertem egy kislányt, szünidőben elhívta a szívszerelmét az iskolájukba, lehetett így építkezésben önkéntesen segíteni, és azt mondta, hogy hát egy hétvége alatt többet megtanultam a fiúról, arról, ahogy lapától, mint az egész eddigi kapcsolatunk alatt. Kiváló. De vajon mennyi is az érlelő családi felelősségvállalás? Egy 20 éves lány mondta, minden szentek akkoriban beleesett egy ilyen 3 napos ünnepbe,
Azt mondja,

0: mondta, hogy na ezt a 3 napot én végig bulizom. És azt érzékeltem, hogy igen, megteheti. Senki nincs, aki a családból azt mondaná, hogy kislányom, csak 2, mert 1 napon megyünk a nagymamáik sírjához. Senki nem mondta neki. Mozaikszerű érettség vagy éretlenség jellemezhet egy mai fiatalokat. Nagyon nehezen igazodunk hozzá, mi nagyon felnőttek, nagyon nehezen. Valamiben nagyon érettek, valamiben alig. Egyszer egy anyós próbált egy nagyon kedves ifjú párnak segíteni. Mindketten kiválóan megfeleltek, egy cégnél ilyen vezető állásban voltak. De a hétköznapi élet, a családnak ez a létfenntartás funkciója, meg a logisztika, hát ez nem ment. Nem bírtak ezen uralmat venni, repült a ház, minden rendetlen volt, piszkos volt, leesett, elszakadt, hiányzott, az idővel se tudtak mit csinálni, és ez kikezdte a párkapcsolatokat is rendesen. Az anyós pedig még az antivilágból hozott tudásával elkezdte magyarázni, hogy hogyan kell először felmérni, majd tervezni, majd elosztani a teendőket. És a fiatalember szemében aztán egyszerre hirtelen így fény gyúlt, és azt mondta, hogy akkor ez olyan, mint egy projekt? És onnantól kezdve nem volt gond, mert a cégvezetői a munkabeli érettségét beüzemelte az emberi érettségébe. Segítséget kapott hozzá. Az érettség, testvérek, természetesen jelenti a stabil kötődési képességet is. A teherbíró kapcsolatot, amikor nem minden percben nulláról indulunk, nem minden percben értékeljük át, hogy akkor most szeret vagy nem szeret, mert biztos belső tudásunk van, egy biztos belső állandóságunk van, ennek a megtartására vagyunk képesek, amit a pillanatnyi válságok nem rombolnak le újra és újra, mint egy kapcsolat alapozó ismerkedő korszakában. De tudjuk jól, hogy törött lábbal nagyon nehéz maratont futni. Amikor manapság hirtelen szétgurulnak házasságok, sokszor, testvérek, ez a gond áll mögötte, nem a célcsap hűtlenkedés. És például egyéni pszichoterápiával akár a kapcsolat megtartása mellett közben is nagyon jól újra lehet építeni a százokból megsérülhetett kötődési képességet. Érettség, felnőttség szükséges ahhoz is, hogy képesek legyünk szüntelenül egy másik, kvázi idegen emberrel együtt lenni, anélkül, hogy szülőként belecsimpaszkodnánk. Ez ma sokaknak nehezített, mert egy kulcsszó megfigyeltem, a külön. A kisbabát már külön szobába tesszük, később ott áll a szobájában a külön számítógép, a külön tévé, fiatalként, ha elmer menni a mama hotelból, akkor külön kis lakásba költözik, és egy ilyen nagy önállóságot szokik meg, amiben már alig kell másokhoz alkalmazkodnia. Hallom, hogy egyre több családban, ha pénzük van, úgy építkeznek, hogy a családtagoknak külön fürdőszobát is építenek. Azt gondolom, hogy elvész az utolsó hely is, ahol még valakihez a földön alkalmazkodnia kéne. És az így szoktatott fiatal megházasodik, szép keresztény házasságot köt, és ott találja magát egy 35 négyzetméteres kislakásban, napi 24 órában egy idegen emberrel. Teljesen összezárva. Mike Mason írja erről a Házasság misztériuma című könyvében nagyon frappánsan és bölcsen. És aztán pedig remélhetőleg ezt a teret be fogja zajongani 2 kicsi gyerek minden este és minden hétvégén. Nagyon nehezen bírható állapottá válik ezzel az előzménnyel. És amikor szerencsére kikötnek a párterapeutánál, akkor általában azt mondják, hogy kommunikációs problémáink vannak, pedig nem. Egyszerűen csak arról van szó, hogy megváltozott egy nagyon beállt, nagyon megszokott élethelyzet, és egyszerűen szinte idegrendszeri szinten is újra kell valamit tanulnunk, újra kell gyakorolnunk. Hogy tud az egyház ma a felnőtté válásban segíteni? Hogy tud felelősségvállaláshoz, érlelődéshez, tudáshoz, gyakorlati dolgokhoz segíteni? Azt gondolom, szintén százféle módon. Hirtelen az jutott eszemben, amikor erről gondolkodtam. Talán ismerik a kedves testvérek, többen ismerték Elizabeth nővért, aki a régi pécsi Kármelnek volt az előjárónője, ugye meghalt. És nagyon régen lent jártunk nála, és Elizabeth nővér azt mondta, hogy ők nagyon szeretik azokat a fiatal kármelitákat, aki bejönni noviciátusba, akik így otthonról jönnek 18 évesen. És mi kérdeztük tőle, hogy hát hogy van ez, hogy hát a mama szoknyája mellől, rögtön az előjáró szoknyája mellé, hogy lehet akkor felnőtté válni. Egy ilyen, ugye tudjuk, akármely nagyon zárt monasztikus élet, és úgy emlékszem Elizabeth nővére, hogy azt mondta, hogy hát hogyan? Hát egy jó közösségben természetes, hogy felnőtté válik az ember. Hogy segítjük mi ezt elő?
1: Kedves hallgatóink, Lothringer Éva előadását folytatjuk a családi életről.

0: harmadik örök értékünk, és lesznek ketten egy. A valóság, na de ennyire. Egység, én meg te, az mi? Az egység itt kezdődne, de sokszor testvérek, ez így valósul meg, hogy én meg te egyenlő két én. Napjainkban ez különösen azért is gyakori, mert a társadalom heterogenizálódott, és ma intenzívebben érvényesül, mint régebben az ahányház annyi szokás, értékrend, szokásrend, és még hogyha közelinek is vélt párok házasodnak, a házasságuk napi gyakorlatában sokszor kiderül, hogy a kapcsolatuk mindennapjai fölér egy valódi kultúrsokkal. És ebben a helyzetben egyáltalán nem könnyű a valódi mi, a te plusz én új egységének, fúziójának a létrehozása. Sokkal gyakoribb, hogy az erősebbik én így magába olvasztja a másik ént, a tet. Így a felszínen akár mi is azt láthatjuk, hogy mi, milyen szép egységet alkotnak, milyen szép mi. Míg nem a beolvasztott én, egyszer majd mégiscsak talpra fog szökkenni, de akkor már gyakran katapultál is a kapcsolatból, sokszor a külvilág számára is váratlanul. Nem felejtem, hogy egy kedves, mélyen hívő, sok gyerekes ismerősöm mesélte. Már annyit hallottam mindenütt, hogy mindig csak a másik, a férjem legyen a középpontban, hát megpróbáltam. Legyen mindig minden úgy, ahogyan te akarod. És tudod, Éva, mi történt? Azt vettem észre, hogy nem látszom. A férjem nem, hogy hálás nem volt, hanem nem látott meg. Hirtelen nem lett neki felesége. Mindenütt csak saját magával találkozott. Na hát akkor sürgősen visszacsináltam. Ennek az én plusz te egyenlő két én dolognak, testvérek, egy nagyon érdekes tárgyi jelképe, sokat figyelem, nagyon sokszor a lakás. Manapság sok ok miatt, de ritkább az, mint régen, hogy az új közös életük szinteréül, a leendő pár együtt vesz egy új, közös, üres, közösen berendezendő lakást. Sokkal gyakoribb, hogy az egyikük praktikusan így beköltözik a másik, jól berendezett, belakott lakásába. De égető kérdés egy házasságban, amikor az egységről beszélünk, nem a praktikumról feltétlenül, égető kérdés, hogy ki ez a lakás? Ki a tulajdonos? És ki a bevándorló? Kinek a nevén van? Be vagy-e te, mint bevándorló, legalább állandóra jelentve? Egyáltalán ki van-e írva a neved? Ilyenkor sokszor azt mondják, hogy hát a postaládára már igen. És az ajtóra, arra a fémre, arra még nem. És a berendezés, mi az, amit te vittél? Van-e a lakásban valami, ami a te elképzelésed? Hát hoztam egy ágytakarót, szokták mondani. Hogyan jön létre lelkileg a mi, ha egyikük egy másik tulajdonú idegen lakásban él a más bútorai között? Aki befogad, megosztja vele a sajátját nagyon rendesen, de azért tudjuk, hogy alapvetően az övé. Nem közös, nem az egységet fejezi ki. És ne higgyük, testvérek, hogy ez nem számít, hogy ez gyakorlati részletkérdés. Évek óta környezetpszichológusok, családterapeutákkal karöltve vizsgálják ezt, hogy milyen pszichés romboló hatással van ez a párkapcsolatokra. Én meg te az két én. Felkészítjük egy gyerekeinket jóval korábban arra a fajta fúziós egységre, a mindennapi kicsi egyszerű gyakorlataiban is, amelyben mindenki bele is ad, el is veszít, és egy újfajta, addig sosem volt egység jöhet létre. A mi. Érdekes a mi tudat és a származási család kapcsolata. Azt gondolom, hogy az egységet befolyásolja, hogyan tekintenek a házastársak egymás családjára. Hiszen a házassággal kitágul ugye a teljes familiakép. A mi tudatnak onnantól kezdve jó, ha része a párunk családja is. A nukleáris családnál említett magára hagyottság szerintem két arcú, egyrészt valós, másrészt nagyon érdekes, hogy ma, ha valaki egy kicsit szorosabb, olyan régebbi típusú kapcsolatot szeretne a szüleivel fönntartani házassága után, nagyon trendi így rásütni azt a bélyeget, hogy nem vált le. Váljál le. Le kell válni. Ez már egy ilyen pszichoszlogen, amiket így odadobunk, pedig lehet, hogy ő csak hetente felhívja az idősödő szüleit, és teljesen kölcsönös felnőtt partnerségbe folytatják a kapcsolatot. De gyakran az az érzésem, hogy mintha ma az ideális szülő az lenne, aki megszült, felnevelt, osztán snitt. Ne is keres. De ez nem leválás, testvérek, hanem leszakadás, letépés, letépődés, vérzik. és azt gondolom, hogy először inkább összegyógyítani kellene, mert hosszabb távon mindkét félnek okozhat komoly patológiákat. A másik gond, ma a fiatalok, ahogy már említettem, gyakran hosszas egyedül lakás után házasodnak egyfajta autonóm életből. A mama hotelesek persze egy más kérdés. De a nézd meg az anyját, vedd el a lányát dolog, tanács, majd picit nehezen beüzemelhető, mert oda megyek, megnézem a lány, de az anya sehol. Mert mondjuk vidéken lakik. Nehezebben találkozunk jövendő párunk családjával. Az, hogy milyen a háttérkülönbözőség, milyen a jövendő párom háttere, lassan és részletesebben, későbben derül ki, és okozhat váratlanul már a házasságkötés után olyan ellenérzéseket, idegenségeket a beházasodott félben, ami nagyon meglepő. Nem ismerte eléggé a párja szüleit. Most megismeri őket, és azt érzi, hogy ezek nem neki való emberek. A párja igen, de a szülők nem. És akkor ilyenkor ez a házasfél elhatározza, hogy na, oda nem megyünk. B. A gyereket nem engedem. Nem bántalmazóak ezek ez a páromnak a szülei, nem bántalmazóak, nem rossz emberek, nem efféletű, csak mert olyan mások. Nagy próbatétel ebben az esetben annak felismertetése, hogy egyrészt a párod vérszelinti családja a szülei, nénikéje, húga vagy bárki, mostantól hozzád is tartozik, mint család, és lehet, hogy holnap az olyannyira nem szeretett anyóst magatokhoz kell, hogy vedd, mert beteg. De az is, ez még meglepőbb, hogy te tarthatsz távolságot az anyósékkal, férjed családjával, de a gyerekednek az anyóség vérszerinti rokonai. Bármennyire sajnáljuk. Na most ez nagy meglepetéseket szokott okozni a házasságkötés után, hogy el kell engednem a gyerekemet a nagyszülőkhöz, akik pedig olyan mások, és nem szeretném elengedni. Joguk van hozzá, akár gyermekvédelmileg. Nagyon sajátos, hogy amikor néha arról beszélgetünk, hogy a házastársunk családját, háttércsaládját adoptálnunk kéne, akkor nagyon sokszor meglepődnek. Ez különösen érdekes abban a helyzetben, hogy van olyan, hogy az egyik házastársat egy nagy létszámú, virulens család, amolyan törzs veszi körül, és ez önmagában rendkívül jó támogató dolog. És akkor ő szívesen azt mondja a házastársának, hogy kedves párom, Isten hozott a családomban. Akkor egyel többen vagyunk. És kettejük egysége helyett ilyen beolvadás, beolvasztás indul. És meg kell, hogy valljam, testvérek, hogy ennek egy speciálisan nehéz alfaja, ha az egyikük hívő keresztény családtagja, a másikuk pedig felnőttkori megtérő. A mi tudatot rombolhatja egy bizonyos fajta, remélem minél ritkább, keresztény elit tudat, amely akaratlan és úgy tekint a konvertitára, mint egy szeretetbe fogadott, de hát egy kicsit fogyatékos új családtagra, akire türelemmel és lehajló irgalommal tekintünk, de hát sose lesz olyan, mint mi, hát ugye, hát ezt látjuk. A konvertita pedig ott áll, mint új családtag, egy állandó handicap tudattal, és nem ritkán, testvérek, már az ő szüleinek a szerelme, sőt, erkölcsei, minőségi élete is megkérdőjeleződik, mert mindig azt hallja, hogy csak keresztény ember tud szeretni, csak keresztény ember lehet erkölcsös. És a konvertita semmit nem tehet szóvá, nem lázadhat, mert az ideológiai túlerő lelkiismeretben gyakran lesöpri. Nagyon érdekesen rombolja ez az egységet, a mi tudatot. Jó dolog adoptálni lélekben egymás családját. Szeretni nem kell, adoptálni kell. Az kettő. Az adoptálás az egy összetartozás tudat. A szeretet az egy érzelmi. Ilyenkor mondják a párok, testvérek, nekünk soha senki nem beszélt erről előre, hogy a párom családja az én családom is lesz. Soha nem mondta senki, pedig jártunk jegyes oktatásra. Mi tudat és a konkrét együttlét. Azt gondolom kell, hogy a család a mindennapokban élje a család jelleget. Legyenek együtt, tudjanak egymásról, ne csak egymás létfenntartásáról, de a pszichés jóltartásáról is gondoskodjanak. Mégis én egyre több, mélyen hívő, rokonszenves, több gyerekes családtól hallom, hogy náluk életformaszerűen mindenki ülje a külön szobájában, egyéni időbeosztás szerint jönnek-mennek, egymással nagyon keveset találkoznak, soha nincs közös étkezés, napi közös találkozási platform, filmjáték, beszélgetés, meghitt együtt üldögölés a kanapén, mindenki rájár enni a hűtőre, amikor kedve van, és hát karácsonykor is alig tudják összeszedni magukat. Nem, közös munka sincsen, néha rám szólnak, hogy porszívózzak, Én nem szeretném a régi polgárcsaládoknak azt a nagyon rigid napi rendjét, amikor 7-kor volt a vacsora, és kongattak, és ha nem volt otthon a gyerek, akkor világésre szeretném. De tartok tőle, hogy ez a panzió jellegű forma, a közös lét, közös élmények nélküli nem kedvez a mi tudatnak, az egységnek, a lesznek ketten egy tapasztalatának. Hiszen annyi marad jószerével sokszor közös, hogy egy tető alatt alszanak. Mi tudat és a financiális elhálás. Hallottuk az előző előadásban, és nagy örömmel vettem, hogy egy házasságnak kritériuma az elhálás. Amikor a házasfelek testüket is kölcsönösen egymásnak átadják, teljesen. Ugye ez az önátadás teljessége. Ugye problémázunk is azon eleget, hogy a fiatalok túl korán hálják el a házasságot, még a házasság előtt sok esetben. De én azt tapasztalom, hogy a testüket örömmel átadják, egy dolgot viszont akkor se, a pénztárcájukat. Vagyis nem történik meg, ez most az én szavam lett, egy kifejezésem, a házasság financiális elhálása. Amiről hallottunk az előző előadásban is, hogy megalapozott teológiai szerint mennyire létszükséglete, lételeme a házasságnak. Nem történik meg a pénztárcák egyesítése, vagyis a vagyonközösség létrehozása. És a házassági vagyonközösség hiányának messze menő, de messze menő következményei vannak a házasságra nézve. És ma egyre több keresztény házasság is kerül, tudjuk jól, a válasz szélére, és azt tapasztalom, szerte az országban tapasztalom, minden esetben ott van a vagyonközösség hiánya is, és ennek az ezerarcú romboló hatása. A mi helyett ugye ez fenntartja a privát én jelentős részét. És az anyagiak, a pénztárcánk az egy nagyon fontos része a privát énünknek. Ne nézz a zsebembe, ne nézz a pénztárcámba. Ez az enyém. Lehet, hogy én adok belőle neked, de az is lehet, hogy nem. Ne azt sárulom el, mennyi van mi között hozzá. Biztonság hiányt jelez, csak magamra számíthatok, házasságon belül is. Bizalom hiányt jelez. Menekülő utakat tart nyitva. Nem kell nekem minden erőmmel megküzdenem a kapcsolatunkért, van nekem saját titkos pénzforrásom, van nekem saját kis lakásom, ahova elmehetek, ha összeveszel velem. Hatalmi viszonyokat jelez, testvérek. Én adok neked? Na lehet, hogy nem adok. Én kérek, koldulok tőled. Te ezt, én azt fizetem a családi kiadásokból, és ha elfogy a pénzem, hóvégén én kölcsön kérek tőled. Majd megadom neked a következő fizetéskor. Tőlem nem tud a gyerek olyan szépet kapni, mint tőled, mert nekem össze kell húznom magam, nekem sokkal kisebb fizetésem van. Stb. Stb. Stb. Milyen névmásokat használunk, testvérek? Egy működő házasságban mi spórolunk, vagy én? Mi veszünk egy széket, vagy ő? Akkor kié a szék? Övé, de megengedi, hogy használjuk? Lakóközösség vagyunk, vagy életközösség? Egy szerzetes közösségben is nagyon szigorúan vesszük a teljes vagyonközösség megélését, de nem pusztán csak a szegénység fogadalom miatt, ahogy ezt sokan gondolják, hanem a primér és teljes összetartozás, az egymástól való őszinte és kölcsönös függés megtapasztalása miatt. Az önátadás megélése miatt. Ha szabad úgy mondanom, a biztonság miatt. Hiszen ha sokat, ha keveset tettem bele, annyit kapok, ha mi nekünk van, amennyire szükségem van. Kell-e ennél nagyobb stabilitás? Így viszont én az egészért is felelős vagyok, nem csak azért a kis privát érdekemért. Azt gondolom, hogy a vagyonközösség megélése kifejezetten a felnőtt érett emberség jele. Az őskeresztényeknek mindenük közös volt, mert testvériséget éltek. Ma a családoknál gyakran nem közösek az anyagiak, pedig papíron teljes önátadásban élnek. Ha egyetértünk azzal, hogy ez gond, akár vádolhatjuk is a mai fiatalokat, hogy miért így csinálják. A fogyasztói társadalom kontextusa azonban sokat magyaráz ebből, a csak magamra számíthatok, nekem kell magamról gondoskodni, öngondoskodás mentalitása behúzódik a bőrünk alá. De a legfontosabb, én nem felejtem azt az édesanyát, aki ráérezvén erre a problémára megdöbbenve felnézett, és szinte vádlóan azt mondta, de hát miért nem mondta ezt nekünk soha senki? A jegyes oktatásban se, a házas hittanon se, a plébánián se, senki soha. az egyház a közössége közössége, a mindeneket egyesítő lélek országa. Kell, hogy egyre inkább megtalálja azokat a módokat, amelyek segítségével valódi közösség tapasztalatra, közösségre való képességekre, osztozásra, mi tudatra, nemzedéki kohézióra segítjük a fiatalokat. Zárszóként talán meglepő, de hagy említsem a ma népszerű paleo diétát. Az elmélet alapja az, tudjuk jól, hogy az ember emésztő rendszere még mindig úgy működik, mint mondjuk legkevesebb 10 000 éve, míg a táplálkozásunk ugye már nagyon más lett. Sokfajta mai betegségnek mondja ez az elmélet. Voltak éppen ez az oka, ezért ma is ezt az ősi, voltak éppen paleolit kori módon kellene táplálkoznunk. Nem tisztem nekem megállapítani, hogy így van-e. Az viszont tagadhatatlan, hogy az a vágy, hogy az embernek társa, fészke, meghitik is közössége, létfenntartása, testi-lelki biztonsága, és békében felnevelt utódai legyenek, nos, ez a vágy még 10 000 évnél is sokkal ősibb. Ez az Istentől van bennünk. És amikor azt halljuk, vagy azt hallom, hogy a mai fiatalok kevésbé akarnak házasodni, kevésbé akarnak gyereket, mint a régebbiek, nem igen akarnak elköteleződni, vagyis, hogy mintha a fiatal nemzedék más lenne, mint a régi, mint mi, mint az előzőek, bennem mindig az merül fel, hogy mi az, ami megváltozott, mi az a modern táplálék, amit nem tudnak megemészteni. Mi áll az útjába, mi befolyásolja, mi gátolja a legősibb, legszentebb vágyak beteljesítését. Sokkal könnyebb testvérek azt gondolni, azt hiszem, hogy kiveszőben vannak ezek a vágyak, mint átgondolni, vajon mi lett belőlük. Mire lenne voltak éppen szüksége a mai fiataloknak, hogy bátran és örömmel kövessék az ősi szent vágyat? Megmerjük-e kérdezni őket, mire lenne szükségük, még a végén megmondják. Ismerjük-e személyes beszélgetésekből a mélységes kötődés vágyukat? Látjuk-e a fiatalok lelkes törekvését arra, hogy ha már belevágtak, akkor legalább úgynevezett elég jó társak és szülők legyenek? Amint az bizonyítja manapság, világ és egyházi tére jól ismerjük a tengernyi irodalom, oktatófilm, tanfolyam, szülésfelkészítő, tréning, honlap, babamama klub, játszóház, szülősuli, párkapcsolati klinika, csoportos és egyéni terápikus lehetőségek, apa-fia, anya-lánya, hétvégék, férfi sátor, Facebook csoportok, házas születéshete, házasság hete, házas hétvége, és még több száz végtelen pozitív kezdeményezés. Testvérek, tudjuk-e, hogy csak a legegyszerűbb videó megosztó portálokon is hány százezer, egy-két perces, úgynevezett privát családi videót tesznek föl ma a világ minden tájáról? Hogyan családbarát, gyerekbarát a társadalom, és hogyan az egyház, a plébánia, a mise, a közösség? És főként, újra és újra, hogyan nyújtunk valódi testi-lelki stabilitást, a felnőtt felelősséget nem elvéve, de a mai társadalomból fakadó hiányokat pótolva a családra vágyó fiataloknak.
1: Kedves hallgatóink, Lotringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről és azok korunkban való megjelenéséről beszélt. A felvétel az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben 2017-ben.
2: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyház fő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. A pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos fivérünket és nővérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét adjon a világnak, jelentette ki 14. Leó pápa. A pápa ma a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Jövő héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter a Facebook oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint a hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat, fűzte hozzá a miniszter. Mintegy ezren jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. 10. évfordulóját ünnepli a Nébih maradék nélkül programja. A jubileum alkalmából ingyenes családi rendezvényen várják az érdeklődőket a budapesti Millenáris Szélkapu Parkban. Az eseményen a résztvevők játékos formában ismerhetik meg, hogy mit tehetnek a pazarlás csökkentése és a fenntarthatóbb jövő érdekében. A kiállítók között a maradék nélkül szakmai partnerei közül a Magyar Vöröskereszt, a Mirehu Non-Profit Kft., a Munch és a Supermenza program is megjelenik. A szervezők legfőbb célja, hogy a közös délutánon minél több érdeklődőhöz eljuttathassák az élelmiszerpazarlás megelőzéssel és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos üzeneteiket. Az eseményt új időpontban szeptember 18-án pénteken 13 és 18 óra között rendezik meg a Millenáris Szélkapu Parkban. Közeleg a tél, így állnak most a magyar gáztartalékok. Friss adatokat közölt a minisztérium. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon átfedezhetné. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti északkeleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashanah, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashanah, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashanah elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabesülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashanah a zsidó új év, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy Rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, hogy megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Anibale templom a Piazza Astia Via Tuscolanában 15 perc gyalog a Laterán bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre della Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Lateráni bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem, káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, a rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
1: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni a mennyek országáért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
0: Igen, ez egy vonzó karizma.
1: Igen.
0: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a Dunai Svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
1: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róla, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykárem meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanultak meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanultak meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
1: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni domkapitulál Ulrich Campe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes domkapitulár, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert 3 espereség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a Szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szentkereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trévikút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, ez így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállással, már kihasznál, mint a reklámhelye.
0: Igen, tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
1: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton menjünk haza, még marad a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
0: Igen. És milyen benyomások érték az zarándokokat, és atyának is mi volt a...
1: Hát mondjuk ma azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatya, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez erről egyszer nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkismeret szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyulik szabadnak lenni, és hát mostan, hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadságot biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
0: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
1: Hát mivel én egy német plébániában vagyok káplán, hát én direkt, egyenesen a lelki pásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy esküvő is, egy magyar esküvő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy most milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét van szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
0: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassai Kassa környéki lelkipásztori ellátással, melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen érik?
1: Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
0: Németországban.
1: Németországban, München periférián. Igen. Lakó emberek, a mi egyház községünkbe tartozók közt sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
0: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól,
1: Párizson keresztül,
0: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
1: A kihívása idősök otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt teszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy most így lesz, ahogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
0: Igen. Atya, a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi lelkipásztori tapasztalatából. Igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
1: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy most szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy most én elfogadom azt az embert olyannak, amilyen, vagy megpróbálom átalakítani olyannak, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk mind az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
0: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, szeptember 8-a csodálatosan szép ünnep, születésnap, mégpedig mennyei édesanyánk születésnapja, és emiatt az üdvtörténet kulcsmozzanata, örök életünk fontos eseménye. Hazánkban mintegy 100 templom és kápolna viseli ezt a titulust, kis boldogasszony. A templom egyik legfontosabb ünnepe a búcsú. Régen ez a családok életében is nagyon fontos volt. Összejöttek, távolabbi vidékről is érkeztek rokonok, akikkel közösen részt vettek a szentmisén, és közösen étkeztek. A búcsúnak persze volt egy kis profán, vásári, bazári jellege is, cukorkaárussal, körhintával, mézes kaláccsal. S mindezeket múlt időben mondhatjuk, mert sem rokonlátogatás, sem vúrsli nincs már. De azért elmondhatjuk, hogy a kisboldogasszony búcsú, vagy kisasszony búcsú, voltak éppen születésnapi ünnep. Szombaton tartottak egy rendezvényt, immár 3. éve szerveznek ilyet ezzel a címmel, Mindenki születésnapja. Elsőre talán nem is érti könnyen az ember, hogy ez mit akar, hiszen mindenkinek van születésnapja. Aztán, ha belegondolunk, még sincs így. Mert ez a megmozdulás arra hívja fel a figyelmet, hogy a meg nem született gyermekekről bizony sokszor elfeledkezünk. A megfogant élet sokak számára nem jelent semmit. Gyakran szokták például sejtcsomónak nevezni, és egy szokványos orvosi beavatkozásnak tekinteni az abortuszt, ami, mint tudjuk, voltak éppen gyilkosság. Egy ismerősöm mesélte, hogy kórházba került nőgyógyászati problémával. Többször hallotta az osztályon a korteremben a kifejezést kisműtét. Aztán egy idő múlva kiderült, hogy a művi terhesség megszakítás nevezik így. Ez a kifejezés is, művi terhesség megszakítás, milyen tartózkodónak tűnik. Érdekes lenne ezt a kérdést a férfiak szemszögéből is megvizsgálni. Szentül hiszem, hogy nem csak olyanok vannak, akik legyintenek az abortuszra, hanem olyanok is, akik megszenvedik ezt. Már sokan gondolják, hogy az abortusz nincs később hatással az emberre, tévednek. Vannak, akik egész életükön keresztül hordozzák ezt a traumát, ezt a lelki sérülést. A nő a fogantatás pillanatától fogva édesanya, és dönthet úgy, hogy mégsem lesz az. Plébániánkon is működik a lelki adoptálás. Ez azt jelenti, hogy bárki vállalhatja, hogy 9 hónapon keresztül imádkozik egy számára ismeretlen, megfogant és veszélybe került életért. Csodálatos dolog ez, és hiszük, hogy az imádság erejével sok édesanya hoz jó döntést és vállalja a gyermekét. Fontos, hogy mi semmiképpen sem ítélkezzünk, hanem kérjük a születésnapos, sőt szeptember 12-én névnapos mennyei édesanyán közbenjárását, a nehéz helyzetbe került édesanyákért és édesapákért. Kedves hallgató, még mindig a család témájánál maradok. A minap látott napvilágot a hír, hogy Magyarországon is lehetővé kívánják tenni, hogy azonos nemű párok is fogadjanak örökbe gyermeket. A hivatkozás az, hogy a gyermeknek sokkal jobb sora van egy ilyen szerető közegben, mint az állami gondoskodásban. Tény, hogy az állami ellátórendszer nagyon sok hiányossággal működik, de biztos vagyok abban, hogy nem ez a megoldás a helyzetre. Az úgynevezett azonos nemű párok biztosan nem tudják megadni, nem adhatják meg azt a közeget, amit egy család jelent. Biztos vagyok abban, hogy hamarosan újra előkerül az azonos neműek házasságának kérdése is, addig és addig fogják felhozni, míg végül érvényt szereznek akaratuknak. Pedig a házasság, mint tudjuk, szent dolog. A fogalom értelme férfi és nő szövetsége. Egy lelkipásztor mondta erre egy kicsit viccesen, de ha belegondolunk, nagyon is tanító jelleggel, egy házassághoz 2 igen kell, és 2 nem. Sarkaiból kiforduló világunk nem sok optimizmusra adna okot. Fontos azonban, hogy saját magunkban és magunk körül rend legyen. Ezen nagyon sokat kell dolgozni, és nem egyszerű feladat. Azonban, ha itt mindent megtettünk, ami tőlünk telik, emelkedhet a tekintetünk, és messzebbre látva a sok jót is meglátjuk a teremtett világban, amelynek minden porcikájában ott van Isten szeretete. Teréz anya csodálatos gondolata szebben összefoglalja mindezt. Ha meg akarod változtatni a világot, menj haza és szeresd a családod.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 18 óra 40 perctől megismételjük.
3: Az Isten ajándéka a gyermek, az anya mi gyümölcse jutalom.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseberedő műsorunkkal jelentkezünk, melyben az Egri Markot Ferenc kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgetünk. Hasiló Anna Mária laktációs szaktanácsadó, szülésznő, perinatális szaktanácsadóval. Az adás szerkesztője Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanára gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról mesél. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Közelkép című portréműsorunk, melyben Weber Tiborral beszélgetünk zarándoklatairól. Ezután Krisztus kereszt az erdőn címmel Tikovics Ernő szakrális kisemlékeinkkel foglalkozó műsorát hallják. A mai adásban elsőként a Szent Imre Városi Egyesület által állított istálóskői kereszt megújulásáról hallanak, majd ellátogatunk a Sajóládi templomba is. 3 órakor híreket sugárzunk, ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a ciklus követésről beszélget Fekete Anna gyógytornász manuálterapeutával, ciklus követés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Karkus István, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.

A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáját. Amikor elkezdte a számadást, elé állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott neki. A szolga leborult előtte, és így kérte: légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Olvasom a Máté evangéliumban. Mindnyájan úton vagyunk a bíró elé. Velünk együtt tartanak a többiek is. Rokonok, kollégák, barátok, szomszédok. Rájuk is vár a bíró. Mindenki sejti ezt, senki sem örül neki. Ezért folyik közös utunkon az állandó vádaskodás egymás ellen, miközben magunkat folyton mentegetjük. Mások elítélése és magunk igazolása. Jól ismerjük ezt, csak hogy nem így jutunk át az ítéleten. Jézus megmondta: amint ti ítélkeztek, úgy ítélnek meg titeket is. Csak így reménykedhetünk egy irgalmas bíróban, ha ti megbocsáttok egymásnak, mennyei atyám is megbocsát nektek. A szánalmat nem lehet szenvedés nélkül megtanulni. Alapja nem az öntetszelgő életben van, amikor is platónikus módon megbocsátjuk mások bűneit, és közben azt hisszük, hogy nekünk magunknak semmi közünk a bűn világához. Ha ismerni akarjuk Istent, meg kell tanulnunk, hogy úgy értsük meg a másik ember gyöngeségét és bűnét, mintha az a sajátunk volna. Úgy kell éreznünk mások szegénységét, ahogy Krisztus megtapasztalta a miénket. Uram, hiszek, mert szeretek. Remélek, mert szeretek. Áldozatot hozok, mert szeretek. Téged szeretlek, Uram, ki a miénk lettél, téged szeretlek, ki a véreden megvettél, téged, aki úgy szerettél, hogy szépséges ifjú emberségedet halálra adtad a lelkemért.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A www.kéktúra.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint a kék túra teljes útvonalát 143 túraszakaszra osztották, amelyek nagy részét az október 10-i eseményen tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a terepen való tájékozódásban egyaránt segítenek. Mint írták, folytatva a tavalyi újítást, idén is lesznek önjáró szakaszok, amelyeken túravezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet teljesíteni a távot. Az önjáró túrázók a hivatalos Kék Túra applikáción igazolhatják a teljesítésüket, így ők is megkapják a rendezvény teljesítéséért járó oklevelet, emelték ki. Mintegy 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel függő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írja az Infostart. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti észak-keleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.
0: Szerzetesek fél órája.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Hegedűs Blanka Ilonát, a Szent Ferenc kisnővérei közösségének egyik jelöltjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz, köszöntelek!
3: Mindenekkel, mert nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Fontosnak tartom azt, hogy egy ilyen személyes tanúságtételen keresztül ismerjék meg idősebbek, fiatalabbak azt, hogy ma 2024-ben hogyan hallja meg egy fiatal nő, te Blanka, a Jóistennek a meghívását.
3: Az én családom kifejezetten nem volt vallásos, viszont a szüleim azt fontosnak tartották, hogy egyrészt megkereszteljenek bennünket. Két testvérem van, mind a ketten kisebbek. Aztán általános iskolában hittalra jártunk, valamiért ez is fontos volt. Első áldozók voltunk, közben elkezdtünk, hát szép sorjában, előbb én, aztán a húgom, aztán az öcsém is elkezdtünk ministrálni otthon a templomban. És igazából azt gondolom, hogy főleg az a ministráns közösség volt az ott és akkor, ami az ilyen nehezebb időszakokban, amikor szívesebben maradtam volna otthon vasárnap a Szentmise helyett, és csináltam volna bármi mást, amit mondjuk az osztálytársaim csináltak, vagy senki nem járt egy ponton rajtam kívül az osztályból, se Szentmisére, se hitarra, se sehova, és akkor ez ilyen, mindig ugye emiatt úgy kívül éreztem magam, és...
2: Ez már feltételezi azt, hogy akkor nem egyházi iskolába jártál, meg hát szokták ezt mondani, hogy fiatalok, gyerekek nyilván a szülői nyomásnak eleget téve lesznek első áldozók, bérmálkozók, és akkor kibérmálkoznak az egyházból.
3: Hát igen, szóval az általános iskolám az nem egyházi iskola volt. Tényleg ez a ministráns közösség volt, azt hiszem, ami nagyon fontos volt, mert elég sokan összegyűltünk. Én alsó és felső tagozat határán voltam, amikor így elkezdett kialakulni egy olyan csapat, ami így viszonylag állandó volt, és akkor közös programokat is csináltunk, és nagyon élveztük, hogy a szüleink így elengednek bennünket, mondjuk a 17-18 évesek voltak a legidősebbek, és hogy mondjuk táborba elmehettünk, ilyen kulcsos házakba például, és akkor ott 2-3 napot ott főztünk magunkra, persze így az idősebbek vezényletével, meg egy csomót számháborúztunk, meg persze mindig csöpögött valami lelki tartalom valami az Istennel kapcsolatban is, de hogy ezek olyan vagány programok voltak, és vagány közösség volt, és azt hiszem, hogy keresztül segített ezen, vagy ezeken az éveken, amikor egyébként semmi kedvem nem lett volna különben. Nem igazán értettem, hogy mi történik a misén, nem igazán volt így egyéb, ami megfogott volna. Aztán középiskola választás előtt igazából annyi tudtam, hogy nyelvet szeretnék tanulni, angolt szerettem volna tanulni nagyobb óraszámban. És akkor így összegyűjtögettük így a lehetséges iskolákat ott a környékünkön. Hát és az egyik az egy egyházi iskola volt, de hogy tudtuk, hogy ott van emelt angol nyelvoktatás, ilyen osztály külön. És hát úgy voltam vele, hogy hát mindegy, most ez heti két hittanúra, egy évfolyam is valahogy túlél. Így érdekes volt már, hogy így előadtam így a szüleimnek, hogy hát így erre az iskolára gondolnék. Valahogy olyan nagyon egyértelmű volt az ő szemszögükből is, hogy ez így jó lesz. Szóval felvételiztem, és felvettek, és akkor elkezdtem itt a gimnáziumot, és ez Pécsett a ciszterciáknek. Akkor, amikor én oda jártam, akkor két atya szolgáltott az iskolában, és azt hiszem, hogy nekem első ilyen testközeli találkozásom volt ez egyáltalán szerzetesekkel, de hogy egyáltalán bárkivel, aki ilyen nagyon-nagyon radikális módon adta oda az életét az Istennek. És hát úgy lenyűgözött az, hogy ennek ellenére, vagy hogy ez egy ilyen durva dolog, egy nem tudom, 14 éves gyerek szemével nézve, és hogy ennek ellenére ők ilyen nagyon életvidámok voltak, nagyon közeliek voltak, szóval, hogy így meg lehetett őket szólítani, ők is odaléptek így hozzánk, suhantak végig a folyosón, mindig ezer dolguk volt, de hogy így be lehetett így kopogtatni hozzájuk, hogy így van valami, amiről mondjuk beszélgetni szeretnénk, vagy ilyesmi. És legfeljebb azt mondták, hogy most éppen vannak így, gyere vissza, nem tudom, 20 percek is. És aztán itt volt elég hamar, szóval, hogy még 9-es voltam, második fél év volt, egy márciusi, jó füllet meleg, dupla angol közben éppen egy filmet néztünk Teréz anyáról, egy ilyen nagyon-nagyon picike kis teremben, egy ilyen régi kocka tévén. És hát így tudtam már így róla, vagy hogy nem az volt, hogy mondjuk először találkoztam volna az ő alakjával. De valahogy így ez volt ez a pont, amikor így azt hiszem, hogy így különösen is mellbevágott, hogy itt van ez a picike asszony, és hogy de jó ég, mit csinál? hogy így nincsenek rá szavak. És ahogy ez így eljutott így a szívemig valahogy azzal együtt, nagyon halkan, nagyon finoman, nagyon egyszerűen ott volt a Jóistennek inkább ilyen felvetése, hívása, hogy akár te is lehetnél az enyém. És én akkor ezt valahogy nagyon-nagyon hasonló egyszerűséggel és egyértelműséggel, ilyen gyermeki bizalommal tudtam fogadni, hogy hát persze, szóval, ha te mondod. Különösebben akkor még így nem voltam ott, hogy akár így a saját hitemben, hogy nagyon az enyém lett volna. Valahogy így ez idő tájt kezdődött, így ez a folyamat is, hogy az, amit addig úgy csináltunk, mert kellett, mert el lettünk zavarva vasárnap a misére, meg minden, hogy ez így elkezdett az enyémmé válni. De hogy ez itt az elején nagyon egyértelmű volt, hogy hát akkor persze csináljuk. Persze, hát akkor 15 éves voltam, elég kicsi voltam, és nagyon az elején voltam mindennek, szóval nyilván ez nem maradt mindig velem, főleg nem ez az egyértelműsége az egésznek, hanem így, hát így hullámzott. Hol volt hozzá kedvem, hol nem, hol szerettem volna, hol nem, hol éppen tetszett valaki, hol nem. De hogy valahogy mégis így minden ilyen össze-vissza kavargásom közben, valahol mélyen tudtam azt, hogy ezek ilyen körök, és mindig a körnek az elejére érek vissza. És hogy ezt így a gyakorlat így igazolta is tulajdonképpen. Viszont hát nem nagyon lehetett ezt így. Elképzeltem, hogy így akkor hazaállítok egyszer, és akkor így közlöm a szüleimmel, hogy most akkor anya, apa, a lányotok szerzetes lesz. És kb. Ez olyan, hogy anya, apa, a lányotok férjhez megy. Viszont hát tényleg szóval gimnazista voltam, így nem is nagyon tudtam, hogy mit is jelent ez az egész, vagy hogy mivel jár, vagy hogy ilyesmi, hogy egyáltalán, hogy milyen közösségek léteznek, vagy hogy ültem ott az iskolapadban reggeltől estig, vagy délutánig, és
4: De akkor mi fogott meg? Maga a Jóisten jelenlétét érezted az életedben, hogy azt mondja, azt üzeni valahogy, vagy azt súgja benned belül, hogy gyere, szükségem van rád?
3: Nem is konkrétan ez, hogy így szükségem van rád, hanem szépen lassan, ennek az egésznek volt egy ilyen vonzása, ami így az Istenből indul ki, és felé visz. És hát hozott magával sok mindent. Először még csak akár így a saját, ugye személyes ima életben tapasztalható változások. Aztán elkezdtem bejárogatni. Azt nem lehetett sokszor megcsinálni, mert amúgy sokszor óráim voltak, de amikor nem, bejárogattam más évfolyamoknak a szentmisére reggelente. Mondjuk, amikor nem volt fakultációm éppen, akkor bementem. Ez a vonzás volt, azt hiszem, így nagyon nagy mértékben így jelen, hogy így nem is tudtam volna, vagy persze tudtam volna, de hogy így nem is akartam volna így távol maradni így tőle, mert így húzott így a szívemnél fogva, vagy nem is tudom.
4: Említetted azt, hogy ez nem egy ilyen valahol elinduló, és akkor itt szépen fokozatosan erősödő, meg emelkedő érzés, hogy akkor szerzetesség, és akkor látod valahol magasan a Jóistent egy ilyen fényességben, hogy na az egyenes út felé a szerzetesi hivatás, hanem voltak azért mélypontok, vagy elbizonytalanodások, meg azért ez egy komolyabb útkeresés volt, hogy akkor most párkapcsolat kevésbé. Mi az, ami segített neked a középiskolás években, a hittanórákon kívül? Voltak-e olyan közösségek esetleg, vagy ott találkoztál a ciszterci szerzeteseken kívül más szerzetes közösséggel, aki megmutatott volna, vagy megmutatott valamit számodra?
3: Életem első lelkivezetője ebből az időből való, de ő az egyik atya volt, az egyik ciszterci atya volt. Viszonylag hosszan jártam hozzá, azt hiszem, még azután is, hogy már egyikünk sem volt Pécsett. Rajta kívül akkor így nagyon közösség nem volt így az életemben. Egy barátnőm volt, aki így végig kísérte így az egész minden alakulását, meg a húgom. De hogy így rajtuk kívül, vagy hogy tényleg olyan katolikus közösség, akkor nem volt.
4: Hogyan alakult tovább az életed? Mert gondolom nem rögtön a középiskola után mondtad azt, hogy na akkor megkeresem a Szent Ferenc kis nővéreit, és akkor lássuk, hogy mi lesz ebből.
3: Hát úgy alakult, hogy mindeközben, hogy így előttem lebegett, hogy így a körök, meg mindennek a végén egyszer majd csak odaérek, hogy hát valamit így kellett kifelé kommunikálni a világnak, hogy hát azért, szóval ott voltam már egy ponton, nem tudom, 10., 11., 12., hát továbbtanulás, hát így jött ez a téma. Azért ez egy ponton már világos volt, hogy én érettségi után nem fogok kapásból belépni egy közösséget, szóval nem ismertem közösségeket. És akkor kitaláltam azt, hogy hát én szeretek zenélni, népzenét tanultam, hegedülni. Hát akkor addig elkezdek így készülni a Zeneakadémiára. Hát kicsit ez ilyen alibi is, vagy hát most nevezhetjük másként, de hát tulajdonképpen ez volt. És akkor addig így van időm, még, mert igazából időre volt szükségem. Nem volt így bennem az, hogy én bármikor eljutok oda, hogy felvételizzek valójában. Szóval, hogy így készülök, addig így alakulnak a dolgok, és akkor egyszer majd világosabb lesz, hogy merre. És akkor végül is egy ilyen OKS képzésre jelentkeztem, népzenei OKS képzésre jelentkeztem. Szóval, hogy az érettségi után így Pestre kerültem. Ez 2 éves volt, és az elején, hát ilyen nagy lendülettel vetettem így bele magam, így a közösségkeresésbe, vagy hogy igazából sok elképzelésem nem volt, hanem így igazából így örültem annak, hogy hát most akkor így itt vagyok Pesten, van egy csomó lehetőségem, ó, menjük. Szóval így mentem több felé.
4: Na de ez mit jelent azért ezt? Szerintem nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk, hogy na akkor belevetettem magam a pesti éjszakába, és akkor jöjjön, aminek jönnie lehet.
3: Nem, hát ilyen logikát nem igazán látok benne utólag se. Elém kerültek szerzetes közösségek, és akkor meglátogattam őket. És akkor egy helyen összeismerkedtem egy lányjal, onnantól kezdve ketten mentünk, az nagyobb biztonságot is adott. Nem voltunk egyébként így nagyon sok felé, akkor úgy tűnt, hogy rettenetesen sok felé járunk, de utólag egyébként nem tudom, 4-5 hely volt. És akkor már egyszer elkeveredtünk Arlóba, kis nővéreknek egy nyílt napjára, nagyon random volt. Szósz már, mint hogy miért, nem tudom, valószínűleg a Facebookon találtuk. Amúgy így jó volt, hazajöttünk, és így éltük tovább az életünket. Szóval így nem értettem, hogy most miért jöttünk ide, vagy miért kellett addig utaznunk. És aztán viszont az történt, hogy mélypont az első év vége felé, mert ugye az OKI első év vége felé, akkor szerelmes lettem, mintha így a talajt húzták volna ki a lábam alól. Mert hogy, ahogy így mondtam, hogy előtte azért mindig bennem volt, bármilyen hullámvölgyek közepén is voltam, hogy azért csak visszaérek oda, hogy szerzetesség, és itt nem találtam ezt magamban, bármilyen mélyre ástam, és azért évek óta mégiscsak erre építettem, és így hirtelen ott maradtam azzal, hogy akkor azt se tudom, hogy ki vagyok, vagy merre megyek. És akkor már szinte 20 éves voltam, és ez akkor eléggé megviselt, mindent megviselt, szóval, hogy az Isten kapcsolatomat is teljesen szinte nullára. Olyan nagy tanástalansággal nem tudtam igazából, hogy így mit csináljak, vagy merre, vagy hogy.
4: Beteljesült szerelem volt?
3: Nem, mivel hát nem csak én voltam ilyen szétesett állapotban, hanem a fiú is, és bennem az volt, hogy én itt most szanaszét vagyok, nem akarom ezt így a nyakába varni.
4: Számomra azért furcsa, és azért tettem fel ezt a kérdést, mert megtapasztalsz egy szerintem csodálatos érzést, hogy lehet máshogy is szeretni, mert a jó Istenbe is lehet szerelmesnek lenni, meg az a fontos, hogyha szerzetesként, papként a jó Istenbe szeret bele valaki. Ha nagyon negatív akarok lenni, akkor azt mondom, hogy legalább ez ad akkor a biztonságot, hogy a másik oldala stabil, és nem úgy van, mint nagyon sok párkapcsolatban vagy házasságban, hogy a másik fél az megbillen, mert ő stabil és örök, és megvan az a bizonyosság, hogy ő örökké szeret bennünket. De megtapasztalsz egy csodálatos érzést, és elfordulsz a jó Istentől. Nekem ez olyan furcsa, ambivalens dolog.
3: Hát valószínűleg ez jelzi azt, hogy nem arra felé kell keresgélnem, azt gondolom. Hogyha valami elvisz tőle, akkor azt gondolom, hogy akkor ez nem az enyém. Amennyire tudatosnak tudtam lenni, szóval, hogy nem is nagyon akartam így belemászni se. Olyan típus vagyok egyébként is, hogy nehezen mászom ki ilyenekből. Szóval, hogy amennyire így tudtam magamat is óvva, meg őt is, meg minden, így is hosszú volt. Majdnem egy év kellett, mire valamennyire így rendeződött az én Istennel való kapcsolatom is, magammal való kapcsolatom is, vagy hogy így volt tovább talán, vagy hogy így akkor tudtam már abban gondolkodni, hogy hát akkor mi is van most. Az elején nagyon-nagyon elzárkóztam mindentől, mindenféle potenciális segítségtől. Hónapokon keresztül így magamban rágottam az egészen. Aztán egy ponton eljutottam oda, hogy így nem tudok így létezni, szóval, hogy így muszáj csinálni valamit, mert muszáj lépnem valamit, mert hogy így húz ez egy ilyen mocsár, és így nem vagyok jól benne. az Isten is hiányzik, meg az is hiányzik, hogy jól lenni, vagy hogy így nem ebben a sötétségben, meg ilyen kicsit ilyen zuhanásban, hogy így vége érhetetlen zuhanásban lenni. Hát összeszedtem, hát nem is a bátorságomat, de így egy olyan pillanatban, amikor így kicsit jobban tudtam úgy gondolkodni, hogy erre tényleg szükség van, akkor szépen lassan így megírtam egy e-mailt, és hosszú idő után megint elmentem a lelkivezetőmhöz. Hát nem is tudom, hogy akkor már nagyon-nagyon régen voltam nála. Ilyen helyzetekben tudok úgy nagyon eltűnni, amikor így valami nehezebb.
4: Tehát ha jól értem, akkor a lelkivezető akkor kell, amikor nincs nagy probléma. Ha nagy probléma van, akkor majd én azt megoldom egyedül.
3: Nem, ez így nem igaz. Csak én ezt csináltam. Nem, a lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
4: És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami... Tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
3: Igen, igen, igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
4: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
3: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként, nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy okay, értem, Uram, szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata, és mi és már emeldik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
4: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
3: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon, és aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben, de hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett otthon hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, Pest Hidegkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna, és egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság, vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarata dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem, az a szűk hét, nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőmet. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én egyenesen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét. És hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem,

0: az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Szokatlanul sűrű volt a nyár a Miskolci Léva József Református Gimnáziumban. Az intézmény gőzerővel készült a 8 osztályos képzés bevezetésére, emiatt felújítások zajlottak a kollégiumi szányban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az 5-esek érkezésére. Nem csak erről az új mérföldkőről, hanem az idei tanév terveiről is beszélgetünk ebben az órában dr. Simon Zoltán főigazgatóval, aki már itt is van velünk a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és áldás békesség, üdvözlök tisztelettel mindenkit.
1: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
2: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, olyannyira, hogy megkezdődött az újonnan érkezett diákoknak az a foglalkozás, ami a Lévaiban hosszú hagyományra tekint vissza, és ezt mi úgy hívjuk, hogy éretlen tábor. Ma már az újonnan érkezett diákok az első éjszakájukat is eltöltötték a diákotthonban, 170 fő, csak hogy ez egyben utalás arra, hogy mennyi új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
1: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező 5-es diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
2: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, de hát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember, igazgató is egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. Tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
1: Milyen tagozaton?
2: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat, ként indul, de a Lévaiban meglévő 6 osztályos és 4 osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6 osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4 osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba igazából matematika és angol.
1: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
2: Teljes mértékben. A nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdésre, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiailag átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református, hasonló szerkezettel, 6-8-4 osztályos, vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan 2 ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak is a kedves igazgatótársak, amikor megérkeztünk mindkét iskolába,

0: esetében elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból. Tehát, hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai, tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk, én azt gondolom, kétségbe esni, hanem önreflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
1: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8-osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a Lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
0: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a tiszáninnani református egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján, és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette, és valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött, és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett a fenntartó a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés beindításával. Miért? Mert hogy köztudott dolog, hogy a szülők jó egy évtizede, két évtizede én is azt tapasztalom, hogy a társadalmi közbeszédben a hatosztályos, majd ugye a 8 évfolyamos gimnáziumi képzések tekintetében úgy gondolják, és én azt mondom, hogy pedagógiailag helyesen gondolják, hogy az a többletidő, amivel bekerül egy intézménybe, a tantárgyakra fordított többszörös idő, a vertikális elmélyítő és gyakorlatorientáltabb tanulás jobban kedvez annak, hogy majd a gyermeke céltudatosabban tanuljon tovább, válassza meg azt a szakot, ahol, vagy amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de én azt gondolom, ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy teljesen mind a fenntartó, mind pedig a lévai szempontjából, akár igazgatói szinten, pedagógusi szinten, a diákok szintjén, tehát hogy szervezetileg, szerkezetileg, megnyugtatólag pontos választ adjunk, hogy jól reagáltuk le ezt a kérést, helyesen reagáltuk le, és helyesen jártunk el. És már is a második szempontra válaszolok, itt egy picit egy idegen terminussal, de hadd hozzam ide, ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézményhálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig, az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
1: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a Lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a Lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem a gimnázium, azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a Lévaiban.
0: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától, volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük ma, végérvényessé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás, nevelés, rögzítettük a szülő, hol teszi le a gyereket, meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetben, hogyan ebédeltetük, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt, ebből napközi, ugye 4 óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, a nevelőtanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a Lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő eseményeknél mikor szerepeljenek, milyen formában, versel, hogyan mutatkozzanak meg. Minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő 6-osztályos és 4-osztályos diákjaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
1: Ez még talán
0: felkészültünk.
1: Tanároknak is egy új kihívás lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. maradt is ez, ha jól tudom. Milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására?
0: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
1: Tehát lesz egy külön tanári?
0: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetben, felügyeletek szünetben, és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságoknál fogva ezeknek a diákoknak, azt követelte, és nagyon helyesen már belaktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés-oktatást a helyiségekben. Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztályfőnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja ad is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített 2 darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható higiéniai feltételeknek megfelelő padlóval, fallal, nagyon jó megvilágítással, és természetesen az iskola Microsoft 2018-tól, és az annak megfelelő digitalizáció a főépületből, a gimnázium épületből, wifi rendszeren keresztül teljesen új modern feltételek mellett biztosított. Összehangolásra került a tűzriadó rendszerünk is ezáltal, illetve a gyenge áram újra gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag 2 épületről beszélünk, ezt egy folyósó, egy fedett és átjárható és fűthető folyósó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja az, hogy együtt él ez a két fizikai tér, és együtt lélegzik.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az úszodát fogják-e majd tudni használni.
0: Igen,
1: ebben a
0: teljes mértékben, hiszen az úszásoktatás adott, és még az egyelőre ugye az 5 testnevelésből 2 nálunk úszás, és ezt biztosítjuk. Az étkezés, ahogy mondtam, sokkal közelebb lesznek amúgy, és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkövezett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalnainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönített fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas, és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a Lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
1: Hosszú távon nyilván meg kell várni az első tapasztalatokat, de hogy alapvetően mi az, amit várnak ettől a 8 évfolyamos képzéstől, illetve ennek a bevezetésétől?
0: Mi magunk számára megfogalmazott pedagógiai célunk az egy reflektív folyamat, hogy végre nem csak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésben tanító tanárok, hanem az össztantestület szembenézzünk az előbb említett szülői legitimációnak annak a formájával, hogy hosszú távon egy nagyobb linearitást, pedagógia linearitást élvezve mindenki a saját szaktárgyának megfelelően ellenőrizze vagy kísérletezzen önmagával és természetesen közösségileg, hogy ez a szerkezeti átalakulás és strukturális váltás tudja-e, és most egy picit szerénytelen leszek, tudja-e eredményezni azt, hogy túllépjük mondjuk azt a folyamatot, mert el kell mondanom, hogy a 2025-ben és 26-ban, 26. tanévben az iskola összátlaga 4,60%. Tehát 2 gyerekünk volt, aki 3-as és 4-es közötti átlagot produkált. Mindenki más a fölött, 4 fölötti átlag. Az aranyosok gáláján 191 oklevelet tudtam átadni, amely azt jelenti, hogy városi, megyei, országos vagy OKTV első, második, harmadik helyzet. Sokszor felmerült beszélgetve a kollégákkal, hogy vajon numerikus, tehát kvantitatív értelemben hová fog vezetni az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, mert azt láttuk a felvételi során, hogy önkéntelenül a rendszer szelektálta önmagát, hiszen itt olyan erős öngenerált szelekciós folyamat indult be az előbb említett túljelentkezés miatt, ami matematikailag adott volt. Tehát, hogy nem megsértve a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre járó diákokat, de picit mégis, ha nem is minden osztály esetében, de meg tudtuk különböztetni és el tudtuk könyvelni azt, hogy a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésünk erősebb. Sok szempontból erősebb, mint a 4 év folyamos. Na most azt próbálom itt felvezetni és definiálni, hogy a 8 év folyamostól ezt várjuk, mindenféle prekoncepció és előítélet vagy elfogultság nélkül, de determinálja az előbb említett és az interjúnk elején említett hosszabb időtáv, ami pedagógiailag és a tantárgyi struktúra szempontjából egy pedagógusnak rengeteg előnyt tud adni, ha azt sikerül felismerni, és sikerül közösségileg a lehető legjobb mértékben a diák számára a meglévő tehetséggondozási rendszerünkön, komplex tanulói támogató rendszerünkön belül biztosítani.
1: Ennek a szelekciós folyamatnak, amit említett, nincs olyan veszélye, hogy önkéntelenül elitizál a képzés?
0: De sajnos igen, én ezt már vezetőként felismertem, hiszen hadd mondjam el itt nyilvánosan, hogy urbanizálódik a lévai, tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre beérkező diákok lakhelyét tekintve közel 80%-ban városi. Tehát az előbb említett missziós terület, ahol a lévai ugye egy nagyobb, Borsodaba, hogy Zemplén megye hálóját kifeszítve a kollégium nagyobb számban fogadta, és eltérő, tehát mozaikosabb volt a diákok összetétele a 8 évfolyamos osztály tekintetében, egy urbánusabb, városiasabb, és ez önkéntelenül egy társadalmi szelekciót is jelent, ezt nem kell eltagadni, ezzel szembe kell nézni, de generálja. És nem mi generáljuk, hanem önmagát generálja ez a folyamat.
1: Többször említettem a beszélgetés során, hogy ezen a nyáron 5 évvel, ugye, jól mondom, hosszabbították meg a főigazgatói megbízatását, tulajdonképpen az 1 év próbai idő után. Mit jelent önnek ez a bizalom?
0: Ez a bizalom, ez megerősítést mindenféleképp, és itt szeretném elmondani, hogy a Tiszán Inneni Református Egyházkerület elnökségével, teljes elnökségével és munkatársaival a lehető legjobb kapcsolatot véleményem szerint tudtam kialakítani, és remélem, hogy a fenntartó részről ez ugyanez elmondható, bár kaptam ide vonatkozó formális és informális megerősítést is, és ezúton is nagyon, de nagyon köszönöm ezt a szakmai bizalmat túl azon, hogy támogatták anyagilag és finanszírozták a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünket. Ez egy megerősítés fenntartói részről, de ami a legjobban eső része, hogy értelemszerűen a tantestület is megszavazott, teljes mértékben, teljes bizalommal megerősítést és felkérést kaptam a következő 5 évre. Ez nagyon, de nagyon sokat jelent, és végül, de nem utolsó sorban, Istennel szemben is úgy érzem, hogy most már semmi kétséget, tehát minden kétséget kizáróan el tudom mondani, hogy ez egy szolgálat, és ez egy elhívás.
1: Voltak kétségei?
0: Nem, alapvetően nem, csak emberi módon, bizonyos tekintetben, bizonyos időben és bizonyos fáradtsági szinten kérdésfeltevések. De teljes elbizonytalanás nem volt, kérdésfeltevések voltak, ahol megerősítést vártam, és értelemszerűen mindig az ember az embertől várja a megerősítést, hát Istentől ez sokkal nehezebb kikényszeríteni, sőt lehetetlen, mert az úgy jön. Kérdés, hogy felismerjük, de a nyár folyamán teljes mértékben megerősödtem a tekintetben, és biblikus értelemben kaptam visszaigazolást, hogy az út az továbbra is a szolgálat útja, a Lévai József Református Gimnázium küldetés nyilatkozatának megfelelően egy szolgálati út.
1: Innen folytatjuk majd a következő beszélgetésünket. Köszönöm dr. szépen. Simon Zoltán, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója volt a vendégem, akit nem csak az új 8 évfolyamos képzésről, hanem ennek a tanévnek a pedagógiai és közösségi céljairól is kérdeztem.
0: Köszönöm a lehetőséget, áldás, békesség!
2: Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
3: Itt a Szent István Rádió. A katolikusoknak.
4: 1 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak.

Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban, több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A www.kéktúra.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint a kék túra teljes útvonalát 143 túra szakaszra osztották, amelyek nagy részét az október 10-i eseményen tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a terepen való tájékozódásban egyaránt segítenek. Mint írták, folytatva a tavalyi újítást, idén is lesznek önjáró szakaszok, amelyeken túravezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet teljesíteni a távot. Az önjáró túrázók a hivatalos Kék Túra applikáción igazolhatják a teljesítésüket, így ők is megkapják a rendezvény teljesítéséért járó oklevelet, emelték ki. Mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel függő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írja az Infostart. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti észak-keleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az Egri Markot Ferenc Kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgetünk Hasilló Anna Mária, laktációs szaktanácsadó, szülésznő, perinatális szaktanácsadóval. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Anna Mari.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a Szent István rádió hallgatóit.
0: Beszélgettünk már a szoptatási ambulanciáról, ami új helyszínen történő újraindulást mondhatok talán, hogy ott folytattad ezt a tevékenységet. Miért is fontos maga a szoptatási ambulancia, és hogyan is zajlik egy-egy ilyen tanácsadás?
1: Hát én talán onnan indítanám, hogy a kórháznak van egy szoptatási irányelve, és hogy ez az irányelv így magában foglalja azt, hogy hogyan támogatjuk mi szakemberek a szoptatást az Egri Kórházban. És ennek az irányelvnek az a 10. pontja, ott le van fektetve, hogy irányítsuk az anyákat, akik szoptatásban segítséget kérnek a kórházból hazamenvén is, a szoptatási ambulanciára, vagy szoptatást támogató anyacsoportokba. Tehát ez egy lefektetett irányelv, és ez a szoptatási ambulancia éppen ezért 2010-től, amikortól ezt az irányelvet megfogalmaztuk, közösen kiképződtünk, aláírtuk, hogy mindannyiunk számára ez egy érvényes út. Úgyhogy itt kezdődik a szoptatási ambulancia útja, hogy van egy irány, hogy hová mehetnek segítségért az anyák, a szülést követően, meg a gyermekágyas osztályon levést követően az otthonukban. És gyermekorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat minden olyan szoptatási problémánál automatikusan irányítaná a szoptatási ambulanciára az anyákat a babáikkal együtt. Ilyen problémák lehetnek például már az is, ha egyetlen egyszer tápszerpótlást szükséges adni a kisbabának, akkor már érdemes a szoptatás ambulanciára bejelentkezni, vagy sebes a mellbimbó, vagy az édesanyja úgy ítéli meg, hogy kevés a tej, vagy nem gyarapszik olyan ütemben a kisbaba, vagy ikerbabáknak a szoptatása, tehát egy ilyen különleges helyzeteket megoldván. Sőt, várandósan is lehet ide jelentkezni, mert nagyon sokan készülnek ilyen-olyan úton a szoptatásra, főleg a szülést követő első napokra. És ezen itt a szoptatási ambulancián ugye van egy óránk körülbelül, ahol át lehet beszélni az első napokat. Szerencsés, ha az édesapa is elkísérni az anyát, úgyhogy még a várandóság időszakában is lehet ide jelentkezni, és a jelentkezési hely pedig a szoptatás ambulancia @mfkh.hu, vagy telefonon 30-as 136 71 74-es telefonszámon, és itt megkap egy időpontot, és szeretettel fogadjuk az SZCK rendelőintézet első emeletén a 142-es szobában.
0: Azt mondtad, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, de hogy mennyi hely van általában egy-egy ambulancia alkalmával egy napra vonatkozóan. Tehát mennyire használják ki egyébként az édesanyák ezt a lehetőséget?
1: Tehát ez az idő csak szerdánként van, szoptatási ambulancia, 14 órától 19 óráig, és ide 3, maxi 4-5 kismama vagy várandós fér be. Tehát, hogy ez a limit. És ide várnánk sok-sok jelentkezőt, érdeklődőt is, akik tényleg számítanak arra, hogy szükség van némi információra, alapinformációra a szoptatás kezdeténél. Mi pedig ugye igyekszünk, mert szóval szerintem nem csak az édesanyja felelőssége az, hogy szoptatás megy vagy nem, szóval ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy csapatmunka, ha úgy tetszik, hogy mindannyian beletesszük azt a szemléletet, azt a korszerű szemléletet, amiben ahogyan tudjuk és amiben tudjuk támogatni az anyát. Tehát, hogy itt már beletartozik a szülésznőgyógyász, a szülésznő, a gyermekgyógyász, a védőnő, az újszülöttes nővérke, a laktációs szaktanácsadó természetesen, és hogy így igyekszünk támogatni. Ugyanakkor még szerintem az egészségügyi rendszernek is van egy hát hogy mondjam, felelőssége vagy jelentősége olyan mértékben, hogy megvédje a családokat ettől a félrevezető tápszermarketingtől. Tehát, hogy több összetevős ez, hogy kinek hogy indul, kinek hogy alakul a szoptatása, de azt jó tudni, hogy van segítség. Tehát, és minél előbb, tehát, hogy minél közelebb vagyunk a születéshez, annál nagyobb szüksége van nagyobb szükség van arra, hogy gyorsan segítséget kérjünk, hogy így helyre rendeződjön, beolajozódjon az út. Mert ha kezdetekben beolajozódik ez a szoptatás út, akkor gyakorlatilag ez hosszú távon is megalapozza a szoptatás sikerét. Tehát minél előbb, annál jobb.
0: Mit látsz, hogy mi az, ami megakasztja az édesanyákat a szoptatás folyamatában? Néhány tényezőt említettél itt, a média befolyásoltságot is, hogy mi az, ami ömlik ránk ugye a különböző reklámokból, de mik vannak még, amik megakasztják őket?
1: Az információ hiány, az egyértelmű. Tehát, hogy most paradigmaváltásban vagyunk a szoptatás, tehát az anyateljes táplálást illetően, tehát régen az volt, hogy 3 óránként, fél óráig, éjszaka nem, tehát este 6-tól, este 9-től reggel 6-ig nem volt az édesanyával a kisbaba, ezt most a gyermekágyas osztályra értem, közben teát kapott, vizet, tápszert, tehát hogy ez volt a régi. Most pedig áttértünk, már jó ideje, tehát az EGRI kórház 2007-től elkezdett felkészülni, és 2010-től egyértelműen ezt az irányt folytatja az igény szerinti kizárólagos szoptatásra. Tehát az igény szerint az azt jelenti, hogy akkor, amikor a baba az éhség jeleit, vagy pedig azt jelzi, hogy merre szeretne illeszkedni, akkor az édesanyja felfogja, merre teszi, és addig marad ott, amíg ott minden igénye ki nem elégül, és kizárólagosság pedig, hogy semmi más nem kap a anyatejen kívül. Tehát se vizet, se teát, se semmi mást, és ez a paradigmaváltás az, ami nehezen megy át többeknél, és még azt is figyelembe kell venni, szerintem ez egy kulcskérdés lehet, hogy amikor az édesanyja hazamegy, most mondjuk 2026-ban a kórházból, a kisbabájával, akkor őt általában a saját édesanyja fogadja. Ő az, aki segíteni fog neki. És a saját édesanyja egészen biztos, hogy úgy szoptatta őt még újszülött korában, vagy akár hosszabb távon is, hogy kezdete 3 óránként, fél óránként, tehát, hogy megvan egy nagymamai segítői szándék, és a segítői szándéknak ez a tapasztalat van a tarsolyában, jó szándékú a segítés, csak elvihet más irányba. Éppen ezért így a felkészülés alatt amúgy a felkészítők szoktak küldeni nagymamáknak is olyan korszerű, szakszerű információkat, a tévhitekről is akár, vagy a nagymamasság, vagy nagyszülőség lélektanáról is akár, hogy ők is készüljenek már a lányuk, vagy menyük várandósága alatt, hogy hogyan tudnak elég jól segíteni, mert ők vannak ott közvetlenül az első napokban, hetekben, és majd ezt követi a védőnő és a gyermekorvosi szolgálat, ahogy becsatlakozik, megfigyelnek, ellenőriznek, hogy fejlődik a kisbaba, és itt érdemes azt megemlíteni, hogy egyetlen egyszer tápszer pótlásra van szükség egy édesanyának, már akkor indokolt a szoptatási ambulanciára előjegyeztetni magát.
0: olyan nagyon sokszor elhangzott már, hogy mennyire jó a szoptatás, és hogy miért jó a szoptatás, de véleményed szerint tart-e már ott, ahogy mondtad is, az információ áramlás, hogy ténylegesen a szülők, az édesanyák, a nagymamák tisztában vannak ennek a jelentőségével?
1: Hát én most csak a statisztikát tudom mondani. Tehát a védőnői statisztika, ami minden évben elkészül, konkrétan én a 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatás tekintve tudok néhány információt, lehet, hogy már ez sem biztos, de az azt mondja, hogy 100-ból 70 anya nem szoptat 6 hónapig kizárólagosan. Ez számomra laktációs szaktanácsadóként azt mutatja, hogy itt még mindig van tennivaló, hogy ez a szám, ez valahogy csökkenjen, mert hogy a szakma azt mondja, hogy 100-ból 2 anya mondhatná azt hivatalosan, hogy ő valamilyen oknál fogva valóban nem tud anyatejet termelni, és szükség van más táplálékra a kisbabájának. De helyett itt most 70-en mondják ezt, és hogy ez egy nehézség valóban. A kórház például most az idén szoptatás világnapját is megszervezte, ahol fókuszban szintén volt az aranyórákra való készülés, és az első napoknak a történései elég részletesen. Ezzel is felhívjuk a figyelmet arra, így kórházi szinten is, hogy mennyire fontos az információ. Mert hogy ez az információ, ez ha megvan, vagy amikor megvan, akkor emellett azért lehet elköteleződni valamelyest. És hogy ahhoz már mi, nekünk sokkal könnyebb szakembereknek, mondjuk a kórház első napjaiban, hozzátenni a magunk szakszerű, korszerű segítségnyújtását, amikor már megvan így ágyazva. Valahogy így az én fejemben így jön össze, az indulásnak, a pozitív indulásnak az útja, és persze ugye az egészségügyi rendszer, ahogy beszéltük, hogy az is hozzáteszi a maga törvényrendelkezéseit, mi szerint ezt a tápszermarketinget valamilyen formán de szabályozza. Ez nagyon sokat jelentene.

0: A férfiak, az édesapák, ők mennyire vesznek részt ebben a tevékenységben?
1: Nagyon szeretem ezt a kérdést, köszönöm. És azt is látom, hogy a kórházi tájékoztatón is megjelennek az apák, az egyéni felkészítőkön is apástól jönnek az anyák, úgyhogy szintén nagy szerepet vállalnak az anyák mellett. Leginkább azért is szükséges ez persze, hogy az anyával van a kisbaba, és ő az, aki szoptatja, ellátja őt. De azt tudni kell, hogy ebben az időszakban van egyfajta módosult tudatállapot. A módosult tudatállapot az valami olyasmi, hogy persze-persze készült a várandóság alatt, meg tudja az információkat, meg az alapokat, hogy hogy termelődik az anyatej például, vagy mit ne adjon a kisbabájának, hogy elég jól menjen, például cumi-cumi süveg bimbóvédő, tehát hogy ezeket így tudja, mégsem jut eszébe egy nehézséggel átvirrasztott éjszaka után például, nem jut eszébe, és az édesapák nagy segítség ekkor is, hogy emlékeztet, hogy figyelj, van segítség, meg figyelj, a termelődik az az anyatej, vagy ő is ott van a felkészítőn is, és megerősíti abban, vagy emlékezteti arra, hogy. És ilyen-olyan segítségnyújtás még például bevásárol és egyéb, ezt is meg tudja tenni, de a leginkább, ami szerintem a legfontosabb, hogy kíséri őt ebben a folyamatban. Mert azért itt vannak hullámvölgyek ebben az időszakban, nem kicsi. Erre azért lehet készülni, mert azért ez egy normatív krízis, még soha nem volt ilyen a pár életében, tehát az apa-anya életében, hogy megérkezik egy kisbaba, és akár az első, akár második, harmadik, akkor is egy újszerű helyzet. És hogy nagyon jól jön az anyának az, hogy lélekben is támogatva érzi magát.
0: Ebben is volt egy paradigmaváltás, hogyha pontosan jól gondolom. Tehát azért az apák sokkal inkább vannak ebben, igen, a folyamatban most jelen.
1: Pontosan, érezhető. Érezhető, hát úgy, hogy a szülőszobákon is bent vannak már a szüléseknél, a szülés kísérik a párjukat, ha szeretnének, ugye, és hogyha a szülés után is valóban. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szülés utáni időszak jóval hosszabb, mint maga a szülés. Úgyhogy tulajdonképpen a szülés utáni időszakra még inkább érdemes készülni, hangolódni apának is, anyának is.
0: Eltelt 16 év, mióta elindult ugye ez a szoptatási ambulancia. Te mit látsz, hogy az évek során hogyan tudott ez beépülni a köztudatba?
1: Én szeretném, ha jobban ismernék, hogyha így fogalmazhatok, és így fölmerülne az a lehetőség, hogy itt ide is lehet jönni, és korszerű tehát laktációs szaktanácsadók vannak a szoptatási ambulancián, akik ezt tanulták a 2 évig a Semmelweis Egyetemen, és van úgy, van, aki a nemzetközi vizsgát is tett ebből. Tehát, hogy tulajdonképpen a szoptatás illetően a laktációs szaktanácsadók azok, akik kompetensek a hatékony támogatásban, szoptatás támogatásban. Úgyhogy én szeretném, hogyha ez az út jobban megnyílna a szoptatni vágyó édesanyák felé.
0: Melyek a leggyakoribb problémák, amikkel megkeresnek titeket?
1: A kevés tej. Ez a sebes mellbimbó.
0: Ez a kevés tej, ez egy ilyen klasszikus,
1: igen, mondható? Azt hiszik, igen, igen. Tehát, hogy az ismeret, igen, hogy hogyan termelődik a tej, ez nincs meg, és akkor valóban megteremtődhet ez a helyzet, hogy kevés lesz, és akkor azt megfigyeljük, hogy mi az alaphelyzet, hogy alakult az ki, és azokra adunk gyakorlati segítségnyújtást is, hiszen ott van, bejön a babájával, és tudunk ilyen-olyan pozíciót, ilyen-olyan lehetőséget még felsoroltatni, illetve ezt mind leírjuk, amit tapasztaltunk egy ambuláns lapra, tehát ő ezt fel tudja lapozni magának, hogy akkor tulajdonképpen mit is kell csinálnia, mik a javaslatok, és újból is jelentkezhet. Szóval, ha nem megy először, jelentkezhet másodjára is. Tehát többször is lehet jelentkezni, akár a lényeg az, hogy valamelyest eljussunk odáig, hogy ő elkezdi kompetensnek érezni magát abban, hogy ő neki ez megy. És a babája is kompetens, látja, hogy a babája is tudja, és hogy ez így összeérik. És addig jön, amíg ezt meg nem tapasztalja. Jöhet egyszer, jöhet kétszer, háromszor, négyszer. Amíg neki ez a lelkében egy olyan indulási tapasztalatot nem ad, hogy aztán magától is ez a folyamat működik.
0: Említetted a kisebesedést. Aha. A fájdalom az gyakran megakasztja az édesanyákat?
1: Fájdalom, igen. És ami egy nehézség, hogy sokan a fájdalomra, a bimbóvédőt gondolnak megoldásként, mert olyan jó neve van. Tudod?
0: Szóval, védő.
1: Hogy, igen, hogy bimbóvédő. És amúgy semmi köze nincs a védelemhez. Ez egy rendszerhibából kialakult eszköz. Most ebben én nem folynék bele, hogy ez hogy is forgott ide, hogy szakemberek is már így kiskosárból ajándékozzák a bimbóvédőtesség mondattal. Én azt gondolom, hogy nincs szükség bimbóvédőre. Ha van szükség 100-ból 1-2 esetre, akkor azt szoptatás és szaktanácsadók támogatásával és irányításával használják az anyák, mert egyrészt használják úgy a bimbóvédőt, a sebes mellbimbó, hogy nem is tudják, hogy hogy kell fölhelyezni, illetve nem mutatta meg nekik senki, illetve azt sem tudják róla például, hogy minden bimbóvédős szoptatást követően fejni kell, ha az anyatej termelődését meg szeretné alapozni. Bimbóvédőnél egész másképp működnek a dolgok az anyatej termelést illetően. Úgyhogy sok információ jöhet még a sebes mellbimbót követően, ha valaki rá kényszerült a bimbóvédőre, jöhet az ambulanciára, hogy akkor hogy kell bimbóvédő nélkül? Vagy hogyan csináljam bimbóvédővel, de másképp? Vagy milyen bimbóvédőt használjak? Szóval még a bimbóvédőn belül is rettentő sok út van, amit persze nem javaslok alapjában, de ha már eljutott idáig, mert most ezt én látom, és sajnálkozok is eleget emiatt, de hát ha ez van, akkor hozzuk ki ebből a helyzetből a legjobbat, akkor is szeretettel látjuk az anyákat bimbóvédőstől, mindenestől a szoptatási ambulancián, és akkor megmutatjuk, hogy hogy kell helyesen föltenni, milyen bimbóvédőt használjon, milyen méretet, és hogy hogyan fejjen, milyen időközönként, hogyan tárolja a tejet, és hogy a letárolt tejet hogyan melegítse föl, hogyan adja szoptatást támogató eszközből a kisbabájának az anyatejet, ha már fejt, mert hogy a bimbóvédős szoptatásnál gyakran kialakul az, hogy egyre kevesebb, szóval nem másnapra, hanem így hetek, hónapok múlva egyre kevesebb lesz a tej, ha nem fej. Tehát, hogy így ezeket a részleteket, mert szerintem a részletekben búvik meg a megoldás, abban azt is meg tudja tapasztalni, gyakorlati segítségnyújtást kap a szoptatási ambulancián, visszajöhet, ha valami nem úgy megy, megerősítést kaphat. A cél az, hogy az ő helyzetéből kihozzuk a legjobbat.
0: Akkor mondjuk el még egyszer a hallgatóknak, hogy hova és mikor, és hogy hogyan tudnak eljutni majd.
1: Jelentkezni lehet e-mailben a szoptatásambulancia@mfkh.hu oldalon, telefonon a 30-as 136 71 74-es telefonszámon, és szerdánként van szoptatási ambulancia 14-től 19 óráig. És előjegyzés mentén történnek. Az helyszín pedig az Eger STK első emelet 142-es szoba.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és beszélhettünk erről.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az EGRI Markot Ferenc Kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgettünk Hasilló Anna Mária, laktációs szaktanácsadó, szülésznő, perinatális szaktanácsadóval. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Alexandra, magyar nyelv és irodalom tanárral,

0: Viszont előtte már egy 11 év körülbelül, amit kereskedelemben dolgoztam, ez úgy indult, hogy az alap főiskolai diplomám az kommunikáció és szociálpedagógia, és ott még nyelvvizsga hiányában a képzés vége felé kezdtem el párhuzamosan dolgozni, és hát így benne ragadtam. Igazából nagyon szerettem ezt csinálni, meg tényleg jól éreztem ebben magam. Aztán egy-két évvel ezelőtt jött ez a lehetőség az egyetemnél, hogy ugye rövid ciklusú képzésben pedagógus végzettséggel, amikbe ugye a szociálpedagógia is belefér, ugye bármilyen szakos tanári diplomát meg tudsz csinálni, és hát mindig humán beállítottságú voltam, úgyhogy az irodalom iránti szeretet az így elég régóta jön velem, és gondoltam, hogy hát miért ne, akkor majd így mélyebben beleáshatom ebbe magam. Nem akartam tanítani, csak az irodalmat jobban megismerni, meg egy picit ebbe tényleg így elmélyülni, és a képzés során, ahogy így csináltuk a gyakorlatokat, a különböző témájú órák kapcsán fogalmazódott meg ez így bennem, így előre haladva egyre jobban, hogy akkor de igen, hogy én szeretnék tanítani.
1: Végül is magyar tanárként végeztél.
0: Így van, tehát magyar nyelv és irodalom szakon végeztem végül.
1: Akkor egy kicsit visszatérnék, azt mondtad, hogy az egyetem előtt a szociális területen már dolgoztál. Ott ugye már találkoztál gyerekekkel, családokkal, de egészen más aspektusból azért, mint egy magániskolában.
0: Igen, hát ugye ez teljesen más terület. Itt a kereskedelem után, még az egyetem befejezés előtt, ez egy párhuzamos pár hónap volt, ott dolgoztam egy 3 hónapot gyermekvédelemben, és hát igen, nyilván az egy teljesen más területe, mint egy magániskola. Nyilván teljesen más oldalról látod a gyerekeket is, illetve hát nyilván más életkörülmények. Itt ebben a suliban nagyon szeretem azt, hogy nagyon családias és nagyon közvetlenek a gyerekek, és hát az egy nagyon fontos dolog ebben, hogy igazából én a szocped kapcsán is, amikor csoportoztunk, pályorientációs foglalkozásokat tartottunk, mindig azt gondoltam, hogy a picit idősebb korosztály áll hozzám közelebb, hogy velük könnyebben megtalálom a közös hangot, és nem. És ez már az egyetemi gyakorlat alatt, ahogy kijártunk tanítani, már ott is kezdett így kirajzolódni, hogy a kisebbekkel jobban vagy könnyebben tudok kapcsolódni, és itt meg, ahogy elkezdtem tanítani, így teljes mértékben beigazolódott. Ugye itt a tavalyi tanévben még teljesen csak az alsósokkal foglalkoztam, és hát sokkal jobban tudtam kapcsolódni velük. Aztán idén majd már felsősökkel is lesz órám, úgyhogy azt is nagyon kíváncsian várom, de hogy mégis így a kisebb korosztállyal.
1: Visszautalnék egy kicsit arra, amit mondtál, hogy az érdeklődésed azért már korábban megmutatkozott az irodalom iránt. Gondolom, hogy van ennek egy előzménye is. Sokat olvashattál kisebb korodban, vagy az iskola alatt. Mi volt esetleg, ami e felé vonzott nagyon? Az olvasás, vagy volt egy kedvenc költő, egy kedvenc regény, ami arra indított, hogy aztán magyar szakot végez az egyetemen?
0: Egy nagyon meghatározó pont volt nekem. 7., talán 8. nyara, pontosan már nem emlékszem, amikor az egyik barátnőm nagyon nagy Harry Potter lázban égett, és az ő javaslatára kezdjem el én is olvasni a Harry Pottert. Nem szerettem előtte olvasni, tehát a kötelező olvasmányokkal is ilyen nagyon hadilábon állva, hogy ez jó, olvassuk el, de hogy így nem érintett meg úgy igazán soha, meg nem volt ilyen nagy érdeklődés. És akkor elkezdtem a Harry Pottert, és ez az aha élmény, olvassuk, olvassuk, és észre se vetted, hogy olvasol, csak haladsz, és már végeztél, és szomjazol a folytatásra. Onnantól kezdve már a kötelező olvasmányokat is, minden ilyen iskolai dolgot úgy, tehát teljesen más nézőpontba került, onnantól fogva már nem egy nyűg volt elolvasni, hanem már úgy érdekelt. Szóval én úgy gondolom, hogy nekem ott a Harry Potter volt az, ami így átkapcsolt, úgymond, és szerintem fontos lenne az, hogy főleg ma, mikor nagyon, hát lássuk be, nem olvasnak szívesen, vagy hát nagyon ritka az a gyerek, aki könyvet tart a kezében, és nagyon nehéz is őket rávenni, meg fenntartani az érdeklődésüket, hogy egy picit próbáljunk lazábban

0: hozzáállni ehhez, hogy ne azt a, igenis azt a klasszikust akarjuk lenyomni a torkán, hanem valahogy megtalálni azt a pontot, ami nekem mondjuk a Harry Potter volt, amivel így felkeltjük az érdeklődésüket, és akkor utána szívesen olvasnak.
1: Pont erre vonatkozna a következő kérdésem, hogyha már így felhoztad, hogy hogyan szerettethetjük meg, akár a saját gyerekeinkkel, akár a tényleg az intézményekben, iskolákban a gyerekekkel az olvasás élményét. Mert hogy ma már nagyon sok inger éri a gyerekeket, online sokkal több mindent és hamarabb megkapnak. Hogyan tudjuk szerinted mégis fölkelteni az érdeklődésüket?
0: Szerintem én úgy gondolom, és lehet, hogy nagyon kezdő vagyok még ebben, de az a meglátásom, hogy igazából mindegy, mit olvas, csak kezdjen el olvasni. Nyilván bővül a szókincse, a fantáziája, és mondhatjuk most azt, hogy persze ezek klasszikusok, meg kellenek a kötelezők, és azt olvassa, nyilván nagy jelentőségük van, nagyon fontosak, azokat sem szabad kihagyni, de hogy kell valami olyan, amivel megfogjuk őket, amivel úgy rájön, hogy amúgy olvasni jó. És szerintem, hogyha egy kortást, vagy egy ifjúsági irodalmat olvas, nem lesz hátrébb, mint hogyha egy kötelezőt nyomunk le tényleg a torkán, és utána lehet, hogy szívesen fogja azt is olvasni. Én próbálok úgy hozzáállni a kötelező olvasmányokhoz is, hogy ifjúsági regényt is szeretnék velük olvastatni, illetve a kötelezőket is úgymond egy picit új köntösben venni velük. Próbálok keresni ilyen átdolgozásokat, amik ilyen mai nyelvezeten. Sokszor az is a baj, hogy nem is értik a nyelvezetet, a szavakat, plusz erőfeszítést jelent nekik az, hogy egyáltalán megértsék, hogy mit olvasnak, a szavakat, a mondatokat, és nyilván megunja.
1: Az átdolgozott verziók segítik a gyerekeket, sokkal könnyebb nyelvezet, vagy még ezen is túl menve lehet nekik valamilyen pluszt adni. Például, ha színházban látják a darabot, az segítség lehet?
0: Ugye 6. osztályban most jön majd az Egri csillagok, és egy átdolgozást, egy jóval rövidebb átdolgozást próbálok én meg most így bevezetni a gyerekeknél. Nagyon utána jártam ennek a dolognak, és nyilván én is olvastam az átdolgozás részét is, és úgy gondolom, hogy egyébként történethű, tehát visszaadja, amit kell, viszont tényleg a mai gyerekekhez közelebb állva fogalmazza meg a dolgokat, tehát egyszerűbb a nyelvezete is jobban megértik. Nyilván, amit itt most említettél, hogy színház, mivel Egerbe vagyunk, és Egri csillagok, én nagyon lelkes vagyok ebben, hogy több szempontból szeretném, tehát hogy úgy szeretném velük feldolgozni, hogy minden lehetséges csatornát kihasználunk, tehát akár egy várlátogatás, akár egy színház. Nyilván, ha filmben megnézünk egy adott regényt, az is sokat segíthet. Nem adja vissza, nem pótolja nyilván magát a regényt, de egy összehasonlításnak mindenképpen jó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket így vegyesen alkalmazva talán jobb hatást érünk el, de mindenképpen próbálnunk kellene valahogy azt figyelembe venni, hogy teljesen más világban élünk, mint mondjuk egy 50 évvel ezelőtt, és nem biztos, hogy a gyerekek azt tudják befogadni, vagy az nekik a jó, ami akkor jó volt.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanárral a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszélgetünk. De amikor először becsöppentél iskolai környezetben, hogyan készültél az első óráidra, illetve most hogyan készülsz már egy picit gyakorlottabban ezekre az órákra?
1: Rólam azt tudni kell, hogy nagyon maximalista vagyok, tehát nagyon be tudok lelkesedni, hogyha valami érdekel. Tavaly is itt a kezdő évben is mindig úgy készültem, hogy ha lehet, akkor minden kis apró lehetőségre, hogyha ez így alakul, akkor legyen egy B-tervem, ha így alakul, akkor legyen még egy feladat, amit be lehet dobni. Tehát szeretek alaposan felkészülni az órákra, feldolgozni velük nem csak az irodalmat, hanem akár ugye a nyelvtan részét is. Tényleg egy más generáció már ők, tehát annyira felgyorsult világban élünk, hogy muszáj ezekhez alkalmazkodnunk szerintem a tanításban is.
0: Például egy olyan tapasztalás, ami eddigiek során nem nagyon volt, hogy az okos eszközöket hogyan kell, vagy hogyan érdemes használnunk. Ezekhez te ragaszkodsz egyébként, és mennyire szeretsz az okos eszközökkel órák keretében dolgozni?
1: Nyilvánvalóan kell használnunk őket. Egyébként nekem ez picit, ez ilyen tanulós része volt a dolognak, meg talán még az is. Viszont én ezeknek az okos eszközöknek a használatában annyira nem vagyok jártas, annyira ezek hozzám nem állnak közel, viszont nyilván tudom azt, hogy a mai gyerekekhez viszont igen, és nyilvánvalóan ezt nem zárhatjuk ki, tehát muszáj ilyen eszközöket is használnunk, alkalmaznunk, de én úgy gondolom, hogy azért nem szabad átesni sem a másik oldalra, tehát nem lehet az, hogy csak ezt használjuk, tehát a klasszikusabb megoldásokat is mindenképpen vegyítenünk kell, meg amit ugye beszéltünk is, hogy például nagyon ritkán fognak könyvet a kezükbe, tehát én akarom azt is, hogy azért legyen ott a kezükbe, meg hogy írjanak, tehát hogy például az is, hogy ő kézírással írjon, mert ugye ők már annyira telefonon, tableten, laptopon pötyögnek, hogy legyen az, hogy ő kézzel ír. Én nagyon szeretném, hogyha sokat tudnám őket szóban megszólaltatni, mert hogy ők írásban kommunikálnak egymással, tehát erre a generációra ez már nagyon jellemző, hogy szóban már nem is nagyon nyilvánulnak meg egymás előtt, hanem inkább leírják egymásnak, és ez lássuk be, hogyha egy vizsgahelyzetbe kerül, egy szóbeli felelethez, ott az érettségi, a felvételi, ez mind olyan plusz, ami lehet, hogy nekünk még kevésbé volt úgymond megterhelő, de nekik már egy másabb feladat, mert hogy nem használják a hétköznapokba. És én próbálom ezt is úgy, hogy valahogy erre egy picit így visszavezetni őket, hogy órám igenis szólaljon meg és beszéljen. Magamon is észreveszem, hogy én is sokszor rövidítve írok, meg összevonom. Teljesen más az, amikor mondjuk akár egy messenger beszélgetésben, vagy egy SMS-be leírunk dolgokat, meg amikor ugye rendesen ott van előtted a tollpapír, és akkor leírod helyesen, ahogy le kell írni. És sajnos tényleg az a baj, hogy ők ugye ezt ebbe vannak otthon, erre vannak rá szocializálódva, hogy ők ugye így kommunikálnak, és nem az a megszokott, hogy akkor szépen kerekített betűkkel, akkor én leírom úgy, ahogy kell, hogy nagybetű, pont, vesző, minden oda, ahova kell, hanem így egybe, ahogy ugye jön nekik. Igen, a beszéltetés mellett nyilván ugye ez is fontos, hogy fogalmazást, hogy írjanak, feladatokat oldjanak meg füzetbe, tehát nyilván itt, ahogy az előbb is beszéltük az okos eszközöket, ezért nem szabad ezt sem kizárni, tehát muszáj füzetbe, munkafüzetbe is dolgoztatni őket, mert nem kerülhet ennyire háttérbe a kézírás sem.
0: Pedagógusként nem egyszerű szakmát választanak, akik ezt a hivatást űzik, hiszen, ahogy mondtad, hogy mennyi változáson ment keresztül a mai generáció, és ez még csak folytatódik. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy nekünk is talán elveszlik a türelmünk. Milyen kihívásokat látsz te?
1: Nyilván én úgy gondolom, hogy ez is fokozódik egyértelműen, de talán amikor mi voltunk gyerekek, és a mi pedagógusaink annak idején, nem biztos, hogy kevésbé élték meg ezt ugyanígy kihívásnak, mint mi most a gyerekekkel. Én úgy gondolom, hogy ha már pedagógus valaki, akkor ezzel így szerintem szerintem már tisztában vagyunk vele, hogy a türelemből abból minimum egy zsákkal így mindig legyen nálunk, és nyilván azt, hogy megtalálni azt, hogy melyik gyerekhez hogy kell állni, nem is az, hogy türelem, hanem hogy ugye mindenki egy külön kis személyiség, és lehet, hogy valamilyen eszköz vagy módszer, amit alkalmazol, az X gyereknél beválik, Y-nál nem. Tehát, hogy inkább arra rájönni, hogy akkor kinél mi használ. A mi iskolánkban kis létszámú osztályok vannak, és ilyen szempontból úgy gondolom, hogy nekünk azért könnyebb dolgunk van, mint egy nagyobb létszámú iskolában, ahol nyilván osztályon belül is több gyerek van, nyilván kevesebb idő jut rájuk. Itt azért több idő jut arra, hogy megismerjük a gyerekeket, az ő szokásaikat, hogy kinél mi válik be, milyen módszert lehet náluk alkalmazni. Több időnk jut arra is, hogy külön foglalkozzunk velük, azért ez hatalmas előny szerintem.
0: De hogyan állsz a kreatív gondolkodáshoz, és akár egy tanóra felkészüléséhez, vagy az óra levezényléséhez, vagy hogy egyáltalán az egész pedagógiával kapcsolatban mi a véleményed erről?
1: Én amióta tavaly elkezdtem tanítani, nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy az agyam az így kb. Folyamatosan akármit csinálok, így egy mellékvágányon így azon pörök, hogy akkor mit, hogy lehetne. Most talán ez így vicces lesz, és lehet, hogy nevetni fognak a hallgatók is. Nyárra le óta gyűjtöm a WC-papír és papírtörlő gurigákat, mert hogy annyi ilyen kreatív őszi dekorációt és ötletet láttam, mert hogy technikát is tanítok ugye idén is, és annyit láttam már, és annyit lementettem, és folyamatosan csak raktározom el magamba, hogy így folyamatosan rakom el ezeket a kis burigákat, az üvegkupakokat, a kis tobozokat már, most, hogyha olyan tobozt látok, megállok, felveszem, a gesztenyéket, a mindenféle kis terméseket, már úgy sétálok, hogy észre se veszem magamon, de már azon van az agyam, hogy ezt majd ide fel tudom használni, és akkor, amikor meg ott vagy egy óra előtt, akkor ezekből ugye tudsz meríteni, tudsz építkezni. Szerintem egyébként nyilván a jó pedagógus az így osztja a figyelmét. Ma láttam egy olyan kis könyvjelzőt kinyomtatva, hogy a jó pedagógus szeretettel tanít. Tényleg, mert hogy nyilván egyébként ez is olyan, amit az előbb a kreativitásról beszéltünk, hogy ez sem egyformán van jelen mindenkiben. Valószínűleg a szeretet sem, de én úgy gondolom, hogy az meg nagyon fontos, hogy ahogy simán a gyereknevelésnél szülőként is, ha belegondolunk, nyilván a gyereknek hiába mondasz valamit, hogyha te más csinálsz, ő úgyis azt fogja megtanulni, amit lát tőled, és hogyha azt látja tőled egész évben, hogy te ezt lelkesen csinálod, hogy próbálod, akkor talán nagyobb esélyed van arra, hogy ő is egy picit lelkesebb legyen. Tehát, hogy a hozzáállásoddal szerintem nagyon sokat tudsz segíteni, meg hát példát mutatsz nekik mindenképpen.
0: Így műsorunk vége felé közeledve, az utolsó pont, amit érintenék, vagy amire rákérdeznék, az a meseterápia. Idén te szerettél volna jelentkezni, és szerettél volna elindulni ebben az irányban is. Mit lehet erről tudni?
1: A meseterápiát már nézegetem egy ideje. A mesékkel egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó hatást tudunk elérni a gyerekeknél, annyi mindenre lehet használni, mivel ugye nálam a magyar mellett nincs szakpár, én úgy gondoltam, hogy a meseterápiát a magyarral nagyon jól lehetne párosítani, és olyan foglalkozásokat tartani, akár kicsiknek, akár kicsit nagyobbaknak, mert hogy amúgy felnőtteknek is nagyon jó lehet ugye a meseterápia, itt rögtön kicsikre asszociálunk, pedig egyébként nem feltétlenül csak a kisebb korosztály hoz tud ez elérni. Olyan élethelyzeteket, amiket nem is gondolnánk, mesékkel nagyon jól lehet oldani, és ez ugye akár egy iskolai közegben is, akár egy délutáni foglalkozáson, egy napközis foglalkozáson nagyon jól jöhet. Az idei évtől ugye már kötelezővé is teszik, hogy minden nap legyen meseolvasás. Gyerekeknél óvodáskortól nagyon fontos, hogy halljanak meséket. Én nagyon sok fantáziát látok ebben, ahogy így utána jártam, picit utána olvastam a meseterápiának a lényegének, és igen, a közeljövőben szeretném ezt a meseterápiás képzést is mindenképpen elvégezni, és így beépíteni a magyar mellé, így a repertoárba, hogy így ezzel is tudjam színesíteni az eszköztáramat.
0: Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanárral, a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A www.kéktúra.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint a kék túra teljes útvonalát 143 túra szakaszra osztották, amelyek nagy részét az október 10-i eseményen tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a terepen való tájékoztatásban